Thank you.

0: olcsóbb, csökkenti a széndioxid kibocsátást, és több száz épületet is képes ellátni. Érvel Rob Thornton, amerikai szakértő. Ázsia és a Közel-Kelet hőszigetté vált városai óriási távhűtőhálózatok építésébe fogtak, az USA-ban már működik 500. Európában a távfűtést és hűtést egyesítő ambient loop technológia terjedhet el, melyben a csőhálózat évszaktól függően keringet 10 és 25 Celsius fok közötti hőmérsékletű vizet, amit az épületben tovább kell melegíteni vagy hűteni, de ez már jóval kevesebb áramot igényel, írja a Qubit. Környezetterhelésük kapcsán jogos vádak illetik az adatközpontokat. A Google emiatt a Minnesota-i Pine Islandben nap- és szélenergiát használó központot létesít, amely különleges módon hosszú ideig tárolja az energiát. A Foam Energy Startup kísérleti vas levegő akkumulátorrendszere 50-70% közötti hatásfokú. Reverzibilis reakció révén raktároz 30 gigawattóra villamos energiát akár 100 órán át. A legtöbb tároló csupán 4-8 óráig bírja, ami áramkimaradáskor korán sem mindegy. Ha energiára van szükség, a levegő oxidálja az apró vas pelleteket, ami elektronokat szabadít fel. Az újratöltés a folyamatot megfordítva eltávolítja az oxigént, miáltal a rozsdásvas fémes formájába alakul vissza. Olvastuk a HVG-ben. Az aszály miatt a víz visszatartására július 25-én szombaton két ponton építettek a mederbe homokzsákos keresztküszöböt a Galga-patak turai szakaszán. Előzőleg a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság, a Turai Önkormányzat és a Dunai Poly Nemzeti Park igazgatóság szakemberei tisztázták a szóba jöhető helyszíneket és műszaki megoldásokat, a meder elzárások létesítéséhez szükséges hatósági eljárásokat. Szombaton a helyből és távolabbról örvendetesen magas létszámban érkezett önkénteseké, vagyis a kivitelezésé volt a főszerep. Homokzsákokat rakottak, kialakították az ideiglenes műtárgyakat. Este Tura város polgármestere invitálta pompás bogrács pörköltre a résztvevőket. Szemlézte a vízügyiek Facebook bejegyzését. A sokszínű vidék.
1: Ezek voltak a hírek.

Rádió, tilos rádió. Tilos rádió, kezdődik a Trafik című műsor. Itt a Tilos rádióban a Trafik, csak nektek, csak most. Jó zene hallgatást. Sziasztok!

Tilos, tilos, tilos. Eddig tartott a Traffic című műsor, Dr. Magyar zömény csokát hallottátok. További minden jót, sziasztok!

0: Az asszály miatt a víz visszatartására július 25-én szombaton két ponton építettek a mederbe homokzsákos keresztküszöböt a Galga-patak turai szakaszán. Előzőleg a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság, a turai önkormányzat és a Dunai Poly Nemzeti Park igazgatóság szakemberei tisztázták a szóba jöhető helyszíneket és műszaki megoldásokat, a meder elzárások létesítéséhez szükséges hatósági eljárásokat. Szombaton a helyből és távolabbról örvendetesen magas létszámban érkezett önkénteseké, vagyis a kivitelezésé volt a főszerep. Homokzsákokat rakottak, kialakították az ideiglenes műtárgyakat. Este Turaváros polgármestere invitálta pompás bogrács pörköltre a résztvevőket. Szemlézte a vízügyiek Facebook bejegyzését. A sokszínű vidék. A fővárosi állatkert hőhullámok idején segítséget nyújt lakóinak a természetes hőszabályozáshoz, tájékoztatta az MTI-t Hanga Zoltán szóvivő. A hősemleges tartomány, amelyben a szervezet nem fordít külön energiát saját hűtésére vagy fűtésére, fajonként eltérő. Efelett az állatok kevesebbet mozognak és esznek, árnyékba vagy vízbe húzódnak, illetve párologtatással, lihegéssel, izzadással, a madarak torokrebegtetéssel adják le a fölös hőt. Ehhez bőséges ivóvíz és lédús táplálék szükséges. A kifutókon, élőhelyeken egyaránt találhatók árnyékos és napos, széljárta és védett részek, sokfelé medencével, árnyékolóval, párakapukkal. Az orangutánok maguk zuhanyoznak, az elefántokat tömlővel locsolják. Számol be a sokszínű vidék. A Rajnapfalc tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak, a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelező társakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Annie Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rhein-Zeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palackposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasatás című műsora. Én Petya vagyok a pultból, és éppen várom műsor készítő társamat, Dénes Balit. Hamarosan jövünk, amint bekapcsolódik az adásba. Maradjatok velünk, a zene után jövünk.

Each breath I take, I feel.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Én Petya vagyok a pultból, és Bali van velünk még itt már, ha jól tudom, Berlinből. Szia, Bali!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szervusz Péter, igen.
0: Viszonylag hosszasabb budapesti vagy magyarországi tartózkodás után. Milyen Berlinben?
1: Viszonylag hosszasabb. Hát tegnap érkeztünk vissza Berlinbe. Kalandos utunk volt, azt kell, hogy mondjam, mert egy ponton az autónk az megadta magát, úgyhogy az ADAC, a Német Autóklub szolgáltatásait igénybe véve végül sok órás kitérővel érkeztünk haza, de amúgy minden rendben van. Hát ez egy ilyen, szerintem ez ilyen német népi játék, a nyaralás alatt a kocsival lerobbanni és a Német Autóklub segítségét igénybe venni, ezt is meg kellett egyszer tapasztaljam. Egyébként nem volt nagyon rossz tapasztalata, azt leszámítva, hogy így jó pár órával később értünk haza. Az időjárás Berlinben kiváló, az éjszaka szerintem ilyen 14, vagy 16 és 18 fok között volt, most pedig süt a nap. Jó idő lesz ma, de nem túl meleg, se nem túl hideg, hogy azt mondjam, hogy ezt kell, hogy mondjam, hogy kiváló gombászó idő van, ahogy a Kuflik című mesében mondják.
0: Jeges merülésre kevésbé alkalmas.
1: Jeges merülésre kevésbé alkalmas, az itteni tavak is igen melegek.
0: Szóval hogy van ez, hogy Németországban az egy ilyen default, ilyen alap, hogy az emberek csatlakoznak az autóklubhoz, és akkor ebben minden van? Biztosítás, meg vagy ez hogy működik?
1: Hát ez az ADAC-nak hívják, ez a Német Autóklub, a legnagyobb, amennyire én tudom, a legnagyobb civil szervezet egész Németországban, nagyon sok millió taggal. A helyzet az, hogy nem nagyon kihagyható, hogyha az emberek autója van. Ki lehet persze, csak nem érdemes, mert egy viszonylag szerényebb havi díjért, ugye ez egy ilyen numbers game, tehát a biztosítás akkor működik jól, hogyha nagyon sokan biztosítják magukat, akkor olcsó is tud lenni. Most nem akarok hülyeséget mondani, de nem, tehát ez nem egy nagyon komoly összeg, amit havonta ezért fizet az ember, hogy az autója biztosítva legyen. Mármint arra, hogyha lerobban, akkor jön egy sárga angyal, és segít. Természetesen, mint minden biztosítással foglalkozó cég, kínálnak ezek mindent, a lakásbiztosítástól kezdve a hajóbiztosításig, és ugye akkor jársz jól, hogyha adak vagy ADAC tagként egyre több és több biztosítást viszel oda, beleértve a személyes felelősség biztosítástól kezdve, amivel Németországban mindenkinek kell rendelkeznie, hogyha valakinek valami kárt okoz, vagy ő, vagy a gyerekei, akkor egy ilyen probléma. Na szóval a lényeg az, hogy így ez megéri, ugye én azt szoktam mondani.
0: Egyébként van magyar autóklub is, de fogalmam nincsen, hogy az milyen szolgáltatás kínáló szintén szólva.
1: Hát egyébként nagyon hasonló, tehát a magyar autóklub tagsági az pontosan erről szól, hogyha az útszérén lerobbansz, akkor ne csiliárdoké kelljen szerelőt hívni.
0: Mennyi lehet a magyar, azt nem tudom.
1: Trélert hívnod, mennyi lehet a havi tagság?
0: A magyar autóklubban. Megírja.
1: Nem tudom, aki tudja, hogy mennyi anya havi tagság, azt telefonáljon be, vagy a szünetben, majd utána nézünk, nem tudom, hogy mennyi lehet. Azt tudom, hogy ez egy megnyugtató érzés, amikor az autód az út szélén megáll, akkor a 50 percen belül küldenek egy szerelőt, aki mondjuk ránéz a kocsidra, és azt mondja, hogy javítható-e vagy sem ott a helyszínen, hogyha kisebb problémák vannak, akkor ezt megcsinálja. Hogyha nagyobb, akkor csak vakargatja ő is a fejét, hát itt sajnos ez történt, úgyhogy utána még egy órával később küldtek egy trélert, ami elvontatott minket egy telephelyre. Ekkor már csak 200 kilométerre voltunk Berlintől, de azt mondták, hogy nem tudják rögtön most a kocsinkat a mi általunk megadott berlini szerelőhöz vinni, mert nagyon sokan vannak úton, kevesen dolgoznak, de elviszik egy drezdai telephelyre, addigra oda rendelt, addigra ott várt minket a bérautó, amit szintén ők intéznek, nyilván az is ADAC bérautó. Szóval a lényeg az, hogy ADHD és bérautó, igen. És akkor beültünk ebbe az ADHD és bérautóba, és hazajöttünk. A kocsinkat meg majd valamikor a következő 5-10 napban általunk megadott Berlin szerelőhöz elvontatják Dresdából. Végül is elég fotó, mert minden, hát ez nem mond le abból a csalódásból, hogy az ember, hogyha haza akar érni, akkor az nem arra számít, hogy az útszélén fog történni 3-4-5 órát. Ez van.
0: Igen. Múltkori adásban Sárival voltunk, és beszélgettünk Ozoráról, ahol hát Sár idén nem volt, de én igen, és hajott, tudom, hogy te is voltál, és azt is, hogy vannak ezzel kapcsolatban gondolataid, amik így a médiában leszűrődött erről az ozorai fesztiválról. Úgyhogy gondoltam, megkérdezlek itt a műsorban is, hogy te hogy élted meg Ozorát, és
2: milyen
0: mit gondolsz?
2: Milyen gondolat?
0: mit gondolsz ezekről?
1: Hát, mint egy ilyen villanás. Én nagyon rövid időn égek tartózkodtam idén ezen a fesztiválon. Azt kell, hogy mondjam, 30 órás volt az idei keretem, amit erre tudtam szenni. Utána volt egy olyan terve, hogy majd egy kicsit később visszamegyek, különböző családi és egyéb okok miatt muszáj voltam eljönni. Az volt a terve, hogy visszamegyek, de a helyzet az, hogy közben meg egy picit beteg lettem. Ez nem a szokásos fesztivál betegség, tehát az ember a portól meg a lenyengültségtől el tud kapni, hanem egy vírus egyéb módon betalált, és utána meg úgy éreztem, hogy nem lenne felelős döntés a részemről, hogyha...
0: A 40 fokba.
1: A 40 fokba, azután, hogy éppen csak úgy meggyógyultam a 40 fokba, a porba visszamennék. De amúgy egyébként nekem nagyon jó tapasztalataim voltak Ozoláról idén is ezt a... Hát nem tudom, mire gondolsz, Peti, ez a
0: hát egyrészt sokan, igen, sokan írják így a kommentekben minden, hogy így Ozora már túl nagyjá vált, le kéne korlátozni, mit tudom én, elkurvult, hogy csúnyán fogalmazzak, Ozora. És a másik meg igen, ezek a tragédiák, hogy ezek vajon megelőzhetőek-e, ha igen, hogyan?
1: Én nem tudom, hogy múlt héten ti milyen megfejtésben voltatok ezzel kapcsolatban, mert még nem hallgattam meg az egész adást, de az van szerintem, hogy ez a fesztivál meg évről évről visszatérő rendezvény műfajában nagyon nehéz megtartani azt a... Tehát nincs olyan, ami pont mindig ugyanolyan, mert ha valami jó, akkor arra értelemszerűen új emberek is akarnak menni a következő évben. Tehát nem tudom, ezek akik azt mondják, hogy Ozora már elkurult, akkor lennének-e boldogok, hogyha Ozora még mindig egy 4000 fős rendező lenne, mint 2004-ben vagy 2005-ben. Tehát, hogy szerintem ez fogalmilag kizárt, hogyha van egy rendezvény, ami sikeres és jó, és azon csomó ember jól érzi magát, akkor nem képzelhető el, hogy a jövő évben is csak ugyanannyian legyenek. Pusztán csak azért, ha mindenki egy embernek mondja el, hogy úristen, ez szuper, gyere, menjünk már el ide jövőre is, akkor ez nem így néz ki. Tehát szerintem itt a létszám növekedésnél, tehát nem feltétlenül az az indikátor, hogy akkor most hányan vannak, hanem az, hogy mondjuk az egész helynek a szellemisége, meg az infrastruktúra, az mennyire képes lekövetni a változásokat, és ebből a szempontból én nekem az orrával az évvilágon semmilyen problémám nincsen, tehát hogy egyszerűen ez az a fesztivál, ahol nincs toj-toj, nagyon rendben volt szerintem a tisztaság idén, nem tisztem ezt a fesztivált promózni se a Tilos Rádióba, se máshol, de hát én szerintem az, hogy egy ilyen idégenes se felhúzott fesztiválon minden mostónál ivóvíz van, és kézfertőtlenítő van folyamatosan, és gyakorlatilag minden nagyobb mostónál ilyen WC személyzet tartózkodik most már, akik tisztán tartják ezeket a helyiségeket, azt, hogy továbbra is szerintem egy nagyon tiszta fesztiválnak számít. Szerintem én nem éreztem ezt, hogy különösebben zavarónak. Az tény, hogy ez az idei új szokás, hogy
0: székek?
1: Székeket raknak a táncparketre egyesek, ez egy kicsit talán túlment az elfogadhatón, de hát ez is olyan, hogy akkor majd jövőre majd másképp lesz, akkor majd másképp lesz ez szabályozva. Szóval szerintem ez én ezzel nem látok semmi gázt, a tragédiákról meg. Hát ugye azt nyilatkozta az Ozora tulajdonosa, vagy főszervezője, hogy ez egy 30-35 ezer ember, tehát ez egy kis városnyi, nem is olyan kicsi városnyi, ez egy ilyen nagyobbacska városnyi ember, hogyha ez 10 napig együtt van, az egy nagyobbacska városban is történnek tragédiák. Inkább ami szerintem elgondolkoztató, meg amivel lehetne foglalkozni talán, de azt hiszem, hogy ez meg egy ilyen ördögi körben, minél többet beszélsz róla, minél többet foglalkozol vele, annál inkább kerjeszted ezt. És sajnos ez a fesztiválon való öngyilkosság, mint műfaj. Jó reggelt!
3: Sziasztok! Két fesztivált tervezek. Évvégére egyet Tomorrowland Belgiumba,
2: 27 elejére pedig holnap után Budapest. Na, és jó. Akkor elmondhatok két röbb verset?
1: Persze.
2: Az egyik közérthető, a másik enigmatikus. Az közérthető a tulajdonformák. Magántulajdon, köztulajdon, szövetkezeti tulajdon. Most pedig a numeri következik. A kétbetűsek elvek, a hárombetűsek intézmények. Négy férfi, öt nő, hat kölkök, hét kortársak, nyolc idegenek, kilenc istenek. Isten veletek. Sziasztok!
0: Hello.
1: Köszönjük szépen!
0: Két férfi, egy eset.
1: Két férfi, egy eset, három kicsi, négy kicsi, egy baba, stb. Stb. Stb. Szóval ez a... ez a fesztiválon való öngyilkosság, nem tudom, hogy de...
0: This is a thing.
1: Igen, ez nagyon furcsa lehet, hogy sok embernek, aki mondjuk nem ismeri ezt a világot, de hogy az a helyzet, hogy ahogy én így olvastam erről egy pár cikket, tehát a Burning Man, ez a Amerikában, a nevadai sivatagban zajló, nem is tudom egyébként, hogy Nevada vagy Arizona, de talán Nevada,
0: Nevada.
1: Nem.
0: Aha, Nevadában.
1: A nevadai sivatagban zajló pszichedelikus fesztivál, szóval hogy ott is ennek a fesztiválnak a történetét végig kíséri az, hogy jelek szerint vannak emberek, akik hát, hogy is mondjam, nem tudom, hogy erről, hogy illik úgy beszélni, hogy az ember komilfo és piszi maradjon, de hogy az öngyilkosságnak, vagy az árnyékvilágból való távozásnak ezt rendkívül drámai, és hát mások számára is traumát okozó, vagy mások számára traumát okozó módját választják, hogy egy ilyen zsúfolt helyszínen kívánnak öngyilkosok lenni, mint mondjuk egy fesztivál.
0: Hát igen. És itt is valószínűleg erről volt szó. Na mindegy, de igazából az is kérdés, hogy meg lehetett volna előzni, a biztonsági őrök hibáztak-e itt, vagy nem. De hát tényleg mondjuk az lehet, hogy most jövőre mondjuk azt ott beszigorítják, mit tudom én, szöges drótot raknak a színpad szélére, vagy bármi, akkor meg lehet, hogy valamit itt fölmászik egy fára. Tehát, hogy tényleg nehéz ezeket megakadályozni, hogy nem lehet mindenhova biztonságőröket állítani.
1: Én azt hiszem, hogy azt egy fesztiválon nagyon nehéz mondani, hogy ne legyél öngyilkos, vagy megtiltani azt, hogy valaki itt vessen véget az életének. Vannak persze fokozatok, tehát itt azért Ozorán azt hiszem, az történt, hogy az egyik nap valaki fölmászott a hangfalak tetejéről a nagy színpad dekorációjára, és ott táncolgatott, aztán megijedtek a szervezők, hogy le fog esni, leállították a zenét, hogy jöjjön le, na ettől, hogy leállították a zenét, ez a táncoló ember nem sokára le is esett. Ő nem halt meg egyébként, de hogy utána két nappal később valaki ugyanezt az utat bejárva, tehát ugyanígy a hangfalak tetejére felmászva föl tud jutni, ezért ez mondjuk lehet, hogy ez egy ilyen elkerülhető hiba mondjuk legközelebb, tehát lehet, hogy oda mondjuk le. De közben meg nem tudsz minden fa mellé biztonsági őrt állítani, és nem tud arra kérni, vagy kötelezni a biztonsági őröket, hogy a saját testi épségüket, meg életüket kockáztatva akadályozzák. Egyébként az említett Burning Man-en gyakorlatilag ez van, tehát ugye ott az a fesztivál, ahol a tűz, és főleg az esemény csúcspontjaként is értelmezhető nagy bábú égető tűz, az egy olyan esemény, aminek során hát kifejezetten embereket képeznek arra, hogy tűzálló ruhában állják körbe, és megakadályozzák a tűzbe ugrást, tehát hogy vannak emberek ott, akik ott annyira behergelődnek, és nem tudom, hogy ők egyébként öngyilkosok akarnak-e lenni, vagy csak szimplán elkapja őket a hív, a tűz, vagy a lendület, és akkor be akarnak ugrani a tűzbe, és ezek a sandmenek meg arra hivatottak, hogy ezt megakadályozzák, és hogy minden évben szükség van a munkájukra. Ettől függetlenül minden évben a Burning Man-en is annak emberek, akik fölmásznak ilyen magas építményekre, meg struktúrákra, és onnan a mélybe vetik magukat. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ezt meg lehet akadályozni. Egyébként, hogyha a magyar öngyilkossági adatokat nézed, az a már említett 30-40 ezres kisvárosban valószínűleg minden hónapban történik egy öngyilkosság, nem tudom, ennek még utána nézek a szünetben. Szóval ez rendkívül tragikus, nagyon rossz. Nyilván, hogyha valaki eljut odáig, hogy eldobja magától az életet, akkor ez egy annyira borzasztó krízis helyzet, és hogy nem lehet őt megítélni. Ettől függetlenül ez a öngyilkosságnak az a nagyon, hát hogy is mondjam, másokat involváló módja ez az ugrás, tömegbe ugorni egy magas házról, vagy egy fesztiválon mindenki szemben láttára véve vetni magad, ez egy olyan aktus, amivel nehéz azért. Nehéz feloldozást adni ezért meg. Szóval ez, szerintem ez ilyen, nem is tudom, köcsökségnek tartom, de hát közben nyilvánvaló, hogy én vagyok a köcsög, aki nem érti meg, hogy mekkora ilyen szörnyű helyzetben van az illető, de hát akkor is ez egy ilyen, nem tudom, nehéz ezzel, ahogy te mondtad, itt kezdeni, nem?
0: Igen. Minden esetre most már a közvéleményt egy újabb izgalom tartja, nem tudom, fogva. Ez a DJ Oti koncerten történt. Nem tudom, hogy az eljutott-e hozzád ez a hír, mert hogy utaztál éppen.
1: Fé, eljutott hozzám, de azt szeretném kérdezni tőled, hogy tedd a szívedre a kezed, Petya, és mondjuk, mondd kinyíltan, hogy DJ Otiról és Sebestyén Balázsnak erről a, hát hogy is mondjam, erről az oldaláról hallottál korábban?
0: Én soha nem vagyok művelt, valószínű. De hát 65 ezer ember kiment, úgyhogy úgy tűnik, hogy ő egy népszerű DJ.
1: Én megmondom őszintén, ez engem ez teljesen, hogy is mondjam, teljesen váratlanul ért. Ez a jelenség, amit egyébként az egyik, azt hiszem a 444 egy kiváló, tehát a cikk, egy kiváló cikk címadással meg is fogott, mert az volt a cikknek a címe, azt hiszem, hogy haho, értelmiségiek, mi ez a DJ Oti jelenség, és akkor elmagyarázza be, hogy azt hiszem, hogy talán...
0: Igen, volt műsorkészítőtársunk írta.
1: Azért lepett meg ennyire, mert ugye azt már megszoktam, hogy egy csomó olyan generációs dolog van, amiről nem, egyszerűen nem tudsz, nem hallasz. Tehát akár a 8-10 éves, akár a 11-13, akár a 16-18, tehát hogy akinek gyerekei vannak, és mondjuk ebben a korosztályban hallgatja, hogy hogyan, meg miről beszélnek a barátaival, az azért ezt az élményt, ezt napi szinten megélheti, hogy valami hatalmas dologról fogalma nincsen, ami azt a generáció. De itt ez nem egy generációs dolog, tehát ezt a, ha jól értem, a DJ Oti 90-es évek, 2000-es évek zenét azok a 40-50 évesek hallgatják, akik az olyan nagyon messze távol nincsenek tőlünk, nem? Tehát, hogy ez felnőtteknek szól.
0: Az abszolút a mi generációnk, akik nosztalgiáznak és kimentek a 90-es évek zenéjére ugrálni.
1: És akkor itt, de te nem erre gondolsz, hogy DJ Oti koncertjére ugrálnak
0: hát
1: az emberek,
0: nem
1: hanem pont. Valami egész másra.
0: Igen, tehát megjelent ilyen több beszámoló, aminek alapján embereket bedrogoztak, illetve a saját állításuk, vagy a hozzátartozóik állítása szerint drogot kevertek az italukba, aminek hatására rosszul lettek, és mentők ellátására szorultak. Már itt is egy betelefonáló. Jó reggelt!
2: Szevasztok, a Sebestyén Balázs készített velem egy nagy interjút 1999-ben vagy 2000-ben, még vagy a Viva Plus, vagy még zene valami.
1: Akkor a Time Rotation-be? Nagy interjúra kerül sor?
2: Beírtam egy e-mailt, amikor még az e-mail is kicsit furcsaság volt, hogy én milyen érdekes vagyok, mi voltam 27 éves kb. És mondom, 40 perces nagy beszélgetés volt velem, már azt is szóba kerülnek a Biblia titkos, nem tudom, üzenetei. Én jól éreztem magam, és akkor természetesen alig emlékszem, és nincs is meg a felvétel. Nyilván fiatalabb, jobban néztem ki, és akkor még szóba is jön a Biblia titkos kódja című könyv, nem tudom mi. És akkor a végén bemondom, hogy utolsó@hotmail.com az e-mail címe, aki ír nekem, annak megfejtem az asztrológiai képletét. És akkor kaptam aztán e-mailt, meg aztán valahogy SMS-eket, és amiben is fenyegettek ilyen furán. De kb. Ennyi volt a történetem.
1: Hát köszönjük szépen.
2: Ja, a Kadarkai Endre meg járt a lakásomon, szintén ilyen benyalós, ilyen érdekes vagyok, gyere ide típusú beszélgetés. Ő viszont fölállt interjú közben, meg közöltem vele, hogy egy gonosz ember, ugyanis megjelent itt a lakásban, végig a telefonját nézte, az asszisztensei fölrakták a dolgokat, kamera, stb. És akkor csak akkor nézett először a szemembe, amikor elkezdődött az interjú. És ez kimondottan egy ilyen pszichiátriai betegekkel készülő műsor volt, És ő meg így nagyon mélyre ment a kérdésével, hát talán tetszett volna a interjú előtt egy kicsit bennem is oldani a feszkót. Fialával viszont kezet fogtam 2 hete a 8-as buszon. Sziasztok!
1: Jézusom, na jó, hát celeb, van részed.
0: Szóval igen, hogy DJ Oti koncertjén voltak ilyen incidensek, és hogy ezzel kapcsolatban rögtön megindult egy ilyen...
1: Gina volt valakinek a piájában, vagy...
0: Igen, és hogy hát...
1: Hány ilyen incidens volt? Mert az egyik sajtótermékben 2 olvastam, a másikban, meg, mint hogyha még többről is lett volna szó.
0: Hát igen, attól függ, hogy kinek a beszámolóját olvasod. Ugye van, én konkrétan 2 olyan beszámolót tudok, ami konkrét beszámoló, és ezekből... Tehát ők következtettek arra, hogy valószínűleg itt egy tömeges dologról lehetett szó. 20 emberről beszéltek, van, aki 18-ról beszélt. A mentőszolgálatnak a beszámolója az pedig annyit tartalmaz, hogy 100 embert láttak el a 65 ezer emberből, ebből 20 alkohollal kapcsolatos volt. Kábítószerrel kapcsolatos egy sem. Tehát ez volt a hivatalos OMS-nek a, hogy hívják ki, a híradása.
1: A másik 80 pedig rándulás, ficam, és...
0: Hát valami olyasmi, igen. Tehát azért ez is egyébként most így visszatérve kicsit az orára, hogy mutatja, hogy azért, amikor ennyire sok ember van, akkor ott mindig vannak fennforgások, balesetek, stb. Tehát még akkor is, tehát ugye... Mert ugye, mint hozzájára sokan azt mondják, hogy ez a drogos zene, és a nem tudom mi. Hát a DJ Oti 90-es évek, hogy hívják,

0: ha tényleg olyan szerről van szó, mint a GHB, akkor az egy-két óra alatt kiürül a szervezetből. Ja, nem egy-két óra alatt, de mondjuk 3-6 óra alatt szokott kiürülni a vérből, vizeletből később, tehát 12-24 óra alatt ürül ki a vizeletből. De hogy azért, hogyha valakit bevisznek, rosszul van, csinálnak rá egy vizsgálatot, akkor azt ki lehet mutatni. Tehát ez nem olyan, amit nem lehet kimutatni. És hát, hogyha ez nem történt meg, akkor szerintem az nagy hiba. Azt hiszem, a Zahár is azt nyilatkozta, hogy nem történt meg. És hát, tehát ennek vannak tanulságai ennek az ügynek. Többek között az, hogy ha nem végeznek alapos vizsgálatot, akkor olyan rémhírek fognak elterjedni, mint most például, hogy itt már olyat is olvastam, hogy a szervkereskedő bűnözők nyakba szúrják az embereket droggal a tömegben, és akkor utána elrabolják, és a szerveiket eladják. Tehát, hogyha nem adunk az embereknek konkrét információt, akkor azért ez el tud durvulni, vagy ilyen konteós irányba tud haladni. De hogy egyébként én nem foglalok állást azzal kapcsolatban, hogy itt most konkrétan mi történt, mert szerintem nem lehet. Tehát, hogy tényleg, hogyha ha nincsen toxikói vizsgálat, akkor azért nehéz ezt megmondani. Annyit azért leírtam a posztomban, hogy az alkoholtól is nagyon csúnyán rosszul lehet lenni. Tehát, hogy azért azt nagyon sokan alulbecslik, hogyha tömegben, zsúfolt, párás, meleg környezetben hirtelen sokat iszik valaki, és ez most ez a biológiailag is azért a női szervezet nehezebben bontja le az alkoholt, ez tény, akkor azért az egyáltalán nem annyira meglepő, hogy emberek rosszul lesznek csak alkoholtól akár. Tehát, hogy ez azért, ezt viszont az emberek hajlamosak nagyon alábecsülni, de most emiatt aztán én megkaptam most a kommentmezőben, hogy áldozathibáztató vagyok, és mindenféle csúnya jelzőt aggattak rám, holott itt tényleg én csak arra akartam...
1: Szerkereskedő, ezt nem mondták, hogy szerkereskedő, vagy...
0: Nem, most igazából most váratlan módon most elsősorban inkább a feminista gondolkodású emberek ugrottak rám, holott ők én azért...
1: Partadalom várták, hogy mikor mondták.
0: Igen, hát sokféle emberek szokták támadni az oldalt, de hogy most éppen ez, de tényleg igazából teljesen koherensen mindig is ugyanezt gondoltam erről a témáról, meg mindig is ugyanezt nyilatkoztam, tehát hogy alapvetően, hogyha megnézed a szakirodalmát ennek az egésznek, ezt is megtettem, felraktam a Drogreporterre egy cikket erről, tehát vannak tudod, a szakirodalmat áttekintő, úgynevezett szisztematikus irodalom vizsgálatok, és ezek mind azt mutatják, hogy amikor a toxikológiai vizsgálatok eredményeit elemzik, akkor az ilyen esetekből, amikor az emberek azt mondták, hogy őket bedrogozták, azoknak a többségében csak igen, nagy mennyiségű alkohol tudtak kimutatni, és ez persze lehet azt mondani, hogy túl későn történt a toxikó, stb., de hogy bizonyíték arra, hogy ez egy ilyen tömeges jelenség lenne, nincsen jelenleg, pedig nagyon sok országban végeztek ilyen vizsgálatokat, tehát hogy azért, hogyha ez valami nagyon tömeges jelenség lenne, akkor azért arra szerintem lenne empirikus bizonyíték is. Ezt mondtam ki, és hát emiatt aztán elképesztő, milyen támadást sokat kaptam, hogy én akkor nem hiszek a nők, ami teljesen nem igaz, mert hogy azt írtam bele, hogy de igen, minden egyes áldozatot komolyan kell venni, ki kell vizsgálni. De ettől még akkor is a szakirodalom az egy makacs dolog, érted, hogy ott vannak a konkrét adatok, amik meg ezt nem támasztják alá, hogy itt egy tömeges dologról lenne szó. Tehát én ezt nem gondolom, hogy ennek a kimondásától én áldozathibáztatóvá válnék.
1: Fecskendővel, még jó, hogy nem te jársz fecskendővel a tömegben, szúrod nyakon az ártatlan.
0: Hát igen, mindegy, szóval hogy ez elképesztő, hogy ez is micsoda indulatokat tud kiváltani egy ilyen. És itt azt a végén már így azt tapasztaltam, hogy emberek el se olvassák, amit írok, ja, hanem, persze, hanem így rögtön így azt olvassák a fejemre, ami az ő fejükben van. Nem érdekli, hogy én mit írok, meg hogy mit pontos, az ilyen kis nüanszok, finomságok, hogy most akkor mérleglés körül tekintően fogalmazunk, stb. Ez nincs. Tehát, hogy te vagy ellenség, vagy barát vagy. És ha egy ellenség, akkor le kell döngölni. Tehát így elképesztő, hogy nulla törekvés van az emberekben arra, hogy egy picit ilyen szofisztikáltabban gondolkodjanak, vagy hogy megtanuljanak tisztelettel egyet nem érteni egymással. Tehát, hogy így...
1: Hát nagy fába vágod a fejszélet, hogyha az internetes komment kultúrát szeretnéd itt a rádió hullámai.

0: keresztül megjavítani. De persze, értem, amit mondasz, nagyon bosszantó, hogyha az ember szakmailag egy megalapozott véleményt fogalmaz meg, és aztán kiderül, hogy olyanok kritizálják az írást, akik nem is olvasták el a cikket. Ez egy nagyon... Tehát ez egy olyan téma, ami nagyon nagy indulatokat képes kiváltani, mert elég sok minden van benne, tehát amivel kapcsolatban morális hisztériára és pánikra lehet.
1: Igen. Ugye ez volt ugye az Egressy Mátyás esete, az a fiatal fiú, aki eltűnt, nem tudom, emlékszel télen, még igen. Akinek ugye már mindenki tudni vélte, hogy már bedrogozták, és itt maffia drogozza be az embereket, a fiatalokat, és nem tudom. És aztán ugye a toxikológiai vizsgálatot ott is elvégezték, és nem találtak a kábítószer fogyasztásra utaló nyomot. Azért ott is egy ilyen boncolás során a toxikológiai vizsgálat, ugye máj, szövet, mint mindenféle szöveteket megnéznek, tehát azért ott lehetséges ott is, hogy valami nagyon gyorsan lebomló szer volt, például GHB, de hát GHB-tól ugye pont abban az esetben nem beszélt senki, mert hogy ott pszichotikus tüneteket mutatott a srác konkrétan. A GHB az nem okoz olyat. Tehát, hogy és ott is ugye, amikor ezt így én leírtam, hogy figyeljetek, nincs bizonyíték rá, hogy drog, lehetett ezer más oka, hogy az a srác kiakadt, rosszul volt, mit tudom én, nem tudunk semmit, és hogy rögtön így azt mondani, hogy itt bedrogozott fiatalok is már be akarták zárni a szórakozó helyet konkrétan.
0: Igen.
1: Ezen én elképesztő, hogy mennyire gyorsan ilyen futótűzként elterjednek ezek, és akkor ilyen makacsul tartja magát ez az ilyen elképzelések, hogy ha valaki pedig ezt így bármilyen mondom megkérdőjelezi, akkor rögtön ledarongolják.
0: Ja.
1: Akkor te is benne vagy az összeesküvésben valószínűleg.
0: Én, és te is. Ha te benne vagy, akkor én is benne vagyok az összeesküvésben.
1: Igen, és még egyszer.
0: Ja, ez a, tehát hogy is mondjam, erről a amit mondtál, hogy legtöbb ember nem veszi figyelembe azt, hogyha amúgy egy adott mennyiségű alkohollal elbír a négy fal között, akkor egyáltalán nem biztos az, hogy elbír ugyanakkor a mennyiségű alkohollal, akkor, hogyha több tízezer ember van körülötte, egy hangos, zsúfolt, rendkívül meleg, párás tömegrendezvényen. Erről mindig ugyanaz jut eszembe, hogy egy ügyvéd ismerősöm mesélte, hogy beültünk egy ismerősömmel kocsmázni, egy ügyvéd ismerősöm mesélt egy ügyről, amiben egy panaszos azt adta elő neki, hogy beültünk kocsmázni, esküszöm, hogy nem ittam többet, mint máskor, kicsit meleg nap volt, aztán a következő kép az volt, hogy hazaértem, és valaki kívülről bekente szarral a nadrágomat, feküdtem az ágyamba, és hát hogy őt is viszonylag nehéz volt arról meggyőzni, hogy valahogy az a kép, hogy valaki ezért bevoson a lakásába, hogy ezt a bűnt elkövethesse vele szembe, ez kicsit kevésbé valószínű, mint az, hogy annyira
1: betett. Jó, ez egy extrém példa, de hogy a...
0: Extrém,
1: tehát, hogy én azt tök rá hiszem, hogy vannak emberek, akiket genuinely tényleg bedrogoznak. Tehát főleg mondjuk tehát, hogy vannak olyan nők, tehát erre is vannak dokumentált esetek, amikor kiszemeli érted egy ilyen ragadozó, és akkor valamit belerak az italába, azzal a céllal, hogy elkábítsa, és megerőszakolja. Ilyenek vannak, igen. De hogy az, hogy egy ilyen tömegrendező, ilyen
0: Magyarországon ez mennyire elterjedt, az is azért, abban nem vagyok azért.
1: Hát én abban én sem vagyok biztos, de van ilyen, szerintem van ilyen. De hogy az, hogy egy ilyen tömegrendező, ilyen random embereket elkezdenek így bedrogozni, miért? Tehát, hogy így ez számomra ez ezért nem áll össze, mert hogy vannak, igen, vannak konkrét esetek, vagy nem tudom, de hogy miért csinálna valaki ilyet? Tehát, hogy ez... Ja. Én itt az indíték sem nagyon tiszta, és ezt senki nem tudja nekem megmagyarázni, hogy akkor ez miért van. Egy ilyen ember volt, aki azt mondta, hogy a közös ismerősünk Szemelyec János mondta, hogy az is lehet, hogy a konkurencia így akarta lejáratni a bulit, hogy bedrogoztak embereket, és akkor ez rontja a másik a konkurenciát.
0: De így Oti kelet-német áll personának ki a konkurencia, a Westbam, vagy
1: hát ez az, Marusa, vagy tudom, de még ez volt az egyik legolyan kerekebb dolog, hogy akkor miért csinálna ilyet valaki, hogy ott random nőket vagy embereket így bedrogozzon.
0: De úgy csak ez a miért csinálna ilyet.
1: Ez spekuláció.
0: Ez egy racionális kérdés, és onnantól kezdve, hogy ez a morális pánik és hisztéria és elterjed a sajtóban, onnantól kezdve ennek nincs nagyon sok tere ennek. Igen. A
1: racionális. Igen, azért is vagyok ezzel nagyon óvatos, mert jártam a Krekó Péter órájára, műsorkészítő társunk volt régebben, ugye ő a összeesküvés elméletek egyik nagy szakértője, és pszichológia doktorin jártam az ő órájára, hogy hogyan alakulnak ki, terjednek el az ilyen összeesküvés elméletek, mik a közös motivumok, mik teszik nagyon hihetővé ezeket a történeteket, és tényleg ez a hogy hívják, tehát, hogy bedrogoznak ártatlan embereket random buliban, ez nagyon gyanús ebből a szempontból, ugye, hogy nagyon tartalmazza azokat az elemeket. Mondjuk, mit tudom én, volt régen a klasszikus ilyen összeesküvés elmélet, a Hollywood Razor Blade, ami 80-as években a szülők, nem tudom, 70%-a meg volt róla győződve, hogy Amerikában, hogy a trick and treat-elő gyerekek cukrába egyes gonosz emberek borotva pengét rejtenek el.
0: Jézusom,
1: egyetlen egy dokumentált eset sem volt, de mégis a szülők többsége meg volt győződve erről, hogy ez egy ting, hogy ez van. Itt is ugye az nagyon megkapó ez a történet, tehát hogy ilyen, van egy ilyen gonosz emberek csoportja, akik a te gyerekeidre veszélyt jelentenek, és ez rögtön így felkapcsol egy ilyen vörös lámpa, és utána már nagyon nehéz meggyőzni valakit, hogy ez egy kitaláció. Yeah. Itt ebben az esetben ennél azért többről van szó, szerintem, tényleg biztos vannak konkrét bedrogozásos esetek, de azért az, hogy ez egy ilyen tömegjelenség lenne, hát azzal kapcsolatban én még nem láttam bizonyítékot.
0: Yeah.
1: Na, jó reggelt!
2: Ma már nem telefonálok be többet. Egyáltalán. Annyi csak, hogy az emberek imádják, ha van bűnbak. Oda akarom kifuttatni, hogy a legnagyobb bajunk az lesz az önvezető autóval, hogy 200 ezer eset helyett lesz 13 eset, ott viszont nem lehet majd megnevezni, hogy rá kell haragudni. Hát ez van. Sziasztok!
1: Hello!
0: Hello.
1: Na, berakok egy zenét, aztán utána jöhetünk vissza.
0: Ez itt a hajnali hasadás Petyával és Balival. Zene után visszajövünk, addig is hallgassatok Tilos Rádiót. Jó reggeli készülődést!

0: Jó reggelt kívánunk! Ez itt a Tilos Rádió hajnalmosodás című műsora. Petya vagyok a stúdióból.
1: És nem tudom, mi történt, elnézést kérek. Ilyen még sose történt. Teljesen váratlanul összeomlott az egész Jitsi, meg minden.
0: A hallgatók számára ez nem volt érezhető, mert beraktam több zenét.
1: Nem volt. Köszönöm szépen.
0: Úgyhogy...
1: Hirtelen ez a se kép, se hang következett be. Szóval ez a morális pánik, ami a drog témát övezi.
0: Igen, most már eltevezhetünk szerintem másik témára, arra, hogy hamarosan lesz köztársasági elnökünk. Mit szólsz ez a döntéshez, a Baka Andráshoz?
1: Hát figyelj, nem is tudom, valamelyik headline-ban azt olvastam, hogy valaki azt nyilatkozta, talán Róna Péter, nem is tudom, hogy Baka András a Tiszának megfelelhet, Tisza céljainak megfelelhet, de hát lelkesedést nem fog kiváltani, vagy különösebb eufóriát nem fog kiváltani
0: hát az ő
1: ténykedése. Annyiban mondjuk
0: megfelelő szerintem.
1: Ő volt talán az egyik első fontos ember, akit a Fidesz jogtalanul távolított el. Ugye a legfelsőbb bíróságnak volt a korábbi elnöke, és hát őt ugye, ha jól emlékszem, akkor úgy rúgták ki, hogy átnevezték a legfelsőbb bíróságot kúriára, és idő előtt távoznia kellett a pozíciójából. Utána ő emiatt pert indított Magyarországon is, és aztán az Európai Emberi Jogi Bíróságon meg is nyerte ezt a pert, ha jól emlékszem. De hogy így nem, én nem érzem azt, hogy idéglenes elnökről beszélünk, ugye ezt azért érdemes mindig hozzátenni, tehát hogy azt talán senki se gondolja, hogy ez az aktus egyszer s mindenkorra helyreállítja ennek az intézménynek a becsületét. Én azt hiszem, hogy itt ezt a fajta lelkesedést, meg azt, hogy az emberek más gondoljanak az elnöki pozícióról, talán akkor lehet majd helyreállítani, hogyha itt a megválasztás módjával kapcsolatban változások lesznek. Most arra próbálok itt utalni, hogyha lesz egyszer Magyarországon közvetlen elnökválasztás, amiben az emberek úgy érezhetik, hogy nagyobb súllyal vesznek részt annál, mint hogy megválasztanak egy pártot nagy többséggel, és akkor az a párt jelöli az elnököt. Nem tudom, hogy erről mit gondolsz te. Én az ő személyében nem találok ilyen, nem gondolom azt, hogy ő ezt a fajta nyugalmat, ami ezzel az intézménnyel kapcsolatban, illetve a nemzet egységének a reprezentálásával kapcsolatban, hát elvárható lenne, hogy az egyik csapásról a másikra be fog következni.
0: Hát nem, tök nehéz helyzetben lesz, az biztos, nagy elvárások vannak, és nehéz helyzet. De hogy egyébként szerintem személyében ő abszolút megfelel köztársasági elnöknek, nem egy nagy ágyú, tehát hogy azért nem annyira ismert ember. Tehát hogy így, amikor meghalt, hogy Baka András, akkor így el kellett gondolkodnom, hogy ki is volt ő. Jaj, igen, régen a legfelsőbb bíróság, és utána Strasbourgi Emberi Bíróságon volt, ugye?
1: Fordítva volt, szerintem.
0: Hát, hogy először volt Strasbourgban.
1: Először volt Strasbourgi bíró, és utána került a legfelsőbb bíróság élére.
0: Hogy azért nem a legismertebb vonalból jön, de azért ismert, de mondjuk így mérsékelten ismert. Aki mondjuk közéletet jobban figyeli, annak számára ismert meg. Ez a régi, amikor volt ez a balhé, akkor valószínűleg több ember találkozott a nevével, de hogy azóta már kevésbé volt jelen a közéletben, ami szerintem nem olyan nagy baj, de például nekem az fontos volt, hogy olyan ember legyen, tehát mondjuk nézzük, hogy milyen kritériumok voltak fontosak. Nekem például az tök fontos volt, hogy egy olyan ember kerüljön oda, akiről lehet tudni, hogy mit gondol a világról, Magyarországról, milyen értékek mentén áll ki, kiáll egyáltalán ügyek mellett, elvek mellett, és ennek a kritériumnak szerintem ő megfelel. És mondjuk le is tett valamit az asztalra, tehát tudjuk, hogy szellemi kapacitásaiban nem egy Schmidt Pál. Szóval, hogy így azért ő tudja, hogy miről szól a jogállam. Szerintem most nem az a fontos, hogy jogot végzett, meg jogász, hanem hogy tényleg az, hogy vannak határozott elképzelései arról, hogy mi a demokrácia, mi a jogállam, milyen elveknek kell megfelelni. Szóval szerintem alkalmas rá, valóban nem egy olyan, nem a legfajsúlyosabb szereplő, akit mondjuk erre a posztra be lehetett volna. Ezt én pozitívan állok hozzá, tehát hogy azt gondolom, hogy meg kell adni neki az esélyt, hogy jó, tehát simán lehet belőle egy jó köztársaságelnök. Szerinted nem?
1: Nem tudom, szerintem az se, hogy is mondjam, az is normális, hogy amikor újabb és újabb emberek nem merül fel különböző pozíciókra, akkor mindenkinek van véleménye. Baka egyébként a 90-es évek elejétől, tehát egészen korán, 1991-től 2008-ig volt a magyar bírója az Európai Emberjogi Bíróságnak. Ugye ez egy nagyon hosszú periódus, ez értelemszerűen kettő ciklust kitöltött, és hát újra választották. Ugye ez az időszak az átöleli a magyar a rendszerváltás utáni éveket, és gyakorlatilag a Magyarország Európai Uniós tagságának első éveit is, bár ugye az Emberjogi Bíróság, az már sokan keverik ezt, de hogy ez nem egy Európai Uniós intézmény, hanem az Európa Tanács alá tartozó, illetve az Európa Tanácsi intézményrendszer része az Emberjogi Bíróság. Van persze kapcsolata az Európa Tanács, illetve az Európa Tanácsi tagság és az uniós tagság között, de hogy ez egy valaki ebben a pozícióban két ciklust el tudott tölteni, az azért valamilyen, hát az mindenképpen azt mutatja, hogy ő ez egy komoly jogtudós, vagy egy komoly szakember, tehát ennyiben mondjuk biztos, hogy más kaliber, mint mondjuk az a Súlyog Tamás, aki hát majdnem, hogy az ismeretlenségből került az Alkotmánybírósághoz, majd annak az élére, majd onnan a legfelsőbb bírósági pozícióba. Emlékszünk arra, hogy ez hogy történt, illetve a köztársaság elnöki pozícióba, szóval egy más kaliberű emberről beszélünk, és hát valóban ugye ő 2009 és 2011 között volt a Magyar Legfelsőbb Bíróságnak az elnöke. Nem akarok belecsúszni itt mindenféle hát pontatlanságba, utána fogok ennek nézni ennél jobban, de ha jól emlékszem, akkor azért 2009-ben, amikor őt legfelsőbb bírósági elnökévé kinevezték, akkor ott voltak azért olyan hangok, amik, illetve voltak olyan körülmények, amik nem mindenkit töltöttek el hát elégedettséggel. Magyar bírói pulpituson ő, ha jól emlékszem, nem nagyon ült korábban, és akkor ott volt valami törvénymódosítás is talán, amit kifejezetten miattak.
0: Igen,
1: az,
0: hogy a külföldi, tehát úgy módosították, hogy a külföldi bírósági tapasztalatot nem számították bele, és akkor ő nem felelt meg már ennek a kritériumnak.
1: De hogy szerintem én pont nem erről beszélek, hanem arról, hogy a külföldi bírósági bíróságon, nemzetközi bíróságon szolgáló időt, vagy szolgált időt egy törvénymódosítás következtében lehetett beszámítani a legfelsőbb bíróság elnöki pozíciójához, ha jól emlékszem, de utána fogok ennek jobban nézni. Az biztos, hogy az ő eltávolítása aztán a NER fiatal korában, tehát 2011-ben az egyik első ilyen asztalra kirakott csizma volt a Fidesz részéről, hogy már pedig mi azt rúgunk ki, akit akarunk, és ebből a szempontból hát ez egy szimbolikus lépés volt. Most egyébként részben azért ugyanez történik, szerintem talán azért a morális megítélése annak, amikor most kirúgnak egy nagyon sokáig a NER szolgáló valakit, akkor ez egy kicsit más, de hát persze erre sokan mondhatják, hogy azért más, mert ez most...
0: Mert egy berlini lipsi vagy, és nem látod a haza érdekeit.
1: Nem látom haza érdekeit, hát szóval én azt gondolom, hogy ő egy arra, hogy idéglenesen ennek az intézmények megpróbáljon valamiféle szakmaiságot visszakölcsönözni, meg ennek elkezdje ennek az intézménynek a helyreállítását, azt szerintem alkalmas. Az, hogy tömegek legyenek a rajongói, vagy az, hogy ő egy ezzel kapcsolatban, hát is, hogy ahogy az angol mondja, a zsűri még tanakszik, vagy még kint van, én ezt valahogy nem látom, hogy ő egy ilyen rendkívül népszerű és ismert, és ténylegesen ellensúlyként szolgáló elnök tudna lenni, de hát persze miért nem adunk meg számára esélyt. Szóval, hogy nem tudom egyébként, nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, Petya, ez az elmúlt hónapokban nagyon sok esetben előkerült az, hogy bizonyos neveket bedobnak, és akkor erre beindul a kommentelgetés, meg beindul az, hogy akkor na ne má, meg ne úgy legyen, és akkor ezeket a kinevezéseket vagy visszavonják, vagy úgy csinálnak, mintha nem is történt volna. Én ezt egyáltalán nem tartom annyira tragikusnak, és nem gondolom azt, hogy a kormányzó képességnek ez egy ilyen nagyon fontos indikátora lenne. Sőt, igazából a hibák korrekciójára való készséget azt fontosabbnak tartom, mint azt, hogy csak azért, mert valakinek a neve felmerült, akkor már ne engedjünk a tömegek nyomásának, és csak azért is nevezzük ki, hogyha emlékszünk arra, hogy a kormány alakítás előtt néhány miniszterrel kapcsolatban is voltak ilyen. Szerintem ez egy fontos készség, és egy fontos szempont kormányzati intézmények vezetőinek a kiválasztásakor, hogy hát, hogyha valamilyen oknál fogva egy nem tökéletes jelölt átcsúszott a szűrőn, akkor utána a nyilvánosság kontrolljának köszönhetően felmerült egyéb információkra reagálva, esetleg ne kerüljön oda a pozícióba, én ezt nem a bénaságnak tartom. Ennek egyébként nem tudom, hogy érdemes-e ez, tehát ez a közmédiában való kinevezésekkel kapcsolatban is felmerült ugye a legutóbbi a Magyar Televízió híradójára kinevezett, majd egy nappal később eltávolított tévésnek az esete.
0: Ja, igen. Igen, követtem. Azt hiszem, igen. De hogy hát, mit mondjak, ugye sokan ezt annak, vagy azt hiszem a török Gábor mondta ezt, hogy akkor ez itt annak a bizonyítéka, hogy itt akkor ez pont nem így kéne csinálni, hogy a kormány fő mondja meg, hogy ki lehet a tévében, meg ki nem. De végül is azért, ha meg szó nélkül hagyta volna, hogy ez az ember a tévében legyen, akkor meg azért, akkor most azért fikázná mindenki. Szóval ott olyan jó döntés nem volt, igazából már az volt a baj egyáltalán, hogy ez az ember bekerült oda azzal a múlttal, ami neki volt. Nem?
1: Hát figyelj, én tehát Borsa Miklósról van szó, csak hogy akkor
0: nem. Jó, nem tehát azt olvastam róla, amit így leírtak a cikkekben, hogy azért ő elég sáros volt a NER-ben. Tehát, hogy ő részt vett a propagandamasin működtetésében.
1: Hát ugye, az ő
0: de lehet, hogy akkor
1: saját honlapján, tehát a borsamiklós.hu-n.
0: Ami teljesen autentikus és hihető.
1: Ez önéletrajz, tehát ez a... Én mondjuk ott akadnék fönn, amikor valaki az önéletrajzát úgy címzi, hogy önné lett rajz, tehát ez a... Vannak a modorosságnak szintjei, amivel kapcsolatban én talán egy kicsit kevésbé vagyok megengedő, mint mások, de hogy így ebben az önéletrajzban, amit most így gyorsan átfutottam, valahogy, hát igazából valahogy, mint hogyha a dátumok így 2015 áprilisáig tartanának, és hogy az elmúlt 13 év az nem annyira szerepel, tehát hogy akkor lehet, hogy érdemes esetleg felemlegetnünk azt, hogy 2015-ben ugye azért vált el az M1-től, mert amikor a hírcsatorna elindultása egy hónapig vezette az esti híradókat, hát ha jól emlékszem, akkor itt 2015-ben volt a G-nap, nem? Tehát, hogy akkor az ő útjai, ez akkor, mint hogyha akkor került volna a Hír TV-hez, amikor Simicska Lajos, a korábbi első számú oligarha szembe fordult Orbán Viktorral, tehát hogy akkor ezt azért érdemes kontextusba látni ezt a dolgot, hogy akkor lett ő ellenálló, amikor a Simicska, akinek a neve mondjuk 2015 előtt hát erősen összefonódott a Fidesszel, és hát nem tudom, hogy ez így a Mészáros Lőrinc milliárdossá válása óta valahogy, mint hogyha Simicska Lajos emléke az úgy kezdene azért hát egy kicsit megkopni, de hogy így szerintem azért nem biztos, hogy érdemes azt elfelejteni, hogy milyen szereplő volt ő mondjuk 98 és 2002 között, meg milyen szereplő volt 2015 előtt. Tehát hogy ez az egyik kérdésem, hogy akkor biztos az-e az integritás egyik fő kritériuma, hogy valaki, amikor a Simicska szembe fordul az Orbánnal, elmegy a hírtévéhez. A másik pedig az, hogy ha jól emlékszem, bár ez ebben az öléletrajzban valamilyen érdekes oknál fogva nem szerepel, 2018-tól ő a Mészáros csoport kommunikációs igazgatója lett. Tehát, hogy ez a... Hogy akkor,
0: megfelelő elvtársakat a megfelelő helyre.
1: Tehát, hogy 2018, szerintem ez az év, vagy mondjuk ez az időszak, amikor Mészáros Lőrinc felcsúti géniusz vagyona, mondjuk 17-ről 18-ra, mondjuk 100 milliárdról 200 milliárdra nő, köszönhetően az Európai Uniós források közbeszerzéseinek, és hát azoknak, akik ebben az időszakban az eredeti tőkefelhalmozást azt úgy gondolták megvalósítani, hogy akkor tömjük ki az új Simicskát, meg az új oligarchát pénzzel, tehát ez az én értelmezésemben ez az időszak, meg az azután következő időszakban ő, aki most itt az integritás bástyájaként, meg a lincselés áldozataként próbál feltűnni, hát a Magyarország első számú szervezett bűnözői csoportjának a legálisnak tűnő cégcsoportjában volt kommunikációs igazgató. Ahogy egyébként ő ugye azt nyilatkozza, hogy hát egyébként erre a miniszterelnök úr is jól emlékezhet, hiszen akkoriban kollégák voltak a Mészáros csoportnál, ami egy ilyen nagyon szép bombónak tűnik, de hát azért azt nem tudom elfelejteni, hogy a jelenlegi miniszterelnök úr talán a NER-ben való szolgálatáért érzett bűntudatából talán egy kicsit levehet az a tény, hogy mondjuk utána alapított egy pártot, és elküldte a NER-t a Bush francba, és mondjuk egy olyan politikai mozgalmat indított útjára, aminek, ha jól értelmezem, az egyik legfontosabb hívószava az volt, hogy azt a szintű lopást, meg azt a szintű korrupciót, meg azt a szintű gazemberséget, amit korábban az Orbán kormányok megvalósítottak, azt valamilyen módon hát azért felelősségre kellene vonni embereket. Tehát, hogy szerintem itt azért ez nem ugyanaz a szint. Pusztán csak azt mondani, hogy de hát mi ott kollégák voltunk. És akkor mi van? Attól még akkor oké, hogy ő ott szolgált a Mészáros csoport. Eleve mit kellett ott kommunikálni? Most komolyan, tehát hogy ez sose értem, amikor ezek a cégek ilyen óriási kommunikációs department tartanak fel.
0: Szóval, közben meg töltik fel a közmédiát olyan emberekkel, akiknek tényleg nagyon is odavalók. Nem tudom, figyeled-e például, hogy a Válasz Online szerkesztőségéből igen, egyre több embert szív be a rádió, meg a új közmédia, szóval, hogy...
1: De hogy szerintem ez tök jó, tehát, hogy...
0: És igen, és azt mondom, hogy most ez az ügy, ez így ki nagyon a média előtt, vagy homolok terébe kerül, de közben meg szerintem tök jó folyamatok is vannak a háttérben, amik kevésbé látványosak, de bizalomgerjesztőek azért, hogy oda megfelelő emberek kerülnek be a közmédiába, akik nem abszolút. Ez az ilyen...
1: Abszolút.
0: Tehát nem ahogy hívják ilyen, mit tudom én, karrierista nyalógépek, akik így hirtelen feltörekedtek a Tisza farvizén, hanem olyan újságírók, akik azért letettek valamit az elmúlt időszakban az asztalra.
1: Abszolút. És erre szokták azt mondani, hogy ahol gyalulnak, akkor túlik a forgács. Hát hogyha ez a forgács, hogy egy ilyen ember, mint ez a pasas, ez az utolsó pillanatban kiderül, hogy mégse ő lesz a közmédia egyik arca, a híradónak az egyik arca, az, hogy ez hogy történik, ez szerintem sokkal kevésbé fontos, de mint az, hogy az ilyet azért meg lehessen akadályozni. És hogyha ez úgy történik, hogy mondjuk a miniszterelnök azt mondja, hogy figyelj, én szerintem ez nem túl jó ötlet, és ezzel kapcsolatban kifejti akár csak kétszavas véleményét is, és gondolom telefonon is mondott ezt-azt, hogyha ezt meg lehet, hogy ez úton akadályozni, én ebben sokkal kevesebb problémát látok jelenleg, mint az, hogy mondjuk egy ilyen arc visszakerüljön oda, és ő legyen a megújulásnak az egyik arca. Tehát, hogy ez, én ebben nem látok olyan óriási sztorit, megmondom őszintén. Az sokkal nagyobb botrány lett volna, hogyha azt várnák el az emberektől, hogy akkor itt nyeljék be azt, hogy valaki, aki a Mészáros csoportnak volt a kommunikációs igazgatója, az így kerül vissza a tévéképernyőre.
0: Igen.
1: Szerintem egy csomó...
0: Ennél szerintem egyébként a kormány népszerűségére jóval nagyobb befolyás gyakorol, például hogy a benzinára, hogy alakul, meg hasonlók. Megmondom őszintén. Jó reggelt!
2: Sziasztok, Magda, jó reggelt! De nem érzitek esetleg azt, hogy itt azért pár lépést átugrott a drága miniszterelnök úr? Tehát, hogy itt ugyanazok a belenyúlási dolgok vannak, mint ami 50, 70, 30, 20, 10 éve is voltak, amitől meg kéne szabadulni.
1: Tehát, hát figyelj, én szerintem itt a belenyúlási cuccok szerintem a tartalomkészítéssel kapcsolatban érdemes ezeket figyelni. Tehát, hogy szerintem,
2: a személyi kiválasztásnál nem? Hát a személyi kiválasztásról beszélünk.
1: Nézd, a személyi kiválasztásban se elegáns, hogy ez történik, de mondjuk, hogyha ez akadályozza meg, hogy ilyen hibák történjenek, akkor szerintem ez kisebb gáz, mint berakni ilyen arcokat az új közmédiába.
0: Igen, mondjuk tehát szerintem az más,
2: én
0: az
2: nem
0: más
2: értek,
0: lenne.
2: Nem értek veled egyet.
1: Csak ezért ártalom csökkentés.
2: Hadd fejtsem ki, hogy miért, mert a szemét azt én is érzem, és ezzel ebben nincs is köztünk vita. De jelen pillanatban pont arról van szó, hogy azt próbáljuk megteremteni, hogy az országban, vagy azt próbálják, azt kéne megpróbálni megteremteni, hogy az országban eljárásbeli, rendszerbeli problémák ne legyenek, tehát klasszikus, rendes, szervezett eljárások legyenek. Mindennek legyen egy dokumentálható dolga, ne legyen kézi belenyúlás. Jelen pillanatban kézi belenyúlás történt, ez egy komoly eljárásbeli hiba. Uh-huh. Én az eljárást érzem, hogy itt komoly hiba történt, ami egyébként a kapkodás eredménye is, de a kapkodásnak viszont a következménye az, hogy akkor el kell viselni, hogy rossz személyi választást hoztak, és esetleg később a miniszterelnök kifejtheti a véleményét, majd a megfelelő tanács, nem tudom, milyen eljárásbeli dolgok, meghozzák a véleményét, vagy meghozzák az új eredményt, esetleg leváltják ezt az embert. Az, hogy miniszterelnök belenyúl, ez egy eljárásbeli probléma, és ez klasszikusan ugyanazt a reflexeket válthatja ki, ami történt 10, 20, 30, 50, 70 éve is.
1: Igen, nem elegáns.
0: Nem szerencsésen ment ez,
1: nagyon
0: igen.
1: Nem szerencsés, nem elegáns, nem is jó. A kérdés az, hogy egy ilyen felfokozott helyzetben, amikor itt te úgy mondod, hogy kapkodás van, és ebben biztos igazad is van, de hogy közben nagyon sok intézménynek az élére, meg nagyon sok új embert kell átnézni, kinevezni. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben mi a kevésbé rossz, az, hogy akkor átcsúszik egy ilyen, és mondjuk egy ilyen ember vezeti esténként a híradót, vagy az, hogy egy ilyen belenyúlás történik, és ezzel kapcsolatban talán különbözik a véleményünk.
0: Még egy dolog, hogy egyik hiba ugye, hogy belenyúl, a másik az, hogy ezt hogyan tálalja, tehát az, hogy ezt rögtön kényszeresen Facebook kommentben tálalja. Mert egyébként azért ne legyünk képmutatóak, tehát a miniszterelnökök egy jelentős része beavatkozik ilyen helyzetekben, csak mondjuk lehet, hogy ezt a háttérben teszi meg.
2: Egy telefonhívással oldják meg, amit legalább úgy lehet akár hipokrita módon is tálalni, hogy hát hirtelen megváltozott valami miatt az eljárásbeli vélemény. De ez a Facebook komment, ez...
1: Az nem elegáns, hát, az béget, és az még egyébként probléma
2: is. Elhiszem, hogy sokaknak kinyílt a bicska a zsebében, és sokaknak, köztük nekem is egy kicsit ilyen wow érzésem volt.
1: Igen, ez a WTF, de közben meg ugye az is van, hogyha tovább olvasod, hogy ki ez az ember, akkor viszont ez a bicska egy picit, ha nem is teljesen...
2: Igen, és nem. Én szerettem volna a másik oldalról is megvilágítani a dolgot, örülök, hogy megtehettem, és akkor ez a vélemény is hangot itt kapott, és akkor úgy, ezzel elbúcsúzom tőletek.
1: Köszönjük,
2: szervusztok!
1: Szervusz! Szóval szerintem azért az nem, hogy Borsa Miklós azt mondja, hogy ki akar majd ezek után a közmédiába menni, hogyha vele ez történhetett, hát szóval ez az, amikor nem, veled nem azért történt ez, mert sárga a hajad, vagy a bőrszíned nem olyan, hanem azért ember, mert úgy tűnik az eddigi életrajzodból, amit egyébként nem kötsz olyan nagyon a nyilvánosság orrára, hiszen a saját honlapodon ez nem található meg ez az információ, de hogy ettől még ez igaz, hogy úgy tűnik, hogy vastagon szolgálta ki az előző rendszert. Ez történt.
0: Jó reggel!
3: Jó reggel, sziasztok!
1: Szia!
3: Jó, jó kis témához nyújtatok. Én nekem néhány véleményfoszlányom van, amit talán közérdekű, és majd elmondjátok róla a véleményeteket. Egyrészt a Tarantino örök témájából kiindulva, a dolgok sosem fehérek és feketék. Tehát aki horogkeresztet vés valakinek a homlokára, az egy szörnyűség, még akkor is, hogyha akinek a homlokára vési, az egy szörnyetek. Na most ez az egyik ilyen epizód. A másik epizód az az, hogy az emberek túlnyomó többsége tapasztalatom szerint opportunista. Ami egyáltalán nem baj, különben mindannyian mehetnénk kapálni. Ezt szerintem indokolt figyelembe venni. A harmadik epizód. Az elmúlt galeri, vagy letűnt galeri saját partikuláris érdekből beszippantotta a tehetségek jelentős részét, főként azokat, akik a többséghez, azaz opportunistákhoz tartoztak. Na de még egyszer mondom, nem lehet elfű emberekből a társadalmat fölépíteni, mert abból nem lesz semmi. És ezek a nagyon tehetséges fickók a saját opportunizmusukkal együtt szerintem meg kell találják a helyüket, a beilleszkedésüket a normalitásba, főként azért, mert ők tehetségesek, tehát a normalitásnak szükségük van őrájuk. Uh-huh. Aztán a valahanyadik epizód. Persze, hogy ez nem a miniszterelnök dolga, és persze, hogy ezt így visszakézből lecsaphatnánk, és csapjuk is le különben. Meg ahogyan az előző hozzászóló is mondta, nagyon sokaknak a kezébe, vagy a zsebébe ez kinyitotta a bicskát. Ez így helyén való. Azt nem tudom, kik a nagyon sokak, mert azért azt láthatjuk, hogy a Tisza föllépése körüli színházi produkció, az egy igen pontosan tervezett művelet. És igen pontosan tervezett, és igen pontosan oda is hat, ahova azt tervezik, legalábbis bízunk benne. Mert hiszen az embereknek a többsége, látjuk a hányszoros kétharmadot, az eltéríthető a normalitástól. És valahogy rövidebb idő alatt, mint 16 év, sőt rövidebb idő alatt, mint 2 év, vissza kell őket hozni a normalitásba. És hogyha valaki az ilyen banális, ilyen puffadó dolgoktól indul be, vagy erre reagál, akkor reagáljon erre. Úgyhogy nyilvánvaló ez az írástudó emberek jelentős része számára ez a miniszterelnöki művelet, ez elhibázott. Különben lehet, hogy tényleg elhibázott, de nem vagyok ebben annyira biztos. De attól még az ilyen fickókat, ahogy mondjátok, nem szabad odaengedni, mert például azt se tudjuk, hogy ő véletlenül egy téves kiválasztás során került oda, vagy ez egy megtervezett diverzáns munka. Köszi, kizártam.
1: Köszi. Szerintem itt nem szabad azt figyelmen kívül, hanem hogy ez ideiglenes vezetésű közmédiáról beszélünk. Tehát, hogy ugye végig arról volt szó, hogy bármennyire is tűnnek fel ott nagyon is alkalmasnak tűnő és megkérdőjelezhetetlen integritású emberek, hogy ez egy ideiglenes dolog. Tehát, hogy lesz rendes pályázat, amit szakmai alapon normálisan bírálnak majd el, és akkor majd azok a vezetők majd kiválaszthatják azt, hogy kikkel akarnak dolgozni. Szerintem ezt senki nem vitatja el. Én azt hiszem, hogyha a köztévének lesz egy rendesen kinevezett vezetője, és hogyha az ő személyi döntéseibe a miniszterelnök továbbra is Facebook kommenteken, vagy telefonokon, vagy e-maileken, vagy dörgedelmes hangulat levelekben próbál majd belenyúlni, akkor ez egy tök más helyzet lesz, mint a mostani, amikor idéglenes vezetők hát időnként olyan döntéseket hoznak, amivel kapcsolatban mondjuk lehet, hogy nem a nagy tragédia rájuk szólni, hogy ezt így ne. Tehát ne felejtsük el azért, hogy ez mi lett volna a feladata ennek az embernek. Úgyhogy én picivel több türelmet kérnék a kinevezésekkel kapcsolatban, és egyébként meg azt gondolom, hogy egy ponton túl érdemes ezt a Facebookra kihegyezett és kihelyezett kommunikációját a miniszterelnök úrnak talán megfontolnia. Ugye ez jelenleg kicsit olyan, mint hogyha a Facebook lenne az internet, tehát hogy ami sok szempontból szerintem nagyon problémás. Ezzel együtt az ilyen esetekben szerintem nem árt azt nézni, hogy mi lett volna a nagyobb kár az, hogyha ez nem történik, és ez az ember elkezdi vezetni az esti iradót, vagy az, hogy ez történt. És szerintem ezzel kapcsolatban, én nekem biztos, hogy nincsenek azzal kapcsolatban kétségeim, hogy az első opció az sokkal nagyobb, sokkal károsabb lett volna.
0: Kármentés történt.
1: Ártalomcsökkentés, nem?
0: Tehát is egy kicsit elfuserálva, igen, hogy nem kellett volna ezt így ezzel a elszabadult Facebook hajóágyú módon. De ez már egy minta nála, tehát hogy itt ez egy kicsit... Tehát ugye önmagában ez a működési mód, ez lehet, hogy kormányfőként már nem annyira szerencsés, mint egy ellenzéki vezérpolitikusként, szóval ezt lehet, igen, hogy át kellene gondolni, de hát erről nehéz leállnia. Mert egyébként erről meg ezzel nyerte meg a választást.
1: Közösségi média nevű drogról valóban nehéz leállni, főleg akkor...
0: Látjuk Trumpnál is.
1: Érzi, hogy nagyon megy neki. Trumpnak se sikerült, amikor kirúgták a Twitterről, hogy csinált magának egy újat.
0: True Social-t. És egyébként azért a Trumpnál működik, tehát ugye tényleg tudja tematizálni a közbeszédet, és Magyar Péternél szerintem tudatos is, tehát hogy még azért azt is tudja, hogy a közvélemény nagy része, meg különösen az ő szavazói nagy része inkább a radikális lépéseket várja el, tehát hogy még mindig az a nagyobb elvárás szerintem, hogy itt legyenek mindenhol személyi változások, megtisztulás, felelősségre vonás, stb. Tehát, hogy minél inkább ilyen ennek a kemény megtisztulási folyamat motorjáként tud motorjaként tud szerepelni, annál inkább a szavazói körében népszerű.
1: Igen.
0: Aztán, hogy most a népszerűsége a Tiszának kicsit visszaesett, az meg hát igen, az valahol természetes, mint ez így szokott lenni a frissen megválasztott kormányoknál.
1: Hát vagy úgy, hogy egy ideig még megy föl, mint ami itt történt, vagy aztán utána egy picit lemegy, de én azt hiszem, hogy ez még bőven a tolerálható belül van, talán a Tisza kampány emberei is úgy gondolják ezt.
0: Igen.
1: Na, egy kicsit zenéljünk szerintem, és aztán térjünk vissza. Igen.
0: Ez itt a hajnali hasadás, hamarosan jövünk vissza a zene után, Petya és Balogh.

0: de mondjuk azért Magyarországon, ahol az alkohol fogyasztással összefüggő megbetegedések és halálozások terén a világ elsők között vagyunk. Az egyik ilyen magát erkölcsi példaképnek mondó ember szempontjából azért nem mindegy, hogy így mennyire látványosan promotálja a töményszeszt, szerintem.
1: Aztán, úgy tűnik ezen a felvételen, hogy ez nem az első kupica.
0: Hát
1: volt,
0: ez nagyon nem az első kupica, hogy nyilvánvalóan látszik az a fején, hogy ilyen ki van már dülledve a szeme meg minden. És így több üveg van előtte, ott így, szóval mindegy, a lényeg, hogy nem egy szerencsés, meg különösen ugye ez a, ami engem mindig zavar ebben, az a képmutatás, hogy közben meg ő a nagy gyermekvéd, ifjúság erkölcseinek a védője, és hogy a kábítószerek azok az ördökkel való cimporálás, és szigorú büntetés, stb.
1: De azt mondod akkor, hogy ő ne rúgjon be nyilvánosan?
0: Hát nyilvánosan szerintem ne rúgjon be egy politikus se, vagy nem tudom, szóval nem szerencsés szerintem, egy nem jó üzenetet küldtet.
1: Nehéz azért egy ilyen szerb buliba ezt megállni. Az vesse rá az első követ, aki nem volt még szerb esküvőn, legénybúcsún, trombita fesztiválon, koncerten.
0: Tehát, én még nem voltam mondjuk, de...
1: Hát jó, akkor te vetheted rá a köveket.
0: Lehet, hogy ott revolvert fogtak az asztal alatt hozzá, hogy így áll.
1: Nem olyan könnyű ott nem inni. Én nekem az az élményem ezekről az eseményekről. De hát abban biztos, hogy van valami, amit mondasz, hogy azért különösen akkor, hogyha egy olyan kormányoknak voltál a feje, akik mondjuk például az utolsó két évben a drogok ellen ilyen szent keresztes háborút hirdetett, és ennek során hát másoknak nem ártó drogfogyasztók ezreit, tízezreit vegzálta, akkor nem biztos, hogy ez olyan nagyon szerencsés, hogyha téged így látnak, nem?
0: Igen, hát sajnos így a poszt alatti kommentmezőben azért ott elég erősen megkaptam a Viktor fanoktól, hogy szövőminiszterelnök urat már a szabad idejébe se hagyják, hogy egyébként is nehogy ne hasonlítsák az alkoholt a kábítószerhez, az teljesen más, és hogy és ezeket a szokásos érveket, hogy igazából a pálinka az teljesen rendben van, uh-huh. És hogy ez, tehát hogy ez felbugyogott a magyar társadalomnak, ez a tipikus tudathasadása, ami az alkohol és az illegális szerek közötti különbséget illeti.
1: Hát figyelj, szerintem egyet tudok azzal érteni, hogy politikus nyilvánosan ne rúgjon be, de meg azzal is, hogy az alkohol társadalmi szinten, meg egyéni szinten is, hát minimum egyes kemény drogok használatával, vagy abúzusával mérhető károkat okoz, azt valahogy azt úgy nem látom, hogy akkor az a mondás, hogy akkor ő ne igyon. Szerintem ez, nem is tudom, nagyon nagy szükség lenne arra, hogy ebben az országban az alkoholról és az egyéb tudatmódosító szerekről egy őszinte és hát tényalapú beszélgetés induljon el. Ennek én nem pontosan tudom, hogy mikor lesz itt az ideje. Például mondjuk, hogy azzal kapcsolatban, ami jelenleg Budapesten történik a flakonozással és ilyen különböző tudatmódosító szerek használatával kapcsolatban, hogy ezzel a helyzettel is hát nagyon kellene valamit kezdeni, és amikor azt mondom, hogy kellene valamit kezdeni, akkor nagyon jó lenne kilépni abból, hogy az emberek többsége az meg akarja lincselni ezeket a rendkívül marginalizált, szegény és szerencsétlen polgártársainkat, akik itt az elmúlt hónapokban berendezkedtek arra, hogy kukákból palackokat szednek ki, és ebből tartják fenn magukat az utcán. Szóval erre nagyon kéne valami megoldás. Én attól tartok, hogy ilyen gyors megoldás erre nincsen. Az első lépés az talán az kéne, hogy legyen, hogy indulne erről egy beszélgetés, hogy ezt mi okozza, mi történik, mik az okozati összefüggések, és hogy hogyan lehet ilyen alacsony vagy közepesebb küszöbű szolgáltatásokkal megszólítani ezeket az embereket.
0: Igen, a múlt műsorban beszéltünk erről Sárival is, és hát azért azt mondom, hogy a lakosság körében az elégedetlenség és az indulat részben szerintem jogos, mert hogy

0: azért olyan, tehát
1: Ja.
0: ezt nem akarok így általánosítani, hogy minden flakonozó olyan, mert ez is hazugság lenne, meg minden, nem minden flakonozó droghasználó, és nem minden droghasználó agresszív hülye, de
1: Igen.
0: hogy vannak agresszív hülye droghasználó flakonozók, akik viszont még ha kisebbség is, akkor is belőlük vonják le a következtetést a lakók már, hogy baromira zavaró. Tehát, hogy tényleg így most már nem csak a Józsefváros, meg külső kerületek, meg stb., hanem tényleg így a bárhol, szerintem bárhol felbukkannak már, akár az éjszaka közepén, és hát elég durva mocskot hagynak maguk után, betörnek lépcsőházakba, megy a dílelés különböző lépcsőházakba, ahol betörik az ajtót, tehát egy csomó olyan sztorit lehet hallani, ami hát így senki nem szeretne egy olyan társasházba lakni, ahol ilyenek vannak, szóval jó reggelt!
2: Szevasztok, jó reggelt, a buszos vagyok. Mi lenne, hogyha ezeket a flakonokat nem a kukába dobnánk?
1: Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ez volt az első gondolatom egyébként, hogy ha ez tényleg a flakonozással függ össze, akkor annak van egy nagyon egyszerű módja, hogyha a lakosság elkezdené komolyan venni a visszaváltást, nem? És hogyha nem dobnák ki ezeket a flakonokat.
2: De most nem csak erre gondolok, Bari, hanem hogyha vannak ezek a kukák, amiben ott ők turkálnak az utcákon. Tehát most mennyibe tartana, hogyha azok mellett a kukák lenne, jó, most ez csak egy adhok ötlet, tehát lehet finomítani, de
1: flakon kuka.
2: Mellé, tehát flakon gyűjtő, így van, egy flakon gyűjtő lenne, mert ugye az ugye hasznosítható, és ha nem viszi el mondjuk azt hajléktalan, vagy ilyen gyűjtögető ember, akkor időnként kiürítené a FKF, vagy akárki, és akkor nyilván neki lenne ebből pénze, vagy nem tudom. Szóval az a bőség lehet, hogy ebből elindulna utána meg egy háború, hogy mindenki verekedne ezekért a dolgokért, mert ugye annyira rá vannak gyógyulva, de hogy ezen finomítani kéne, az biztos is, hogy ha az eldobás nem úgy történik, hogy bele a szemétbe, hát nem kéne széttúrni a szemetet. Tehát minél jobb dzsuvát csinálunk ezzel, én úgy érzem.
1: Igen. Én ebben biztos
2: jó,
1: vagyok benne, hogy...
2: Jó, nem tudom többet hozzátenni.
1: Én ebben biztos vagyok, hogy mivel ezt a problémát nem csak a ti beszélgetésetekből a Sárival, hanem egyéb cikkekből is, tehát hogy azt látom, hogy az utcai drogfogyasztás és a nyílt drogszcéna és a flakonozás, tehát az üvegek begyűjtése az nagyon durván összekapcsolódik Budapesten, meg talán most már más vidéki nagyvárosokban is, de főleg Budapesten, akkor abban biztos vagyok, hogy a hatékony intervenciónak valamilyen módon a flakonozást is meg kell céloznia. Ugye itt azért miről beszélünk, arról beszélünk, hogy sok évtizedes szünet után Magyarországon végre bevezették azt, hogy ezeket a PET palackokat, hát ezeket ne dobálja el mindenki csak úgy, hanem 50 forintért vissza lehet váltani. Most az, hogy az a rendszer, ami létrejött erre, ez mennyire hatékony, meg hogy működik, az egy kérdés, de hogy az a alapvető helyzet, hogy egy ilyen jellegű dolgot, bocsánat, úgy tűnik, hogy megfelelő kampányok nélkül, meg érzékenyítés nélkül nem lehet olyan nagyon hatékonyan rágedni a társadalomra, meg számomra egészen, főleg Németországból élve, tehát Németországban valaki egy 25 centes alumínium dobozt, italos dobozt, vagy egy 25 centes műanyag dobozt kidob, akkor arra a barátai, ismerősei értetlenül néznek, és megkérdezik, hogy te miért dobsz ki pénzt? Miért van az, hogy te pénzt dobsz ki a kukába? Tehát, hogy ez egy kicsit mélyebben gyökerezik, és nem is feltétlenül azt mondanám, hogy itt ez a hollandokra volt ez, amíg még nem volt euró. Egy gulden az egy gulden, de hogy, és a németeknek is azért van olyan, hát a társadalom jelentős része az azt gondolja, hogy ha valamiért pénzt lehet kapni a boltba, akkor ezt biztos, hogy nem fogom kidobni. Tehát, de hogy ez a mentalitás, ez egyik napról a másikra, ez nem tud elterjedni csak azért, mert éppen most már visszaválthatók az üvegek. Tehát, hogy ezt én azt látom, hogy a legkülönbözőbb társadalmi státuszú emberek legyintenek arra az 50 forintra, amit a ízet. Tehát van ez egyrészt, ez a része, hogy az nagyon fontos lenne, hogy akkor ezeket a palackokat ne a sima kukába dobjuk legalább. Ha te nem akarsz vaszakolni, a lakosság nagy része nem akar vaszakolni a visszaváltással, akkor legalább gyűjtsük őket valahogy külön. Szerintem ez egy tök releváns és észszerű felvetés. Meg hát talán az is, hogy valahogy ezeket az embereket megtalálni, nem, Peti?
0: Nyilván, igen. Igen, és hát ugye az alapprobléma szerintem az, hogy hogy ezeknek az embereknek a túlnyomó többsége az a vidéki nyomorból jön. Tehát, hogy ilyen vidéki telepek, kelet-magyarországi. Tehát, hogy én az alap problémának ezt látom, hogy évtizedekig hagytuk, hogy gyakorlatilag ilyen szubszaharai állapotok alakuljanak ki Kelet-Magyarország bizonyos részein. És most, hogy tehát, hogy azt nem lehetett várni, hogy ez így örökre egy ilyen elszigetelt rezervátumokban majd ott megmarad, hanem hogy hát most ezzel kell szembesülni, hogy így megjelennek Budapesten azok az emberek, akik hát, hogy úgy mondjam, nem volt gyerekszobájuk. És azkor még keveset mondtam. Jó reggel!
2: Sziasztok! Balázsnak ez a mondandója csak annyit, hogy ez nem rétegfüggő, hogy ki az, aki eldobja. Ez lustaságfüggő.
1: Igen.
2: Tehát van, aki nem lusta kiszedni, és van, aki lusta, tehát ne rétegezzük, mert akkor itt csak az nem...
1: Én csak azt mondtam, hogy a legkülönbözőbb társadalmi réteg, tehát ebben egyesül a magyar társadalom jelenleg, teljesen mindegy, lehetsz egyetemi tanár, meg lehetsz bárki, és simán eldobják a palackot. És közben
2: mert
1: pedig
2: attól lehet még lusta. Tehát ez az egy. Kezdjék kimondani, mert ha nem szembesítjük az embereket, akkor ugye van az értetlenül nézés, hogy hát de miért nem hagyod nekem? Hát azért, mert te most a lustaságot, te egymás lustaságát elviselni, ez szerintem, és erre fel kell figyelmet, hogy ez egy ilyen nagyon érzékeny téma, hogy az emberek erre, tehát hogyha máshol parkolsz, a legközelebbi helyen akarsz megállni, és lusta vagy elgyalogolni eddig addig, ezeket nagyon rosszul tűrik. Tehát ebből háborúk tudnak lenni, hogy én már hadd vegyessek lusta. Na de most, ha ezt nem mondjuk így ki, hogy itt valójában erről van szó, akkor szerintem kiírtani sem lehet ezeknek az attitűdöknek az írmagját. Tehát, hogy ez legyen egy ilyen
1: a legtöbb emberi tevékenységgel kapcsolatban, amit másoknak felrósz, vagy felró az emberek többsége, a saját magatartásának a megítélésével kapcsolatban sokkal elnézőbb. Ez már csak ilyen, tehát ilyen az emberi természet. Tudod? Tehát akár a közlekedésben is egyébként, például a parkolással. Tehát rettenetesen bosszant téged a tilosban parkoló autó, amikor éppen ott áll, ahova neked menni kéne, de hogy sajnos az embereknek egy jelentős része, ez nem tartja vissza attól, hogy utána, hogyha ő neki kell valahol gyorsan megállni, akkor ott kirakja a vészfilogót és megálljon. Ezt Karinti is nagyon szépen megénekelte egy novellájában, a villamos vagy omnibusz, vagy mit tudom én, amikor az emberek nem mennek beljebb, csak odáig fontos nekik az, hogy felnyomuljanak a járműre, amíg ők nem tudnak felszállni, a következő megállónál ők azok, akik nem mennek beljebb a többieknek.
2: Na most a humor az ugye nagyon sokakat, meg nagyon sokan könnyen átsegít bennünket azon, hogy a saját kis nyomorult nehézségeink meg nem ugrásán átsegítsen, de azért az látni kéne a mögöttesét, hogy Karint is nyilván azért vette ezt elő, mert valami fajta, hogy mondjam, olyan példát akart mutatni, amivel szembesít bennünket, hogy pajtás, ez így nem jó. Tehát, hogy ezt így valahogy mégis, én azt mondom, csak a lustaságot magát, ezt ki kell emelni, és nem szabad rétegezni, hogy ilyen réteg, meg olyan réteg, mert akár drogos, akár tanár, akárkit mondtál, az bárki lehet, és ez bárkitől szégyen, hogyha így viselkedik.
1: Szerintem a jótékony célra fordítható részét kéne hangsúlyozni ezeknek. Tehát ennél egyszerűbb módon jótékonykodni, vagy ennél olcsóbb módon, mint az, hogy föl tud ajánlani valaki számára a bedobált palackoknak az árát, nem lehet. Tehát ez egy tök jó kezdeményezés. Szerintem ezzel kéne valamit kezdeni.
2: Hát nem tudom, én a visszaosztásoknál szoktam azt látni, vagy nem tudom, ilyen, ahol ezek már annyira meleg ágyai annak, amikor van ilyen koncentráltan gyűlik össze valami, és hogy akkor az nem is úgy lesz kezelve egy idő után, mert a figyelem elterülődik róla, és szóval ez ilyen vékony jég. Na, mindegy, nem biztos, hogy így van, csak hogy ez ilyen nehéz, nem kezelhető. Köszi, sziasztok!
1: Nagyon köszi, ciao! Szóval ezzel valamit kéne tudni kezdeni szerintem, mert ez így hosszú távon nem feltartható, hogy nagyon remélem, hogy az új szociális kormányzatnak lesz erre igénye és szándéka, mely lakossági igényére lenne, jelenleg még ugye azt gondolja az emberek többsége, hogy ezt fővárosnak kéne megoldania, de hát szerintem ez a probléma túlnőtt azon, hogy városi szinten kezelhető legyen, tehát ez kormányzati beavatkozást igényelne.
0: Jó reggelt!
1: Halló!
3: Sziasztok, Feri vagyok!
1: Szevasz, testvérünk!
3: Életeim! Ez a lustaság, ez érdekes dolog, én mondjuk én távol tartanám magam az ilyen típusú társadalmi minősítések, mint a lustaság, nagyon széles képet fest szélesebbet, mint amit gondolnánk. Szerintem az, hogy valaki miért dobja el az üres dolgokat, akár zacskó, akár kiszívott cigicsi, akár flakon, egyszer nem kell neki. Ami benne volt, az kivette belőle, a maradék része az már nem értékes. Erre tök jó válasz volt, ez az értékes, és akkor hozd vissza hozzánk, és adunk érte pénzt. És szerintem ez majd, az tök jó volt, amit mondtál, Balázs, szerintem ezzel foglalkozni kell, ezt kommunikálni kell, időt hagyni neki, de ez még előttünk áll. Viszont a flakonozás esetében meg szerintem inkább ott van kapcsolódás a rokhasznati szintelekhez, hogy magára a szintére került pénz, vagy inkább több pénz került erre a szintére. Tehát itt ugye ezen a másodlagos drogpiacon ezen nem nagy pénzek mozognak, vagy nem arányaiban a másikhoz képest, a bérből fizetésből élőkhöz képest, itt kisebb pénzek mennek, de a flakonozás kapcsán több pénz került rám. És akkor ez a több pénz, ez visszacsorog azért valahogy, kisebb lehúzások, elveszem, kisebb bílek, ez meg az. És akkor ez azért úgy valakicsit megmozdította, úgy tűnik a vidéken élőket. Amennyire én tudtam egyébként tájékozódni teljesen csak ilyen saját kapcsolatokon keresztül, a legtöbb esmés azt mondta, hogy nagyjából negyedével nőtt a budapesti dolgokhasználói szintén a vidékről érkezők kapcsán. Tehát, hogy nem ők a túlnyomó többsége, hanem kiegészítik az amúgy már itt lévőket. És hát igen, valóban a hírhozói a vidéki társadalmi nyomornak.
1: De nem lehet, hogy arról van szó, Fecó, hogy az a negyed, ez egy olyan 25%, akinek viszont tényleg nincsen az égvilágon semmilyen bázis a Budapesten. Tehát, hogy a 75% az továbbra is olyan, aki biztos olyan közülük, aki utcán van, de azért erősebb a szociális hálója, egyrészt ismeri az intézményrendszert, másrészt egy részük talán ilyen nagyon durva lakhatási szegénységből jön, tehát azért van valahol meghúzni a vagát este, amit, és hogy közben pedig ez a bizonyos 25%-nak meg még ilyen sincs, tehát hogy ők aztán tényleg az utcán vannak.
3: Így van, hát annyi kiegészítés, hogyha az utcán élő droghasználókról beszélünk, akkor ők oly mértékben az intézményrendszeren kívül vannak, hogy egyébként ők tényleg a fák alatt alszanak, és hogy elérnek valamilyen szintű szolgáltatást, ami a hajléktalanelátáshoz kapcsolódik, tehát magát a hajléktalanellátó szolgáltatók valamennyire látják őket, meg tényleg minimális kapcsolat van, de érdemi, az életminőségüket javító szolgáltatásokhoz ők sem férnek hozzá. Akik vidékről érkeznek, ők teljesen a vaksemmibe az egyértelmű, tehát Népliget. Ja. Na persze, és hogy igazából az a probléma, ami emögött húzódik meg vidéken, akár a vidéki roma lakosság konkrétan, hogy szó szerint kell érteni, az a probléma, az még mindig nem látható. Belúgnak most a csápjai, de az lesz az igazi katasztrófa, amit ott találunk emögött igazából. És az, hogy ebben lesz-e olyan érdekelt vidéki ember, aki azt mondja, hogy ezt tüntessük meg, és a szegregátumokat számoljuk föl, és költözenek be a faluba a romák, hát azt én nem látom magam előtt. És szerintem ez az igazi probléma, ami mögötte meghúzódik. Az, hogy ezt a kristályozást láthatóvá teszi, katalizálja, az persze, az még tragikusabbá teszi ezt a dolgot. De hogy teljesen képszerűen zárja, amit a speech, mert én meg is érkeztem a Mohuba egy nagy csomó lakossági hulladékkal.
1: Feri példát mutat.
3: Igen, az építési törmelék, amit július 1-től már csak pénzért lehet leadni. Hála a jó Istenek, ezért le lehet adni egyben, és nem kell 150 kilójába ide hordani.
1: Na, de és akkor mennyit kell fizetni a sittért?
3: 340 forintot kilónként. Én most hozok 200 kilót kb.
1: Az nem kevés.
3: Akkor 7, hát a 7 rongy, érted? 7. És akkor azt jelenti, hogy megszabadulok tőle. És akkor ez már ott volt a pincébe, tudod, én összeírni.
1: Várjál, én nem voltam olyan nagyon jó matekból, de 200-szor 300, az szerintem nem...
3: Hát akkor 350 akkor. Na, most én számoltam, hogy
1: de az 70 ezer, Fecó.
3: Kilónként 300 forint.
1: Igen, de ha 200 kilót hozol, ha 100 kilót hoznál 300 forintért, akkor 35 ezer forintot fizetsz.
3: Akkor 35 forint kilónként.
1: Na, az sokkal jobban hangzik, mert a 350 forint az...
3: A 70 a nagyon sok lenne, van a két konténer.
1: Igen,
3: mert a számra nem emlékeztem, de azt viszont kibontottam, hogy hogy
1: hogy ez neked nem 70-be fog kerülni, hanem 7000-be. Nem
3: hát igen, nem lennék se jó palackozó, se jó szóró ember, mi vagy a számunkkal ezek szerint, akkor nem bánok.
1: Viszont itt ez egy nagyon, nagyon, ez egy nagyon németnek is mondható tevékenység, a BSR, tehát az a hulladék udvar, az itt egy rendkívül kedvenc közintézménye a köztisztasági vállalatnak. Nekem is a második otthonom, nagyon szeretek oda járni és oda hordani dolgokat, azt mondjuk kevésbé...
0: Van szociális élet is ott?
1: Hát szociális élet kevésbé...
3: Hogy ne hallják, de itt ezek is, akik kidolgoznak, azok istenek. Hát ők döntik el, hogy itt azt mit adhatsz, nem, vagy mit nem, és neked itt nem osztanak lapot, érted? Tehát, hogyha fontos a hungarocseled, akkor viszont a picsába innen.
1: Ne, én itt egyszer konfliktusban ritkán kerülök a BSR-be, egyszer kerültem eddig, tehát itt van a hulladék udvarnak az egyik raktárja, egyik hangárjában egy olyan sarok, ahova teljesen jó minőségű az abszolút új dolgokat viszel, tehát hogy van valami, amit kaptál, de ezt nem akarod eladni, ezért lerakod oda, vagy a jó minőségű, vagy jó, és ott ahogy hogy leraktam egy csomag játékot oda, felfigyeltem egy két darab kerekvágó deszkára, amit ilyen fatányérra, amit hosszas forgatás után felemeltem, tettem két lépést, és egyszer csak kivágódott az egyik ajtó, és egy rikácsoló nő támadt nekem, hogy képzelem azt, hogy én innen bármit is elviszek, ez itt az övék, meg minden. Akkor utána egy kollégája jött oda, hogy mi a probléma, mondtam, hogy hát nézze, most raktam le itt egy nagyon nagy értékű ezt meg azt, és gondoltam, ez izé, na jó, akkor ezt vigyed, na, de ez semmi ahhoz képest, a fejmosáshoz képest, amit a feleségemtől kaptam, amikor képes voltam a hulladék udvarból hazajönni újabb szemetekkel, tehát, hogy nem ez volt a feladat, Balikám, ezt mondta a feleségem, úgyhogy azóta nagyon félek, hogy ne is menjek annak az udvarnak, annak a résznek a közelébe, nehogy valamit elhozzak.
3: Egy a sorsunk, nálunk is van ilyen, itt úgy hívják, hogy szemléletformáló hely, talán ez a neve, és akkor ott én is mindig átnézem, eddig kétszer vittem az a repoharat, bármilyen furcsa, de különleges, eddig nem látott repoharak voltak. Feleséget ez hasonlóan rossz hallását fejezték, hogyha még egyszer bármit hazahozok a mogutól ebbe a lakásba, akkor nagy problémát ez meg.
1: Na, úgyhogy csak azt akarom mondani, hogy... Középkorú férfi sorsa hulladék gazdálkodás dzsungelében.
3: De most holnap lesz a szociális ilyen minisztériumban ezzel kapcsolatban megbeszélés, tehát valami egyébként így zajlik így a szavak szintjén, de hogy azt nem tudom, hogy mikor válik majd úgy világossá, hogy ez egy ilyen milliárdos projekt. Tehát ez egy ilyen, ezt nem fogod tudni megcsinálni 200 millióból itt Pesten. Tehát, hogy egyszerűen ennek egyik része a gyerekvédelem, ahonnan érkeznek, hogy az utcán élő droghasználóknak a döntő többsége 80% fölött a gyerekvédelemből érkezik, vagy olyan érintettsége van. Igen. És még egy nagyon rossz szám, hogy 35 év környékiekről beszélünk, vagy az alatt. Ami abból a szempontból rossz szám, hogy fiatalok is már itt tartanak, abból a szempontból pedig kedvezik, hogy a portázs módszer a felépülés során még alkalmazható az ő életkorukban, aminek viszont egy egész hatékony. Csak ugye el kéne jutni valahogyan, de hát a felépülési kapuig nekik onnantól, hogy találkozunk másfél év. Tehát ez nincs az utcáról, szia, akkor gyere kezdjél hozzá a közösségi munkához, mert élő beszél szemben, érted?
1: Igen. Na jó, hát sok sikert akkor a Mohóba is, meg ennek a másik problémának a megoldásához is.
3: Sziasztok, sziasztok!
1: Szevasz, köszönjük, hogy telefonáltál. Hát, kemény. Hány embert érint ez, Petya?
0: Hogy érted, hány flakonozó van
1: Budapesten? Miről beszélünk? Ezrekről, százakról, ezrekről, tízezrekről? Inkább ezrekről, nem?
0: Inkább ezrekről. Hogyha csak Budapestet nézzük, na, valószínűleg azok egyébként, akik a leginkább a lakosságot zavarják, az inkább egy pár száz ember, akik így a balhésabbak, úgymond. Én azt tippelem, de ezek megint mindig ilyen, tudod, hogy számolod meg őket. Szóval azért ez így nem egy exakt, tehát nagyon nehéz exakt. Különösen úgy, hogy ezek az emberek folyamatosan vándorolnak, mivel flakon gyűjtenek. A rendőrség, hogyha lecsap egy ilyen gócpontra, akkor áthelyeződik a gócpont egy másik helyre. Én most ugye készítettünk, azt is elmondtam a múltkori adásban, hogy készítettünk egy ilyen javaslatcsomagot a belügyminisztérium számára, hogy hogyan lehetne tűzoltás jelleggel ezt a dolgot kezelni. Az most elvileg a belügyminisztérium asztalán van, ez a javaslatcsomag. Ahogy a Fecó mondta, hogy ez nem egy apró pénzből lehet megoldani ezt a dolgot, még tűzoltás szinten sem, tehát azért ebben így milliárdokat kéne befektetni, hogy lehessen valami látható változást elérni, és ennek a része kell, hogy legyen az, hogy ezekkel az emberekkel mi fog történni, ami az a lakóknak többnyire úgy olyan szinten jelenik meg, hogy vigyel a rendőr, de akkor utána mi van? Ebből viszont már nem gondolnak bele, hogy ez a zsigeri reakció, hogy vigyel el a rendőr, ne lássuk, de oké, de hogy mondjuk egy döntéshozónak azért ezen túl kéne látni, hogy ezek a kozmetikázások, meg hogy áthelyezzük a problémát egy másik városrészbe, ezek nem tartós megoldások. Úgyhogy ez egy nagyon durva cucc, amit szerintem egyébként én arra tippelek, hogy egyébként a nyárnak vége lesz, akkor ez egy kicsit vissza fog majd megint szorulni, tehát nem az lesz, hogyha hidegebb lesz, akkor kevésbé lesz ez látványos. De mindig ez van egyébként, hogy a nyáron felfut, aztán kicsit vissza, de mondjuk most így azt látjuk, hogy a mostani nyár az sokkal durvább, mint a tavalyi nyár volt.
1: Ergo abból a visszaesés is azt eredményezheti, hogy ez a probléma ez itt marad.
0: Igen, és akkor persze az ellenzéki városvezetőket hibáztatják a lakók, véletlenül sem az elmúlt 16 évnek a hiányzó szociálpolitikáját. Úgyhogy azért ez is egy ilyen jellemző, hogy úgy mondjam, hogy hát nem feltétlenül azokat hibáztatják az emberek, akiknek valódi felelősségük van ebben. Itt vagy, Bali?
1: Haló.
0: Itt vagy, jó.
1: Azt akartam mondani, hogy mihez képest ellenzéki.
0: Ja, igen, hát volt. Igen, ez még mindig, ebben még mindig fogalmi zavarban vagyok, de...
1: Igen, ez ellenzéki, de mihez képest.
0: Egyébként szóval bizonyos szempontból most is ellenzékiek, mert nem a kormánypárti.
1: Persze, ezzel vicceltem. De őket a legkönnyebb hibáztatni, ez egy olyan probléma, aminek a kialakulásában talán ők rendelkeznek a legkisebb felelősséggel. Tehát ez a probléma az nem itt képződik, az, hogy a szegregátumokban hogy élnek emberek, meg az, hogy a gyermekvédelemből kikerülők milyen állapotban vannak, ennek nagyon kevés köze van a fővároshoz, mint ahogy ahhoz is, hogy van itt egy új pénzkereseti lehetőség a hulladék gazdálkodás terén, ami teremtődött, és hogy tehát a főváros ebbe a dologba szerintem ártalmat tud csökkenteni, meg kár tud menteni, meg intézmény javaslatokat tehet, hogy hogyan lehet ezt kezelni, más nem nagyon tud csinálni.
0: Így van, és hát amíg a gyermekvédelemmel és a vidéki gettókkal nem kezdünk valamit, addig boríték alatt, hogy folyamatosan újra termeli magát ez a dolog. Tehát, hogy most oké, hogy vannak olyan hangok, hogy a flakonozást tiltsák be, meg hogy milyen kártya, vagy lakcímkártyához lehessen kötni a flakon visszaváltást. Tehát, hogy ne lehessen kerületen kívüli embereknek flakont visszaváltani, és hogy ezzel meg lehetne akadályozni ezt a vándorlást, de hogy hát az az igazság, hogy szerintem a vidéki nyomor az mindig a fővárosban, hát még mindig nagyobb megélhetősi lehetőségek lesznek, mint ott. Tehát ugye ez szerintem ez borítékolható, hogy akár flakonozás, akár nem, ezt így nem lehet elszigetelni.
1: Nem.
0: Úgyhogy előbb-utóbb ezzel is kéne valamit kezdeni. Na hát le is értem is, pedig én még akartam beszélni a Ceuta, Marokkó.
1: Azt szerintem a jövő héten beszéljünk
0: krízis,
1: róla, mert
0: most
1: olvasok erről cikkeket, és ez nem minden az, aminek látszik, úgyhogy szerintem a jövő héten beszéljünk erről.
0: Semmi nem az, aminek látszik, mi?
1: Hát van, ami az, aminek látszik. Ez például...
0: De az, amikor a Viktor iszik, az az?
1: Az például az, aminek látszik. Meg ez is talán az, aminek látszik, ez már pedig a Tilos Rádiónak a műsorának látszott, amit
0: hallatszott.
1: Petyával és Balival hallhattatok, látni nem. Nem volt más, ez volt az. Jövő héten jövünk újra, addig is hallgassatok Tilos Rádiót, legyen remek a hetetek.
0: Szevasztok!
1: Sziasztok!
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
5: Az aszály miatt a víz visszatartására július 25-én szombaton két ponton építettek a mederbe homokzsákos keresztküszöböt, a Galga-patak turai szakaszán. Előzőleg a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság, a turai önkormányzat és a Dunai Poly Nemzeti Park igazgatóság szakemberei tisztázták a szóba jöhető helyszíneket és műszaki megoldásokat, a mederelzárások létesítéséhez szükséges hatósági eljárásokat. Szombaton a helyből és távolabbról örvendetesen magas létszámban érkezett önkénteseké, vagyis a kivitelezésé volt a főszerep. Homokzsákokat rakottak, kialakították az ideiglenes műtárgyakat. Este Turaváros polgármestere invitálta pompás bogrács pörköltre a résztvevőket. Szemlézte a vízügyiek Facebook bejegyzését. A sokszínű vidék. A fővárosi állatkert hőhullámok idején segítséget nyújt lakóinak a természetes hőszabályozáshoz, tájékoztatta az MTI-t Hanga Zoltán szóvivő. A hősemleges tartomány, amelyben a szervezet nem fordít külön energiát saját hűtésére vagy fűtésére, fajonként eltérő. Efelett az állatok kevesebbet mozognak és esznek, árnyékba vagy vízbe húzódnak, illetve párologtatással, lihegéssel, izzadással, a madarak torokrebegtetéssel adják le a fölös hőt. Ehhez bőséges ivóvíz és lédús táplálék szükséges. A kifutókon, élőhelyeken egyaránt találhatók árnyékos és napos, széljárta és védett részek, sokfelé medencével, árnyékolóval, párakapukkal. Az orangutánok maguk zuhanyoznak, az elefántokat tömlővel locsolják. Számol be a sokszínű vidék. A Rajnapfalc tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelezőtársakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Annie Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rhein-Zeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palackposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG.
6: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, a megtervezett valóságot hallgatjátok a Tilos Rádióban. Én Zsuzsi vagyok, és itt van velem Barta Máté, műsorvezető társam, és ezt az adást most felvételről fogjátok hallani, és jövő héten, tehát kedden fogjuk leadni adásban. A témánk pedig egy rendezvény lesz, ami augusztus 15-én és 16-án lesz, tehát szombat és vasárnap, és ennek az eseménynek a neve a Varázsgarázs Fest 3.0, ami a hazai underground rockzene egyik legizgalmasabb eseménye lesz most, és Mogyoródi Ring autós mozi és kempingben lesz ez a rendezvény. És ezen a kétnapos fesztiválon 14 fiatal feltörekvő rockzenekar lép színpadra, többek között a Hocus Pony, a Stone Sour, a Yu, a Cica, a Great Martin Conspiracy, és az eseményt a Varázsgarázs kollektíva szervezi, ami nem csupán egy rendezvénysorozat, hanem egy torzított gitárzenére épülő csapat, amely koncertekkel, közösségépítéssel és találkozási pontokkal támogatja a hazai underground rockszínteret. És két vendég érkezett hozzánk, a két főszervező, Nagy Ingrid és Csina Nokkoló főszervezők, Nikoló pedig egyébként a Hocus Pony zenekarnak is a frontembere, úgyhogy sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Tök jó, hogy itt vagytok!
1: A hallgatókat!
2: Sziasztok!
0: Ez az esemény, most már ez a 3.0 ugye arra utal, hogy ez a harmadik év, amikor megrendezitek.
1: Így van.
0: Ez egy nagyon-nagyon nincs terület, amint ti mozogtok, ezek a fiatal underground rockzenekarok. Én bevallom, nem sokat ismertem azok közül a zenekarok közül, akik itt fellépnek. Ez lehet az én hiányosságom, de baromi izgalmasak egyébként. Most elég sokat meghallgattam, és nagyon-nagyon jók. De hogy egy picit arról meséljetek, hogy ez így hogyan indult így a kezdetektől, hogy kik voltak az első fecskék ebben az egészben, és hogyan jött létre ez a fesztivál, és azóta hol tartotok?
1: Az indítatás azonnal kezdődött, hogy Ingriddel mit csináljuk a Hocus Pony-nak, így az ügyleteit szervezzük, és három évvel ezelőtt nyáron éreztük azt, hogy még tök jó lenne valami olyan fellépési lehetőség a zenekarnak, ami egy ilyen extrább és még nem elhasznált helyszínen van megrendezve. Majd annyira beindultak a dolgok, annyira szerencsések voltunk, hogy tudtunk egy nagyon jó helyszínt találni, az Artoid filmdíszletes műhelyet, és egyből elkezdtünk Ingriddel azon gondolkozni, hogy ez hogy lehetne kiszélesíteni egy több zenekaros eseményé. És mivel van rengeteg barátzenekar, akiknek tudjuk, hogy hasonló a helyzete, és esetenként tényleg nagyon kevés koncertjük van, ezért így tudtuk, hogy biztos nagy lesz a nyitottság az oldalukról, hogyha kapnak egy ilyen meghívást, és hát belekezdtünk ebbe három évvel ezelőtt. Még így, hogy mondjam, nagyon tapasztalatlanok voltunk, szóval tényleg így ketten raktuk ezt az egészet össze. Nyilván most így a harmadik évre megérkezett egy csomó plusz dolog, ami így beépült, ami felfogásunkba és így szervezési metódusunkba, de na, átadom a szót.
3: Hát én csak annyit szeretnék így még hozzá tűzni, hogy három évvel ezelőtt igazából azt akartuk, hogy legyen egy olyan fesztivál, akkor még nem fesztiválként volt ez megfogalmazva, hogy legyen egy olyan buli, ahová mi is szívesen elmennénk, ahová szívesen megvendégelnénk a barátainkat, és ja, úgy jutottunk Rudiéknak az Artoid filmdíszlet készítő műhelyébe, hogy szerettünk volna egy olyan izgalmas helyszínen bulit szervezni, ahol még idáig nem volt semmilyen event megszervezve. És ehhez a víziónkhoz ragaszkodtunk a következő években is. Idén is az autós mozi helyszínét azt úgy találtuk, hogy ugyanúgy egy izgalmas helyszínt szerettünk volna.
0: Másik helyszínt
3: igen, tehát hogy így
0: most
3: out of box keressünk egy ugyanolyan izgalmas helyszínt, ahová itt a saját ízlésünkre tudunk formálni.
0: Úgy ez egy autós mozi. Ez igen, működik
3: ez
0: egyébként?
3: Ez működik.
0: Csak simán így ki lehet bérelni egy ilyen fesztivál szervezésre?
1: Igen, bármilyen eseményre igazából.
0: Mindig ez ilyen probléma szokott lenni ilyen nagyobb eseményeknél, hát vagy hát ilyen rendezvényeknél, hogy milyen helyszínek vannak, abba lehet menni, és ezt még soha nem hallottam, hogy itt mondjuk ilyen bulikat rendeznének.
3: Van, de Goa bulikat is szerveznek, szóval nem csak autós találkozó, leginkább autós találkozó, plusz mozi, a mai napig klasszik rádión, frekvencián rácsatizol, filmezel.
0: Na és akkor igazából csak visszakanyarodva, hogy tehát az elején az inkább akkor egy ilyen baráti, nem tudom, kvázi mint egy nagyházi buli, úgy indult.
1: Így van.
0: Hát hogy így magatoknak, ugye ezeknek a zenekaroknak egy ilyen, nem tudom, ad egy...
3: Egy jó találkozási
0: pontot. És pont ez a közösségi rész, ami egyébként nem tudok izgalmas nálatok, hogy ahogy az így elkezdett épülni ebből a baráti találkozóból, azért most már az van, hogy 600 főre limiteljátok a belépőjegyeket idén, ami igen. Nyilván még mindig egy nagyon pici ilyen fesztiválokhoz képest, de hogy azért látszik, hogy most már nem csak a baráti körnek van ez, hanem szélesedett ez a kör.
1: Hát ami meglepő volt, hogy igazából már az első évben sem csak a barátaink voltak ott, hanem így random külföldiek is megjelentek. Annyi volt, hogy rákerestek Facebookon azzal a szűrővel, hogy Népszigeten lévő megrendezett események. És aha. Akkor látták, hogy mert szoktak szemezgetni így ez alapján, ilyen keresésekkel, és akkor így látták, hogy Népszigeten lesz egy esemény, de nem tudtak semmi más, csak hogy Varázsgarázs, nyilván csináltunk ennek egy Facebook eseményt, és akkor ott így volt egy kisebb leírás. Egy ponton megjelentek a külföldi arcok is. Nagyon-nagyon sok igazából új emberrel találkoztunk így. Pont azok a barátaink nem voltak ott, akikre így számítottunk, de nyilván nem az van, hogy most csalódtunk bennük, csak hogy így volt benne egy olyan változatosság, ami még így minket is meglepett, hogy tényleg nem az a bázis az elsődleges oda kijövő ember, akikre így mi számítottunk.
3: Az első eventen voltunk akkor ott 250-en, kb. Így a staffal együtt, a rákövetkezendő évre, ami tavaly volt, akkor voltunk 400-an a staffal együtt, ott már sold out volt, ott nem is akartak. Tavaly meg az Attóban voltunk, az Attó motorszerelő műhelyében. Az is szintén Népszigeten van, de egyébként azóta ott már bulikat is szerveznek, szóval üzemel a spot.
0: Jó helyszínek.
3: Ja, hát a Népsziget az gyerekkorom egyik kedvenc spotja.
1: Ha lehetne, oda szerveznénk.
0: Én azt ismerem, vagy nem tudom, hogy még ott vannak, de ott nagyon sok műterem is van, meg kiállító terem is.
3: Igen.
0: Ott van egy ilyen dokk is, azt hiszem.
3: Keramikusok is kint vannak. Élnek is ott egyébként, szóval ott egy izgalmas kis hippi közösség. Ja.
1: Hát meg ez az industriális környezet, a rengeteg fém, a nagyon sok ablakos fal, vagy hogy így, tehát nem sima téglafalak vannak, hanem rengeteg az üvegfelület, nagyon sok a fémfelület, magasak az épületek, magas, nagy a beltér, tehát vizualitás, vagyis vetítésre is nagyon alkalmas, és ja, hát ez így nekünk nagyon elragadó volt tényleg az Artoidban is, aha. Tehát hogy ott is nem tudom, fogalmam sincs, de kb. 15-20 méter lehetett a belmagasság, tehát hogy akkora volt az első helyszín, hogy oda a nagy hajókat vittek be szervizelésre, tehát hogy így úgy kell elképzelni a teret. Tavaly az Atnó is jó volt, ott egy kicsit szűkösebb volt, de ott tényleg így többen jöttek el, tehát házra raktuk azt a helyet. Elsődleges szempontként ez is volt, hogy így ezért is kerestünk most új helyszínt, hogy...
0: Uh-huh. De picit erről a szénáról meséltek, hogy ez az underground fiatal rock zenekarok, vagy így nem tudom, ennél specifikusabban hogyan meg lehet-e fogalmazni, mi az a stílus, amiket itt csak... De hogy azért alapvetően rock zenéről van szó, tehát gitár, torzított
1: gitár.
0: De ez egy külön műfaj egyébként, hogy torzított gitár?
1: Én nem mondanám ezt külön műfajnak, ez inkább egy hangzásbeli és ízlésbeli kérdés, csak nekünk így valahogy ez az, ami úgy megfog minket, mint hogha egy speciális kajatípust jobban szeretném, mint a többit.
0: Kicsit ilyen pszichedelikus hatása.
1: Van benne pszichedelikus hangzás is, tehát hogy igen, a gyors punktól kezdve a hangsúlyosabb grunge-tól a pszichedelikus utaztatásig minden megjelenik így a fellépőknek így a koncertjein. Ebből a szempontból tök jó, mert most így, hogy egy autós moziban leszünk, így van ott egy telepített technika vetítésre, egy 28 méteres vetítőfallal, tehát most pont ez is egy tök jó dolog, hogy így próbálunk egy kicsit minden zenekarra specifikusan hangulatba is olyan vizuál találni, ami még egy egészebbé teheti ezt az egész...
0: Lesz ilyen vizuális emberetek is, aki
1: lesz, igen, lesz egy momisokból összeállt grup, akik hárman fognak ilyen live act vizuális műsort készíteni, ott most nem megyek bele részleteibe, de nagyon látványos, ahogy így ők elmondták nekem szóban, illetve lesz egy live coding vizuálozással foglalkozó srác, aki pedig a kódokat fogja ott folyamatosan írkálni, látszódni fog a kezelőfelület is maga a vetítés folyamán, és akkor így a kódoknak megfelelően fog mindig változni a kép. Szóval izgalmas. Bocsánat, még egy picit visszamegyek a műfajokhoz, hogy itt most az is lényeg, hogy nem akarunk itt diszkriminálni, tehát nem az van, hogy nem vagyunk nyitottak itt másfajta gitárhangzásokra, hanem így az van, hogy a Hókusz által belefutottunk egy csomó olyan zenekarba, akik így organikusan, de tényleg hasonló nyelvcsaládba tartoznak, mint mi.
3: És meg akik hasonló cipőben járnak.
1: Igen, tehát a szemlélet és maga a hangzás általi elképzelések, hogyha ezt most így ki akarjuk mondani, akkor ezek így viszonylag megegyeznek. De mégis azért elég színes, tehát hogy így nem az van, hogy jó, mindenki torzított gitáron játszik, hanem van háromféle, négyféle különböző torzítási megoldás is, és ezek így kurva színesek, hogyha lassan játszasz torzgitárral, vagy gyorsan játszasz torzgitárral, tök más lesz az összhatás. Ennek van egy ilyen tök szép divers oldala, hogy így ebben például a szombati nap nagyon izgalmas lesz, hogy tényleg lesz punk, lesz garázs, lesz pszichedélia, lesz post-punk, lesz instrumentális stoner, lesz shoegaze, szóval, ja, mindenféle fénycsiség.
0: Nálad a Hókusz Pónynál ez hogy indult, ennek a stílusnak a szeretete? Vagy honnan jössz, hogy egy kicsit itt téged is?
1: Hát még annó volt egy zenekarom, a Puma Danger, ők velük inkább pszichedelikus rockot játszottunk, egy kicsit lassabb tempójú zenét, és miután az a zenekar így elkezdett így magától is szépen elhalni, akkor én már így éreztem azt, hogy én szeretnék gyorsabb zenét játszani. Igazából más indítatásom nem volt, csak legyen gyorsabb és legyen hangosabb, és akkor ezt így tök jól át tudtam vinni a Hókuszba, mert ott már így a zenésztársaim is értették, és ők is ezt szerették volna, hogy akkor legyen ez egy gyors, intenzív zene, és akkor kikötöttünk ott, hogy egy ilyen garázsosabb, stoneresebb, kicsit pszichedelikusabb zenét kezdtünk el csinálni. Tehát az a ami Pumában fő elemem volt a pszichedélia, az igazából egy kis töredékévé vált a Hókuszban, és jött inkább a gyors intenzitás.
0: És ez körülbelül mikorra tehető? Amikor
1: hát a Pumával 14-től adtam ki zenéket 19-ig, két kislemezt, nem, egy kislemezt és kettő albumot, és olyan Covid kezdetekor kezdtünk el 2020 környékén talán a Hókusszal próbálni.
0: Amikor időszakban.
1: Ott, igen, hát ott igen, jött a Covid, sajnos ott a keleti blokkot megszüntették, az egy hatalmas nagy érvágás volt nekünk, tehát az ott így, az egy maradandó sebet okozott, de mindegy, most már túlléptünk, meg túléltük a helyzetet. Szerintem most megválaszoltam a kérdésedbe.
0: Meg, most ilyen, mert honnan ismeritek amúgy, mert úgy
1: elmondom én szívesen.
0: Vagy a főszervezők, és hogy...
1: Hát 2012-ben én még...
0: Igen, az érződik, hogy azért ez nem egy ilyen munkakapcsolat, csak már nem úgy... Csak
1: ja,
0: hogy
1: így, hát köszi.
0: Ilyen baráti társaság, ez az egész, amiből ez...
1: Hát ez is cirkulál, néha munkakapcsolat, de amúgy mi együtt is vagyunk.
0: Aha. Ja, akkor jó.
1: Nem, hát 2012-ben ismertem meg még annó Ingridet, aha, még akkor tanóc voltam a Hajas Lászlónál, az Erzsébet téli szalonban dolgoztam.
0: Mert úgy, ugye te fodrász vagy, igen, a főállásban, és itt van a szalonotok a Tilos mellett, nem messze, a Bemmozi.
1: Igen, hát a Bemmozi fölött a harmadik emeleti lakásban, itt a sarki épületben. Szóval 12-ben megismertem Ingridet úgy, hogy én belettem ajánlva neki egy osztálytársamon keresztül, hogy vágjam le a haját, és akkor mi akkor megismerkedtünk, de nem jöttünk össze, hanem...
3: De nagyon tetszettünk egymásnak, igen, és igen, az a találkozás az nagyon megmaradt mindkettőnknek. Én akkor elmentem Szardíniára dolgozni egy szezont, hazajöttem, randiztunk egyet, nem lett belőle semmi, és utána rá 10 évre pedig rá...
1: Hát 8 évre, de hát majdnem 10.
0: Meg
1: közös hát nem gondoltuk volna ezt, igen, akkor, amikor még 2012-ben White Stripes-ot mutattam bennetészt a készítés közben első randinkon Ingridnek, de igen.
0: Na, egy picit a zenékről is beszélünk. Szerintem most hallgassunk meg egy zenét. Van egy tök jó playlist, amit te összeállítottál azokból a zenekarokból, akik így nálatok most ezen a fesztiválon fellépnek.
1: Annyit hozzáteszek, hogy a zenekarok maguk is tettek be dalokat, tehát hogy nem csak én állítottam össze, hanem ez egy ilyen közreműködői playlist, szóval úgy hallgassa a kedves közönség.
0: Okay, ez egy kollektív munka volt, és hogy... Mondanál?
2: Én is hozzászólnék.
0: Igen.
2: Ehhez nekem van egy elképzelésem, de mondjátok, hogyha ez hülyeség, hogy egy csomó ilyen műfaj elhangzott, hogy stoner, meg shoegaze, meg mit tudom én, és tehát szerintem nem minden hallgatónak nyilvánvalóak ezek a kategóriák, és én szerintem tök jó lenne kicsit egy ilyen magyarázó jelleget is adni ennek a műsornak, hogyha valaki teljesen ilyen világtalanul kapcsolódik be, és ezt össze is köthetnénk a számoknak a az ajánlásával. Tehát, hogyha azt gondoljátok, akkor mondjuk egy ilyen témát, nem tudom most, vagy egy ilyen műfajt PC-zzünk ki, és akkor, hogy az miért, mi ez, miért ez, és egy olyan számot tegyünk be, hogy ez is egy kicsit ezzel is így, nem tudom, szuper. Bővítsük a hallgatóknak a zenei ízlését.
1: Jó. Okay. Annyi, hogy Stone Sober a zenekar neve, nem Stone Sour.
0: Stone Sour, az
1: semmi baj, csak van Stone
0: az
1: Sour is.
0: Az a Corey az a
1: tényleg.
0: Igen.
1: Na jó.
0: Elnézést.
1: És akkor, ja, semmi, de vagy is csak, hogy... és akkor most választunk egy dalt, vagy...
0: Választunk egy műfajt, akkor szerintem
1: választunk
0: most, és azon
1: belül
0: meg választunk egy dalt, úgyhogy itt...
2: Hát meg kicsit, mert az nem hangzott még előttönképpen mi ez, mert hogy most ez, úgy indulunk ennek neki, mint hogyha ez ilyen halál nyilvánvaló lenne, de nekem sem volt annyira nyilvánvaló, tehát hogy akkor nem tudom, mondom, elhangoztak, tehát csak pár dolog, hogy a stoner, shoegaze, psych, rátok bízom, valamelyiknél szövegeink le, mi ez, honnan ered, és akkor abból tegyünk be.
3: De szükséges egyébként ennyire egy műfajilag így szétbontogatni.
1: Hát
3: egyébként
1: én szívesen elmagyarázom, hogy geci.
2: Hát ezt csak azért mondom, mert elhangzott, hogy ilyen zenék lesznek.
1: Igen.
0: Kicsit, nem kell ilyen tankönyvszerű definíciót tenni rá, csak tényleg, hogy így körülbelül mik azok, amik így mondjuk így a főbb, nem tudom, amit mondjuk megkülönböztető egymástól, mondjuk egy, nem tudom, egy shoegaze vagy egy stoner.
1: Simán. Én bele tudok ebbe szívesen menni. De akkor mondjuk én most egy dalt.
0: Mondjuk mondj egyet, igen.
1: Jó, akkor hát nem tudom, legyen akkor a Shoes nevű zenekar, és akkor legyen mondjuk a Burn című dalt, mind átlagosan maximum ilyen 20-21 évesek, maximum, de tényleg nagyon fiatal kis pipik, de nagyon erős markás hangzásuk van, és tök érdekes, de most észrevettük azt, hogy így ez a 90-es évek grunge hangzás, ez most elkezdett jobban beütni a fiataloknál. Náluk ezt érzem erőteljesen, hogy megvan bennük ez az Alice in Chains-es, kicsit nirvánás ilyen egyrészt hangzásvilág és tempó is a zenéjükben, ami nagyon izgalmas teszi, hogy kettő lány énekel, Luca, ő gitározik és énekel, és mellette pedig Gerda, aki énekel és sikítozik. Nagyon izgalmas, és tényleg nagyon-nagyon melengeti a szívem, hogy ilyen fiatalon tényleg egy olyan hangzás inspirálja őket, ami engem is mondjuk 20 évvel ezelőtt inspirált, és hogy így még mindig tényleg vannak olyanok, akik a Nirvanáért be tudnak indulni, és mindenféle a Sonic Youth, tehát, hogy így szeretik a noise-os dolgokat is. És az tök jó érzés, hogy basszus, itt vannak ezek, most jöttek föl ezek a srácok Budapestre egyáltalán, és ilyeneket hallgatnak. Tehát, hogy így, Shoes egyenlő, shoegaze, noise-os, grunge-os zene mélyen visszanyúlnak a 90-es évek gyökereihez, és nagyon autentikusan képviselik.
3: Angol és magyar nyelven is, szóval az ő különlegességük az is, hogy nem csak angolul énekelnek, hanem a shoegaze próbálják magyar nyelvre is átültetni, és akár népdalokon keresztül is, szóval ja, most októberben fog kijönni a srácoknak az első nagy albuma.
1: Készülnek ezerre.
0: Na, akkor hallgassuk meg.

0: Sziasztok, a megtervezett valóságot hallgatjátok Tilos Rádióban, és a Varázs Garázs Fesztivál, vagy Fest 3.0 eseményről kapcsán beszélgettünk, a hazai fiatal underground rock szénáról, és a vendégeink pedig Nagy Ingrid és Nikoló főszervezők. És ugye ez a rendezvény augusztus 15-én és 16-án lesz, úgyhogy ezen a most hétvégén, amikor hallgatjátok ezt a műsort, akkor lesz a Mogyoródi Ring autós mozi és kempingben. Picit visszakanyarodnék, ugye most a Shoes nevű zenekart hallgattuk, és mondtad, hogy ez a grunge stílus, ami ugye a 90-es évek elején volt, tehát akkor volt ennek igazából a hype-ja, ugye a Nirvana, meg a Pearl Jam, meg az Alice in Chains zenekarokkal, ezeket én is imádtam és hallgattam akkoriban, meg utána is, hogy ezek most hogy visszajöttek, vagy ez mindig így megvolt, vagy nem volt ennek egy ilyen, milyenek az oka, hogy most nem tudom, 18-20 éves emberek, zenekarok ilyen zenéket kezdenek
1: a játszani? A srácok elmondása szerint sokat szomorkodik a generációjuk.
0: Újra betaláltuk a
1: körtkövén. Újra, igen.
2: Most pont egy ilyen szerintem érzelmileg érzékenyebb korszak van, és ez így a zenéken is érződik, hogy így... Nem lehet azt kijelenteni, hogy nem, mondjuk nem játszanak düböl az emberek, de hogy az biztos, hogy így el vannak most mélyedve a kis lelkeikbe, és ez ennek a kivetülése.
1: Nagyon sok mindenért szoronganak.
0: De mondjuk ez, szerintem ez minden generációban azért valamennyire megvolt. Tehát ez nálunk is megvolt. Nálunk még ez a béna emo volt, amikor én voltunk.
2: Én azt azért nem nevezném bénának.
0: Bocsánat,
2: mert
0: én nem szerettem, nem voltam
2: emo. Jó, nem, én nem az emo-ra, csak nem hasonlítanám a béna emózást a mostani gráncsos szomorkodáshoz, mert azért ez egy kicsit más szerintem. Tényleg így nagyon érdekes kis történetű zenekarról van szó amúgy, és tényleg nem azt mondom, hogy indokoltá teszi, hogy ők ilyen szomorkodó gráncsot játszanak, de mégis, tehát, hogy így majd, amikor jól fogják magukat érezni, akkor lehet, hogy már más műfaj felé fognak eltendálni, tehát ez majd így hozza maga az élet.
0: Na, tehát akkor a Shoes zenekart hallottuk az előtt.

0: De azért az már úgy kitört az undergroundból.
1: Az indie után azért volt itt egy elég erős ilyen ugyanúgy garázs és pszichedelikus vibe, csak akkor még így angolul nyomták az emberek, tehát pont ez a 10 évvel ezelőtti korszak, amiben én is így részese voltam Puma Dangerrel, hogy angol nyelven toljuk a pszichedelikus rockot. Ez akkor volt egy kis virágzás ennek, és valahány zenekart így kitermett Magyarország is, de az így lekopott, és most van egy olyan generációváltás, aminek természetesen időre volt szüksége. Ez most jött el az, hogy most van egy olyan idő, egy a spektrumon, ahol így új zenekarok jönnek ki, és akik hogy mondjam, így a felszínre törnek, és tényleg ez nem minden évben van ez, vagy hogy mondjam, tehát 20-as évek elején nem tapasztaltam ennyi változást, és most az utóbbi 3-4 évben meg nagyon sok zenekart megismertünk tényleg, és hogy így tényleg kisebb városokból, tehát említhetnénk a Waiting Roomot is ugyanúgy, hogy Székesfehérváról hogy lehet összetartással odáig kifejlődni, hogy most már Budapesten koncertező zenekar és fesztiválokra is meg vannak hívva. Én valahol ezt a jövőt jósolom a Shoes-nak is, és ebből a generációból, meg ebből a, hogy mondjam, ambícióból azért még így lehet zenekarokat találni, tehát vannak bőven, és ja, ez most egy ilyen különleges időszak kezdete. Aztán ezekből lesz az, hogy 4-5 év múlva kiderül, hogy így a 70%-a az már nem akar zenélni, de ott lesz egy 30%, aki addig rengeteg tapasztalatot összegyűjt, és aki viszi tovább így a gitárzene szeretetét.
2: Meg szerintem a gitárzene nagyon sok mindennek az alapja. Ha csak az utóbbi éveket nézzük, hogy akár Magyarországon is hip-hop rappelőadók térnek át zenekaros felállásra, egyszerűen más a hangzás, más hogyan tölti ki a teret, tök más feelinget ad, mint hogyha csak egy DJ-vel beállsz, és hype-olod a közönséget.
0: Olyan pontos voltam egyébként a Művészetek Völgyében Koli koncerten, ahol olyan zenekar volt mögöttem.
2: Csodálatos.
1: Supergrupok.
2: Igen. Én meg Fishingen hallottam őt életemben először élőben, és úgy, hogy ismerjük egymást régebbről, de élőben nem hallottam a gyereket még soha, és néztem, hogy úristen, ez Magyarországon történik. Csodálatos. Nagyon király.
3: Hagy kérdezek már ebbe a témába, hogy az egyébként szerintetek mennyire jó, hogyha, vagy az nem tudom, hogy az jó-e, hogyha egy ilyen irányzat az egyszer csak így nagyobb ismertséget kap, és így elkezd a, tehát nem tudom, hogy a, és minek nevezzem, de hogy az
1: slágeresedés
3: fele, vagy az ilyen poposodás, most érzi jól, tehát nem, most a popot azt nem műfajban mondom, hanem mint egy ilyen identifikáló dolog, amit sokan hallgatnak. Most pont egyébként ezt akartam.
2: Nekem a jó poppal sincs problémám, szóval, hogyha valami jó, de engem az nem zavar.
3: Igen, de most, tehát most kevésbé egy ilyen műfaji megjelölésként akartam ezt használni, nem? Ja, pont bocsi. Itt a hip-hop jött itt szóba, hogy annak tényleg van egy ilyen felívelés, és a Pogányinduló egy kiváló példa egyébként, hogy most már azért szerintem nincs nagyon, aki ne ismerni a Pogányindulót, de mégis az indulásánál az még abszolút egy ilyen undergroundnak mondható az első egy-két klipnél, vagy még előtte dolog volt, és bennem azért ilyenkor sokszor felmerül a kérdés, hogy meddig őrzik meg ezek a zenék, vagy ezek a bandák azt az ízt, amitől valaki azt mondja, hogy igen, hogy ez tényleg ez az eszenciális, különleges zene, amit kerestünk, amire vártunk, és van-e egy ilyen átfordulás, hogy ez pont egyébként az ismertség miatt, vagy az ilyen nagyobb ilyen pályák, a nagyobb lehetőségek miatt ez elkezd. Tehát én egyébként nem vagyok benne biztos, hogy az ilyen hip-hop előadásoknak jót tesz ez az ilyen összkoncertes.
1: Ja.
2: Valakinek.
3: Én azt szoktam érezni, hogy nekem ez így amúgy nagyon nem kell.
2: Szerintem kétféle ember van, aki azt mondja, hogy jobb, hogy jobban tetszik neki élőben, tehát zenekaros felállásban, valaki pedig azt mondja, hogy hát egy producerrel sokkal faszább, és hogy a beatek egyszerűen meg a bass minden jobban kijön.
1: Másrészt érződik az, hogyha mondjuk valaki így egy kicsit muszájból lépi meg ezt a döntést, de nem egy muzikális motiváció vezeti, egy még kiforrottság, vagy kiforrottsághoz vezető valami, de amúgy ez, tehát vissza lehet fordítani oda, hogy mondjuk nekem van 3 unokaöcsém, és ők tök sokszor mondják azt, hogy hiába flasherik nagyon azt, hogy élőzenével lépnek föl rapperek, ők ettől független igénylik azt, hogy akkor inkább néha csak egy DJ legyen ott, és a rendes alapokat játsszák, és ne egy áthangszerelt beatet halljanak ott koncerten, szóval azért így van, amikor szerintem egy sokkal szimplább HD

0: lejátszott alap, vagy egy DJ által lejátszott alap, az nagyobbat tud durrani, de amikor van ennek zenei indoka, hogy legyen tényleg egy band, egy rapper mögött, akkor így én annak is zöld utat tudok adni. Tényleg Kolos példája, ez egy kiemelkedő példa, hogy ő neki most nagyon nagyot megy szerintem az élő zenekaros felállása Budapest Parkban. Ott voltam a koncertjén, tényleg bombasztikus volt, nagyon hosszú műsort játszottak, és nagyon választékosan építették fel a műsor azon részét, hogy így nem mindig volt teljes zenekar, hanem volt, amikor csak tényleg a Blaze játszotta az alapokat neki, de volt, amikor meg ott fingatták a gitárosok, meg a bészes, meg mindenki ott az egész zenekaros alapot. Beethoven finális kurva jónak találom azt, hogy van zenekar, tényleg Gerisonéktól kezdve a Háló Geri, a Pándi Balázs, hát mindenki egy perzseni. Gegének is ott van a zenekara, ott is mindenki nagyon király, szóval ott van, most voltunk Patkányz koncerten a Dürerbe, ott is zenekar volt, ott is tök frankon sült el. Nyilván van, akinek ez hosszabb távon bejön, van, akinek meg nem jön be. Eladhatóság szempontjából is piacilag is dob egy kicsit az előadó ára, hogyha azt mondja, hogy figyelj, itt van egy zenekar mögöttem, akkor már lehet egy kicsit nyomottabb árat mondani a fesztiváloknak. Tehát ennek van valahol egy üzleti megfogása, és van valahol egy erős muzikális motiváció el mögött. Ezt kell balanszban tartani, szerintem ekkor lesz autentikus hosszú idő után is egy hangszeres rappes műsor.
1: De szerintem valami inkább azt éreztem a kérdésből, hogy amikor az ilyen underground zenekarokban van ez a pont, amikor tényleg így sokan, ugye nem tudom, ti is valahol így szerintem félúton vagytok azért már az ismertebb zenekarok közé, vagy nem tudom most, hogy mennyire tartjátok például ti még undergroundnak magatokat, így mondjuk a Hocus Pónival, vagy ezek a zenekarok, akik itt van, mert egy-kettő, mondjuk a Jű, az most már elég sok helyen fellép, tehát nagyobb helyeken is. És tehát, hogy ez nem okoz egy mondjuk egy felhígulást, az, hogy mondjuk átlép a zenekar egy szintet, és kilép ebből az underground-abb közegből, amikor még nagyon cool, nagyon menő, nagyon kevesen ismerik, pont ezért szeretik, és aztán akkor van egy nagyobb lépés, és mondjuk már fellép a Budapest Parkban a sokak előtt, és akkor sokszor ugye van ilyen kritika, hogy na, hát ez már nem olyan, meg nem tudom.
0: Én nagyon szívesen játszanék a Budapest Parkban, nekem nem derogálna, nekem igazából egy nagy motivációm, hogy bebizonyítsam, hogy ilyen zenével is lehet hatalmas nagy hangzást vinni egy Budapest Park szintű színpadra, mert hogy így igazából ez az esély, megadás, ez nagyon hiányzik így a klubok részéről, tehát ezért is vagyunk beszűkülve, hogy minek adunk teret, mert nem is tudjuk azt, hogy így az ellentetje ebben ellentétes helyzetben mi történne. Szóval én nem tartanám magam azért egy prostituáltnak, ha elmennék a parkba játszani.
1: Köszönöm szépen.
0: Hanem azt érezném, hogy ez most egy nagyon nagy lehetőség, hogy bizonyítsunk, és szerintem ezzel amúgy így egyre kevésbé bánnak ilyen sznob felfogással az emberek, tehát örülnek, hogyha tudnak koncertezni, tehát hogy itt már nem az van, hogy választhatunk így az 50 klub közül, hanem tényleg örülünk, hogyha kapunk felhívásokat.
2: Mert az 50 klubból maradt 5 klub például, ja. Ez meg egy hosszabb beszélgetés témája
1: az
2: lenne,
1: hogy
2: mennyire szűkül a tér egyáltalán, és hogy itt válogatásról jelenleg nem nagyon van szó.
1: Szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, tehát az, hogy ez nagyon, nagyon sok klub bezárt, nagyon sok fellépési lehetőség megszűnt a zenekarok számára.
2: Fesztiválok
1: is. Egyébként nekem ez most egy nagyon érdekes élmény, hogy csak zárójelben tényleg, de hogy a Művészetek Völgyében rengeteg 10 és 20 éves volt most, korábbi években ennyire nem tapasztaltam, és iszonyat mennyiségű ember volt, és akkor gondolkoztam, hogy milyenek az oka, és tényleg megszűnt ugye a Bánkító, megszűnt a Colorado, tehát ezek az emberek ugyanúgy keresik a bulizást, a koncertezést, a nyári fesztiválokat, és tényleg egyszerűen egyre kevesebb ilyen lehetőség van.
0: Fontos ez az észrevétel a részedről, hogy ez ténylegesen így van, hogy így a mostani fiatalok ki vannak éhezve a bulira.
2: És meg hogy hol tudnak élő zenét hallgatni
1: jelenleg. Hol vannak most ezek a helyszínek? Tehát most tök jó, hogy ti csináljátok a Varázsgarást, de hogy egyébként így ez ennyire beszűkül? Tehát hogy akkor házi bulik vannak, vagy mik vannak most, ahol ilyeneknek van tere?
0: Hát őszintén nem tudom pontosan, hogy most így hol bulizhatnak ezek az arcok, de tényleg az a tippem, hogy próbatermekben maximum meg elmennek egymáshoz házi bulizni, de hogy így nincs az, mint 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy klub, vagy mi az, volt egy kuplung, egy roham, egy gosdumanó klub, tehát még egy csomó ilyen hely van, bocsánat, hogy most többet nem tudok felsorolni, nem akartam senkivel sem tiszteletlen lenni, de ténylegesen érezhető a klubok által nyújtott lehetőségek száma.
1: De ezeknek gondolom gazdasági oka van elsősorban, én azért zártak be, mert nem volt fenntartott, meg Covid, meg ezek gondolom. Ezek
0: igen, de azért én azt gondolom, hogy itt kisebb efforttal is már akkora változás lehetne orvosolni, hogy most nézzük meg azt, hogy a Dunyit, vagyis hát, hogy inkább azt mondom, hogy a rakpartot, ahogy megnyitották, hirtelen megjelent egy olyan felvevő közeg, egy olyan buli közeg, egy közösség, akik igazából azért mennek oda, mert a rakpartra lemehetnek. Ez azért történt meg, mert kaptak egy biztosított helyszínt arra, hogy tudjanak hova menni, és elmentek az emberek. Ez most máshol is így lenne, ha kapnának plusz lehetőséget, elmennének, megnéznék, hogyha nem tetszene nekik, akkor többet nem mennének vissza, de én szerintem egészen könnyen lehet a mostani fiataloknak kedveskedni és jó programokat szervezni.
1: Sikert, ebben azért...
3: Nem hallgatunk egy zenét
1: de,
3: egyébként?
1: De, tényleg hallgatunk közben egy
3: volt
1: zenét.
3: Volt akkor az előző, sugéz be lehet sorolni valamennyire, akkor most legyen egy stoner.
0: Stoner? Aha. Az a baj basszus, hogy a stoneresebb zenekarnak nincsen fent felvétele.
3: Akkor legyen egy bármi, amit javasolsz.
0: Én a Denemértől beraknám a Operáció Sziglót.
3: Ott is van.
0: Le van most húzva a Miksi? Vagy... Még nem?
3: Abszolút nem.
0: Ja, jó. Szóval én akkor azt mondanám...
1: Nem fogjuk megvágni a felvételt.
2: És csúnyán beszélsz.
1: Igen. A csúnya beszédet lehet kivágni, de nem akart utó munkával.
0: Jó, jó.
2: Meg nem akart
0: megtekinteni neki. Köszönjük szépen.

0: a levegőt. Sziasztok! Megtervezett valóság továbbra is a Tilos Rádióban felvételről megy ez az adás, és a Varázsgarázs Fest 3.0 eseményről beszélgettünk, és most az előző zene, amit hallottunk, a Denevér nevű formációnak volt a szerzeménye, úgyhogy kérlek, Nikoló, mesélj erről a zenekarról, mit kell róluk tudni, mi ez a stílus, mit hallottunk most?
1: Leegyszerűsítve, ez egy post-punk duo zenekar, Sebastian Villanóból és Szigeti Árpádból áll a duo. Árpi basszusgitáron játszik, Sebastian pedig gitározik és énekel, és a dobasz pedig számítógépről megy, vagy valami ilyesmi. Ők azért különlegesek számomra, mert szerintem ez a lemez, ez a Domesticas, vagy pillanat, már is mondom, hogy mi a pontos neve. Na, itt van. Economia Domestica a címe a lemeznek. Szerintem ez konkrétan az egyik legerősebb utóbbi években megjelent ilyen gitárzenei anyaga, ezt úgy értem, hogy a hatalmas nagy zárójelben jelen belül van ez is, és ez az egyik legerősebb, és szerintem tényleg így hangzásra is a dalok különlegessége is, tehát hogy mindegyik dalban van valami catchy dolog, és ez nekem most így nagyon megütötte a fülemet. Másrészt pedig félig spanyolul szólnak a dalok, félig pedig angolul. Tehát, hogy ennek is...
0: Spanyol ez, hogy
1: hát úgy, hogy a...
0: Spanyol az egyik tag?
1: Igen. Chilei, azt hiszem Chilei. Pontosan. Chilei. Remélem, hogy Chilei.
2: Chile, hát igen. Csepel Chile.
0: Csepeli Chilei.
1: Ide költözött Budapestre.
2: Árpi Csepeli, Árpi Csepeli, és a Szebi pedig...
1: Chilei. És Sebastiano ide költözött, vagy Sebastian ide költözött egy, szerintem egy lassan 10-10 pár éve Budapestre, és szépen-szépen elkezdett itt egy zenekart csinálni. De hogy így tényleg nekem nagyon különleges ez a duó, mert felvételen annyira faszán szó, hogy ez simán világminőség, szóval így nagyon bízom abba, hogy ez így el fog terjedni a földön is.
0: És akkor ti például ilyen zenekarokról hogy hallottok? Tehát nyilván ti benne vagytok ebben a közegben, de hogy tudom én, ők hogy jöttek szembe?
1: Hát én is mertem a Sebastiánt, és akkor így jött magától ez, hogy így...
0: Koncertekről?
1: Régebben még csináltam a haját is, 10-es években.
0: Ez egy jó közösségi pont a fodrászat, én azt mindig összevettem.
2: Hát meg a keleti blokk volt neked egy ilyen.
1: Jaj, persze, hát a keleti blokk, meg aztán a Vittula, Beat on the Bread, persze, hát az
2: hasonló
1: a tenger, ez nagyon fontos
2: ízlés,
1: időszak
2: összefújja
1: volt.
2: A szemetet a szél kb. Így, és annyira nincs a réteg igazából, szóval ez a pár ember, most pár ember idézőjelesen ismeri egymást.
1: Hogyne, hát hogy 10 évvel ezelőtt elmész a Vittulába, akkor így az akkori undergroundnak a 80%-a ott ült kint a járdán. Jobbra-balra néztél, egy-egy zenekart láttál. Én ezt ebbe imádtam lenni. Nyilván ennek is van egy ilyen káros hatása, hogy akkor így magát az ember hova sorolja, meg így elkezdi máshoz méregetni magát, de hála az ének ebből szerintem egészségesen sikerült kijönnöm. Na, de ettől független meg igen. A Vittulának, Beat on the Breadnek és a keleti blokknak rengeteget köszönhetek, hogy így...
0: Mind megszűntek már azóta.
1: Az mind megszűnt. A Beat on the Bread átköltözött a Margit körútra, pont ide, nem messze. De hogy így ettől független nagyon megváltozott az, hogy az emberek milyen bulizási céllal mennek egy Beat on the Breadbe, mint tényleg akkor, amikor még ott volt a Nyár utcában, hát akkor az itt teljes őrület volt. Az ízott a levegő, nagyon izgalmas volt amúgy az az időszak.
0: Na, hát akkor beszéljünk egy kicsit a közösségi részéről ennek a dolognak, meg egyébként ez az élő koncert, sőt, nem, mást akartam behozni, elnézést, csak itt közben a gondolatok cikáznak. Hogy ugye beszéltük itt például pont a nyelvi dolgokról, és hogy ez egy ilyen elmondom felmerülő kérdés, vagy ezt így hallottam több ilyen interjúban, amikor így beszélgettek zenekarról, hogy akkor most magyarul énekelünk, vagy angolul énekelünk, vagy milyen nyelven énekelünk, és mint hogyha egy kicsit olyan, tehát hogy sokan ugye angolul kezdik el, mert hogy akkor talán így a nemzetközi szénába így be lehet jobban futni, aztán azért sokan visszatalálnak a magyar nyelvhez,
2: Szerintem itt is történt egy paradigmaváltás egyébként, de erről majd Nikoló tud inkább beszélni, mert ő átment már ezen.
1: Igen, én károsultja vagyok ennek. Nem, viccelődök. Hát igazából szerintem az van, hogy rengeteg előadó dalszöveget is sokkal könnyebben ír egy másik nyelven, hogyha az mondjuk pont az angol.
0: De miért?
1: Azért, mert nincsen úgy súlya annak, amit úgy kimondasz. Tehát most itt el lehet hablatyolni angolul, egyszerűen nincs akkora ereje, mint hogyha magyarul mondanád ki ugyanezt a szót.
0: Én azt hiszem, fordítva mondod, de hogy én is arra gondolok, hogy a magyar nyelven sokkal több mindent ki lehet akár fejezni magyar zenekarnak.
1: Hát a magyar nyelv változatossága, változatossága, meg az, hogy érzelmileg hogy tudsz megélni egy angolul kimondott szót, hogyha hallod, meg hogyha magyarul hallod, tehát magyarként, hogyha magyar nyelvű, vagy magyar nyelven, saját nyelveden hallasz egy ízes, mély mondatot, az sokkal-sokkal mélyebben szánt, mint hogyha angolul hallod. Ugyanezt a világ 85%-a vagy 90%-a angol nyelven állít elő zenét. Ebből az is jön, hogy szerintem egy idő után unalmassá válik az angol nyelv is. És amikor mi is ezt annó tizenpár éve, tényleg a 14-15-ös időszaktól számolom ezt a dolgot, amikor mi ott elkezdtünk angolul nyomni, angolul énekelni, akkor még nem volt bennem az, hogy megmerek szólalni magyar nyelven is énekesként. Akkor még azt gondoltam, hogy ha itt most az első magyar mondatomat kimondom, akkor én itt már egyből konkrétan eret vágok, vagy nem is tudom. Vagy most ezt ne értsétek ennyire rosszul, csak hogy tényleg nagyon bátornak kellett volna akkor lennem ahhoz, hogy én magyarul kezdek el brit száz angol, amúgy angol nyelvi területről származó gitárzenét énekelni. Tehát, hogy mostanra eljutott a bátorságom oda, meg így a zenei felfogásom is, hogy igen, hogyha őszintébben akarok még egy fokkal zenélni, akkor ahhoz az is kell, hogy én a magyar nyelvet használom ki. Ebben tanultam meg szocializálódni, ez az én környezetem, ebben a környezetben a saját nyelvemen sokkal jobban és részletesebben át tudom adni az érzéseimet. Ez egy ilyen, kicsit ilyen habizás szerintem így az elején, hogy így elkened így az ének részét azzal, hogy angolul talod, olyan kicsit súlytalan is, jó hangzik, mert ott átalod ezt a alapot, és akkor utána úgy nincsen semmi.
2: Jó, de ne legyél offenzív.
1: Én nem vagyok offenzív, ez csak egy egyszerű észrevétel, szerintem nagyon kevés magyar előadónak áll jól az, hogy angolul csinálja.
0: Ez... Ugye, egyébként én azt gondolom, hogy ez sokkal egy nehezebb egy másik nyelven mondjuk énekelni, vagy lenni hát szerezni, mert egyrészt tehát annyi ponton be lehet szerintem ebben sülni, mert akár nem tudom, kiejtéssel, hogy cikis lesz,
2: ezt akartam
0: olyan,
2: mondani.
0: És szerintem, tehát én sokkal más szeretem azokat a magyar zenekarokat, akik magyarul énekelnek, vagy mit tudom, repelhet nyilván, tehát ugye teszte meg kifejezetten. Ugye Kolinak is volt pont egy ilyen időszak, hogy angolul repel, tök jól beszél amúgy angolul, de ezerszer kifejezőbb, amit csinál mondjuk magyarul.
1: Még egy korai stádiumában a Kolosnak én találkoztam vele, az ő haját is csináltam, beszélgettünk erről, hogy ő angol nyelven repel, de akkor már így mondta, hogy írja az első magyar szövegeit, és utána így mondtam neki, hogy szerintem ez nagyot fog durrani, hogyha magyarra vált, és nem azt mondom, hogy Nostradamus-i jóslatokat dobáloztam neki, mert én is csak így igazából ezt belső érzésből mondtam, hogy szerintem a magyar jobban fog működni, de úgy tűnik, hogy igen, ez jobban is működik, és azóta tényleg így kb. Most így a modern magyar zenei világ virágoztatta fel újra a magyar nyelvet, meg tényleg annyira durva frankó szövegcentrikus zenék jöttek most itt ki, tényleg nekem Beethoven, Krúbi, Pogányinduló, Gege, Patkányz, Mikey, fantasztikus, mindenkinek megvan, hogy a ritmikája kurva nagyon jó, vagy maga a nyelvezetet nagyon szépen használja választékosan, tehát, hogy így igazából oda jutunk vissza, hogy magyarul kell tolni, mert az nekünk, ami igazán jól áll.
0: És te egyébként szövegíró is vagy?
1: Nem vagyok szövegíró, a szövegírás az szerintem a leggyengébb részem így az alkotásban, de ettől független próbálok ebben is felzárkózni, nyilván foglalkoztat ez a téma, mert szeretném 35 évesen most már a legőszintében és a legjobban kifejezni magam, és nem akarok semmit se elkenni, és félreértelmezhető módon megfogalmazni, hanem szeretnék teljesen direkten, tisztán fogalmazni, amihez azt kell, hogy foglalkozzak a nyelvvel.
0: Kicsit karanyarodjunk vissza a fesztiválhoz. Ugye pont ez az underground téma, hogy ez azért még mindig egy nagyon underground fesztiválnak gondolnám én.
2: Jól így, gondolod.
0: És hogy ez cél is, hogy ez így maradjon, vagy szeretnétek, hogy ez mondjuk egy ilyen, mit tudom, egy két év múlva sokkal nagyobb valami legyen, mondjuk egy második Colorado szintű, vagy Bánkító, vagy ilyesmi. Akarjátok ezt ebbe az irányba vinni, vagy jó ez így?
2: Mi évről évre lépünk előre. Uh-huh. Szóval nincs öt éves terv, és ezt tök őszintén mondom, mondjuk szerintem, hogy...
1: Ez teljesen így van. Nem
2: meglátjuk.
1: Tudjuk.
2: Tehát, hogy egyelőre ebben így mi vagyunk. Uh-huh. Nekünk mi azt érezzük, hogy ennyit tudunk biztonságosan adni az embereknek, ami még nekünk is szórakoztató, és ami még nekik is szórakoztató, uh-huh. és kényelmes tud lenni. Az, hogy ez hová fogja kifutni magát,
1: a zenekarból van
2: mondom,
1: rengeteg.
2: Hogy passz.
1: Ja.
0: És a zenekaroknak a száma is évről évre nő?
2: Igen, nő, és a jelentkezőknek persze. a száma is, és akik, tehát olyan line-upot tudtunk volna összerakni, hogyha ténylegesen lett volna egy évünk erre megszervezni, mert most itt egy év se volt, mert két hónappal ezelőtt még helyszínünk se volt, szóval úgy álltunk idén hozzá, hogyha jön, ha nem. Két hónappal ezelőtt bedobta a jó ég a helyszínünket, és már akkor írtuk össze a listánkat, és néztük, hogy Jézusom, mennyi előadó van. És hogyha egyszer lenne egy olyan évünk, hogy ténylegesen rálátunk előre arra az egy évre, és időben le tudnánk búkolni a zenekarokat, mert az azért így nagyon adhok, hogy két hónappal ezelőtt kerestük meg ezeket az arcokat, hogy na hello,
1: 2025 őszétől kezdtük igazából el a helyszínt megtalálni,
2: helyszínt,
1: tehát hogy itt
2: önkormányzatokra
1: jártunk, és nagyon sok irányba próbáltunk.
0: Kaptuk ebben valami segítséget, mondjuk tényleg az önkormányzatoktól akár,
1: hát,
0: nem tudom, vagy...
1: Mi vagyunk egymás segítség.
0: És akkor így nem tudom, miből szervezitek ezt meg, mert nyilván ennek az elének költsége van egy fesztivál szervezésnek.
1: Én elmondom nagyon egyszerűen, Ingridnek a szervezői készsége, és az, hogy van mögötte a zenekart tök jól be tudta árazni, ez évről évre épül, ebbe az ő munkája vastagon benne van, tehát nem hiába mondjuk, hogy ötödik zenekartag, és az, hogy ő mondjuk így tudta a zenekart építeni, az odáig vezetett, hogy némi zenekari költségvetés is kialakult ezáltal, tehát van egy minimál büdzsé a zenekarnak.
2: De ez tényleg minimál büdzsé, szóval ne is milliókról, ne 5-10 milliókról
1: nem,
2: beszéljünk egy évbe, tehát ez még mindig egy feltörekvő formáció.
0: Hát, és akkor gondolom, a fellépő zenekarok is így ennek tudatában lépnek fel, hogy így
2: nyilvánvalóan
0: fognak megélni, de hogy azért tudom, tehát, hogy ez akkor egy ilyen, és tudom, ez megint egy ilyen teljesen DIY dolog.
2: Hát ez
0: meg
2: egy teljesen DIY,
0: nagy
2: profit.
1: Én nem zárom ki a lehetőségét annak, hogyha ez nagyobbra nőheti ki magát. Én abban az esetben lépném meg ezt a dolgot, hogyha ennek van egy olyan alapja, ami indokoltá teszi azt, hogy nagyobbakká váljunk. Mivel rengeteg zenekart ismerünk, akik még most sem tudtak fellépni harmadik évben nálunk, tehát hogy így simán egy olyan line-upot össze tudnánk rittyenteni, hogy az ilyen tényleg nagyon választékos gitárzenei fesztivál tudnánk felépíteni. Ameddig autentikusnak érezzük a fejlődést, és ameddig egy olyan irányt tudunk venni, amiben mi kényelmesen érezzük magunkat, addig fogunk fejlődni. De az, hogy most ez hány ezer ember, azt nem tudjuk meghatározni. Nem az, hogy nem célom, hanem pont az, hogy én nekem így célom az, hogy bebizonyítsam, hogy ilyen zenével is lehet több száz embernek is koncertet adni, vagy esetenként még komfortosan tudod érezni magad 1500 ember környezetében is, ha tényleg olyan embereket sodor össze az élet, akiknek a közös zenei ízlése az azt is jelenti, hogy egymás mellett jól el tudnak lenni. Tehát nem akarunk egy folytó közeget, tehát nem akarjuk azt, hogy ilyen emberiszonyos emberek jöjjenek koncertre, hanem azt szeretnénk, hogy így megértsék, hogyha eljönnek oda hozzánk, akkor valószínűleg komfortosan fogják magukat érezni, és nem egy ilyen falusi vásárflestben lesznek, vagy egy falunap, bocsánat, inkább, tehát a falusi vásárokkal semmi bajom nincs,
2: nem
1: inkább csak a...
2: Nincs, azért be lehet futni
1: de
2: egy
1: hogy
2: két,
1: na,
2: jó,
1: nem az a cél, hogy most ott rotyogjon a lángos, meg a menjenek a töltött hurkák és a egyebek, hanem az, hogy itt a fiatal arcok eljöjjenek, beszélgessenek, igyanak meg pár sört, igen, igyanak meg pár sört, pontosan, bocsánat, nyelvi akadályok. És
0: sört ki lehet mondani még.
1: Ja, jó. Jó, tehát igyanak sört. Szóval ennyi, tényleg.
0: Pár szót még, csak így a fesztiválról mondjatok, mert ugye most hétvégén lesz, amikor ez a műsor lemegy, mert utána még beraknánk egy zenét, és akkor vége is van a műsornak, úgyhogy egy pár ilyen alapinfót mondjatok el még, hogy mit kell róla tudni, aki még szeretne menni, meg még akar venni egyet, hogy akkor mire számítson, hogy jut oda, van-e szállás, ilyesmik, ugye kétnapos.
2: Kétnaposra húztuk meg az idei eseményt, egy hatalmas árnyékos kemping várja a látogatókat, meleg vizes zuhival, angol WC-vel lesz egy közösségi konyha kialakítva, egy felszerelt közösségi konyha, ételt be lehet hozni, bárki, aki meg akarja csinálni magának a kis kaját. Igen, reggel szeretnénk. Igen, közös főzést.
1: Lesznek workshopok, ugyanúgy a workshopok.
2: Gitárpedál készítő workshop,
1: gitárszerelő workshop.
2: Gitárszerelő workshop.
1: Fanni a levendulával.
2: Levendulás Fanni is fog jönni, igen, füstölőket fog készíteni, meg bio.
1: Kombucsa.
2: Hát akkor soroljad.
1: Nem, hát én csak kérdezem. Te jobban tudod ezt. Hát tök érdekes, de van a nagy...
2: Tavaly az egyik legjobban menő workshop az a Reninek a kombucsás és kávé workshopja volt.
0: Tehát
2: kombucsa mekkorát megy most megint.
0: Igen.
1: Na de gyorsan még ennyit elmondok, hogy igen, workshopokból is így készülünk így. Ilyen-olyan izgalmas kis projekttel. Minden, amit Ingrid felsorolt, az a fesztivál területén van, tehát a zöld kempinges rész is ott van, a nagy vetítő, ahol a koncertek lesznek, van egy büféépület, a mögött lesz a fürdő, a WC-vel.
2: Zárt parkoló,
1: nem tehát autóval lehet érkezni. A Magyaródi hévig ki lehet jönni BKV-bérlettel, a Magyaró az Őrsvezérteréről eljössz BKV bérlettel a Magyaródi hévig, ott leszállsz, és indítani fogunk pár buszt, akik így cirkulálni fognak a helyszín és a hév megálló között, és akkor úgy el fognak tudni jutni az emberek.
2: Plusz helyi taxitársaságokat is fel tudják hívni, mert kb. Ez egy 8 perces autó útnyira van, de akkor, hogyha valaki hévvel jön, ki is lehet tekerni egyébként, gyalog kb. 45 perc, de azért ott szükség lesz vagy bringára, vagy autóra, hogy ki tudjanak jönni, de egyébként Budapesttől ez 20 percnyire van kocsival, csináltunk egy Facebook csoportot is ehhez, hogy az emberek üljenek össze, töltsék meg együtt az autókat.
1: Igen, és az M3-as autópályán tényleg ilyen 20-30 perc maximum konkrétan kijutni. Tehát, hogy sokkal közelebb van, mint gondolnák az emberek. Igen.
0: Na hát akkor augusztus 15-16, szombat, vasárnap, Varázsgarázs Fesztivál Magyaródon, úgyhogy menjetek. És akkor még egy utolsó zenét tegyünk be. Melyiket javaslod? Mi legyen?
2: Valami magyar nyelvűt akkor, ha már itt olyan hát, szépeket mondtunk.
1: Igen,
2: mondtam,
1: igen
2: itt
1: volt
2: a magyar nyelv.
1: Volt egy denevér.
2: Mert itt, ja.
1: A cicától a kutya. Hogyha lehet.
0: Akkor. Köszi, hogy itt voltatok, Varázsgarázs Fesztivál.
1: Köszönjük, hogy fogadtatok
0: hétvégén
1: minket.
0: Hétvégén menjetek, és érezzétek jól magatokat, ismerjétek meg a hazai gitár zenei szénának az underground-abb vonalát.
2: Köszönjük!
1: Sziasztok! Sziasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A neandervölgyek és a gyeniszovajak mellett a mai ember két rejtés úgynevezett szellemvonal képviselővel is keveredett az idők során. A University of California, Berkeley kutatói új számítógépes módszert fejlesztette ki, ami a TRACE nevet kapta, de ez élő emberek százainak genomjában rejlő leszármazási kapcsolatokat rekonstruált. A kutatók azonosították az egyik olyan szellemvonalat, amely több mint 50 ezer évvel ezelőtt még az Európába és Ázsiába irányuló nagyvándorlás előtt keveredett a Homo sapiens-el Afrikába. Ez a vonal nagyjából 8000 évvel ezelőtt vált le az emberi családfáról, nagyjából ugyanakkor, amikor a neandervölgyek és a gyeniszovajok is, és DNS-e ma minden élő ember genomjának mintegy 1%-át teszi. A második szuperarhaikus vonal eredete nagyjából 1,8 millió évre nyúlik vissza, nem is közvetlen a homo sapiensekkel, hanem a gyeniszovajokkal keveredett Ázsiába. A magyar narancsírét hallottátok?
2: Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1,5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedése az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak íve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk. Írja a Euronews. A Rheinland-Pfalz tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelező társakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Annie Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rheinzeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rheinára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palackposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Csonka Magyarország.
1: Hello, hello, sziasztok, Stirlitz vagyok. Ez itt a Csonka Magyarország. Kedden szokásosan 10 óra után a Tilos Rádión. Telefonszámon 2153. Én jelen pillanatban egyedül vagyok, de csatlakoznak már is társaim hozzám. Lőrinc úton van, Csákányos DJ Minek, úgyhogy csak nem teljes stábban leszünk ma. Előzetesen elmondom, hogy a tervezett témáik között van, amiben Csákányos szakértését majd várjuk, ez a Gina, amit láttam ma, illetve tegnap egy cikket erről, hogy a szigeten előkerült, illetve hát nem tudom, milyen mérgezési tüneteket okozott, talán Gina fogyasztás úgy tűnik, erről fogunk beszélni, hogy a mai Gina már nem olyan jó, mint a régi Ginák, illetve akartam egy picit beszélni a Duna vízállásáról, lehet, hogy abban is bele is kezdek, mert ugye én Dunabogdányban volt nyaralónk, most már eladtam, de hosszú ideig, tehát 10 évig talán, illetve talán több is, 15 évig. Úgyhogy elég sokat néztem a Dunát közvetlenül, mert ott a hegy oldalban laktam, ott volt a faház, a nyaraló, és akkor ugye minden nap ráláttam a Dunára, úgyhogy figyeltem a vízállását tulajdonképpen, illetve kajakozni jártam nagyon sokat a Dunára, Dunabogdányiákban főleg, lefele Leányfaluig, valamint fel mondjuk a Főágig, Nagymarosig, és a szigetcsúcs megállás az ilyen kötelező volt mindig. Úgyhogy tegnap láttam egy videót erről, hogy a sziget csúcsa mennyire alacsony a Duna, tehát mekkora ilyen szárazulat van már, hogy gyakorlatilag. És az az igazság, hogy egyébként ott van egy nagy felhordás, tehát amit láttuk a sziget csúcsnál a felvételeken, ugye ott mindig alacsony volt a víz, tehát volt víz fette, de ott érdig ért állandóan a víz, tehát ott hajók, a Dunabogdányiákban nyáron már nem nagyon közlekedtek, nagyon ritka volt, amikor oda be tudtak menni, főleg a főágba, nagyobb hajókra gondolok, ilyen, tehát ezek a turista hajók, tudjátok. És akkor én mondjuk, hogy kajakkal sokszor megálltam, tehát alacsony, nyilván nagyon alacsony a Dunavízszint, meg ilyen alacsonynak még talán soha nem láttuk, de azért én azért abba bízok, hogy ez nem egy ilyen visszafordíthatatlan helyzet. Nagyon érdekes, hogy tegnap láttam erről egy dokumentumfilmet, hogy Lengyelországban próbálnak területeket visszaadni, olyan területeket, amiket mondjuk nálunk Magyarországon a tiszta szabályozás következtében ilyen ártéri kiöntéseket, meg mocsaras területeket ugye leszabályoztak és visszaadattak a mezőgazdaságnak. Lengyelországban próbálkoznak ezzel, hogy visszaadják a természetnek, mégpedig úgy, hogy hódokat telepítenek be. A hódok aztán elég gyorsan, ahol ők vizet találnak, elég gyorsan elkezdik építeni ezeket a gátrendszereket, és gyakorlatilag egy év alatt sikerült egy hód családnak egy elég nagy területet újra elárasztani vízzel. Úgyhogy lehet, hogy nálunk is ilyenekkel is lehetne próbálkozni, tehát valami, én mondjuk jó, leépítsünk gátakat, meg víztározókat, de egy ilyen, ezt a fajta természetes ilyen helyreállítást én azért támogatnám. Tehát erre gondoltam. Egyébként ott nagyon, az egy nagyon-nagyon értékes terület, olyan ilyen turisztikai értelemben is érdemes lenne megvédeni. Szerintem egészen egyedülálló, főleg, hogyha ahogy be lehetett menni a Duna közepébe, és akkor a Visegrádi vár az gyönyörű, hát fent Esztergom, nagyon szép. Úgyhogy én igazából jobban szeretem, mint a Balatont, és most már egész jó strandok is vannak. Úgyhogy erről akartam beszélni. Egy picit, mielőtt a többiek beérkeznek, tehát ha van hozzászólásotok ehhez, akkor a telefonszámot tudjátok, 215-37-73. Egyébként gondolom, hogy kevesebben hallgatok most minket, nézegettem a statisztikákat, azért nyáron mindig visszaszokott esni a hallgatottsága a rádiónak egy olyan 15% körül, azt szedtem észre ezeknek a hallgatott reggeli műsoroknak is, mert hát nyilván mindenki nyaralni van, itt-ott van, ugye, hogyha meghallgatjátok is, nem élőben, hanem az archívumból fogjátok majd. De azért bízunk benne, hogy velünk tartatok ma is. Ugye én Spanyolországban vagyok, erről egy picit beszélek, hogy amikor most nálatok otthon Magyarországon, Budapesten ez a nagy hőkupola volt, és 40-42 fok volt, azért itt nálunk nem volt olyan meleg. Tehát most például ma reggel 17 fokra ébredtünk, tehát egész kellemes hűvös idő volt. Napközben felment mondjuk a hétközben, amikor nem volt szél, a 30-32 fölé, de a fölé itt az óceánparton nem nagyon ment, mert ugye az óceán az azért mindig hűt, pláne hogyha van szél, azért itt sokkal kellemesebben lehet lenni. Tehát a klímaváltozás ilyen szempontból, a felmelegedés talán nem érint itt minket annyira, mert hogy a óceán az kompenzál, viszont télen lehet, hogy emlékeztek, nagyon sokat beszéltem arról, hogy mennyi eső volt. Tehát itt mondjuk az van, hogy a csapadék a télen nagyon-nagyon sok eső esik, és az eloszlás az nagyon egyenletlen. Tehát nyáron most már egyáltalán nem esik eső. Tehát igazából április óta én itt felhőt sem nagyon láttam az égen. Esőfelhőt meg aztán egyáltalán. Úgyhogy itt ez a gond, hogy ugye kevés víz lesz, illetve amikor jön, akkor meg nagyon sok jön, és ezek a városok itt a mediterrán térségben nem nagyon vannak ezekre az esődésekre felkészülve, tehát azért voltak ezek a katasztrofális helyzetek, amikor a nagy lezúduló víz ugye autókat vitt el, meg utcákat árasztott el Valenciában, meg ezekben a városokban. Úgyhogy itt arra kell majd pénzt költeni, hogy a csatornázást jobban megoldani, esővízgyűjtőket bekapcsolni télre, illetve ereszt csatorna. Tehát ilyen minimális dolog, hogy ereszt csatornák a házakon, tehát az sem nagy van. Egyébként azt vettem észre, hogy az idegenforgalomban itt szerintem van némi visszaesés. Kevesebb turista érkezett külföldről, az biztos, sokkal kevesebb külföldi rendszámú autót látok. A turizmus inkább ilyen helyi lehet, főleg most, mert ahogy nézegettem az üzemanyag árakat, azért Németországban 2 euró felett van most egy liter dízel. Tehát azzal mondjuk jelentősen megnő egy ilyen Spanyolország 2000 kilométeres útnak a költsége. Ugye, ha az üzemanyagot veszed, plusz autópályadíjak, stb. Úgyhogy autóval szerintem, és a repülő jegyek is drágábbak lettek. Úgyhogy ezt tudom elmondani. A helyzet a következő, ugye volt köztársasági elnök választás tegnap, majd erről biztos egy picit fogunk beszélni, illetve most van tulajdonképpen a szavazásról, de ugye már a Tisza köztársasági elnök jelöltjét azt megismerhettük, ugye Baka András lett az, illetve én nagyon nagy örömmel láttam, hogy milyen különböző pozíciókat nyertek el. Tehát például a Feledi Botond, ugye? Feledi Botond, ha jól emlékszem, és Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet, ugye vezetői és a helyettese lettek, valamint tegnap váltották le a Orbán Anita, nem, mindjárt megnézem, ennek nem jut eszembe a neve. Ezt az amerikai pasast, aki hát egy ilyen keresztény fundamentalista, hogy elnéztem, és hát egy nevetséges, hogy egy magyar intézetnek a vezetője volt ez, tulajdonképpen ez a Trump tábornak az egyik ilyen prominens ez az ember, Gladden G. Papin, úgy hívják, és a Magyar Külügyi Intézetnek volt ő a vezetője. Gladden J. Papin, hát nem sokat lehet róla tudni, azon kívül, hogy az Egyesült Államokban alapítója volt egy posztliberális order nevű ilyen egyesületnek, gondolom ilyen think tank körül lehet, de a Harvardon végzett 2012-ben, de ahogy elnézem, hogy a legnagyobb eredménye neki az tulajdonképpen, hogy ebben a maga táborban egy ilyen ECSZG-ben volt, vagy hát valamiféle ilyen megmondó ember, és ide rakták nekünk a Magyar Külügyi Intézet élére, a magyar adófizetők pénzéből fizettük ezt az embert súlyos milliókért havonta. Elképesztő, hogy mi ez, tehát felháborító egyáltalán, hogy külföldi állampolgár hogy vezetheti egyébként a Magyar Külügyi Intézetet, ezt se értem. Emellett a Matthias Corvinus kollégiumban, az MCC-ben volt előadó még. Gondolom ez az Orbán Balázsnak a munkáját dicséri szintén. Tehát hoppá, valaki megérkezett közben.
0: Szervusztok, drága kedves Tilos Rádió hallgatók!
2: Jó reggelt!
0: Szervusz, Tildit! Jó reggelt kívánok! Megérkeztünk egyszerre, Csákányossal mi is. Köszönjük szépen, Stirlitz tartotta a frontot. Valahol megvan Lőrinc is az űrsötét mélyén, de ő szegény még sebét nyalogatja. Talán Iván, te a múltkori kérdésetekre válaszolva jelenleg nem tudjuk prezentálni, mert ő mindig dolgozik a Nemzet Nagy és Jelentős, már új és régi kezekbe került fesztiválján. Ugye? Tényleg. Hogy vagy, drága?
1: Á, most éppen csak egy kicsit visszakapcsolva ezen rendeltem éppen, hogy a Magyar Külügyi Intézet éléről leváltották ezt a Gladden G. Papint, akit nem tudom, ezt követtétek, hogy ki ez a faszi, aki volt, a MCC-ben volt meghívott előadó, és súlyos milliókért fizettük, hogy ő legyen a Magyar Külügyi Intézet vezetője, aki a maga táborból delegálták ide hozzánk.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes felvetés lesz, de ezt szerintem majd egy össze fog előkerülni, hogy ez a maga tábor, ez mennyire lesz lojális azokhoz, akik már az amerikai persze, akik egykor megfizették őket, vagy hogy a zsoldosok viselkedéséből fakadóan ez sajnos a sok lojalitást nem lehet elvárni. Ez alapvetően az volt a viselkedésük, hogyha nem kapnak pénzt, akkor felperzselik azokat a területeket, amik az övéik voltak. Ez a számos korai-újkori háborunk, meg késő középkori háborunk is ugyanezt a helyzetet tükrözte. Úgyhogy igen, elég csak az ilyen remek emberekre gondolom, mint Basta például. Ezeket mindig ilyen olaszok voltak a rohadt életben, és miért nem? Kis ember, de hogy nyertél már rohadt életben? Itt voltunk 26-kor. Te nézed az órát. Néha egyébként érdemes. A mai alkalommal több mindenről szeretnénk beszélni. Például a régi idők

0: aki. És ismeri. Hát te viszont, aha, persze. Igen, szerencsétlent, mint járőrt megölték. Ez egy nagyon szomorú dolog. Kicsit, hogy eszembe jut a Gyűrűk Ura 2, amikor megjelenik, az mondjuk nem vaddisznó, hanem ilyen, tudod, varg, amin, és rögtön az elsőt azt megölik. De aztán jönnek a többiek ide. Tehát, hogy ez mindig az van, hogy hát
1: De hogy ezt most kinyírták, aki bejött a...
0: persze, hát lelőtték, igen. Aha.
1: Na, mi?
0: Mert ilyen gonoszok az emberek, látod? Szlovákiában medve megtámadott egy embert, és a családjával együtt írtották ki. Mert hogy ez egy, szintén
1: A heted ízéglen?
0: egy
1: Aha.
0: koca
1: Jó,
0: volt, és a malacaival együtt ölték meg. Ez tényleg, tehát hogy kezd elmenni ilyen barbarizmusba. Én attól tartok egyébként, hogy a fajtánk tényleg komolyan elkezdett attól félni, hogy ezek tanulékony állatok, mi pedig egyébként mint nap kiderül, azért jelentősen ugye az emberiség túlbecsüli a képességeit, úgy a kognitív, a fizikait pedig nem lehet eléggé alulbecsülni az ember esetében. Szóval...
1: Ja, egyébként vannak ilyen vizsgálatok, vagy
0: Igen.
1: ilyen kérdőíves, hogy ki mennyire érzi magát erősnek, hogy milyen állatot tudna legyőzni. És akkor ott rendszeresen azért az emberek túlbecsülik, tehát mindenki azt gondolja, hogy ha egy csimpánzt simán.
0: Ja, Istenem, nem.
1: De hogy
0: Dehogy is,
1: nem.
0: ah, dehogy is. Igen. Ah.
1: Vagy egy kutyával, ó, ő simán elmen.
0: Ezt köszönöm szóval, hogy egy idézte, megölték, hogy megvédjék a további sérülésektől. Ezek a vietnámi háború alapmondásai. Ahhoz, hogy megvédjük a települést, el kellett pusztítanunk. Ezt nem is tudom,
1: Hát itt
0: melyik
1: is, igen.
0: amerikai főtiszt mondta.
1: Hát meg
0: Aha,
1: itt a
0: igen.
1: gyerek, a kismalacokat is megkímélték a szenvedéstől,
0: Ja,
1: amit az
0: igen.
1: anyuk nélkül el kéne viselni.
0: Ó,
1: Tulajdonképpen
0: tényleg, meg hogy árvaházba
1: kegyesek
0: kerülnek,
1: nekik.
0: és ott szörnyű dolgok történnek.
1: És a
0: Tudjuk mi, mert nálunk
1: gyermekvédelemből,
0: embereknél így
1: persze.
0: van.
1: Igen, tehát onnan.
0: Hogy hívják a Zsolti bácsi csimpánzót? Ne haragudják, kezdjük azzal. Ja, Istenem, igen, a csimpánzok nagyon erősek. Általában az összes ilyen oldalági rokonunk nagyon erős. Nálunk is vannak erős emberek, de hát ők tényleg, tehát erről szegény Lőrinc tudna mesélni, de most még nincs itt az adásban, úgyhogy igen. Ráadásul ő nem csak azt, hanem gorillákat is. Ja, igen, valóban. Szóval visszatérve a dologra, hogy igen.
2: Hát kérdezzek már valamit, én ezen annyira meglepődtem, hogy ez a dzsinás dolog, ez a ki a DJ ott is, a kisebb
0: Majd
2: Sebestyén
0: mindjárt
2: Balázs.
0: eltérünk később a Sebestyén Balázsra, most még kicsit szeretnék azért arról beszélni, hogy miért jönnek be az állatok a városba.
2: Ja, még
0: Lesz majd.
2: ott, oké,
0: Persze, igen.
2: bocsánat.
0: Mert ez és tényleg, tehát, hogy jogos a gyanú, hogy mi valamit elvettünk ezektől az állatoktól, és akkor most bejönnek és visszafoglalják. De ezt minden ökológus hevesen tagadni szokta. Egyébként már elég abból is kiindulni, hogy a budai hegyek azok nem valami őserdők, ahol őserdő ősállatok éltek, már mi elkezdtük beépíteni őket, ugye a Széchenyi-öbölcsi úttól kiindulva. Egyébként ez elég nagy barbarizmus, és tényleg csökkenti a zöld felületet, de ezt nem az erdőrovására teszik ereink, mert ezeket a területeket már rég megmássá minősítették törvényileg, amit így jogszabályilag, stb. Stb. Ezek azért jönnek be, mert itt jól érzik magukat. Ezt, amikor már beszéltünk arról, hogy miért jönnek ide a nyestek, meg miért költöznek be. A nyestek egyébként rafináltabbak, jobban álcázzák magukat, kisebb állatok. Sajnálatos mondani, hogy vaddisznó nem tud beköltözni egy terézvárosi egykori bérháznak a padlására, amit a nyest meg tud csinálni. De a vaddisznó is lejön, neki is terített asztal a város. A rókának is az. És egy csomó madárfajnak is, hát a varjakkal az ilyenük voltak a pionírfajok. Lejönnek, esznek, isznak, minden van nekik. Érted? Ez, hogy így most már elkezdik őket, így a városban is fegyvert emelnek rájuk. Tehát, hogy ez korábban ugye, hát hogy a lakott területen, sőt, sűrűt lakott területen, egy főközlekedési vonalon talán nem kezdünk el nagy tűzerejű fegyverrel lövöldözni. Ezt te is tudod, Stilic, hogy ez azért ez nem annyira jó ötlet. De hát, hogyha
2: Én
0: ölni kell,
2: azért
0: akkor
2: lefettem meg
0: ölni
2: ezen
0: kell.
2: különben.
0: Ott tényleg, úristen, tehát egy, a lelövés valószínűleg úgy zajlott, hogy kapott valami, én, hát tudod, ami Prince-nek is sok volt, valami fentanil származékot szerintem túladagolva, és azt lőttek bele. Én ott ott nem valószínű, tudod, és akkor ott véreztették ki, valószínűleg, hogy ilyenkor az van, hogy megnézzük, mennyi is elég ennek, karfentanil, tudod, ezt szokták ja. is

0: emlegetni. Bum bele, túladagolva, és szegény ott veszti életét. Én nem hiszem, hogy most nekiálltak, tudod, így lement Kittenberger Kálmán és Gróf Széchenyi, és együtt elejtették, tudod, vagy... Vagy egyébként ilyenkor jönne a bünti, hogy na gyere csak semmilyen fiam, na itt a puska, egy golyó van benne, elejtett, vagy úgy jársz, mint Zrínyi. Na hajrá!
1: Tényleg, ez jó.
0: Ugye? Szóval. Tényleg.
2: Ez, ja, ne, igen, és nem használhat helikoptert.
0: Egyébként elég sok probléma van ezzel, itt valami ős erdő volt, és akkor mi ezt kivágjuk. Tényleg nem kéne kivágni, meg sok minden szempontból ez mindannyiunk szempontjából előnyösebb, hogyha sűrű erdőborítás van egyes vidékeken. De csak megjegyezném, hogy az Amazonas menti ős erdő kapcsán sorra felezik fel, hogy ez egy jelentős részben minimum a neolit kortól kezdve művelt terület volt. Ott települések vannak. Egyszerűen annyi van, hogy hát szerintem jelentős részben a gyarmatosítók és az általuk terjesztett járványok voltak a felelősek azért, hogy visszavadult az adott régió, és megint ilyen feneketlen dzsungel lett belőle. Csak utalnék arra, hogy amikor bejön a fekete halál, tehát a Yersinia pestisnek a középkori hulláma, és megtizedeli a népességet, akkor egész Európában újra elkezdenek terjeszkedni az írtások kárára az erdőségek, meg az erdei vadak, amik egyébként jól laktak a tetemekből. Ilyenkor jönnek elő, tudod, azok, akik hát úgy megeszik az embert is, hogyha nincs elég hull, akkor az érembere is rátámadnak, és jönnek a farkasos, meg a medvés történetek, amikkel aztán tele vannak a kis jégkorszakban keletkezett mesék, vagy akkor lejegyzett mesék, ugye Pörró például. Hát, Istenem, nem használhat helikoptert. Az az igazság, én láttam olyan akciófilmet, amiben fősünk helikopterrel lement az alakútba. Igen, de hát azt tudod, hogy kinek kell lenni ott a helikopterben, valószínűleg te is sejted, hogy melyik halhatatlan szuperhős volt benne, bár már én is emlékszem, hogy ez Stallone volt, vagy Schwarzenegger. Mm. Ugye? De a lényeg, hogy a budai hegyek azok például alapvetően a szőlőművelés céljait szolgálták így a koraújkorban jó hosszasan, és olyan területeken is inkább gyümölcsös volt és szőlő, amit mi úgy ismerünk, hogy jó, hát ez egy ősi kiránduló hely, és hát ezt tudod így az erdőt látjuk a maga természetességében. Persze, mert azt tüntettek oda az utóbbi 150 évben. Mission Impossible és Jean Reno vezette a helikoptert. Nagyon szépen köszönöm. Imádlak. Igen. Köszönöm, Russell 2. Tehát, de hát, hogy aztán jött a filoxéra, mondom kell, nincs itt lőrinc, ez remek. Tehát a szőlő gyökértetű, amelyik okozta ezt, és kidöglött a szőlő. Ennek némely emlékeit így megpróbálták feltárni, például a budai Várhegy oldalába ültetgetnek szőlőt, mert ott is szőlő volt, a Tabánban szőlő volt. A Gellért hegyet túlnyomó részt is, meg tudom mondani, hogy hol nem, ahol ez a meredek leszakadás van a Duna mellett, és egyébként azt mondják az ökológus, hogy ott van egyedül ilyen eredeti növényzet, ez a dolomit ciklagyep, és némely ott kivadult, meg a törökök által behozott növényel együtt, mint a török pirosító, amiben harmin és harmarin van, amik mahogátlók, de ezt csak titokban mondom el. Szóval, hogy ezt lesz említett, több ilyen szőlő volt. Addig volt szőlő, amíg ezt el nem pusztította a nevezett filoxéra, és akkor utána jött az emek ötlet, hogy mindenhol legyen fa, mert hogy egy városba kell fa, mert addigra nem nagyon volt fa. Olyan szépen taroltak le mindent elejénk, hogy öröm volt nézni. Tehát azt képzeljük, hogy a 20. század volt az, amikor így mindent kiirtottunk. De úgyis. Akkor próbálták meg rehabilitálni, mondjuk volt két világháború, meg az utána következő Suárez időszak, amikor nálunk például kétszer kitották meg az erdőt.
2: Hogy a középkorban a hajóépítések is az ilyen rettenetes erdőírtással jártak, meg amúgy az építkezések.
0: Minden, nem csak középkor, hanem kora újkor is. Aha. Például a remek magyar történelemben is szereplő, kiváló, amúgy egyébként horvát családok, mint a Zrinszky meg a Frankopán. Nálunk ezek ugye Zrínyi meg Frangepán. Hát azok úgy letaroltatták, meg ők, meg a sorstársaik, meg és eladták a velenceieknek az egész dinári egységet, vagy annak a igen jelentős részét. azóta néz ki úgy, ahogy azt mi megismertük a Gojko Mitics filmekből. Tudod, olyan kopáran, ahogy sikeresen tudja alakítani így a...
1: Ilyen nem. Szép.
0: Igen.
1: Az...
0: Azóta lett ilyen szép
1: írva. Ugye Velencében a cölöpöket rehasználták fel, meg hajókra? Ugye a cölöpre építették az egész?
0: Hát az leginkább hajóépítésre. Hajóépítésre szolgált az. Ugyanígy fátlanodott el igen jelentős részben a ibériai félsziget is, ahol telakozol. Ott meg ugye a spanyolok építették a gályáikat. Ahhoz írtozatosan sok fa kellett, és rengeteget írtottak ki. És az a helyzet, hogy csak kiírt oda egy ilyen régióba a fákat, ahol márfetten van alatta valami több már ilyen karsztosodó üledékes közet, vékony talajjal, amit aztán, hogy kivágtad a fákat, azt le is mossa a természet. Nagyon-nagyon lassan tudott rehabilitálódni. Ami lehet, hogy ilyen geológiailag, sőt, ilyen természettörténetileg sem hosszú idő, de a mi emberi történelmi léptékünkben egyre nem fogja dús erdőség borítani azokat a régiókat, ahonnan az angolok, na a másik nagy erdőírtó, miért néznek úgy ki a Skót-hegyek, ahogy találjátok ki, miért néz úgy ki a Spanyolország belseje, meg egyébként a legtöbb régiója, ahogy miért néz úgy ki a Balkán, igen jelentős része, nem mindenhol. Van, ahol megvannak az erdők, ezek nemzeti parkok. Tehát olyan... Nézd, Magyarországon is kiirtották az erdők javát, és erről már többször beszéltünk, ez nem is kellett. Az, a jelenkorban persze azért kellett néha írtani, mert hogy háború van, nagyon kell a faanyag, meg utána meg jaj, elvesztettük a háborút, és akkor nagy szó lesz van. Egyébként ott is nagy szó lesz volt, ahol megnyerték, ez a britek kétszer is tudták produkálni, hogy egy állítólagos fergeteges háborús győzelem után éhezett a lakosság. Na mindegy, megfázott. De a nagy írtások azok előtte történtek. És sokszor egyébként olyan időszakokban, amiről nincsenek írott forrásaink. Tehát, hogy a késő neolit földművelők hevesen írtogatták itt az eredeti növényzetet, mert valahogy tudod, így meg kellett művelniük abból a nóval alapján, ahol hoztak magukkal Anatóliából. Ha igaz ez, hogy onnan jöttek. Nem. És aztán ugyanez volt, ugye a kora újkorban azért vágták ki, például a Dunántúl, meg sokszor az Alföldnek jelentős részét, mert kellett a faanyag. Annak a kisebb részéből faszénet csináltak, nagyobb részéből pedig meg kellett a mészigetéshez, a faszénhez, és kellett a leginkább, ami a csodálatos, a fahamuhoz, ahhoz egész erdőket halmasztottak el. Ez volt a kornak a lúganyaga. Képzeld el, hogy elégeted a fát, és utána kimosod belőle, azok erősen, lúgosan hidrolizáló káliumkarbonátban, meg nátriumkarbonátban gazdag, ezt kimosták belőle, és ez volt a lúg, ezt használták a korabeli vegyiparban, annak valamennyi ágában a bőrgyártástól kezdve. Ja, és akkor ezzel lehetett még tisztítani is. Úgyhogy. És ebben mi nagy hatalom voltunk, tehát hogy gyártották. És tudod, mihez kellett még? Amit megvolt, fahamú, ugye, plusz áradi zsiradék, és amit gyártottak belőle, ez a káli szappan, káli lúg, ebből lehetett szappant főzni. Tehát, hogy összefőzték ezekkel a maradékokkal, és akkor gyártották a szappant. Hát ez volt a korabeli piperecik gyártás. Igen. Robin Hood is kivágott egy csomó fát a rohadt nyilaiért, oda. Meg az nem is kellett, mert az elég volt legaljazni, ugye? A napjainkban ennek a pazarlásnak méltó példája az, amikor erdőket vágnak tarra azért, hogy utána felaprítsák őket, majd utána, hadd nem mondjam a V-vel kezdődő céget meg társait, hogy faaprítékként elégessék. Mert hogy sikerült megtalálni ezt a piaci részt, ami nyilván némi szubvenciókban is hasznosul, hogy nálunk megújulónak minősül, ha kivágsz egy erdőt, és azt feledarálod, és elégeted. Hogy ez a megújulást milyen szempontból elégítik ki. Értem, tehát, hogy a hasznok és a károknak a... Tehát, hogy tényleg, ezt a gyakorlatot azonnal be kéne tiltani, de rögtön így van. És nem érdekel, hogy ki megy tönkre közben, le is kell csukni őket, és akkor nem sírnak, hogy tönkre mentek. Itt az elejeménti megjegyzés, így van, amit kell csinálni, szegény malacokkal megölted az anyjukat, tényleg. Őket se kell kimérni. Egyébként is, ahogy a India háborúk egyik ismert tömeggyilkosa, Chivington nevű amerikai tiszt mondta, miután gondos munkával kiirtották, megcsonkították a Sand Creeknél táborozó indiánokat, hogy miért kellett az asszonyokat, nőket is meggyilkolni kegyetlen módon, és azt mondta, hogy idézem, tojásból lesz a tetű. Úgyhogy erre mindent a meggyilkos ugyanezeket fogja elmondani neked. Na mindegy, ezek az amerikai történelem szebb pillanatai, tudjuk jól, amelyek még igen gazdag volt. Na visszatérve, akkor miután a vadak majd egyszer meg átjönnek a szigetre is, egyébként már várom, hogy az első vaddisznó mikor fog felbukkanni ott, és fel se fog tűnni. Azt Szlovákiában lőtték ki Russell 2 a medvét a bocsaival. Csak mondom, hogy bejött a kedves csatornánk is. Már másodszor említem a dolgot. Na szóval, egyben biztos vagyok, hogy amúgy, hogy számos vad ott állomásozik a szigeten, másrészt, hogy nem tudom, hogy mennyire zavarja meg őket ez a zaj, ami már ott van, most már negyedik napja, mert ugye, és ez egy nagyon érdekes sztori, most mondanám az cinikus módon, ugyanis mindjárt rá fogunk arra térni, hogy olyan anyagot gyanúsítanak, hogy mérgezést, intoxikációt okozott embereknél, akik amúgy saját bevallásuk szerint csak a pultban rendelt italt fogyasztottak. Ja, meg azokat, amiket még előtte gyorsan betápláltak. Mert a sztori úgy szólik mindig, hogy ez a küszöbb hatás, vagy küszöbb effektus, ami annyit jelent, hogy a szórakozék küszöbéig van, úgyis elvesznek mindent gyorsan meg kell inni. Igen.
2: Nekem az a fura, hogy tehát ezt értem, hogy tinédzser korban miért.
0: A binge drinking,
2: de igen. De később. Szóval, hogy itt amennyire, ez valami retrobuli volt, nem? Tehát ez itt idősebbek voltak, nem tinédzserek, szóval, hogy de megmarad ez a rutin, hogy gyorsan.
0: Igen.
2: Na, ha mondhatok egy-két szót erről, hogy egyébként minden ilyen esetben az nagyon fontos, hogy az áldozatok beszámolóit nem szabad kétségbe vonni, az szerintem egy sokkal nagyobb hiba, hogyha így legyintünk, meg levihézzük, de egyébként, de hogy, szóval, hogy na, tehát valami történt, valamitől rosszul lett, és ő nem tudja, hogy miért, mitől, számára ez váratlan volt, rossz élmény, és mindenki megtapasztalhatja ilyenkor, hogy egyébként az egészségügyi ellátórendszerben hogyan bánnak azokkal, akik mondjuk, hogy részegek, vagy be vannak el, vagy valami, mert itt is volt a beszámoló, hogy mennyire embertelenül bántak velük.
0: Jaj, bekerültek az alsó Erdőssel utcába? Hogyne. Aha, igen.
2: De már a mentősök is, de egyébként, szóval, hogy itt egy csomó minden olyan probléma előjön egyébként ezzel kapcsolatban, amivel mi, vagy én itt szerhasználat kapcsán nagyon hamar szembesünk, hogy ezek nagyon fontos része jönnek, hogy amúgy miért nehéz szerhasználónak lenni, mert hogy ennyire elítérik. Tehát, hogy maga ez a stigmatizáció mit jelent a gyakorlatban? Ezt jelenti, hogy nem fognak beled jól bánni az ellátórendszer egyik pontján sem. Nem várhatod az empátiát, nem várhatod a megértést és a kedvességet.
0: Ráadásul ez itt ugye arról volt szó, hogy azt tudták róluk, hiszen mi más tudtak volna, hogy az ország legnépszerűbb tudatmódosítóját fogyasztották, alkoholt.
2: De ugye? Igen, vagy az, hogy persze azt mondják, hogy belette egy zsinesztatát, csak bedrogoztak. Drogos ott, kutyák.
0: Na most a következő, igen, meg lehet, hogy ez is volt még ráadásul, de ugye mert nem abban az állapotban voltak, hogy be tudtak volna számolni róla, hogy mi történt velük, meg hogyha beszámolnak is, akkor miért igyenek nekik című dolgát. Jelezném, hogy ilyen esetben bár vesznek vért, és egyébként szoktak vért venni. Persze attól is függ, hogy mivel kerülsz be, mert hogy aki feltűnően úgymond alkohol abúzus nyomán kerül oda, azon túl, hogy megnézik a vérében, hogy mekkora véralkohol szint, nem fognak egy teljes spektrumú kémiai vizsgálatot végezni. Ráadásul, hogy na, gyerekek, nézzük meg, hogy ez a tankönyvben is szerepel, ez a nagyon izgalmas gamma-hidroxibutirát nevű vegyületet. Nézzük már meg, hogy legalább a A metabolitját megtaláljuk-e? Nem egyszerű, mert hogy ugyebár hasonló termel az agyunk, sajnálatos módon.
2: Nagyon, nagyon gyorsan kívül, tehát egyébként ezt, hogyha az a nyomban nem nézik meg, akkor ez utólag nagyon nehéz, tehát itt ilyen órák is számítanak. Szóval egyébként ez a nehéz. De ami még fontos, hogy egyébként ezzel a jelenség, hogy még nagyon erős ez a morális pánik, tehát része a begyináztatás, ez még mindig megy, mint egy ilyen dolog, és hát egyébként azért, tehát van persze, de jóval ritkább, mint ahogy azt az emberek gondolják, és hogy mondjam, inkább arra érdemes figyelni, hogy mit csinálja, ha rosszul vagy, és ezt nem kéne, nem azzal kell foglalkozni, hogy most mi volt, vagy hogy volt, ki a hibás, mert mindenki azt gondolja, hogy én nem vagyok olyan hülye, hát tudom, mit csinálok. De hogy egyébként meg azért ez így előállhat, tehát pont amit te is mondtál, hogy egyrészt előtte még gyorsan, akkor mi ez küszöbb hatás, vagy minek, mit mondtál?
0: Így van, pontosan, de igen. Ez,
2: és akkor bemész, és rohadt meleg van, tömeg, szóval, hogy ezek így amúgy önmagukban is okozhatnak rosszul létet. Tehát, jó. Nem kell ahhoz egyébként semmi az alkohol.
0: Pontosan, így van, itt a gyanús az volt, hogy jól tudom, egyébként akkor egy viszonylag szűkebb körbe, tehát hogy egyébként amikor kimegy 65 ezer ember, akkor ugye berakják a szigetet, még ott is, hogy ez egy olyan speciális alkalom volt, hogy egy színpadon volt valami, illetőleg. De ugye elvileg ott valahol, tehát hogy egy ilyen körben fordult el a legtöbb, de ez egyébként vizsgálják ki a rendőrök, az első sztorik ezek voltak, de nyilvánvalóan az nem kivizsgálás, az ember elolvas ide vágó újságcikkeket és Facebook bejegyzéseket.
2: Na hát de, egyébként, na igen, mondjad. Most.
0: Csak annyit mondanék hozzá, hogy a Gina az ebben az esetben, te vegyük már tudomásul, az metafora. Metafora abban az értelemben is, hogy nem az egyetlen olyan szer, amit egyébként többnyire joggal, majd el is fog térni, a rendőröknek igenis van ilyen gyakorlata, tehát hogy tudnak egy ilyen bűncselekmény elkövetés típust, amikor spiked drink, ahogy hívja, de ez nem gamma hidroxi butirátot szoktak felhasználni, hanem over the counter, vagy maximum ilyen receptre felírható benzodiazepin féléket. Hát, a tipikus az úgynevezett dormicum, az egy elterjedt benzodiazepin, ez a népszerű, egyébként szedatív és nyugtató hatású vegyületek egy egész csoportja, ide tartozik például a jól ismert Rivotril.
2: Hát az meg például a Xanax, a
0: Klonazepam, meg a Frontin az ugyanaz, mint a...
2: Mint a Xanax,
0: nem, mint a Rivo, szerintem, nem? Ja, megnézem egyébként. Mindegy, a Klonazepam az a Rivo, az a lényeg, hogy utána lehet nézni teljesen nyugodtan. A Dormicum az kicsit más, viszont hogyha berakod akkor az illető az hosszú filmszakadást szenved el. Tudod? És ilyen tényleg van, mert ez a rendőrségi... úgy mondjam, a praxisokban, és nem az, hogy ilyenkor az erényükre törnek feltétlenül, hanem ilyenkor jön az elviszik a kulcsottól, és utána jön az autótól és javaiktól való megfosztás. Igen. Mert hogy ezek jóval részt markecolók. Ez a kedves telefonáló, szervusz. Igen.
3: Szervusztok. Sziasztok.
0: Hello. Madbal vagyok. Szia, Madbal.
3: Ha lehetne számot kérni, akkor most az ehhez passzolna a Dolly Rollnak a Gina, te bestia.
0: Elkéstél, ezt írtam be a közös csetbe két napja is már, tényleg, igen. De köszönjük szépen a megerősítést. Ja.
3: Jó, én már hallom a fülembe a Flipper.
0: Flipper öcsit, így van, ezt is beírtam egyszerűen.
3: Jó. A másik meg, hogy mint hogyha tesztélek, testen ekkora probléma, hogy még mindig ez a begyináltatás, mert hogy mintha jól emlékeztem volna, vagy múlt héten, amikor voltam Budapesten, akkor láttam volna olyasmit, mit, hogy ilyen, gondolom, ilyen mini kromatográfos vizsgálattal te meg tudod nézni, hogy az italodban van-e valami. Ez van ilyen? Mert tehát láttam egy ilyen plakátot, hogy ellenőrizd azt, hogy be van-e drogozva az italod.
2: Aha. Hát ezek van, most egy cég nagyon elkezdte ezt itt reklámozni, de azért ezek általában egy-egy anyagra. szóló ilyen lakmuspapírszerű cuccok.
3: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mi van mögötted, tehát hogy ott van mögötte egy teljes tomatognál
2: készülés. Nem. Amit én láttam, akkor van, ami GHB, meg szerintem MDMA, de hogy ezek mind külön csíkok, vagy lehet ilyeneket kapni, nem tudom, ilyen. Aha. Van, amin három dolog van, van, amin csak egy.
3: Egy fiszfaszni metilcsoport elváltozik, akkor már nem mutatja ki.
0: Hát ja, ez igen, ez
2: megmondom, tehát amit itt DJ Minek is emlegetett, hogy a benzodiazepineket nem mutatja ki, és hogy tudod, ez, pont ez a problémám ezzel a típusú ilyen akcióval, hogy ezen nagyon jól jár az a gyár, aki gyártja ezeket a karkötő formában, meg kis papírizéken, tehát lehet így berakod az italba, nem változik el a színe, tök jó, na de... Érted? Tehát, hogy ez ginára van, meg MDMA-ra az, hogy ezek, és ráadásul...
3: Lehet használni arra is, hogy megtudjam, hogy az az MDMA, amit adnak nekem, az jó minőségű-e?
2: Nem.
0: Sajnos ez nem ebbe az országban, egy másikban valószínűleg egyébként ott ja, erre is okay, lehet,
2: vannak, tudod. Vannak, egyébként vannak ilyen típusú ilyen tesztelők, amik egyel bonyolultabbak, és akkor mindenféle színű lehet, és akkor a szín mélységéből, erőségével lehet erre következni, de azért ezek általában, ezek a lakmuszpapírok arra jók, hogy van vagy nincs. Aha. Arra, hogy mennyi van benne, arra nem jók.
0: Így van.
3: Jó, hát ma is tanultam valamit, illetőleg hát akkor ma is megtanultuk azt, hogy ezek a cégek csak úgy, mint a ilyen apró genomikai cégek, akik eladják a teljes genomanalízisedet, azok gyakorlatilag csak a pénztárcára mutatnak.
2: Hát igen,
0: tényleg.
3: És minden.
0: Igen. Tényleg, tehát így az a leggyanúsabb a világon, hogy benned van 5% sumér. Szia. Tudod, ezek igen, a legkedvenceim, így a biztos van. Igen.
3: Akkor még egy a Flipper öcsi mellé egy Donna Summer dalt is kívánok, és ezzel el is köszönök tőletek. Hello.
0: Köszönjük hello. Szépen.
2: De hogy egyébként ennél szerintem egyel problémásabbak ezek a tesztcsíkos, mert a hamis biztonságérzetet adják meg ebben a dologban, hogy akkor te mindent megtettek, nem lehet gond. És ez meg, szóval, hogyha erre a problémára akarunk odafigyelni, hogy egyébként valakit nem tudom, tehát most akkor használjuk ezt az általános kifejezést, hogy begyináztatnak, tehát valahogy elkábítják akarat ellenére.
0: Igen.
2: Akkor nem elég ezekre, nem elég egyszerre, nem elég többszerre, és egyébként meg az alkoholra is, mert az meg a másik, ami a leggyakrabban használt randi drog, az alkohol, a leittatás, és még az se kell hozzá, hogy többet rakjanak bele, de van az a módszer is, hogy oké, de itt egy gin tonic, és raktam bele nem tudom, másfél deci gint. Tudod, tehát, hogy ezek a, ez is egy, és
0: ja,
2: ez is egy.
0: Igen, Istenem,
2: tehát ezért mondom, hogy itt nem ilyen tesztelésre kell, hanem arra azt kell az embereknek fejben tartani, megtanítani, hogy hogyan tudsz ez ellen úgy általánosságban védekezni, hogy tudtok egymásra vigyázni, hogy ne hagyd egyedül a társadat, aki rosszul lesz, kísérjétek haza, tehát van egy csomó ilyen szabály, amivel ki lehet védeni ezeket, attól függetlenül, hogy raknak-e az italadba bármilyen kábítószer.
0: Kedves telefonáló, szervusz!
4: Sziasztok, Tamás vagyok, az előbb említettétek a Dormicumot. Azt meg kell, hogy mondjam, én kétszer kaptam orvosi beavatkozás véget, ez rendkívül, meg kell, hogy mondjam, tehát
0: rendkívül mi, mert az elmaradt a jelző.
4: Rendkívül jó cucc, nagyon jó érzés volt.
0: Az helyzet, hogy az orvosi beavatkozások igen jelentős részénél, tudod, ami már ilyen invazív, ugye, ért vagy ott áll a sebész mellette, de általában kapsz, ami benzodiazepint, ami egy altatásra is, meg hát, hogy a lenyugtassanak. Így van, ez az új.
2: Ó, itt ez a nagy sziket, de jól csillog rajta.
0: Tök jó, így van. Mindjárt eljutok a hatig is.
4: Később kiderült, én is ilyen hülyeségeket beszéltem, azt elmondta utána az ápolónő, úgyhogy ja.
0: Így van, sok emellétem, hogy tolják az opiátot. Titeknél, tehát, hogy ez a kettő együtt. Ja.
2: Igen.
0: Ja. Okay. Köszönöm szépen, szervusz. A legfontosabb, amire fel kell készülni minden kedves magyar embernek, az, hogy a hiedelmekkel ellentétben, meg amit neki sugalnak, hogy nem, nekünk ez egy ilyen évezredes kultúránk, ami a mindenki vérében megtalálható, nem bírod az alkoholt. Te sem bírod. Te sem, és te sem, és te sem. És vannak azok, akik közlik, hogy ők akármennyit ihatnak, és nem rúgnak be. Te meg mennyire belgyógyászhoz, mert ez valószínűleg valami más szervi problémának a jele. És nagyon sürgősen tűnjél el, tényleg. Tehát ha megiszik két felest, és nem kezd el tőle, bocsi, ott valami baj van, el kéne menni orvoshoz. Ebből más bajok is lehetnek. A szervezet nem védekezik. Ennek nem védekezik a szervezet, tehát az... Kedves telefonálunk valahonnan Németországból?
5: Nem, Peti, én a Plaki vagyok, szevasztok.
0: De nem Németországból, tényleg? Ja, hogy be háthoztad a telcsod. Szervusz.
5: Hát, nem fogok venni másikat. Na, hát. Csak visszatérve, ez a fantasztikus történetem van erről, hogy értem, hogy messze a bélménye volt. Azonán sikerült valakinek belecsentenie valamit az italomba. Aztán éppen nem terveztem ilyesmit aznap estére, mert olyan program volt, hogy még végigadtam sétálni még azt a négy koncert, amit terveztem aznap estére. Aztán órákkal később szedtük össze egy bokor aljából a Nárai Marciék.
0: Úristen.
5: És akkor kérdeztem, hogy mi a faszom történt. Mondja, mi jutott emléket. Hát ott ittam egy sört a sörbárba, aztán indultam föl, hogy találkozunk fönt a, nem is tudom, kivel a Kalumenzorikával, nem is tudom, hogy kivel találkozok a színpadnál, óra múlva kezdődik a koncert. Órákkal később szedtek össze, utána elvittek a Heavenbe, a helyre rakni valamennyire. Hát a hidegrázás, meg az izzadás egyszerre, aztán vártam, hogy mikor lesz ennek a szarnak vége. És akkor ezzel így nagyon faszan így ráment, vagy két napon mire sikerült vizet magamat valahogy helyre rakni, mert az, hogy fizikailag kicsit meg voltam rottyam, az egy dolog, de agyilag sem voltam teljesen képbe, úgyhogy senkinek nem kívánja ezt az élményt.
0: Ó, drága. Nagyon sajnálom.
5: Pedig nem is nem voltam ismeretlen társaságban, úgymond. És nem szoktunk azért egymás közé élekkel poénkodni, vagy megepik a másikat valami fasszággal, tudta nélkül.
1: Plaki, veled érzek, én is alkoholon szocializálódtam vidéken, nem tudom kezelni egyáltalán a drogot, nem tudom a dózis, semmit.
0: Ez sem nem alkohol volt, ami veled történt.
5: Ha még tudom, hogy mit csinálok, tudom, hogy mi a terve, meg mit csinálok, akkor nagyjából képben tudom, hogy mi történik majd velem. De hogyha ilyen van, akkor nem is terveztem, egész nap mondani sörrel, meg pálinkával, meg fröccsel töltöttem az egész napot, tehát nem is volt terve az, hogy én most így különösebb elhajlom. Hajlásba kezdelék ezen kívül, mert hogy 40 fok volt egész nap, és 35, gyakorlatilag a hidratálás folyt.
0: Istenem.
5: Úgyhogy ezt az élményt senkinek nem kívánom. Egy keci egy dolog.
0: Ennyi.
5: Szereti.
0: Ennyi. Igen.
5: De nem tudom, hogy benne a jó, mert még szép sem vagyok gazdas, csak is tudok rabolni a fesztivál közepén, mert mit teszek át a 200 forint, ami nálam volt.
0: Istenem. Nem, jó, erre mindjárt rátérünk majd, hogy ha valaki ilyet tesz, mondjuk itt szét lehet választani, hogy nem biztos, hogy ez van mögötte, és sajnos nehezen tudják laborszinten mindezt a verifikálni, különösen, hogyha eltelt már 12, 24, 36 óra, és egyébként utána egyre kevésbé. Egyébként persze szertől függően más-más a lebomlás, tehát hogy a metabolizmusnak a sebessége is más, nem tudjuk, de egyébként hogyha valamit beleraknak orvul, és higgyük el, hogy ennyi, a hiedelmek mögött valami van, a rendőrök valamit vizsgálnak, és egyébként az egyik ilyen legfontosabb, figyelj, Flaki, ezt nyomjuk tovább, jó, köszönjük szépen a beszámolót, beszélek mindjárt, ciao, szia. Azért mondom, hogy ez egy bűnelkövetési forma, mert ennek konkrétan volt egy ilyen forgatókönyve, hogy megkínálnak az utcán ismeretlenek piával. Most elnézést, ne higgyál bele, ismeretlenek nyitott üvegből kínálgatnak, első számú feladat. Nem mindenki tartotta be, belei volt, és abban ilyen pont valami, valószínűleg, hogy ilyen benzodiazepines alkohol volt benne. Az nagyon érdekes, hogy ez azután történt, hogy az illető meglátogatott egy bankautomatát, mert kivett jelentős mennyiségű készpénzt. Oh. Tehát, hogy kiveszel készpénzt, tök jó, és ebben a pillanatban megkínálnak és meghúzott. Tudom, hogy ez életszerűtlen, de a rendőrség praxisa szerint több ilyen eset is történt. Tehát, hogy ez az. Igen, valóban ez, amit már mondtam, hogy ez a markecolásnak egy speciális formája, és ráadásul ennek így vannak nevei is, tehát hogy többen is csinálják meg, egyik adja az italt, a másik figyel meg aztán, hogy merre mész, tehát hogy ne is legyen gyanús, hiszen nem az az ember követett, akitől az italt kaptad. Ilyenek is vannak. Tehát nem is tudom. Én csak azt tudom mindenkinek javasolni, hogy szarja le, hogy mit mondanak. Vigyétek be az italt! Mindegy, hová! Mindegy, és ne add senkinek! Csak a sajátodat így ad.
2: Igen.
0: Ezt hát, tényleg.
2: Nem lehet bevinni.
0: Nem lehet bevinni. Ezt hallottam olyan.
2: Mondjuk régebben voltak még ilyen hősök. Azt hiszem, talán a Lőrinc most biztos elmesélné, mert azt hiszem, ő is úszott be a szigetre 20 évvel ezelőtt, vagy nem tudom.
0: Aha.
2: 15 évvel ezelőtt.
0: Az igazság egy héttel korábban.
2: Cuccod, igen. És akkor így fejed fölött tartva a ruhádat át lehet úszni. Lehetett. Ez aztán,
0: a másik legendás eset ez a Don't Try This At Home. Tudod, ez a kimész két héttel korábban. Nagy-nagy gödrötásol, hiszen ez egy ilyen, tudjuk jól, dunamenti. Én nem, az kell rá, hogy is, de nem az a cél.
2: Ja,
0: alulján, és a mindent is elásol. Igen, most ne firtassuk, hogy mi minden. Lehetőség szerint ne legyen romlékony a dolog. Egy csomó minden ez már ki is esik. Tehát, hogy valami ezt egészen jól fogja túlélni. Például a ládasör, az biztosan.
2: Ne,
0: hát
2: jó nagy göder,
0: hát tudod, de akkor még csak az ember ugye kutyát sétálni jár ki. Ugye nem feltűnő, hogy van nálad egy ászó. Mondom, hát csak el kell takarítani a piszkát neki, nem az a szempont. Gyerekek, igen. Ez sajnos így van, nekem is volt. Kedves munkatársam, mindenjön ismerjük. Volt munkatársam, vendégünk is volt egy ominózus eset alkalmával, és nekem azért kellett a helyre beugranom egy oldalt megcsinálni, mert neki beleraktak, és azt is tudom, hogy hol az ülőjét, melyik csodát a szórakozó helyén, és hogy mennyire ütötte ki magát utána, és ott is a kirablás volt a...
2: Hát egyébként ez a
0: kemény.
2: Ebből azt mondom, nem nagyon tudjuk a számokat, szóval egy nagyon nagy a látencia ezzel kapcsolatban. Igen. És mert hogy a szégyenérzet egyrészt, tehát most nem is az, hogy és ráadásul a férfiaknál ez még kevésbé, tehát az arról van valami fogalmunk, hogy oké, tehát ez a megerőszakolós rémtörténetek, de hogy férfiakkal is nagyon gyakran megesik, ott inkább ez a kirablás van, de hát az egészet, tehát ki az, aki jelenti, én voltam a hülye, tudod, nem is tudod, hogy most mi volt, így volt-e, azért volt, tehát, hogy igazából nem tudjuk a pontos számokat, hogy ez milyen gyakori. Meg hát így, ami most ennek az esetnek a kapcsán is leírtak az áldozatok, hogy mennyire nézték őket hülyének a mentősök.
0: Igen.
2: Ezzel kapcsolatban, hogy ők mi volt bennük, vagy mi nem volt bennük.
0: Jó, hát ez... Ja, Istenem. Jó van, játszunk egy kis zenét, jó. Mert már egy jó ideje megy a műsorunk, egy jó kis, igen. Na, melyik is legyen a Coast is Clear a Curve-től. Az már olyan rég nem volt. Jó kis régi gitározós darab. Következik nektek a Curve együttestől. Tony Holiday énekel, és bűntársai játszanak mindenféle zajkeltő eszközön. Magyarul ugyanez a...
2: Egyébként most nézem itt a híreket, és kiadott az Országos Mentőszolgálat egy közleményt ezzel kapcsolatban, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a vezető tünetek alkoholos befolyásoltságra utaltak. Itt most ők 95 esetet láttak el a DJ Oti buli alatt, és hogy... vezető tünetek alkoholos befolyásoltságra utaltak, droghatásra utaló jel az ellátó szakorvosnál nem merült fel. A vizsgálat alapján nincsen információ, amely kábítószeres befolyásoltságot vagy a nem megfelelő egészségügyi ellátást támasztaná alá. Igen. Az Országos Mentőszolgálat számára a szakszerű betegellátás mellett alapvető elvárás, hogy bajtársaink minden betegezés hozzátartozóhoz tiszteletteljesen és empatikusan viszonyuljanak. A kommunikációval kapcsolatban megfogalmazott észrevételeket komolyan vesszük.
0: Csodálatos. Most nem röhögünk. Igen. Csak annyit szögeznék le, hogy olyan szer, hogy kábítószer nincsen. a drog rendőrnyelven valami, ami egy ilyen, nem is tudom, tehát egy ilyen vastag paksamétában a lista. Ezeknek egymáshoz sincsen sokszor közük kémiailag, és a hatásmechanizmusuk pedig diametrálisan eltérő lehet. Tehát így, én ezt a megfogalmazást nem értem igazából.
2: Hát figyelj, hivatalosan a kábítószer az az illegális. Tehát azok a tudatmódosító szerek, amik rajta vannak a listán.
0: Igen, így van.
2: Ennyi a kritérium.
0: Így van. Jó, hát és ez a lista pedig állandóan módosul és bővül, így van, ráadásul meg...
2: Hát meg az egész teljesen véletlenszerű, azért tegyük hozzá, tehát így se a kockázatok, se az ártalmak nem voltak szempontok, amikor ezeket a listákat összeállították.
0: Jöjjön egy kis zene, ezt jaj. Csapassuk szét, Curve, Coast is Clear című műremeke. Következik.

0: Igen. Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók. Ez itt a Csonka Magyarország Rádiónk, komplex, brutális, ezoterikus wellness fitness magazinja. Csákányossal.
1: Hello.
0: Szervus Stirlitzer. Stirlitz.
2: Hello.
0: Itt vagy? Beszélj egy kicsit, Stirlitz. Stirlitz, beszélj egy kicsit. Halló.
2: Sziasztok.
0: Hello. Jó, jó helyen voltál, feltolva, te nem szóltál be. Az elhangzott Denis blogban először a Curve-től hallottuk a Coast is Clear című csodálatos műremeket. Utána pedig a Nine Inch Nails-től a Dunnin-int, az első 89-es albumról. A Curve az meg körülbelül 90-es, úgyhogy ezek a szép időszakok jöttek vissza. Köszönöm szépen, kedves telefonál, aki felhívott minket, hogy most van Euronymous halálának évfordulója. Így van. De a gyilkosa már szabad lábon van, tudjuk jó. Valami kérdeztől sem beszéltünk már egy ideje, igaz. Úgyhogy majd ezt megejtjük legközelebb. Ez egészen biztosan így fog történni. Ha még visszautalhatunk egy egész kicsit erre mi kerül az italba, meg mi nem kerül az italba, hát inkább ugye az italba alkohol szokott kerülni. És van egy ilyen nagyon sajátos mechanizmus, amikor az ember megszokja, hogy hígat iszik. Tehát, hogy egy bizonyos koncentrációt iszik megszokott környezetben, és akkor elkerül egy másik környezetben, és olyan dolgokat vesz magához, amelyek akár maszkírozottan, de nagyobb tömérségben tartalmaznak alkoholt. Az éneket igen jól ismerjük, különböző nevük van, így van ezen a huncutka, igen, csupító, hány ilyen nevet ismerek még. A lényeg, ezek finom italok, tehát, hogy van bennük ez, az, kis izé, gyümölcs, stb. Jó, meg vannak küldve valami töménye természetesen, és akkor így tubi, és van még valami. Látom, mert Csákányos is ismeri ezeket, tudod, így. Ezek, tudod, az aljas italok, tehát, hogy eleve maga a tömény formájában is olyan, hogy, tehát, hogy ezt így az izraeli nép úgy találta ki, hogy azért az ánisban és a citrusfélékben ússzon, és ezek egészen jól nyomják el az alkohol, de is közt még egy kicsit meg lehet még tovább maszkírozni, használva az előző kifejezést. Az ilyenek, azok veszélyesek. Veszélyes mindenféle koktél, mert azok kifejezetten úgy vannak kitalálva, hogy az ezzel, azzal, amazzal, ilyen sziruppal, olyan sziruppal ne érezzed feltétlenül azt, hogy most itt öt darab.
1: Most a legutóbb elszaladtam a Slippery Nipple, a Sambuca és Baileys.
0: Ez magában, tehát ezek nem annyira tömény dolgok, tehát hogy nyilván, tehát ezt erre kell vigyázni, hogy például amik ilyen édesek, azok is becsapósak, mert hogy de itt egyébként a másnaposság is gond szokott lenni, mert hogy tehát hogy a túl sok cukor bennük az. És akkor ennek egyébként a mechanizmusa is elég bonyolult, hogy ez miért is zavar be, de ez a sok édes, és akkor utána ezt töltögeted. De mondom, tehát nem feltétlenül a cukor plusz alkohol van gond, mert mindenki el tudja mondani azt, hogy jaj, persze iszom ezt, és akkor ebben vannak még gyógyfüvek is, persze. 30, mindjárt. Rögtön azért is iszod a gyógyfüvek miatt, nem?
1: Sőt, jót tesz.
0: Az etil akkor csak oldószernek van benne, ugyanis ezek a hatásmechanizmus akkor érvényesül, hogy ezek a jó részt, így a hidrofób jellegű molekulákat valami oldatba visz, és erre a víz sajnos képtelen, úgyhogy olyan ez gyerekek, mint a jó kis pörkölt szaft, tehát hogyha az nem úgy készül, hogy megpirítgatod a kis békönöket, akkor mi fogja az ízeket kioldani? Szegény ember főz csak vízzel, hát figyeljetek rá a mondásra, vízzel sajnos semmi nem oldódik ki. Az alkohol pedig az egyik legjobb szerves oldószer, nem is véletlen.
2: Ezért is a Orbán Viktor tisztán a pálinkát.
0: A rakiát, így van, tényleg, tehát nem tudom, figyelted-e, hogy tegnap lépett föl az a kiváló szerb előadó, akivel ő együtt pálinkázgatott, vagy rakiázgatott.
2: Boban Markovics?
0: Boban Markovics, így van, pontosan, mert ő elment. Kedves vezetőnk erre a jelentős rezes banda fesztiválra, amit sokan szeretnek. Van, ezek a balkáni rezesek gyűlnek össze, és úgyhogy
2: Őt oda hívják, nem hiszem, hogy őt érdekli a zene, vagy bármilyen kultúra egyébként. Őt oda így hívják, nem?
0: Nem azt tudom, hogy tudod, Stilic, amikor te nyugdíjba vonulsz, bár úgy tervezed majd, hogy ez csak az első lépés, hamarosan megbukik az új cégvezetés, és majd visszahívnak téged diadallal, akkor... Vagy bárkinek mondhatnám ezt a Filippikát, hogy hát most már itt az ideje. Tehát a bokros teendők, az államügyek eddig meggátolták abban, hogy, hogy így a, úgy nézze a világot ilyen, tényleg így, ahogy van, ahogy igen, így látjuk. Tehát igen, egy filozófus császár.
1: Csak alig tudott
0: igen,
1: eljutni.
0: Tényleg, te pontosan. Vagy. Tehát behunyod a szemedet, és már tényleg így túl vagy minden, hogy most hova tolódnak, meg kik tolódnak tényleg. Igen. Nem, eltűnik ez a világ alatt a tolódás, ez csak egy ilyen árnykép, nem egyszer.
2: Hát, hát az is lehet, hogy ő oda fog visszavonulni, nem?
1: Szerbiában?
0: Ez a értem, ez nehezen tudom ezt elképzelni, de ez már a többedik eset, ahol így, ahol, tehát egy ilyen háromdimenziós koordináta a rendszerre tudnám egyébként ezt így szemléltetni. Az egyiken az van, hogy van-e kiadatás, vagy nincs, tudod. A másikon pedig valójában tényleg az életnekem-e javai, amelyek rendelkezésre állnak-e, tudod, ami így van. Jó pálinka, jó rezes zene, meg finom futball, én nem is tudom.
1: Lehet, nem tudom, a szerveknél a foci. De jó, de hogy az alapvetően ilyen barátságosak vele, hát látszott ott azon a videón is, hogy nagyon sokan szelfizgetnek, szóval aha, ott van igen. Egy ilyen, nyilván, de én azért ezt nem misztifikálnám túl, tehát szerintem tényleg az van, hogy most van ideje, igen. Valaki elhívta, jaj, menjünk el, és akkor gondolom elment.
0: Tudod, a harmadik tenger, amit nem ecseteltem még, ez a hozzáférhetőség. Szerepel, tehát hogy a, nyilván azok az anyagi javak, melyeket minden puritán életet élt, nem szerzett meg hosszú miniszterelnökségei
1: ja,
0: alatt,
1: hogy abban nem tud New Yorkban
0: hogy ezek esetleg élni. Nem aha. Lehet-e ezekhez így igen. Véletlenül hozzáférni, akár így tudod, nyuszi rokonai és barátai is miért vannak, csak nem azért.
2: Igen, mert hát olyan helyre kell aha. Visszavonulni, ahol van pálinka, meg disznóvágás. Ugye ez,
0: ezt mondtam az előbb. Ezt mondtam az előbb. Igen, ezt mondtam létezni. Az előbb, ez a másik ilyen, hogy ez a kultúra mely rokon a miénkkel, tehát hogy hasonlatos dolgok fordulnak elő. Na, nehéz ez, mert így egyébként tehát, hogy ebben a három hagyományos koordinátát engelhet a kijelölt térben így olyan helyet találni, ami ideális minden szempontból, az nem egyszerű valószínűleg.
1: Igen. Tehát, így, ja. Mondjuk a legjobb barack pálinkát, amit ittam, azt a vajdaságból hozta valaki. Szóval nagyon egyébként tehát jó pálinkát tudnak csinálni.
0: Így van, mert ráadásul ez az egész kultúrkör, tudod, tehát, hogy ami így a kicsit így a monarchia, de annak is minden esetre a magyar és horvát kettős királyság felé eső része az, ami leginkább ezeket termelte, előállította, de egy kicsit azon túl is lehetett ezekkel játszani. Tudod, egyébként egyszerre kell, hogy meglegyen a kultúra, mert hogy már megint csak előjövünk tényleg egy ilyen alapvetően szerves oldószer, amit nagy töménységben használni éppünk arra, hogy a fájtörlést alkalmazzon az agyán. Szóval mindig ez a know-how megvolt, meg ugye a gyümölcs kell még hozzá, tehát hogy legyen finom gyümölcs, meg hogy ezt így le lehessen párolni. Csak jelezném, hogy nagyon sok mindent fog megváltoztatni a klíma változás azon a téren, hogy pont ebben a régióban teljes klíma övezetek fognak így odébb zökkenni. Ez már a zökkenés meg is történt. Tehát, hogyha te finom alma meg eper pálinkára vágysz, akkor meg hogy jegyezzem, hogy Magyarország elég jelentős területe vált alkalmatlaná arra, hogy mondjuk málna meg eper ültetvényeket hozzá létre. Pláne, viszont... hogy van ilyen komparativisztika is, tehát hogyha ahol sokkal olcsóbb, akkor miért mi csináljuk?
1: Igen. Viszont fügéből szerintem egész jók vannak.
0: Na, füge például itt van, csak kinézünk az udvarra, és a hátam mögött egy fügefa terül el, mert ennyire romantikus és mediterrán helyre költözött rádiónk, tudod, egy ilyen kis alapvetően mediterrán hangulatú kis hegyecske, dombocska alját, amit a rózsáról neveztek el, tudjuk jól. Igen, tehát, hogy és itt az aljában így a fügefák lengedeznek. Eleve a környező utcák is így visszahozzák ezt a boldog, békés, gülbaba rózsát. jön a tűrbélyek korszakot, ami tényleg így a gondolom nosztalgikusan szokott Erdogan elnök felemlegetni kedves barátjának. Ez még egyébként felmerült, mert hogy a magyar történelem számos híres alakja, miután itt kiterlett neki a kenyere, és valami új hely után kellett nézni, ahonnan nem adják ki. Utána Törökországban végezte, ugye tudjuk jól, hogy igen.
2: Magyar Péter kapott tőle egy pisztolyt, az megvan?
1: Igen, Erdogan-tól. De nem csak ő, mindenki, aki részt vett ezen az ENSZ valami ENSZ találkozó volt.
0: Igen.
2: Ez mindenkinek a neve rá
1: volt gravírozva.
0: Akit Erdogan már megölt vele, vagy ez hogy van? Nem is tudom, vagy...
1: Hát igen, ezen én is gondolkoztam, hogy így, amikor kapsz egy fegyvert, amire, na mindegy, tehát végülis nem a golyóra gravírozták rá a nevét.
0: De tényleg, komolyan, és akkor mit fog kapni Putyi bácsitól, tényleg 20 gram plutóniumot? És egyáltalán elárulja el neki.
2: A Spike... filterbe csomagolva.
0: Ajaj, mert ráadásul tudod, a Spike drink, az, amiről eddig beszéltünk, ennek van egy ilyen használata is, ami így a nemzetközi és a hazai politikai ügyek elintézése szokatlan módszerekkel, és a plutónium most te az ennél most hirtelen nem tudok jobbat kitálni, a novicsokos az még ennél is jobb, hogy így van. Tehát, ugye, most innen üzenem mindenkinek, aki szerencsétlen rosszul lett ott DJ Otinak a nem tudom milyen, mert én koncertszót is hallottam erre, de hát mindegy, ez legyen ilyenről szó.
1: Bulián,
0: igen, ahol... eszemültek ezek a történetek, amikor fönnáll az öreg rottyokból álló zenekar, bocsánat, elnézést az ageizmus durva kitörésért benne, és a színpad alatt van egy másik színpad, ami nem látszik, és ott játszanak azok, akiknek a hangszeres játékát élvezheti a közönség. Tehát, hogy igen, ott meg egyébként talán Béla Attila rakta a zenéket alatta, de mindegy, nem így volt, ez csak rágalom, persze. Tudom jól. Tehát, hogy a lényeg, hogy ők még jól jártak. Tehát, hogy a Gina azért a plutóniumhoz, meg a polónium, bocsánat, hát, hogy meg mit is raktak bele, nem is plutóniumot raktak bele, polóniumot talán. Annyi ilyen P betűs radioaktív izotóp van, gyerekek, miért nem a jót?
1: El sem mondtam az összeesküvés elméletet ezzel kapcsolatban, hogy ez egyébként, mármint a mérgezéssel csak még visszatérhetek egy pillanatra, hogy ez most a kedvenc összeesküvés elméletem, hogy itt igazából egy,

0: együtt, és nagyon készülünk a szeptember 4-i születésnapunkra, amikor majd ismét találkozhatunk vele, és nagyon köszönöm, kedves telefonál, hogy ürügyet adtál, hogy ezt most elmondhassam.
1: Na, és azt arról lehet tudni valamit, hogy ez milyen jellegű az ő zenei tevékenysége, vagy valami?
0: Én a Facebook nevű eszköz használtát javaslom, amit én egyébként egészségem, lelki, mentális egészségem megőrzés érdekében, én nem kattintottam rá ezekre a kis linkekre, ahol még el is hangzanak ezek a szerzemények. De biztos nagyon jók, hát most
2: én azt olvastam, ez ilyen retro.
0: Retro, ezért, kedves szerzemények, nyilván.
2: Fiatalkorú slágerei, gondolom.
0: Tehát guilty pleasure számodra, nekik meg egyébként semmit egyébként így lelkismert furdalás nélkül élvezik az életet, és állítólag ez a boldogságnak a legfontosabb kulcsa. Jó, hát igaz? Tényleg. Az észobbész pedig tényleg jó.
1: Nem nagyon értem, hiába mondod, hogy nagy rajongótábor, azt se értem, hogy mi van nagy rajongótábor.
2: Ezt én sem.
0: De drága, ez még sokkal inkább érthető, mint hogy némely politikusokra miért szavaztak milliók négy éves ciklusokat megkoronázva, amelyek katasztrofálisak voltak, de így van. Nekik bejött az élet biztosan.
1: Na jó, oké.
0: Köszönöm szépen.
1: Érzem, hogy nincs nagyon kedvetek erről beszélgetni, úgyhogy.
0: De mert beszélgettünk, ez a véleményem
1: róla. Nem.
0: Miért te mit gondolsz erről, hogy mi ilyen?
3: Én megtaláltam egyébként a Spotify-on
0: a számításod.
2: Na, mesélj.
3: DJ Oti, tehát ilyenek Scooter, aztán Gigi D'Agostino, Alice DJ, Scooter, megint Venga Boys, Moonfunk, Emergency House.
0: Gyerekek, ezek mind.
2: Tök jó, így nagyon jó.
0: Blümchen nem volt? Blümchen nagyon szerettem, ő a német.
1: És akkor ugrál erre a zenékre a színpadon?
0: Hát jaj, ne legyél már, ennyire tényleg. Tehát az...
3: Figyelj, én úgy látom, hogy ő kitalált ezt, hogy egy ilyen personát épít fel magának, tud egy ilyen új személyiséget, ez az ő DJ alter egója, és akkor ilyen parókát is vesz ehhez, meg ilyen színes ruhákat, meg nagy nyakláncot, tehát mintha egy ilyen másik Sebestyén Balázs lenne.
1: Hát azt nem tudom, azt láttam, amikor a kisfiával együtt, mint bevezette, mint a Rátony Róbert a hajnalkát, meg a Fenyő Miki a dácikáját, szóval úgy látszik, ez folytatódik. Ez
0: a de hát a Lepóból, Lepógörl,
1: ez előbe, ott ebben a rövid epizódban kb. 30-szor rakta helyre a frizuráját, hogy minél függőlegesebben álljon. Szóval az egész egy...
0: Nem neked csinálták, ez van, most tényleg. Tudok még mondani olyan műfajokat, amiknek a koncertjén...
1: Iszonyú pénzeket, vagy pénzt fizetnek ezekért a jegyekért, hogy aztán a monitoron nézze, hogy igazgatja a frizuráját egy perc alatt 15-ször. Hát, szóval...
3: De látod, az a jó, hogy nem az NK alapból támogatják legalább.
0: És drága, ezt ráadásul önként adták. Tényleg, egyébként előtte az adófizetői pénzeinket a mi megkérdezésünk nélkül költötték el ennél sokkal nagyobb nagyságrendekben.
1: Jó, hát ez
0: hülyeségekre, amik még kártékonyak és gonoszak is voltak. Ezek az emberek szorgalmas munkájukkal megkeresték ezt a pénzt, és úgy döntötték, hogy ennek egy részét a tűzre dobják. Hát egészségükre. Jó. Ezt tudom mondani, nem? Van ez így, az emberek szeretnek, hogy a 100-as bankóval rágyújtani a szivarra. Hát ők most ezt tették. Kár, hogy a szivar be volt ütve valamivel. Jaj, itt rá is térünk. Köszönjük szépen, mindjárt átérünk arra, hogy nem csak italokat lehet beütni. Köszönjük, köszi, ciao, ciao. Jönnek a megvágott cigaretta. Egyébként ennek a popkulturális megfogalmazása a Csak semmi pánik című ötvös csöpi film, ott ugye a két karikás cigi fölött volt valami betöltve, és akkor ezt adták embereknek, amitől mély álomba szenderültek.
2: Lehet amúgy.
0: Meg lehet csinálni abszolút a gyerekeket, hogyha ezek a tűz hatására a felszabaduló majd inhalált természetesen be fog azt gyorsan ütni, attól függ, hogy mi van benne.
2: Hát gyorsabban is, mint hogyha lenyeled.
0: Igen, igen. Az ominózus jelent, az csodálatos, amikor ötös csöpi, akit ugye hát a zseniális bújtor játszik, rászól a atyafira, aki a pilótát, a helikopterpilótát kínálta volna meg a Spiked cigarettára, és akkor mi lesz, ha bealszik? Maga vezeti tovább? És akkor rájön, hogy de tényleg, most a levegőben vagyunk, akkor mi történik, ha mindenki bealudt? Tök jó. Jó, igen, ez az egyik jó poén egyike a kevésből, ami a filmben előfordul. Igen, ez tényleg

0: Tehát, hogy a, bocsánat, így általában nem az előre eltöltött cigarettáknál merült fel ez a gyanú, hanem hogy valamivel megvágták a amúgy is rendőrnyelven kábítószert, amit előre eléggé el nem ítélhető módon vásárolt meg ellenőrizetlen forrásban az atyafi, és hogy azzal még valamit még bütyköltek is, és akkor utána még... Hajaj, igen. Ezek sajnos előfordult esetek, nem csak az elszívható, hanem az egyéb módon fogyasztható szereknél is. Elég
1: azért azt,
0: híres ember halt meg így, hogy csak pirinszre utaljak. Igen.
1: Miért, mit fogyasztott, vagy mi van?
0: Hát nem azt a koncentrációs összetételű szert fogyasztott el, amit ő megvásárolt. Így van. Több fentanil volt benne a kelleténél.
1: Ja, okay, de ott van valaki.
0: Igen, my name is.
1: Le is csuktak volna.
0: Igen.
1: Ezzel kapcsolatban, aki felírta neki, vagy
0: aha, persze.
1: Hát, igen. De azért egy dolog, szerintem érdemes azért így végig gondolni, hogy amúgy miért raknák be ingyen egy italba azt, amit amúgy pénzért is nagyon könnyen el lehet adni.
0: Istenem, itt vannak a következő problémák valóban. Tehát, hogy amikor feltételezzük, hogy az emberek annyira gonoszok, hogy egyben még ilyen nagy lelkűvé is várnak, hogy ilyen nonchalanszal dobálja ki a... Igen.
1: Hogy így amúgy.
0: Uh-huh. Na most ebben egyébként, hogyha most így rátérünk erre a műfajra, hogy trash diszkót játszunk, tehát kifejezetten a maguk korában cikinek számító, a kevésbé igényes közönség számára előállított zenéket játszunk csak. Ráadásul úgy, hogy a kis idő már eltelt, ennek voltak pionírjai, könyörgöm, tehát hogy a Kultiplexbe ki ne járt volna DJ Robbie Williams buliaira, aki hát hadd lepezzük le, ő kiváló barátunk Pándi Balázs volt, csak ilyeneket játszott, tehát hogy és lehetett kérni tőle, és még tényleg tovább a mocsokba. Ez szórakoztató. Kifejezetten van utána, ez már egy utánérzés, és nem ilyen, tehát nem a rájellemző kifinomultsággal, hanem csak úgy izé össze is lehet hegeszteni. Ezek a különböző netz partik, ahol nem az a lényeg, hogy netz harisnyában jelenik meg, hanem olyan netzes zenéket raknak fel. Ez a...
1: Hát jó, de ez és volt, az Aurórában is volt szerintem rendszeresen.
0: Mindig ilyen. Volt ilyen, pontosan. Most ez ilyen egy volt a... mások által már kitalált, már az egész know-how.
1: A Kávintéri aluljáró.
0: Nem, ők tényleg szerette. Szatilla tényleg bírta ezeket meg a szentjű. Hagyjon már tényleg.
1: Ja, hogy nem volt idézőjel.
0: DJ Öci, uram Isten. Emlékszik még valaki DJ Öcire. DJ Öci egyébként egy zseniális 62-es amerikai szám feldolgozásával. Igen, az baby. Hogyha valakinek meg valamit egy ilyen hüttébe vették fel az egészet, így van. Ez egy
2: közben én megnéztem nektek a napfogyatkozást majd, ha érdekel beálltaket, hogy mennyi lesz Pesten.
0: De tudjuk, 60%-ban, és ez pont elég is. Nekem nem kell, teljesen eltakarja. És ráadásul föl kell menni valami hegyre, mi majd szépen felmegyünk a hármas határhegyre, valaki akkor ott, így van. Tiszta lesz az égbolt arra. Nyugat felé, a kevéssel a naplemente előtt már kezdek se bütykölni, hogy most jaj, mit teszek a kormozott szemüveg, de hogy is fenéket, tehát akkor úgyis az ember meg szokta nézni a naplementét, akkor már bele lehet nézni, és akkor lehet látni, hogy ekkorát halap ki belőle a hold, szevasz, előtte meg nem kell belenézni, csókolom. Valakinek megvannak a 99-es szemüvegei, hát a még jók.
1: Ugye? Szerinted az, amúgy ezen gondolkodik, nem mintha meg lenne, vagy lehet, hogy valahol valami, mi van, de hogy amúgy azok valószínűleg nem jók már, nem?
0: Akkor hát ne használjátok, semmit sem használjátok.
1: Nem, kíváncsiak, azért az
0: hegesztő
1: elvekszik
0: szemüveget,
1: az anyag.
0: Hegesztő szemüveget, így van. A teljes anyaghoz képest a részleges semmi. Persze, így van. Valóban, mi ezt fogjuk kapni, de sajnálom. Úgyhogy ezt pontosan ilyet mondani. Ez a
2: 93 lesz.
1: Aha. Hát igen, és na most ebből a szempontból azt mondom, a 60 vagy a 93, az nagyjából mindegy.
0: Örökké ezen fogunk izzadni tényleg, hogy még mindig csak 75%-on állunk az osztrákokhoz képest. És mikor fogjuk őket utalérni? Hát soha, rohadt életben. Nem őket kell megcélozni, hanem rögtön Szingapúrt. És akkor a kanyarba előzni. Ezt mondta kedves vezetőnk, miatt még a rakia mámorban merült volna teljesen, ugye?
2: Igen.
0: Meg a többiek is, akik...
2: Viszont a feleségem azt mondta, aki ugye a kínai feng shui, meg ez nagyon követi, hogy a kínaiak szerint minden ilyen solar eclipse egy ilyen rossz, negatív dolog, tehát ilyenkor semmi döntést nem szabad hozni. Ha ne is menj ki a házból, ha lehet
0: Aha,
2: egyáltalán.
0: igen,
2: Mert
0: értem.
2: ez úgy azt jelenti igazából, hogy a yin és a yang, ugye a yin azt hiszem, hogy az a hold, a yang az a nap, a női és a férfi principium,
0: Aha.
2: és ugye, hogy ilyenkor túlsúlyba kerül, tehát felbomlik az egyensúly a kettő között. És emiatt
1: Egyik
2: tehát ilyen
1: eltakarja a
2: negatív
1: másikat.
2: események. Aha, igen.
1: És akkor ez emiatt ez egy rossz ómen.
2: Igen, meg negatív hatással van egy általában az életünkre, a mindenféle aspektusból.
1: Aha.
0: Én
1: Hát.
0: mindegy, most így belegondolok, hogy mi történt 99-ben, meg utána. Valami van benne. De hát tudod, ugye, az nincsen benne, ugyanebben a, nem akarom babonának hívni, szóval ebben a hiedelem rendszerben, hogyha fontos az is, hogy, tehát hogyha teljes, tehát hogyha benne vagy a totalitás zónájából, ami egy ilyen nagyon fura kifli, ami így a balároktól húzódik Baszkföldön át, de aztán úgy fölfelé megy, és akkor utána valahol ott még szintén a totalitás zónájában Nagy-Britanniától északra. Tudod, abban a halászati zónában
1: Nem, ami
0: állandóan fájtoltak.
1: Izland is
0: Izland,
1: benne
0: igen,
1: van.
0: Izland is benne van, igen. Tehát így nagyibb elkerüli a brit szigeteket. De hogyha megnézel egy ilyen térképet, hogy hol van részleges, akkor az egy eléggé nagy, ilyen legyező alakú terület, és sok
2: Aha,
0: minden benne
2: ja.
0: van. Tehát, hogy, és tényleg az a helyzet, hogy Sopronban nálunk ott elég nagy, tehát az 75% Sopron, Budapest 60, a keleti határnál meg 40. Tehát most érted? Ezért nem fogunk nyugatabbra utazni. Bocsáss meg, tényleg. Tehát azt mondom, hogy a 60 helyett a 75, de hogy is jó lesz a 60 is, hármas határ, ez tök jó. Nem takarja ki semmi, ott is leírtottak mindent már régen. Az időjárásra milyen hatással lesz? Hát az az igazság, hogy ugye a rossz ómen a napfogyatkozás, akkor talán azt tudom mondani, hogy lehet, hogy nem jön meg a, tudod, a napheliákus felkelése alkalmából nem fog áradni a Nílus, az pedig gondot jelent majd a magyar gazdáknak is, mert hogy milyen szinten, azt nem tudom. A mi folyónk már régességen nem áradtak. Vagy nem olyan régen volt az utolsó nagy árvíz. Mikor is volt az? 2024-ben, amikor kedves vezetőnk ezt lekísérte, hogy lemegy a víz, és akkor így ment együtt, és így olyan, szia víz, menjél ki, így van. Akkor itt utoljára víz nekünk hozzánk, aminek egy részét eltehettük volna valahová, ami tényleg visszamocsarasítani az Alföld egy jelentős részét. Sajnos ezt az esélyt, ezt elmulasztottuk. A következő árvíz az ki tudja, mikor jön. Nem akarok tippelni, de nem az út következő 10 napban, azt elárulom. Kedves telefonáló, hello, szervusz! Igen.
3: Sziasztok, Tamás vagyok. És a
0: Szia,
3: jégerrel
0: Tamás.
3: nem lehetne szétlőni ezt a totál eklipszet?
0: Jaj, a
3: Tehát,
0: jéger, el is felejtettem mondani. Jaj, az pedig a kedvenc témám.
3: Ugye, nekem is.
0: Elárulom neked, hogy én kártékonynak tartom az összes ilyen geoengineering-t, leginkább azért, mert meg nem tudjuk, hogy milyen hatása a című dolog. De a gondok vannak egyébként az apróbb kondenzációs szemek belejuttatása olyan felhőzetbe, amiből nagyobb méretű csöpp is kijönnének, mert azok legalább leérnek. A kisebb az nem feltétlenül fog. Amikor nagyon száraz az alsó légkör, akkor ne lövöldözzenek föl semmit. És ez jó
3: Igen,
0: lenne
3: és esetleg még
0: betartani. Tényleg.
3: A hárfal is szét lehetne lőni ezt a naptól.
0: A hárp egy egészen más dolog, de egyébként ez a megint olyan, amit szokták ilyen. Sajnálom, de a hárpa akármire is szánták, de a DARPA fejlesztette ki. A DARPA pedig Stirlitz meg tudja erősíteni, azaz az Egyesült Államok Hadseregének a Katonai Tudományos Kutatóintézete. Szóval azért nem, arra kell csak gondolni, hogy fájdalom az összes ilyen seeding, ezt úgy hívják ezt a technológiát, amikor ilyen kondenzációs magokat juttatsz a légkörbe, hogy az hát figyelj, annyira jellemző, hogy azt kik csinálták. A kínaiak, amikor náluk volt az olimpia, hogy véletlenül, hogy csak folyamatosan jó idő legyen. Nem, ezek nem azok a célok, hogy feltétlenül mindenkinek jó legyen. Nehéz ezt nagyon összerakni itt. Hogyha két probléma van egyébként az ilyen jégmagvazással, hogy csökkented a méretét, hogy ne hulljon ki, hogy hát ezt a biztosítók nyomatják alapvetően meg. Benne ez nekik biznisz. Tehát, hogy de
3: ja, de jégkár, nyilván.
0: De egyébként, aki nekem el szokta verni, akkor mindig kiderül, hogy nincs is neki biztosítása. Tehát akkor ez is kiderül, hogy egy része szintén konteó minden. Arra tényleg ügyelni kell, hogy ahhoz, hogy egy rendes kumulonimbuszban a
3: most
0: tetején,
3: hallgatlak titeket,
0: igen,
3: tovább
0: lehúzom,
3: rádió.
0: Igen, köszönöm igen. szépen, igen. szia, hogy ilyen extrém szituációban, és sajnos az extrém szituációk egyre kevésbé extrémek, mert hogy a referencia időszakban is rendre ez fordult elő, hogy nagyon-nagyon ki van száradva az alsó légkör, és utána keletkezik valami konvektív rendszer. Egyébként nagyon kiszállt a légkörbe felül nedvesebb levegő, plusz még instabilitás, ami nagyon-nagyon kedvez az extrém méretű és hatású és energiájú cellák kialakulásának. El kéne dönteni, hogy szeretnéd-e, hogy víz jöjjön belőle, vagy nem. Mert nagyon sokszor az alternatíva nem az, hogy csak ne jégeső legyen, nem lesz jégeső, nem is volt semmi. Há, szevasz. Mutatja a radar, mert a magas reflektivitású maga a cella felül, tehát sok a jég benne. Ebből joggal szoktak következtetni arra, hogy ami kihull belőle, az utána felhőszakadás lesz. És nagyon sokszor az van, és felejtsük el a jégerrendszert, mert például Budapestet nem védi jégerrendszer, hogy de nem hiszem el, hát hiszen itt ott van fölöttem vörösen, vörös a radaron, miért nem hullik belőle semmi? Azért nem hullik, mert hullott, persze hullott, aztán utána ez nagyon magasról érkezik, pár ezer métert zubant lefelé kiszáradt légkörben, és nem ért le semmi. Van csak ilyen kis pöttymörgés. Szóval,
2: hogy... Ezzel gondolkodtam, hogy mi ez a Jäger. Azt hittem, hogy ez az, ami ebből a Pacific Rim moziban van, tudod, ezek a
0: igen,
2: óriási
0: igen,
2: robotok.
0: Tényleg. Ja, így van, pontosan. Aha. Ja. De teljesen igazad van, azok is Jägerek. Meg azt hittem, hogy a harmadikra gondolsz, azt már előtte is mondtam egyébként.
2: Először
0: bedobunk 3-4 Jägert, tudod egyébként. De aztán tényleg, aztán 6 lett belőle, de a 7. már nem kellett volna, most így idéznem Csákányoszt, mert mindig ezzel van a gond, mint ő meg is fogalmazta az imént, azt a 7. Jäger már nem kellett volna, tényleg. Szóval, ja... Úgyhogy ennyit erről.
2: Augusztus 20-a lesz végül is?
0: Augusztus 20-a minden évben van. Azt most is lesz augusztus 20-a.
2: Ja,
0: arra gondolsz, hogy egyébként, hogy egy tűzijátékot fognak előni. Be van tervezve.
1: Nem olyan nagy.
0: Nem. Ez nekem már így gyanús, tehát, hogy ez a, nem is mi vettük meg, már az előzőek megvették, most mit csináljunk, el kell gyújtogatni, volt egy ilyen is.
1: Persze, el kell lövöldözni most már.
0: Ha arra gondolsz, hogy lesznek-e rendkívüli időjárási események, melyek kifejezetten augusztus 20-án délután este, el kell mondjam neked, hogy számos mérvadó időjárási portál pont a 20-át megelőző és a 20-ai alkalmat teszi azt, hogy ez az alapvetően perziszte légköri szituáció, ami nálunk fönnáll, hogy itten magas nyomású rendszer uralkodik meg a magassági gerinc felül, aminek hogy pont a tengelyébe esünk, hol meg annyira nem. Megkaptuk, amikor a tengelyébe estünk, azt így tudjuk jól. Az a július utolsó napétól augusztus 5-ig terjedő időszak, azt meg fogjuk emlegetni. De egyébként szerintem jobban ki lehetett bírni, mint gondoltam. És én nem az vagyok, aki otthon benyomtam 24 fokra a klímát, mert nekem az nincsen. Most mondom egyébként, hogy szerintem amúgy számos szempontból tartani kell azt az álláspontot, hogy ne vigyed már el 10 fokkal többel a kinti hőmérsékletnél. És még akkor sokat mondtam. Ha ki 42 fok van, ne úgy már mondjad, hogy de nálam meg csak 18. Meghalsz. Előbb-utóbb. De előbb tönkre mennek az ízületeid. És hát, ti tudjátok, mit csináltok. Jó? Szóval az a lényeg, hogy ilyen nem lesz.
2: Amerikaiak meg az ázsiaiak mindig ezt kritizálják, hogy mi európaiak milyen hülyék vagyunk, vagy félünk, rettegünk a klímától.
0: Nem rettegünk a klímától, hanem nyilvánvalóan attól retteg az ember, hogy most ki kell fizetnie hirtelen 500 000 forintot, amikor nincs neki. Bocs, tudod?
2: Annyi most egy klímabeszerelés kell.
0: Hát biztosan kevesebb meg, hogy nyilván részlete is lehet, vagy nem tudom.
1: De miért Malajziában az 20 fokra nyomják, vagy hogy?
2: Nagyon durva. Hát én azért hordok pulóvert Malajziában, csak mindig van a táskámban. Hogyha felszállok metróba, vagy bemegyek egy ilyen hivatali helyiségbe, akkor gyakran fel kell lennem, mert nagyon.
1: És a helyiek nem hordják? A helyiek pólóban vannak benne, vagy mi?
2: Hát figyeljük, ugye nagyon sok muszlim van, azok eleve úgy fel vannak elég.
1: Ja, oké. Okay. Ja,
0: de hát azt meg, de, tehát, hogy nem világos. Csak azon múlik, hát, mert hogy ezeken a ráadásul szárazsivatagi régiókban kifejezetten sokan hordanak sok ruhát. Tehát, hogy... De Malajzia ez meg más eset. Most gondolj bele, hogy Malajziát az év 365 szökében, 366 napján kell klimatizálni, hiszen minden nap pokoli meleg van.
2: Igen.
0: Igaz?
2: Igen.
0: Ez Budapesten még úgy is, hogy elszabadult a klímaváltozás, és ez nálunk még hatványozottabban érvényesül, sem több, mint érted, 6-7-7. És utána pedig az fog jönni is, Tédic, és azért nem lesz majd hülyeség ezen elgondolkodni, mert ez nem egyszerűen egy most így a meleg van kinn, és akkor hűtjük magunkat, hanem nekünk van egy ilyen a hőmérséklet temporálására kialakult rendszerünk. Hűtő, fűtő. Tehát, hogy télen fűtünk a jó szovjet gázzal, nyáron meg bekapcsoljuk a ventilátort, ami hát azzal megy, amivel. Hát igen. Paksa megy, amikor működik.
2: Spanyolországban tudod, nincs külön fűtés általában, hanem ugye a klímával fűtenek.
0: Így van. Ez, de most ez attól függ természetesen, hogy tudod, van egy bekerülési költség, és utána te számításokat végzel, amiket meg nagyon nehéz hosszabb távon a kalkulációt. Nem, az a problémát, hogy mindig amiből ez tehát az áramot honnan kapott magyarul, és milyen ingadozások lesznek a piacon, és kettő, hogyan fogják kiszámítani neked az áramszámládat? Mert hogyha rá fogják ültetni azt is a napon belüli ingadozást, hogy már pedig ezt most az állami MVZ-nek meg kell venni az amszterdami áramtőzsdén, itten a 7 és fél 9 között időszakban is drága, azért, mert ilyen parasztok vagytok, ezt nem teszik hozzá, csak gondolják, mert hogy megmondtuk, hogy ilyenkor nem kell semmit működtetni, de csak be kell kapcsolni, ugye mindent hülyék, ezt sem mondják, csak gondolják, ez itt drága az egész, majd jó, megkapjátok kiszámlázva. Na most ez lesz az egyik ilyen eset, és akkor mi lesznek az alternatívák, tehát hogy mennyire lesz drága az áram a piacon, tehát hogy hosszabb távon, nem is azért, hogy milyen napi ingadozás van, hanem távlatilag. A szénhidrogéneknek a piaca hogy fog alakulni? Több évre menőleg, mert ha befektetsz egy ilyen szarba, akkor azt kell látnod, hogy mennyi, hogy néz ki a megtérülési görbéje. Hát ezt hogyan tudod felvázolni, hogy egyszerűen nem tudod, hogy az alternatíváknak mik a költségei hosszabb. És nem tudod, ez egy ilyen, bocsánat, röpülünk bele vakon a sötétbe. Jelenleg ez zajlik.
2: Most figyeltétek, ezt nem tudom mennyire figyeltétek, hogy ugye ennek kapcsán Magyarországon kezd-e kibontakozni valami új energiastratégia? Van ma valami ötlet erre?
0: Lesz majd új energiastratégia. Fontos eleme az, hogy nem is fogjuk eltörölni a rezsicsökkentést. Pont kedves vezetőnk elmondta. Aztán valamit majd fognak vele kezdeni, de jelenleg itt tartunk. Tehát, hogy jelenleg a szájkarata mehet, hogy már pedig megmondtuk előre, csak mi tudunk jó olcsó orosz gázt meg olajat hozni, ezeknek nem, mert nekik nem is adnak, meg nem szereti őket. Putyi bácsi, figyeljétek meg, majd eltörlik a rezsicsökkentést, és akkor az imperista multiktól kell megvennetek drágán a gázt, mint a Shell, akinek ez a kapitány dolgozik. Összefoglaltam, azt hittem a teljes konteót, ami... Ja, és szélerőműveket telepítenek, amik drágábbak lesznek mindenért, és a bekerülés az többe kerül, majd kijön be belőle. Az egyébként mondjuk a szélerőművek teljes üzemi ciklusának a költségelemzését is hiányolni szoktam, hogy akkor azzal mi történik. Tehát, hogy ez a megvesszük, meg kitelepítjük, nagyszerű. Minden van benne, ami nem magyar, persze, mert ez minden a technológia, minden, tehát, hogy ezek megfelelő emberektől érkezik. Aztán ennek van egy életciklusa, és utána aztán megmurdal, akkor mi fog történni? Leszereljük a lapátot, és azt hova rakjuk? És speciális anyagból vannak. Aztán mi lesz, másik kerül a helyére, vagy akkor ott hagyjuk a fenébe. Ott marad a beton, amivel kiöntöttek a lábazatot. Vagy az mi lesz? Egyébként ez egyetlen, ami egyébként most így konkrétan így rád zúdítottam valamennyit. Arra tényleg egyébként érdemes figyelni, ezt valahol kihelyezik a mezőre, van egy ilyen, a föld alatt is áramlanak a vizek. Tehát azoknak az áramlását azért ez befolyásolja, hogy most olyan milyen lábazatot építesz oda. De hát egyébként mikor szoktak ezzel foglalkozni, mikor ennél sokkal kiterjedtebb gyártelepeket raknak le olyan helyekre, ahol nagyon érzékeny a talajvíznek az áramlása. Két érdekelt, oda rakták a CETL-t, meg a BYD-t, meg a, vagy nem mondjam a többit, bocsánat, eszembe a nevük, a Mercedes-t, azt ugye, mert azt sem a véletlenül rakták oda, hová. Ezekkel mind számolni kéne. Szerinted számoltak velük? Mert szerintem nem. Csodálatos. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Fájdalom a zsinóráram termelésére a szélerőművek sem alkalmasak, ahogy úgy tűnik, hogy semmi sem ebben az országban. De az az igazság, hogy miután lemondtunk mindenről, ami tehát ugye az autarkiánkat szolgálhatná, tehát mi termeljük meg Magyarország élelmét, mi termeljük meg Magyarország áramát, nem termeljük meg sem ezt, sem azt. Mert hogy talán, ha fizikailag képesek is lennénk rá, nagyon drága, ahhoz képest, hogy mennyibe kerül mindezt behozni máshonnan. Behozzuk a lengyel epret, a lengyel málnát és a lengyel áramot, mert ez olcsóbb, meg a cseh áramot. Ez fog történni. Ők a szövetségeseink, barátaink, úgy a NATO-ban, mint az Európai Unióban, sőt, meg a Visegrádi négyekben is. Hogy mi az, amit ebben az országban rentábilisan meg lehet termelni, és komparatív előnyünk van a többiekkel szemben, ezt nem most fogom kitalálni, mert amúgy is mindjárt híreket fogunk mondani. Hmm. Én már többször elmondtam, hogy például a magyar mezőgazdaságra lehetne alapozni, csak végre nem olyan dolgokat kéne termelni, aminek egy tonnája kerül 2000-ben, hanem olyannak, amit a gramja. De egyébként már kezdnek felé kapizsgálni, hidd el. Nagyon gyorsan erre fogunk egyébként kikötni. Másra ez az alkalom, ország mezőgazdaságnak aligha lesz alkalmas, főleg úgy, hogy mindenkivel meg is fizettetik, hogy mit csinál. Tehát, hogy amíg te azt hiszed, hogy olcsón locsolgatod a szarjaidat is. Tessék?
2: Ha orvosi marihuána termelést el lehet majd indítani Magyarországon, én abban investálnék, abban beszállok.
0: Na, itt van, gyerekek, látjátok, tehát, hogy felbukkannak itten a idegenbe szakadt, de aztán, és aztán öntik ránk a pénz. Na, lássuk, mi lesz belőle. Tudod ki, akit végighallgattam egyszer, hogy ő aztán ebből az orvosi CBD olaj, ő ezzel szuttyogtatta a alkalmazottait. Ja, nem mondhatom mégsem. Mindegy, jó, szóval építette be a kérlek szépen a vágóhíd helyét, kiváló török ember. Az, aki megfogalmazta azt, hogy igen, hogy milyen jó lenne, hogy nem ilyen fafejűek a magyar hatóságok, ezért kénytelen lesz Észak-Macedóniában megtermelni a mindent is. Szervusz, ápoló, mi a helyzet?
4: Hello. Hello. Szeretném köszönni és aláhúzni a iménti felismerésedet, hogy miket kéne termelnünk. Azzal a példával, hogy van egy kvázi startup cég, ami üvegházi rendszerekhez szállít mindenféle okos szoftvert, ami a termelésben segített a paradicsomnál. Tudja nézni azt, hogy egy nap egy-tő paradicsom hány grombot növekedett meg.
0: Értem.
4: És szabályozza a termelést ezzel automatikusan. Na és ezeket árulja a cég külföldön is. Mindenhol elég komoly áralkuk vannak, és egy eset volt egy országban, ahol nem alkuttak egyáltalán, mondták, hogy jó, persze, hozzanak 20 darabot, nem is mondták, hogy akkor csökkentsék 10%-et, vagy Mexikó, és megkérdeztem az igazgatótól, hogy és mit termelnek, és talált ki mit?
1: Füvet.
4: Azaz, marihuánát.
0: De ez melyik ország volt?
4: Mexikó.
0: Mexikó, én nem Mexikóra tippeltem egyáltalán, de mindegy.
4: Hát Mexikóban rendelték meg, aztán lehet...
0: Megértettem, igen.
4: De hogy egyáltalán nem alkuttak meg, mert ott tényleg ramja kerül annyira, mint a paradicsom kilója, vagy 100 kilója.
0: Aha. Az a helyzet, hogy valószínűleg kétfajta ország van, az egyikben nem szokás feljelenteni a szomszédot, a másikban nem mered. De van köztük a harmadik, ez a Magyarország, így van, itt... Mered és szokod, így van. Tehát ez ilyen szokások mellett kevesebb üvegházat fognak rendelni az emberek. Pedig a paradicsomot mindenki szereti.
4: Hát a legalizáció.
0: A paradicsom már most is legális, én úgy tudom tényleg. Tehát így sőt a paprika is. Hú, ebben az országban azt termeszt paprikát, aki nem szégyel. Tudod. Köszönjük, szervusz. Mi mondanám, hogy 2:15:37-73, megmondom is, de híreket fog mondani gyerekek, hiszen elmúlt dél, és lassacskán ebben a időszakban jöttünk. Most jó? Neked már elő van esetleg?
1: Igen.
0: Akkor gyerekek, 12:02 van, hírek következnek itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában. Kérlek.
1: Alig maradt víz az Izsák közeléből lévő Kolontó medrében. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósága munkatársai több száz védett lápi pócot és más halakat mentettek ki. A Kolontó vízszintje az elmúlt hetekben 2-4 cm-rel csökkent az extrém hőség és a gyakori szél miatt. A Nemzeti Park már júliusban arról számolt be, hogy a tó vízszintje elérte az eddig ismert legalacsonyabbat, és ha ez így folytatódik, augusztus közepére a teljes meder kiszárad. A szakemberek az utolsó pillanatban mentették ki a tóból a fokozottan védett lábi pócokat és más őshoros fajokat, majd elszállították őket Gödöllőre, a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ tavaiba, lápjaiba és a Nemzeti Park által működtetett Kurgán természetvédelmi bemutató helyre Szatymazon. Az elmúlt időszak időjárása miatt eltűntek például a lápi szitakötők, a bölömbikák, a nád pedig az aszálytól szenved. A kolontó és más vizes élőhelyek mocsora kiszáradását a homokhátságon, a klímaváltozás a csapadék mennyiségének drasztikus csökkenése mellett az emberi tevékenység is okozta, írja a Telex.
0: Inkább az egyszerű cukrokat rejtő ételek, nem pedig az emberi evolúció egyik kulcsfontosságú mozgató rújának tartott húsfogyasztás játszhatta a döntő szerepet. Az emberi agyméret növekedésében állítja a University of Sydney és a University of Glasgow kutatóinak egy csoportja Science-ben közölt tanulmányukban. Az elmúlt 4 millió évben a korai emberek hominidák agyának mérete közel 5-szörösére nőtt. A korai emberféléknél például az Australopithecus afarensisnél megfigyelhető körülbelül 300 g-ról a modern homo sapiensnél elért nagyjából 1500 g-ra. Az emberi agy, bár egy felnőtt testvérnek mindössze 200-eket teszi ki, a test nyugalmi energiájának körülbelül 1/5-ét, egy kisgyermek esetében pedig akár 2/3-át is felhasználja. E folyamat elsődleges üzemanyaga a glükóz, azaz szőlőcukor, és bár a szervezet más forrásokból is képes glükózt előállítani, a folyamat korlátozott és nem hatékony. A tanulmányban a szerzők kiszámították, hogy mennyi glükózra volt szüksége az agynak, a vörösvértesteknek, a és a reproduktív szöveteknek az emberi evolúció különböző szakaszaiban. Ezután azt az igényt összehasonlították az ősi étrendek valószínűsíthető szénhidrát tartalmával. Az eredmények arra utalnak, hogy a felnőttek glükózigénye napi 150-250 g között mozog, nemtől és reproduktív státusztól függően, a kisgyermekeknek pedig nagyjából 125 g-ra van szükségük. A korai homininák valószínűleg ennek egy nagy részét gyümölcsökből nyerték, energiáik több mint 65%-át cukorból szerezték. Később a tűz feletti uralom megszerzése után a főtt keményítők kezdték átvenni a fő glükózforrás szerepét a cukrok és a fehérjék mellett. A magyar narancs hírét hallottátok, ezek voltak a hírek mára itt a Tilos Rádióban. Annyit tennék hozzá saját híremhez, hogy egy dolog, hogy a nagyobb méretű agy az több cukrot igényel. Ez így van. Csak az, hogy a nagyobb méretű agy létrejön, nem az olyan anyagok kellenek, amiből az agy áll, és az agy nem cukorból áll. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam, hogy miből áll, azt mindenki tudja, aki evett már, ugye, velőspiritóst, abból áll, igen.
1: Zsírból.
0: Hát fehérjék, zsírok, kollagén, ilyesmi, és tehát egy, igen, ezeket gyártja a szervezetünk magától, de jó, hogyha ez állati fehérjék kerülnek be. Oda se neki, nem akarom itt a vegánoknak a bizniszét rontani. Időjárás jelentésünk következik, amely biztató lesz abból a szempontból, hogy kérlek
1: marad
0: szépen.
1: Marad a kellemes meleg.
0: Én pont arra akarok utalni, hogy a következő 10-14 nap tekintetében, ha tudunk mondani egy igazán nagyon meleg napot, akkor az a mai. Mert ma simán fog 36 fok körül tetőzni a hőmérséklet az ország sok pontján, nyilván beleértve a sűrűn beletelepült belvárost is, ám de érkezik egy sajnos száraz, felettünk széteső hidegfront, amiből csak kevés helyen, leginkább délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, itt Budapest környékén fog semmi esni, de az biztos, hogy hónapra vagy 6-7 fokot mérséklődik a csúcs hőmérséklet. Ez egy nagyon kellemes, szokásos a referencia intervallum ilyenkor, miért értékelnek megfelelő hőmérsékletek jönnek majd szerdán is, csütörtökön is, pénteken is. Hétvégén aztán majd vissza fog jönni a kánikula, sőt így emelkedik is a hőmérséklet, de nem irtózatosan magas szintekre, szerintem max 35-en fog tetőzni majd a jövő hét elején, és utána jön egy ilyen abból a szempontból bizonytalan időszak, hogy utána is nyári meleg lesz, hogy mennyire meleg, abban is vannak azért még ilyen bizonytalanság, és mennyire nedves is, de az már legalább az a biztató, hogy jövő kettő sokkal nagyobb valószínűséggel látszik az a prognózisokban, hogy itt záporok, zivatarok lehetnek, mint 18-án, mint mondjuk akár augusztus 20-án is. Ne várja senki a 2006-os sajnálatos események megismétlődik. Nem azzal gondolok a másikra, bocsánat, amikor augusztus 20-án ugye elsötétült a város, és egy ilyen korom fekete bóekhó, ez egy radarkép, amilyen kifeszített íjnak felel meg, és egyszerűen fekete volt, így van, ez, én ilyet azóta sem láttam. Na mindegy, emiatt vesztették többen is életüket, mert nem riasztottak időbe, mindegy. A hatóságok, és persze miatt a metolósokon verték volna, pedig nekik kellett volna lefújni, nem a metolósok fújnak le egy ilyen eseményt, hanem a kedves vezető. De ki volt akkor a miniszterelnök, hadd kérdezzem meg. Ezt még te tudjuk is tudod. Tudjuk ki volt, így van. Aki aztán, na mindegy. Jó, ennyit erről. Tehát száraz, hol nagyon meleg, mint ma, hol mérsékelten meleg, mint a következő három nap ilyen időnk lesz. Köszönjük, ennyit tudunk elmondani. Programajánlóba előre vetett programajánlóként tudom mondani, hogy majd jövő szerdán fogok fellépni a Kazi nevű szórakozó helyen, előbb az udvaron, aztán pedig bent egy ilyen jó kis ilyen all night set lesz késő délutántól, már az éjszakában nyúlóan, de ez jövő szerdán lesz, úgyhogy készüljetek rá. Nyugodtan, én nem drogt kötélen fogok megérkezni, és senkinek az italában nem fog dzsinát dobni. Köszönöm, hogy ezt elmondhattam. Úgyhogy, jó? Ezek várnak rátok, közben integetek.
2: Pedig az kurva jól, hogy nem drogt kötélen érkezni.
0: Ezt persze.
2: Gyorsan egy kiállítás ajánlót, jó? Na. Mert az ott igen. Van Lékordi, menjetek a Ludwig Múzeumban, van egy kiállítás április óta, Black Mirror az a címe. És nagyon szimpatikus módon egy FO System idézettel indítják a kiállítást. Ez a jövő túl sötét, hát nem maradj itt velem.
0: Jaj, de jó, ma... köszönöm szépen, csodálatos. Jó.
2: Úgyhogy Black Mirror, azt ismeri, aki ismeri, azt tudja, hogy ez valószínűleg szóval disztópia.
0: Ó, hihetetlen. Jó, oké, köszönjük szépen. Na, mindenkitől elköszönünk, jövő héten visszatérünk, ráadásul mind a hárman többszörösen is, úgyhogy puszi nektek, szervusztok, sziasztok, hello, sziasztok, hello. Sziasztok. Hello.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Gyakran merül fel, hogy a szokásos légkondicionálásnál nem kedvező be a csőhálózatban a távhűtés alapelvét megfordítva hideg vizet továbbító hűtőmódszer. A távhűtési rendszer üzemeltetése olcsóbb, csökkenti a széndioxid kibocsátást, és több száz épületet is képes ellátni. Érvel Rob Thornton, amerikai szakértő. Ázsia és a Közel-Kelet hőszigetté vált városai óriási távhűtőhálózatok építésébe fogtak, az USA-ban már működik 500. Európában a távfűtést és hűtést egyesítő Ambient Loop technológia terjedhet el, melyben a csőhálózat évszaktól függően keringet 10 és 25 Celsius fok közötti hőmérsékletű vizet, amit az épületben tovább kell melegíteni vagy hűteni, de ez már jóval kevesebb áramot igényel, írja a Qubit. A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a CEDEMI Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását előső-hátsó él és egy farok rész adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva, az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG. Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1,5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedésre az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak íve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk, írja a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Dobřeho, nemáš rád.
1: Szép jó napot kívánok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Szlovák kapcsolat a Tiloson az FM 90.3-on, illetve online a www.tilos.hu-n. A műsor, mint mindig, minden második kedden 15 órától 16 óra 30-ig hallható. És hát folytatjuk jó szokásunkat, hogy ma se fogunk különösebben vidám témáról beszélni, de mondjuk az a talán a nagy különbség az a szokásos témáinkhoz képest, hogy nem feltétlenül fogunk, sőt, nagy valószínűséggel nem fogunk aktuál politikai témákról és mindenféle zűrös és szörnyű dolgokról beszélgetni a szlovák közéletből, de hát nyilván a téma az olyan, ami hát nem feltétlenül mosolycsal az emberek arcára. Aki hallott Dunaszerdahelyről valamilyen módon, az biztosan hallott már a dunaszerdei maffiáról, illetve inkább úgy mondom, hogy nem hallhatott a dunaszerdei maffiáról, mert ez egy olyan hírhet jelenség, meg egy olyan dolog, ami hát szerintem az elmúlt 30 évben minimum végigkísérte a városnak a létét, sőt valamivel többel is talán. És hát ezzel kapcsolatban, ezzel az egész jelenséggel kapcsolatban már különböző módon lehetett írni, olvasni, hallani a médiában. Könyvek jelentek meg, cikkek jelentek meg, podcast beszélgetések, és a többi, és a többi. Viszont hát képregény még nem jelent meg egészen mindeddig. Ellenben most meg igen, és ennek ez az apropója annak, hogy most beszélgetünk. A képregénynek a címe 113 lövés, vagy a dunaszerdahelyi maffia felemelkedése, és nagy szeretettel köszöntöm az online térben a messzi távol Szlovákiából Jenes Gábort, a képregénynek az alkotóját. Szia Gábor, hallasz minket?
2: Igen, hallak, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: És a stúdióban pedig itt ül velem szemben Barak Dávid, aki a képregénynek az alapját adó könyvnek, az Elásult igazság című könyvnek az írója. Szia! Örülök, hogy itt vagy nálunk.
3: Hello, hello, sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Illetve itt csöndesen a háttérben itt van DJ Urban Vinyl, aki azt mondta, hogy most már pedig Budapesten van, és bejön, hogy meghallgassa a műsort, úgyhogy szia Szabi! Sziasztok. Te már nem fogsz zenélni, ellenben itt fogsz nagyon hallgatni fogsz minket nagyon. Én azt gondolom, hogy maga a téma az egy olyan téma, amit már sokan sokféle módon megközelített, hiszen te is, Dávid, már több könyvet írtál ugye magáról a témáról, de nyilván azt gondolom, hogy nem lehet eléggé kivesézni ezt, és valahogy mindig marad benne annyi aktualitás, vagy mindig marad benne annyi érdekes dolog, ami további, hogy mondjam, alkotásoknak tud még alapot adni. És hát mellette az, hogy erről egy képregény születik, ez szerintem már önmagában egy, mondhatnánk, hogy unikum, vagy mondhatnánk, hogy nagyon-nagyon... Hát, hogy mondjam, tehát ez egy nagyon különleges dolog szerintem, mert én azt gondolom, hogy a képregény, mint olyan egy méltatlanul háttérbe szoruló műfaj. Mit gondoltak ti erről? Gábor?
2: Hát utolsó mondatnál kezdeném, hogy azzal teljesen egyetértek, hogy nincs a helyén kezelve a képregény Szlovákiában, Magyarországon, Közép-Európában. Sokkal több figyelmet érdemelne szerintem ez a műfaj, mert hát van egy ilyen sztereotípia, amivel gondolnak az emberek a képregényre, és az pedig az, hogy ez feltétlenül valami füzetszerű, valami gyors, valami fiktív, szuperhősök jutnak eszébe esetleg az embereknek, vagy valami humoros, és ehhez képest pedig hát ez csak egy forma, a képregény igazából képpel és szöveggel tud elmesélni bármilyen történetet. És én úgy gondolom, hogy leginkább a filmnek a műfajához hasonlít, mert itt is jelenetekbe kell gondolkodni. A képregény alkotója az karakterekben is gondolkodik, gesztusokkal operál, vágóként is működnie kell. Úgyhogy szerintem a képregény elolvasának az élménye az jobban hasonlít egy megnézett film élményéhez, mint egy elolvasott könyv élményéhez.
1: Óvatatlan az ember azt gondol, hogy egy könyv, megír valaki egy könyvet, akkor azt megfilmesítik, és az egy valamilyen fajta, hát nem is tudom, tovább lépése, vagy akár valamilyen szinten akár mondhatni azt, hogy egy fajta szélesebb körű kiteljesedése egy történetnek. Milyen volt neked, Dávid, az, amikor ha jól tudom, Gábor keres keresett meg téged, de javítsatok ki, ha rosszul tudom, azzal, hogy, hogy mi lenne, ha lenne ebből egy képregény.
3: Igen, Gábor keresett föl ezzel, és annyival az ő gondolatait kiegészíteném, hogy ugye nem csak a, tehát maga, mint, tehát a 113 lövés az, én úgy gondolom, hogy egy műfajteremtő képregény, mert nem csak egy képregény, hanem egy true crime képregény, tehát egy valós történetet mesél el dokumentarista módon. Hát természetesen kicsit az jut eszembe erről ugye egy megfilmesítésről, vagy a megrajzolásról, és mivel ez a 113 lövés valóban ilyen filmszerűre sikerült, hogy kicsit ugye, amikor az állatorvos és az orvos beszélgetnek, és akkor az orvos, vagyis az állatorvos irigyli, hogy a beteg el tudja mondani a panaszait, hogy hát így könnyű. És ugye a maga megfilmesítés és a mondjuk egy képregénynek a megrajzolása egy meglévő dokumentumanyagból, hát szintén mondhatnám, hogy hát ugye ez így könnyű, csak Gáborról is tudni kell, hogy több mint 2 év munkát rakott ebbe a rajzolásba, tehát hihetetlen teljesítmény van mögötte. És még maga a formátumhoz még hozzátenném azt is, hogy amikor az én első könyvem, az Elásott Igazság megjelent 2019-ben, akkor nagyon sok olyan reakciót kaptam utána, hogy mesélték az emberek, hogy hú, nekem a apukám életében egy könyvet nem olvasott, de ezt elolvasta, aztán ugyanígy volt a másik könyve, konkrétan egy ismerősöm, egy kicsit ilyen rossz fiú ismerősöm azt mondta, hogy hát ő életében utoljára valami buci-maci magazint olvasott.
1: Tanultam 8-at, 2-szer, hogy végig tudja olvasni.
3: Igen. Hogy de ezt viszont elolvasta, és hogy milyen jó volt. Tehát én úgy gondolom, hogy Gábor képregénye egy ilyen új közönséghez is eljuttathatja ezt a true crime történetet, amellett, hogy szerintem óriási, tehát lenyűgöző művészi teljesítmény van mögötte, és kétkedve fogadtam először az ötletét, mert voltak mindenféle együttműködések, amiket, vagy hát együttműködési ajánlatok, amiket kaptam, de azok nem ragaszkodtak volna annyira a valósághoz, mint amennyire azt én elképzeltem, vagy hát ahogy ideális esetben én azt elképzelem. Ő viszont ragaszkodni akarta a történethez. Ez egy nagyon szimpatikus volt, és bár az első rajzokig, az első jelenetekig szkeptikus voltam, de aztán tehát meggyőzött arról, hogy egy rendkívül kompetens emberről van szó, aki nem csak grafikusként képes megugorni ezt a feladatot, hanem fontos számára az is, hogy a történetet érthető módon mesélje el egy valószínűleg részben, nagy részt egy új közönség számára.
1: Én egyébként kihetem, hogy egy komoly szakmai hibát vétettem, mert nem mutattalak be titeket, úgy Isten igazából, mert ja. Én mindjárt beleváltunk, úgyhogy akkor én most gyorsan pótolom a lemaradásomat, tehát Gábor, vagy Jeles Gábor grafikus képzőművész és a Szlovák Képzőművészeti Egyetem oktatója, Barak Dávid pedig író, újságíró, és hát én azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy a dunaszerdei maffia történetének leírásának az egyik ilyen, hogy mondjam, alapembere.
3: Köszönöm szépen, ha így gondolod.
1: Ha szabad ilyet mondani, Gábor, tegyél hozzá valamit, ha kihagytam volna esetleg valamilyen fontos információt a bemutatásoddal kapcsolatban.
2: Nagyon-nagyon szépen dicsértetek, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Én egyébként megválaszoltál egy nem feltett kérdés, mert úton idefelé ezen gondolkodtam, hogy valójában ez a true crime, tehát ez amikor valójában egy valós, hogy mondjam, tehát egy valós történetet egy fiktív eszközökkel fel, vagy fiktívnek tűnő, vagy filmszerű történetben van elmondva, akkor ez a true crime ezek szerint.
3: Igen, szerintem, tehát abszolút rá illik, nyilván egy képregény, mert tehát az én feldolgozásom az inkább ilyen dokumentum, kötet dokumentum regény szerű, ott tehát ragaszkodom a visszaemlékezésekhez, és nem költök hozzá semmit, csak azt, amit sikerült kiderítenem, vagy amit másoktól hallottam, és részben vagy egészben igazolni tudtam. Nyilván a képregény az egy más műfaj ilyen szempontból, mert történetet gördülékenyebbé kell tenni bizonyos helyzetekkel, bizonyos párbeszédekkel, tehát vannak benne fiktív párbeszédek, vagy fiktív helyszínek, de a bűntények, amikkel foglalkozik, azok a messze menőkig rekonstruálni próbálják a valóságot. Erről Gábor nagyon sokat tud szerintem beszélni.
1: Bár azzal kezdtem a műsort, hogy szerintem mindenki, aki itt Magyarországon is hallott Dunaszerdáról, az hallott a dunaszerdai maffiáról, ez hát nem feltétlenül, hogy mondjam, pozitív konnotáció az egy, de így van, viszont azt gondolom ezzel párhuzamosan, hogy viszont nem feltétlenül tudják az emberek, hogy ez mit is jelentett valójában. Úgyhogy nyilván így a műsor folyamán majd a képregényről való beszélgetés közben ki fogunk tekintgetni és körülírni, hogy mi történik valójában. De David, te ugye ott nőttél fel, hogy mondjuk neked, aki egy Dunaszerdahelyen felnőtt gyereknek, mert ugye te még gyerek voltál azokban az években, amikor ezek a dolgok történtek, hogyha röviden valahogy össze kéne foglalni a mafiáról tudó, vagy mafiáról halló, de nem tudó embereknek és hallgatóknak, hogy ezt hogy lehet nagyjából elképzelni, mert nyilván olyan végletes és hihetetlen dolgok és körülmények voltak, amit szerintem az ember köpnyen nem tud, ha elsőre hallja, és van ilyenből sok, és nyilván erre majd térünk konkrétan is, de hogy neked mit, vagy miként mondanád ezt el, hogy milyen volt az akkori élet Dunaszerdahelyen?
3: Hát amit tudni kell a 90-es évek csehszlovákiai-szlovákiai bűnözéséről, az elsősorban az, hogy a rendszerváltás után Václav Havel csehszlovák köztársasági elnök egy általános amnestiát hirdetett. Az egyébként rendkívül pozitív médiaképpel bíró Havelnek ez körülbelül az egyetlen rossz döntése volt. Ennek köszönhetően köztörvényes bűnözők szabadultak ki, és lették el Csehszlovákia utcáit, több ezren. Sok kulcsfontosságú szereplő Dunaszerdahelyről is, tehát sok dunaszerdahelyi szereplő ezzel az amnestiával szabadult a 90-es évek elején, ugye ez ilyen 91-92, majd pedig 93-ban megalakult az önálló szlovák állam, aminek hát megalapítója, úgymond keresztapja, az a Vladimir Mečiar volt, aki hát az utolsó töltényig ellenezte és próbálta meggátolni Szlovákia európai fölzárkózását, tehát ugye egy abszolút ruszofil, oroszpárti, EU és NATO ellenes autokrata jellemvonásokkal rendelkező vezető volt, és az ő tevékenysége pedig megágyazott a szervezett bűnözésnek. Olyannyira, hogy Szlovákia egy nagyon ilyen forró helyszíne volt mindenféle ügyletnek, illetve a meggazdagodó privatizőrök, illetve mafiózók vették át az alvilágban a hatalmat. Később egyébként tehát a legális üzletekhez is hozzányúltak, vagy hozzá akartak érni. Ez már azért túl sok lett volna Mečiarnak is, tehát ekkorára nem akarta őket hagyni megnőni. Viszont hát a szervezetbűnözés összefolyódott a titkosszolgálattal. Voltak különböző bűntények, nem tudom, hogy a szlovák kapcsolatban szó esette már Michal Kovács fiának elrablásáról.
1: Igen, de beszéltünk róla, igen.
3: Ugye, amiről egy egész jó szlovák film is született. Hát aminek az volt a lényege, hogy a Mečiarral egykor szövetséges köztársasági elnök fiát Németországban körözték egy gazdasági bűncselekmény miatt, úgyhogy a titkosszolgálat emberei egy napon elrabolták ifjabb Michal Kovácsot, átvitték Ausztriába, bezárták egy kocsi csomagtartójába, majd értesítették az osztrák rendőrséget.
1: És jól meg is verték, leitatták, megverték,
3: bántalmazták, stb. És akkor szóltak az osztrák rendőröknek, hogy
1: ott van.
3: Egy körözött bűnöző van a szupermarket parkolójában, a csomagtartóban, mivel nem jogszerűen került át a határ túloldalára, ezért nem vették őrizetbe egyébként az osztrákok, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tehát így kell elképzelni a szlovák titkosszolgálat tevékenységét. Sajnos jelen pillanatban egyébként kezd idézni a titkosszolgálat azokat az időket, és tudni kell azt is, hogy bár próbáltak kordában tartani ez a biztonsági szerv a szervezetbűnözést, de azért nem csak hasonló bűncselekményeket követett el a titkosszolgálat saját szervezésben, hanem outsource volt is különböző leszámolásokat akár. Úgyhogy ebben a és hát ugye a magyar ellenes közegről már nem is beszélve, ugye Mecsér egy ilyen nacionalista politikus volt, vagy hát még mindig az, csak már nem politikus, és így jött képbe Dunaszerdahely, ami egy szinte teljes mértékben magyarok lakta délszlovákiai város, ahol hasonló módon hát a kezükbe vették az alvilág fölötti kontrollt a bűnszervezetek, mint Szlovákia többi részén. Csak egyrészt itt talán még inkább elkerülte a hatalom figyelmét ez a tevékenység. A rendfenntartó erők nem is igazán foglalkoztak, tehát nem volt annyira fókuszban a magyar vidék, hát csinálják ezek, amit akarnak ott, tehát majd leszámolnak egymással, illetve nemzetközi szempontból pedig a dunaszerdahelyieknek volt Magyarországra kapcsolatuk, a magyar szervezet bűnözésre, határmenti vidékről van szó, és akkor adta magát az olajbiznisz, amiben pedig bele tudtak nyúlni olyan mértékben, ami tehát egyedülálló volt egész Szlovákiában.
1: De ugye ahhoz, hogy mondjuk a titkosszolgálat akár egy ilyen kinyújtott kézként használhassa őket a tényleg csúnya dolgokhoz, akár legyen az a Remélyásnak a felrobbantása, ugye, ha jól tudom, ott azért az információk szerint mozogtak dunaszerdahelyi alakok akkor ott a helyszínen is, amikor ő felrobbant, vagy azóta felrobbantották. De hogy ez azért ennek a szervezetnek már valamilyen szinten működnie kellett volna, hogy mondjuk azok, akik tudják, hogy tudunk használni ilyen, hogy mondjam, alvállalkozókat, akkor ahhoz azért valamit már le kellett tenni az asztalra, gondolom.
3: Abszolút, tehát nem akarom a jelenlegi magyar rendszerrel összehasonlítani, mert talán kicsit túlzó lenne, de rendkívüli módon centralizálva. Tehát ez egy nagyon centralizált erőtér volt a szervezetbűnözés, illetve az alvilág. Ezek összefolytak, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni azt, hogy a 90-es években, illetve a vége felé minden az olaj körül mozgott. Hatalmas pénzeket lehetett keresni a fűtőolajjal, vagy mondjuk a biodízel importokkal.
1: Minden, áthallások azok most csak a véletlen
3: művei. Igen.
1: Az aktuálpolitikáról beszélünk. Fogunk erről beszélni, de szeretném Gábort megkérdezni, mert ugye a te pozíciód olyan szempontból érdekes, és én erre lennék kíváncsi, még mielőtt egyáltalán odáig eljutunk, hogy maga a képregény hogyan indult, hogy ugye te kassai vagy, te kelet-szlovákiai vagy, hogy egy keleten felnőtt fiatalnak mit mondott annak idején az, hogy dunaszerdahelyi maffia, ha egyáltalán mondott valamit?
2: Hát értesültünk Kassán is a történésekről, persze nem olyan intenzitással, mint hogyha ott éltem volna, de ezek a nagyon véres dolgok, a tízes gyilkosság, vagy a levágott fej a virágtartókban, azoknak a híre eljutott Kassára is. És hát a 90-es években minden nagyobb városban volt valamilyen maffia, Kassán is volt.
1: Hát nektek is ott voltak a rezesek azért és társai.
2: Csak Kassa egy nagyobb város, és úgy nem volt annyira látványos, ezt nem éltünk meg terrort, mint város. Csak tudtuk, hogy vannak veszélyes figurák, tudtuk, hogy vannak veszélyes helyek, amiket jobb elkerülni, de el lehetett kerülni, nem úgy, mint Szerdahelyen.
1: Azért még egy kicsit azért csak beszéljünk Szerdahelyről olyan szempontból, hogy ugye amit most a Gábor is mondott, hogy egy nagyvárosban, akár Kassán, akár Pozsonyban, vagy akár Budapesten is, hiszen azért itt is valamilyen féle, bárha jellegében egy kicsit más alvilág működött, meg működik valószínűleg a mai napig is, de hogy ugye Dunaszerdahelyen ez azért volt egy annyira koncentráltan töményen látható valami, mert ugye ez egy kisváros volt. És egyszerűen a fizikai térnek a korlátolt mi voltja miatt egyszerűen nem lehetett nem látni azt, ami történt. Hogy erről azért mesélj, David, egy kicsit légy szíves, hogy nézett ki ez a gyakorlatban, mert ugye ott tényleg volt olyan, hogy nem tudom, ketten jöttek egymással szemben az úton, és most éppen valamit beszélni akartak az autóba, akkor megállt a forgalom 2 órára, tehát hogy és akkor ez még a finomabb dolgok volt, tehát hogy nézett ki ez a mindennapokban?
3: Igen, hát ugye adás előtt beszélgettünk erről, hogy, és hát én említettem meg, hogy éppen kijött a Stranger Things új évadának hát legújabb részei, és elgondolkodtatott ez olyan mértékben, hát nem tudom, hogy te figyelted-e, vagy a hallgatók mennyire ismerik, de a Stranger Things-ben van egy ilyen alvilág, amit magyar fordításban nem is tudom, hogy, de angolul Upside Down-nak hívnak. Tehát ugye a feje tetejére
1: állított
3: világ, ahol ugye a, hát hogy mondjam, a gonosz honol. És ugye ebben a sorozatban is először ugye csak egy nagyon szűk kör tudja. Tehát történnek érdekes dolgok, és egy szűk kör elkezdi sejteni azt, hogy hűha, hogy itt valami nincs rendben, és valaki a háttérből, vagy alulról, vagy valahonnan elköveti ezeket a rémtetteket. Aztán idővel már olyan cselekmények történnek, hogy hát ugye abban a sorozatban, mit tudom én, például az orvosok már tudják, hogy sejtik, hogy húha, hát itt ez nem balesetek történnek, itt valami más erők követik el ezeket a szörnyű tetteket, és aztán a vége felé pedig meg már csak az nem látja, aki nem akarja látni. Úgyhogy Dunaszerdán is körülbelül ez volt a helyzet, bár én 89-es vagyok, tehát a 90-es évekből azért ilyen szórakozó helyekből nem sokat láttam, onnan csak történeteket ismerek.
1: 8 évesen még nem jártál diszkóba?
3: Nem. Igen, nyilván. Utána sem, mert rocker voltam, de valóban, tehát nem láttam ezt, viszont ugye bátyám nálam például 10 évvel idősebb, és ő mondta, hogy az akkori 10 éveseknek ez azt jelentette, hogy amikor ültek valamilyen szórakozó helyen, vagy borozóba, vagy kocsmába, vagy bárhol, és megláttak ott valakit, hogy valamilyen brigád megérkezik, és nézték, hogy kik azok, akkor jobbnak tartották azt, hogyha elhúznak onnan. Tehát volt egy ilyen általános, hát ezt ma már, akkor még nem, de ma már ezt ilyen általános szorongásnak hívták, uh-huh. Ugye, amikor kimész az utcára, elmész egy szórakozó helyre, és amikor meglátsz valakit, akkor tudod, hogy hűha, itt veszély fenyeget, úgyhogy húzzunk innen. De például a vállalkozó körök, vagy hát ugye a rendszerváltás utáni első ilyen vállalkozói körök már sokkal előbb észrevették ezt a dolgot, ugye itt védelmi pénzekről beszélünk, vállalkozók, félillegális üzletemberek lehúzogatásáról, és az már ilyen 93-94 környékén tulajdonképpen leszették a sápot minden üzletemberről, aki kihasználta a helyzetet, tehát volt olyan olajos ember, aki Csehországból importált Szlovákián keresztül Magyarország biodízelt, ami ugye akkor még nem volt hivatalosan elismert üzemanyag, viszont nem volt rajta ez a jövedéki adó, úgyhogy tehát négyszeres pénzt lehetett azon keresni, hogyha ezt később valaki üzemanyagként végül tudta értékesíteni. Na például ilyen emberek kontrollálását már nagyon hamar elkezdték, és épp nemrég gyűjtöttem egy ilyen visszaemlékezést, ami arról szólt, hogy ezt az üzletembert kivitték a határba, kiásották vele a saját sírját, megverték, beledobták, levizelték, és aztán életbe hagyták, hogy értsen a szóból, és hát mondjuk ennek a történetnek nem az lett a vége, hogy akkor elkezdte ő is fizetni a védelmi pénzt, hanem elmenekült jó messzire, úgyhogy jó 10 évig vissza se tért a környékre.
1: Hát gondolom azért hagyták őt élve, mert hogy biztos bevételi forrás láttak benne, ami ilyen szempontból nem jött össze, de hát ugye inkább ez a ritkább dolog, mint az, hogy bizonyos emberek, akik nem tetszettek, meghalnak. És akkor itt, és egy kicsit rátérnék mégis a képregényre, ugye a 113 lövés az egy ilyen kettős szimbólum, hiszen a 99-es Fontánabárban elkövetett 10-es gyilkosságra is vonatkozik a 113-as szám, meg egy valami más dologra is. Ha erről mesélnétek nekünk.
2: Igen, hát az elején, amikor belefogtam ebbe a projektbe, akkor még nem tudtam, hogy mekkora idősávot tudok feldolgozni. Az első elképzelésem az volt, hogy eljutok a fontánai 10-es gyilkosságig is, ami 99 márciusában történt. De aztán, amikor már sikerült közösen megválasztanunk a könyvnek a narrátorát is, akkor ez kicsit befolyásolta az egész könyvnek a szerkezetét is, és azt is, hogy mikor ér véget a történet, ugyanis a narrátor halálával ért véget. Viszont így kapóra jött a 113 számnak ez a második jelentése, ami pedig 1998. decemberéig az eltűnt személyek száma. Tehát, hogy amikor a Jaroszlav Spisekot, a könyv egyik főszereplőjét, a pozitív hőst, a rendőrt, amikor kinevezték kapitánynak, akkor ezzel a számmal fogadta őt a rendőrös, hogy ennyi eltűnt szemét keresnek.
3: Adon a szerdahelyi járásban.
2: A szerdahelyi járásban, igen, és hát ennek a számnak az öme, azok elásos trómanok voltak.
1: Ezek egyébként, de ebből a 113-ből mennyi lett a valós elhunytak száma? Vagy tudunk-e valami reális számot most jelenleg, hogy hány ember halt meg így a dunaszerdahelyi maffia keze által?
3: Hát ők a mai napig nem kerültek elő, illetve gyilkosaik a 99-es 10-es gyilkosság során meghaltak, vagy pedig később haltak meg. Ugye ez a 113-hoz hozzájön még legalább 60 gyilkosság a 10-es gyilkossággal együtt, amit aztán később ez a Sátor Lajos féle bűnszervezet követett el. És hát ha egy picit bátrabban becslünk, mert hát azért bérgyilkosságok is nagyban zajlottak Magyarországon, Szlovákiában, tehát külföldi munkát is akár vállaltak ilyen szempontból, akkor a dunaszerdahelyi járás áldozatainak száma mondjuk 92 és 2010 között az olyan 200 köré tehető egy 100 000 lakosú járásban.
1: Az azért kemény szám. Ezt mondjuk létezik valamiféle statisztika, arra mondjuk nem tudom, európai vagy világviszonylatban ez mondjuk mennyire előkelő helyet biztosít, mondjuk ez ilyenfajta kriminalisztikai, nem tudom.
3: Ez azért nehéz megmondani, mert ugye az eltűnt emberek esetében nincs bizonyítva az, hogy gyilkosság áldozatai lesznek, tehát ezért nagyon-nagyon nehéz ilyen szempontból statisztikát találni, mindenhol satszolni kell. Az viszont biztos, hogy a 99-es 10-es gyilkossághoz fogható nyilvános maffia leszámolás nem igazán történt a nyugati világban. Úgy szoktam fogalmazni, hogyha a dél-amerikai polgárháborús helyzeteket nem számítjuk, akkor 1920-as években még Al Capone rendelte meg a Valentin napi mészárlást, ahol azt hiszem 6 vagy 7 személy halt meg, és nincs. Tehát a nyugati világ szervezet bűnözésében ekkora nyilvános leszámolás nem, sehol máshol nem történt.
1: Hát kétségtelen nem egy büszkeségre okozható dolog, de az biztos, hogy azért ez akkor egy nagyon, nagyon egyedi dolog. De hát igen, tehát én azt gondolom, hogy akkor 99 márciusában Dunaszerdahely tényleg így a világvezető hírportálainak a szalag címén az ott volt. Erre emlékszem én.
3: Igen, hát azt szokták mondani, én nem láttam a tévében, de hogy a BBC-n és a CNN-en is bemondták ezt hírként. Én a másnapjára emlékszek, ugye ez 99 március 25, én akkor 10 éves voltam, és másnap pénteken iskola volt, és már akkor is tudtuk ott a gyerekek, hogy mi történt, hogy sokan meghaltak, és nem kezdődött el a tanítás, ilyen foszlányokra emlékszek, hogy bejött a tanár, aztán kiment, és hogy egész reggel csak így csapódott az ajtó, és nem foglalkozott velünk senki, mert ugye a tanárival vitatták meg a fejleményeket. Hát ez a bűntény pedig azt hiszem már a 113 lövés című képregény második részében fog majd megjelenni.
1: Na de beszéljünk először egy kicsit még az első részről, mielőtt rátérünk arra, hogy mi lesz a második részben. Gábor, hogy jött eleve az, hogy képregény? Hiszen ugye beszéltük, hogy ez egy méltatlanul háttérbe szoruló műfaj, és ha képregény, akkor miért pont ez a téma?
2: Hát azon én is csodálkozom, hogy miért csak most jött ez az ötlet, hogy képregény, mert így elkerült a műfaj nagyon sokáig, pedig most egy utólag, hogyha visszagondolok, akkor azért voltak tünetei annak, hogy képregényt kéne csinálnom. Nagyon szeretek illusztrálni, és könnyen megy, történetekbe gondolkodom. Nagyon szeretem a filmeket, tehát hogyha valamilyen kulturális referenciával kell reagálni, akkor általában filmélményeket szoktam mondani, és hát aránylag későn már ilyen, nem tudom, én 38 éves voltam, amikor itt tudatosult bennem egy képregénynek az olvasása kapcsán, hogy ez lenne talán a nekem való műfaj. És ez pont egy igaz történetet elmesélő képregény volt a Spiegelmannak a Mausja, és aztán direkt rámentem ezeknek a fajta képregényeknek a tanulmányozására, tehát azoknak a képregényeknek, amiknek könyvformátumuk van, és igaz történeteket dolgoznak fel. És az is érdekes, hogy mennyire széles spektrumon helyezkednek el ezek a történetek, mert ilyen nem tudom, marginális kisebbségeknek a helyzetét taglaló képregény, vagy különös életutakat feldolgozó, nagyon sok zenész életét feldolgozó, vagy zenekar életét feldolgozó képregény van. És aztán pedig elolvastam a Dávidnak a könyvét, és akkor ez a kettő találkozott. A Dávid könyv szolgáltatta a témát, amit amikor olvastam, akkor egyből ilyen filmként láttam magam előtt, és akkor már kezembe volt a műfaj, hogy képregényt szeretnék csinálni, és azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez a kombináció ennek a történetnek ebből a műfajba való átvezetés, hogy csinál egy ilyen átvezetést, hogy ez lesz sok embernek az első képregénye, amit elolvas, mert érdekli a téma, és sok olyan képregény szerelmesnek pedig ismertetti ezt a témát, ami szerintem fontos, hogy tudjunk róla, és hihetetlenül abszurd, hogy ilyesmi meg tudott történni.
1: Ti ismertétek egymást egyébként előtte?
3: Nem.
2: Nem, ennek kapcsán kerestük fel egymást, és aztán most pedig már egyre intenzívebben dolgozunk együtt.
1: Hogy kezdődött el ez az egész munka egyébként? Tehát hogy kell elképzelni, hogy én a könyvet olvastam, úgyhogy azt ismerem, egy ilyen könyvből, ami hát én azt gondolom, ugye, tehát nagyon nehéz azt a mennyiségű információt valószínűleg egy képregénybe átültetni, és hát nyilván a képregényben lényegesen kevesebb is van benne mennyiségileg, gyanítom, mint a könyvben. Tehát hogy ezt, hogy indult ennek a leszalámizása, vagy milyen szempontrendszert alapján indultatok el, vagy hogy...
2: Bocsánat, nekem most 15 percre el kell futnom,
1: ja, igen. Könyvér,
2: és aztán nagyon szívesen válaszolok a kérdésre.
1: Akkor viszont én azt javaslom, hogy ezt a kérdést folytassuk akkor, hogyha Gábor visszajön, és akkor viszont beszélgessünk még egy kicsit a Dunaszerdahelyi uh-huh. körülményekről, mert én azt gondolom, hogy ez a háttér információ csomag az azért nagyon fontos. És akkor én visszacsatolnék arra, Dávid, ahol befejeztük amit meséltél a Dunaszerdahelyi körülményekről, hogy egyfajta egy ilyen össznépi szorongás volt a Dunaszerdahelyekben, a 25-ös években, vagy a 2000-es évek 20-as éveinek most már lassan második felében, annak ellenére, hogy azért akár Szlovákiában, akár Magyarországon, mert most már elég

0: nem tudom, bármilyen vétlen helyzetben az utcán, és mennyire jelentett mondjuk tényleg veszélyt arra, hogyha valaki tényleg mint egy vállalkozást akart elindítani és építeni, és a nagy, fene nagy szabadságban hirtelen próbálta magát önmegvalósítani.
1: Hogyha egy mondatban akarnám lefesteni a hangulatot, akkor mindig a dulaszerdai repert Drékót idézem, akinek van egy olyan sora, hogy tetszik a cipőd, hányos a lábad, észen légy, mert széttörik a szádat. Tehát ugye letéphették a nyakláncot a nyakadból, levehették rólad a cipőt, inzultálhatták a barátnődet, vagy akár el is vitték a barátnődet. Keringtek rémtörténetek arról, hogy esküvőket is leleptek itt-ott ezek a csoportok.
0: Tehát, és megjelentek mondjuk egy esküvőn, és...
1: És mondjuk a mennyasszony rablást ők hajtották végre, vagy pedig bált tartottak egy kultúrház termében, ahol a karzatról levizelték a vendégeket. Vagy ugye volt egy, tehát E.T. Petinek hívták egyébként, Rosza Péternek a civil nevén. Tehát E.T. Peti volt egy ilyen alacsony növésű, nem szimpatikus és nem jó képű
0: kancsa. Én emlékszem rá gyerekként az utcáról.
1: Igen. Nekünk is rúgta vissza a labdát egyébként a játszótéren, tehát amikor elgurult, és tehát róla konkrétan van egy ilyen élményem, és nekem volt egy osztálytársam, akinek a nővérét inzultálta. Ő többször is az utcán.
0: Ő benne volt a 10...
1: Ő benne volt a 10 halottban, ugye ő a startere volt ennek a pápai klánnak, ilyen kis csicska tulajdonképpen. Egyébként szerencséje volt, mert pár perccel, amikor a 10-es gyilkosság előtt még lent volt a bárpultnál, hogy narancslevet vigyen föl Pápai Tibor főnöknek, tehát majdnem lent volt, amikor megérkeztek a merénylők. Na, és hát ugye ezeken az említett eseményeken kívül ugye szintén, amit te mondtál, hogy a szűkös főutcán mondjuk szembe találkozott két kocsi egymással, két ilyen figurával benne, és akkor simán leállították a forgalmat, hogy beszélgessenek az út közepén. Igazából ez volt a... Tehát, ez egyébként nagyon sok ilyen hülye fejleményt hozott. Például voltak a dunaszerdahelyi rendőrségen olyan zsarúk, akik elkezdtek ilyen diszkókat szervezni, hogy akkor ott nincsenek maffia kidobók, nincsenek maffia szervezők, hanem ők a kidobók, ők a szervezők, és akkor ott van a biztonságos szórakozás.
0: Jaj.
1: És akkor lehet egy kis mellékest keresni.
0: Ez volt az
1: ellenzék. Igen, tehát ez egy ilyen abszurd jelenet, hogy akkor egyszer csak a zsarúk elkezdenek hétvégenként diszkókat szervezni.
0: Hány hétig éltek ezek a zsaruk egyébként?
1: Ez tehát egy jó ideig működött, amíg nem jött az új kapitány, és akkor betiltotta ezeket a dolgokat. Egyébként későbbiekben, tehát a 98, ugye maga ez a maffia háború, ahol ugye nagyon sok gyilkosság történt 1997-ben, ott, tehát az ugye egy nagyon durva év volt, de elüldözték a riválisokat, tehát a pápai féle klán tagjai elüldözték a egykori birkózók, tehát Sipos Milán köré csoportosuló egykori birkózókat, és akkor kezdték el pápaiék észrevenni azt, hogy hát nem szabad minden kocsmát, meg minden bulit szétverni, mert a vége az lesz, hogy nem mennek majd szórakozni az emberek, és akkor miből fog védelmi pénzt fizetni a kocsmáros, meg a szórakozóhely vezetője, tehát erre elkezdtek egyébként ügyelni már a későbbiekben. Csak az a helyzet, hogy tehát szerintem ez egyébként mai napig paralizálta a dunaszerdai éjszakai életet.
0: Hát igen, de ha jobban belegondolunk abba, hogy valójában az, amit most mondtál, hogy hagyni is kell egyébként élni, ez egyébként ez a klasszikus olasz maffia működési módjának a, hogy mondjam, gondolkodása, hogy azért hagyni kell működni a dolgokat, mert egyébként abból van bevétel. Csak ahhoz kellett egyfajta, hogy mondjam, stratégiai látásmód, meg intelligencia is, amit annyira nem feltétlenül volt meg, hanem itt ez a sustyák is podnyikatja vonal volt.
1: Igen, tehát, igen. Hogy... Azért egyébként hozzá kell tenni, hogy például a Pápai Tibor esetében, tehát nyilván nem voltak agysebészek ezek a figurák, tehát hogy mondjam, véges volt a mentális kapacitásuk, de azért volt egy ilyen finesz bennük, tehát tehát az ilyen klasszikus, ilyen titkosszolgálati stílusú befolyásolások, hogy különböző kombinációk, bomlasztás,

0: stb. Tehát ezekben az ilyen műveletekben egyébként nagyon-nagyon
1: És ezeket
0: tehetségesek
1: egyébként
0: voltak.
1: mondjuk adott esetben a mecsérkorszakban maga a titkosszolgálat taníthatta őket, tehát hogy ők kaphattak vele egyfajta. Tehát, hogy akkor, amikor mondjuk ők alkalmasnak bizonyultak arra, hogy a piszkos munkát elvégzik, akkor ezért akár cserébe kaphattak egyfajta olyan kiképzést, amivel ők tudtak valamiféle szintet lépni?
0: Abszolút, tehát volt lehetőség konzultációra, és hát vannak arra utaló jelek a múltból, bár tényként nem lehet állítani, de volt egy Jaroszláv Szijekhota nevű igazgatóhelyettese a szlovák titkosszolgálatnak, aki elég szoros kapcsolatot ápolt ezekkel a szervezett bűnözői körökkel. Személyesen ismerte Pápai Tibort is, és például a dunaszerdahelyi maffia háború tulajdonképpen elképzelhetetlen lett volna, hogyha, vagy hát a kirobbanását is meg lehetett volna előzni, de egy kulcsfontosságú jelenet volt, amikor ez a pápai féle, tehát a pápai féle alszervezetnek sikerült átszerveznie magához, vagy leigazolnia a birkózóktól egy Cseh Zoltán nevű ilyen hóri horgas, hatalmas figurát, aki egy ilyen, tehát egy ilyen, úgy mondják a szlovákok, hogy ilyen prirodzene autorita, tehát az ilyen
1: természetes tekintélyen rendelkező ember.
0: Tehát, hogy ránézel, és akkor akkor ez lesz, amit ez a csávó mond. És például ő volt az egyik elkövető ennél a fenyegetésnél, ennél a sírásos történetnél, amit már meséltem. Ő siposékhoz, sátorhoz nagyon szorosan kapcsolódott, tehát szétválaszthatatlan barátai voltak ezek a birkózói körökben, mégis pápainak sikerült megszereznie magához, és állítólag ezt a tanácsot is attól tehát jó helyről kapta, hogy hát ilyenkor az van, hogy akinek a legnagyobb tekintélye van, akkor azt magadhoz meg kell szerezned, és akkor rögtön előnybe kerülsz a többiekkel
1: kapcsolatban. Én meg egy dolgot szerettem volna kérdezni, itt nyilván egy csomó mindenről lehetne beszélni, hogy ezt az egész történetet átlássuk, és nyilván a hallgatók számára egy csomó dolog. Hát olvassátok el a Dávid könyvét, meg olvassátok el a képregényt, és akkor egy csomó mindennel képbe fogtok kerülni. De hogy maga Pápai Tibor személye is, mert ugye őt, mint hogy mondjam, a klán vezérként hozták oda, de ugye ő úgy lett odahozva, és ő nem volt dunaszerdahelyi. Ezt én jól tudom, ugye? És hogy ennek azért volt jelentősége, hogy miért került oda, és miért ő lett, hogy mondjam, miért belőle csináltak főnököt.
0: Abszolút. Hát ugye említettük már ezeket az amnestiákat, és Gábor pedig mondta, hogy magának a képregénynek van egy narrátor, a Hodosi Rudolf alias Kis Cine személyében, akinek ugye a 97-es dunaszerdahelyi maffia háború keretében az ő levágott fejét találták meg a dunaszerdahelyi Kék Duna áruház előtt, 97. augusztusában. Maga Mikulás Csernák, ugye a szlovák szervezett bűnözés akkori feje végezte őt ki bosszúból, és küldött egy ilyen üzenetet Dunaszerdahelyre. Na pontosan ez a Kis Cine volt ez, aki 91-92-ben Havel amnestiájával szabadult, és ő volt az, aki amíg ült a börtönben, addig megismerkedett a jókai származású Pápai Tiborral. Aki pedig egyébként jól jött ezeknek a köröknek, hát nyilván bűnöző volt, és azért ez az alvilág arra is épített, hogy tulajdonképpen vámot szedett.
1: A... Lehet tudni, hogy ők miért ültek egyébként?
0: Köztörvényes bűncselekmény volt. Én úgy tudom, hogy rablás betörés. Tehát erőszakos, hogy mondjam, erőszakos és vagy vagyon elleni.
1: Tehát valószínűleg nem a szocialista rendszer elleni intellektuális.
0: Nem, ők nem politikai foglyok voltak, így van. Igen, egyébként tehát kérdés az, hogy szoktam kapni mostanában, hogy hú, ez a, már kommentben is jött ilyen, hogy ez a mocskos Havel, hogy senki nem beszél arról, hogy mekkora bűn volt, hogy kiszabadultak ezek az emberek. És akkor azt szoktam reagálni, hogy ugye nyilván ki lehetett volna engedni csak a politikai foglyokat, és akkor a többiek majd 3-4 év múlva jönnek ki.
1: Sokkal inkább fölcsesződve, mert mondjuk mi az, hogy őket nem, és mondjuk lehet, hogy többszörösen bosszultások volna a rendszeren.
0: Ami késik, nem múlik. Hallottam már biztonsági szervekből olyanokat, hogy jó, hogy előbb kiengedték őket, mert legalább előbb meghaltak.
1: Hát tehát meg van egyébként egy ilyen kérdés, hogy az vajon, ez is érdekes, nem biztos, hogy van, sőt, abban is biztos, hogy te tudsz ilyet mondani, ilyen számot, hogy mondjuk az amnestiában kiengedett köztörvényes bűnözőknek mondjuk hány százaléka került vissza, ahogy mondjam, a rendszerben, itt tudom én, egy-két éven belül.
0: Az pontosan egyébként nem tudom, a 90-es évekből, viszont a jelenlegi statisztika az nem túlságosan különbözik a régitől. Azt szokták mondani, hogy aki bemegy, annak a fele visszamegy még egyszer. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen...
1: 50%-os visszaesés, tehát
0: biztos, hogy visszakerültek, a szerencsésebbek börtönbe kerültek vissza, a szerencsétlenebbek pedig gödrökben és csomagtartókban végezték.
1: Hányan élnek a Dunaszerdai maffiából manapság, és ezek közül hányan élnek szabadlában, ha egyáltalán valaki?
0: Hát ugye nehéz ezt megsaccolni, bár a Fico kormány büntetőjogi reformja keretében egyébként a maffia tagságok elévülnek 10 év után. Most már eddig 20 év volt az elévülés, most már 10 év.
1: Tehát ez, hogyha a maffia, tehát a bűnszervezetben követnek el?
0: Igen, hogyha a bűnszervezet tagja vagy támogatója valaki, akkor az eddig 20 év alatt évült el, most már 10 év. Nyomós okaik voltak rá egyébként saját körben ezeknek a de hagyjuk is az aktuál politikát. Tehát nyilván most elévült bűncselekménnyel vádolnék bárkit, hogyha bárkit is megneveznék ilyen szempontból. Biztos, hogy van egy minimum 5-10 olyan személy, aki mondjuk a pápai klán 99-ben meggyilkolt tagjaihoz mérhető súlyú szereplő volt, illetve van a Sátor Lajos köreiből is 2-3 ember, aki túlélte ezeket a történéseket. Egy nagy részük pedig ennek a sátorféle csoportnak pedig börtönben van, ott ugye ilyen 6-7 élő emberről beszélünk, akik most jelenleg a fegyház büntetésüket töltik. Hogyha tehát ilyen fun fact-ként kéne meghatározni ezt a számot, akkor azt mondom, hogy egy 5-10 ember biztos él szabadon, aki azok közül, akik kulcsfontosságú szereplői voltak a 90-es években a szervezett bűnözésnek.
1: Óvatatlanul nem hagyhatom ki ezt a kérdést, bár ez nincs, hogy mondjam, nem közvetlenül nem kötődik a képregényhez, de meg kell, mert ezt már nagyon régóta vártam, hogy mi találkozzunk, és hogy ezt megkérdezzem tőled, mert a véleményedre kíváncsi, hogy milyen alapja van, vagy egyáltalán van-e alapja annak a szerintem összeesküvés elméletnek, hogy Sátor Lajos él.
0: Az erre azt szoktam mondani, hogy remélem nem. Ha.
1: Lehet, igen, nagyon... lehet ennek bármilyen alapja, szerinted?
0: Szerintem semmilyen alapja nincsen. Tehát én kimerem jelenteni, hogy Sátor Lajos halott, pont. Ennek több vetületével szoktam ezt magyarázni. Egyrészt, aki ismerte őt nagyon közelről, az tisztában volt vele, hogy egy 3 éves kisgyermeket nevelt az élettársával. Ezen kívül tartotta a kapcsolatot a két nagyobbik gyermekével is, akiknek tulajdonképpen havi gyerektartást fizetett. És
1: híres volt arról, hogy ő így nagyon törődött a családjával.
0: Abszolút. Tehát a gyerekeivel törődött, nyaralni hordta őket. 2010 decemberében, amikor Sátor Lajos eltűnt, akkor éppen a következő héten síelni vitte volna a gyerekeit egy lakókocsival. Na, és hogy rátérjek, hogy válaszoljak is erre a kérdésre, miután ő meghalt, soha többé nem lépett kapcsolatba sem az élettársával, se a volt feleségével, sem a 3 gyereke közül senkivel. Ráadásul a vagyonát, ami maradt, azt hát hogy mondjam, átiratták a nevükre az életben maradt lényeges szereplői ennek a szervezetnek. Ez se nagyon engedte volna meg életébe. De a legnagyobb bizonyíték arra, hogy Sátor Lajos halott, az, hogy gyilkosai Horváth Lehel és Kádár Krisztián életben vannak. Tehát ezek az emberek...
1: Ők nem élnének, hogyha Sátor Lajos élne?
0: Nem élnének.
1: Jól veszem ki a szavait?
0: Igen, igen. Tehát nem véletlen az, hogy ez a Kádár Krisztián nevű figura, aki ilyen number two volt ebben a sátorféle csoportban, az nagyon, abszolút nem véletlen, hogy ő megölette Horváth Lehellel Sátor Lajost, mert jól tudta, hogy ő lesz a következő, és Sátor pedig ebbe a paranoiájába halt bele, ugye a 99-et követő 10 év számára az arról szólt, hogy valahogyan a felszínen maradjon anyagilag, és hogy nyírjon ki mindenkit, aki az ő bűnösségét tanúsítja a dunaszerdahelyi 10-es gyilkosságban, mert csak ennek árán tudott volna visszatérni a mindennapi életbe, tehát mindenki minden, és hát ugye ez már nem csak a riválisaira vonatkozott, hanem elkezdte a saját csoportját is tizedelni. Hát 2006-ban Reisz Andort ledarálták, 2008-ban a Rajz fivéreket kivégezték, meggyilkolták, és valószínűleg Kádár Krisztián lett volna a következő, ő tudott a legtöbbet Sátorék bűneiről, úgyhogy ráadásul nyelvtudása se volt, tehát se nemzetközi, se angol-német, egyébként szlovákul se nagyon jól beszélt, pénze se volt, úgyhogy nincs értelme annak, hogy valaki, mit tudom én, Tájföldre költöző nyelvtudás és család nélkül.
1: Pontosan ezt akartam kérdezni, de akkor ez így igazából okafogyott el, és felt a kérdés, hogy egyébként ilyen esetekben azért az emberek, tehát vannak a világon olyan helyek, ahol viszonylag kényelmesen el lehet érdekelni még egész szép környezetben is, mondjuk így, hogy ne feltétlenül találják őt meg.
0: Hát igen, a mai szlovák bűnözői szférákból egyébként Bosznia-Hercegovinába. Tehát még messzire se kell
1: hát egyébként menni. Hát még Belizegre se kell elmenni,
0: nem,
1: mondjuk.
0: Nem.
1: Visszatért közben Gábor hozzánk, ha minden igaz. Jól látom?
2: Igen, sziasztok, itt vagyok.
1: Na, hát akkor térjünk vissza az eredeti kérdésre, amit feltettünk, hogy hogy futottatok neki? Hogy lett az elméletből a gyakorlat, és mik voltak azok a szempontrendszerek, vagy mik a szempontok, milyen módon kezdtétek el a közös munkát, és hogy lehetett a fából vaskarikát csinálni, azaz egy könyvnyi anyagból egy képregényi anyagot összehozni?
2: Hát én úgy álltam hozzá, hogy egy ilyen elvet vettem kölcsön mindjárt a legelején, ami így a képzőművészetre egy jellemző, hogy az egésztől megy a részlet felé. Tehát, hogy egy képet is úgy kell megcsinálni, meg egy portrét is úgy kell megrajzolni, hogy először a nagy formákat kell feldobni, leellenőrizni, hogy ez működik, és akkor úgy részletezni, még aztán eljut az ember a nem tudom én a szempilláig, vagy a szempogáig. És akkor ezt az elvet próbáltam itt is alkalmazni, és ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy miután párszor elolvastam az elásott igazságot, akkor utána elkezdtem belejegyzetelni, megjelölni bizonyos oldalakat, és a Dávid könyvének van egy struktúrája, ami szintén váltja a szempontokat, hogy a rendőri és a maffia szempontját. Én ezt megpróbáltam először csak az eseményeket időrendi sorrendbe beállítani, és manuálisan csináltam, egy nagy csomagolópapírra írtam fel az évszámokat, a hónapokat, és akkor szépen a timeline-t azt így összeraktam, és aztán ezt gondoltam, hogy na ez az a nagy egész, amit most látok, az események sorozatát, és akkor abból próbáltam kiválasztani egy szakaszt, és utána azt pedig megszűrni, hogy a eseménynek, hogy a fontos események maradjanak benne a könyvben. És miután ez megvolt, akkor utána pedig ilyen infografikákat készítettem, ami egy ilyen egyszerűsített storyboard volt, hogy ilyen színes kockákba leírtam a jeleneteket, hogy ez hol játszódik, miről szól az a jelenet, kik szerepelnek benne és mikor volt, és hogy a jelenet az akcióról szól-e, vagy dialógusokról, mikor vannak a monológus jelenetek, amikor a narrátor beszél, és mikor vált a maffia vonal a rendőr vonalra nálam is. És akkor nézegettem ezt a infografikát, és változtattam rajta az szerint, hogy milyen a ritmusa. Tehát, hogyha valahol már túl sok volt az akció, akkor ott visszakerestem, hogy nem lehetne valahogy megnyugtatni egy köztes jelenettel, vagy ilyesmi. És akkor így lassan kialakult ez a nagy struktúra, és utána az egyes jeleneteket pedig már el tudtam képzelni, és azokat már könnyebb volt megrajzolni és megírni. És hát amikor a Dávidot felkerestem, akkor nagyjából egy pár skic volt készen, hogy nem tudom, én bele lehessen nézni abba, hogy hogyan gondolkodok a dialógusokról, de akkor még nem ült le teljesen a struktúrája a könyvnek. Tehát hogy a Dáviddal való konzultációk azok abban is nagyon hasznosak voltak, hogy a struktúra összeálljon, és nagyon-nagyon sok hasznos információt tudott adni. Most mondok egyet, ami ilyen illusztratív, hogy az első alkalommal is, amikor mentem, akkor volt egy olyan rajzom, egy olyan jelenetem, ahol így felvonul a pápolyéknak a bandája, és valamilyen sorrendben vonultak ott az emberek, és a Dávid meg azt mondja, hogy jobb lenne ez, hogyha követném a hierarchiáját is a csoportnak, és hogy ezt nézem meg a Csernáknak a szülinapján készült videót, és ott, ahogy a Csernáknak gratulálnak egymás után a pápai klán tagjai, onnan szépen le tudom szedni a hierarchiájukat. Na, ilyen és hasonló tanácsokat tudott adni, ami mindjárt könnyen a vizualitásban is megjelenik. És hát aztán a továbbiakban pedig az volt, hogy rajzoltam, és hogyha kérdéseim merültek fel, akkor azt felírtam, és akkor vagy messengeren, vagy találkozók kapcsán azokat megbeszéltük, de volt olyan is, amikor kimentünk szerdahelyre, és befotóztuk a helyszíneket, amik aztán bekerültek a könyvbe, úgyhogy ezek voltak az ilyen általános konzultációkon kívüli közös tevékenységek.
1: Dávid, neked milyen volt ez a munka egyébként? Tehát, hogy ez mennyire volt más attól a fajta alkotói folyamattól, amikor mondjuk te egy könyvet írsz?
0: Nagyon más volt, és természetesen ismerem a Gábor módszerét, illetve a menetét, hogy hogyan született ez a dolog, és ugye mondja, hogy a nagytól kell haladni a részletig. És az én munkám, az pedig az ilyen teljesen ellenkezője.
1: A részletekből rakod össze szépen egy
0: képet? Imádom a részleteket, ezért is beszélek már túl sokat ebben a műsorban is egyébként, meg mindig máskor, és én inkább a részletekkel foglalkozok, és minden apró részletet szeretek megtudni egy történetről, és utána pedig ezt legózom össze, és egyébként Gábort is ezzel bíztattam, tehát ugye az alkotás közben, hogy mi mit követ, és erre emlékszek, hogy többször is említettem neki, hogy ezen a sorrenden ne agyaljál még sokat, hogy legyenek meg a dolgok, és aztán így összelegózzuk, mert én is mindig legózok, amikor már megvannak a dolgok, és büszkén mondtam neki, hogy legóban én jó vagyok. Tehát, hogy az írásomban nem vagyok elégedett, de tehát így a sorrendek, tehát a narratíva sorrendjeinek az összeállításában abban na, bízok benne, hogy jeleskedem, de nem dicsérem már tovább magamat, úgyhogy hát minden adandó alkalommal segítettem ezt a Csernák szülinapot, mert például el is felejtettem. Aztán ugye a narrátor személyében is
1: hát ugye ez különbözik a könyvtől, mert ugye a könyvben ilyen formában nincs narrátor.
0: Igen, hát na igen, pont ez a különbség a kettő között, hogy míg a 100% dokumentarista jellegű folyószöveges hordozó médiumban, ott ugye nincsenek dramatizált részek, vagy ilyen fikciós részletek, addig ezt a képregény műfaja egyébként megengedi magának.
2: Hasznos a narrátor, hogyha sok információval kell ellátni az olvasót, akkor az könnyebb felmondatni egy narrátorral, meg hát vannak olyan vélemények, amik még nem szeretik a filmekben a narrátort, mert ilyen túl egyszerű búzás. Én viszont nagyon szeretem, hogyha az jól meg van csinálva. Tehát amikor erről a könyvről is gondolkodtam, akkor nekem folyamatosan a Nagy Menők című film volt így a fejemben a Scorsese-től, ahol szintén egy gangster mondja el a saját szavaival a történetet, és kommentálja a filmet magát.
1: És egyébként a narráció a képregényben pont segít ehhez, ahhoz is, hogy a, hogy mondjam, a fajlagosan kisebb mennyiségű terjedelemben lehet több információt elhelyezni? Tehát ebben ehhez hozzásegít a narráció?
0: Magyaráz a kontextust abszolút egyértelműen, tehát ebben segít a narráció.
2: Igen, informális mind a kettő, igen.
0: Meg hát ugye vannak egyik kedvenc jelenetem, amikor ugye Jaroszláv Spisiak van egy olyan jelenetben szerepel, ahol azt Gábor azt akarta szemléltetni, hogy az amnestia után a kocsmákban milyen viszonyok uralkodtak. Ugye a kommunizmusban a rendőrök jártak zárórát csinálni, és aki nem volt hajlandó hazamenni, azt felsorakoztatták, igazoltatták, és hazasétáltatták egy kis gumibotos kitérővel. De ugye az később az amnestia után ez már lehetetlen volt, és hogy már demokrácia van, minden szabad, és egyébként marha nagy demokrácia harcosok voltak ezek a ugye recidivistának hívott visszaeső bűnözők, tehát akkor hangoztatták már a rendőröknek, hogy már demokrácia van, itt már nem lehet, itt már azért nincsen akkor a hatalom, stb.
1: Hirtelen lettek jogok minden irányba.
0: Igen, abszolút, és ez tetszett nekik, és akkor van egy ilyen jelenet, ahogy Jaroszláv Spisiak ott felbőszítik, így belekerül rendőrként egy ilyen konfliktusba, és fellökött egy embert, akire aztán ráborult az asztal, és akkor egyszer csak, és ez is egy ilyen klasszikus filmes eszköz, hogy egyszer csak megjelenik kis cíne, mint narrátor, és azt mondja, hogy hát, lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, de az biztos, hogy nem ez volt a jellemző, hogy mondjuk a rendőrök így viselkednek. Tehát valóban, és egyébként én erre nem gondoltam, hogy szükség van egy narrátorhoz, de Gábornak ebben abszolút igaza van, hogy nagyon sokat segít, tud magyarázni, főleg a kontextust, kontextusba helyezni, ki szól az olvasóhoz, mert ugye a többi jelenet az nem szól ki az olvasóhoz, de a narrátor az kiszólhat, és ez egy nagyon, számomra is nagyon szimpatikus eszközel egyébként a képregényben.
1: Gábor, ez a narráció dolog, ez menet közben jött, vagy eleve ez volt az alapkoncepció?
2: Tehát amikor ez valahogy egy alap volt, mert mondom, hogy nekem ilyen előképeknek a Scorsese mafia filmjei voltak, meg elsősorban a nagymenők is, a Casino, és emlékszem, amikor először láttam meg, amikor tizedszer, hogy akkor is ilyen tök izgalmas volt belegondolni, hogy onnan beszélnek ezek a narrátorok, mert a nagymenőkben ott ugye egy túlélő az, aki felmondja a történetet, sőt van egy olyan jelent, amikor egyenesen kiszól a közönségnek a saját bírósági tárgyalásáról, és akkor felfogható, hogy úgyis az ő narráció, hogy ezt egészet a bíróságon mondta el a védelmében. A kaszinóban ott viszont megszólalnak a halottak is, és azok is kommentálják a történéseket, és akkor ez ilyen izgalmas volt, hogy nézünk egy nagyon realistán megoldott maffia filmet, és megszólalnak benne a halottak. És akkor ezt úgy gondoltam, hogy ezt én is felhasználom, és akkor a realitáson túl, ami a dokumentarista rész, akkor van benne mégis egy ilyen szürreális jelen. Most van benne egy kis ilyen metanarratív az egyik helyen, pont azon a oldalon, amiből a Dávid is idézett, ahol a kis cíne olvassa ezt a képregényt, tehát ott van a kezében.
1: És a szövegeket azt egyébként Gábor írta? Vagy?
2: Igen, azt én írtam, és abban voltam.
0: A legjobb soraim lettek kidobva. A legjobb soraim lettek kidobva belőle, igen. Gábor, mivel ezt hadd mondjam el, egyébként nagyon-nagyon nagy részt Gábornak a sztória, de volt egy már megrajzolt jelenet, ami kikerült a képregényből, tehát végül nem került bele, és akkor, és megint csak ez a, én a utólag, ugye büszke voltam erre a legózásomra, de egyébként ilyen szarból várat építeni is szeretek, és akkor meg akartunk menteni egy ilyen jelenetet, ahol egy ilyen birkózó átvette a parkoló feletti irányítást, hogy akkor biztonság legyen, meg már ne rabolják ki egyfolytában a kamionsofőröket, meg stb. És akkor volt valami ilyen, mi volt azon, mit ábrázolt az a fotó, aztán a szöveget majd én elmondom, Gábor, mi volt rajta?
2: Ott egy prostituált ment el éppen, és hozzászólt ez a
0: és gyújtott birkózó. A prostituált, és akkor így mutatott a prosti felé, és mondott neki valamit, és akkor mondom, hogy figyeld, mondja azt, hogy a gyufát a kukába, bébike. És aztán sajnos ez a jelenet kimaradt.
1: Ezt lehetne esetleg olyan csinálni, mint hogy a filmeknek is vannak, ha tudod, az ilyen rendezői változat, vagy ilyen rendezői kommentárokkal kiegészített változata.
0: Igen.
1: Lehet egy ilyet, hogy ilyen felolvasó, hogy felolvassa valaki a képregényt, és így mellé kommentálod, hogy egyébként itt a
0: könyv. Ez maradt ki.
1: Ez maradt ki, és bezzeg az a benne lett volna.
2: Dávid, de viszont benne maradt a másik, ami viszont annak meg én örülök nagyon annak a mondatodnak, hogy mi az Istenek vagyunk, nem a szentek.
0: Ja, igen. Ez
1: mennyire kemény, és ez mennyire jellemző egyébként úgy arra a világra, ha úgy az ember belegondol, nem?
0: Igen. Tehát ez abszolút ez volt, és ugye ez is egy ilyen jelenet.
1: Mert tényleg így viselkedtek egyébként, hogy ők ott az Istenek sokszor, nem?
0: És ez egyébként pont ezt a modus operandit magyarázta, tehát hogy a Strómarra rá van iratva a cég, és aztán majd eltűnik, és akkor egész a másik félnek az asztal túloldalán van némi erkölcsi aggály.
1: Te a Puzsérre való beszélgetésen megtanultátok ezt a Stroman kifejezést, ugye?
0: Igen,
2: magyarországi
0: hallgatók kedvéért használjuk ezt, mert igen, valóban fehér lónak hívjuk a Stromant.
1: Igen, ezt Szlovákiában így mondják, és ez elmondjátok, légy szíves, hogy ez hogyan lesz, mert ezt elmondtátok, én meghallgattam, vagy megnéztem a videót, mert sajnos nem tudtam ott lenni, de ott te elmesélitek és elmagyarázátok ezt a fehér ló dolgot, ezt szerintem mondjuk már el a műsorban, hogy ez honnan alakult ki, mert ez ebből aztán egy ilyen összszlovák kifejezés lesz, vagy terminus technikus lett végül.
0: Hát ugye ennek a rövid története annyi, hogy ugye Puzsér úgy fogalmazott, hogy nálunk, hogyha Stróman vagy, akkor majd lesz egy autód, meg jó lesz a helyzet, ez nem a gödörbe kerülsz, hát Szlovákiában ez máshogy ment. Számlacsalásokkal indultak a 90-es évek, ez az áfa csalásokat megelőző időszak, vettek valamilyen gyáraktól, vagy valamilyen cégektől számlára, tehát mondjuk kéthetes, vagy egy hónapos fizetési haladékkal egy kamionnyi árut, ezt ugye Stróman nevére vették, és ebbe a számlacsalásoknak a Dunaszerdehelyhez közeli nagymegyeri romák voltak a csehszlovákiai úttörői, csak ők ugye először a saját nevükre, meg anyu nevére, meg a tesó nevére csinálták ezeket,
1: az egész család,
0: és 2-3 év alatt aztán egyszer csak elkezdték a csehek vizsgálni ezeket a dolgokat, ide jutott, eljutottak hozzájuk, és szépen lassan lecsukták őket, és akkor a nagymegyeri romák pedig levonták a tanulságot, hogy hát nem a fekete lóra kell tenni, hanem a fehér lóra kell tenni a céget, és akkor ez lett tulajdonképpen, ez olyannyira elterjedt ez a fehér ló kifejezés, hogy a szlovákok nem is ismerik a Stróman kifejezést, és nincs is más szavuk, nincs is más szlovák szó a Strómanra, csak a bielikony, ugye, ami fehér lovat jelent.
1: Volt-e esetleg olyan jelenet, amit Gábor, te nagyon szerettél volna, és mondjuk Dávid megvétózta, vagy Dávid nagyon szeretett volna, és mondjuk te megvétóztad, vagy mind a ketten nagyon szeretettek volna, és aztán nem került bele?
2: Olyasmi volt az elején, hogy az elején nem tudom én, amikor megrajzoltam valamit, akkor nagyobb ragaszkodásom volt hozzá, és nehezebben mondtam le a dolgokról. És egy másik narrátorral kezdtem el rajzolni a történetet, és aztán időközben kellett megváltoztatni a narrátort, és azáltal megváltozott az egész struktúra is, és akkor ott elég sok oldal kiment, és a Dávid szerintem mindjárt az elején így tudta, hogy ez az első verzió, hogy ez így nem lesz oké, de nekem tartott el, amíg ezt így el tudtam engedni. Aztán a második nagy írtás az nem is a Dávidtől, hanem a Jaroszláv Spisekkel, amikor először leültem konzultálni, ott volt egy jó nagy írtás, ott került ki ez a parkolós jelenet is a prostituáltal, meg a Dávid beszólásával. Mert ott ugye az volt, hogy a Jaroszláv Spisek szerepel a könyvben, tudnia kell róla, és jóvá kell hagynia. És hogy milyen feltételekkel, hogy ez jó, mint kérdés volt, mielőtt leültünk volna, és hát úgy mentem arra a tárgyalásra, hogy ma meg volt rajzolva 80 oldal, hogy nehezebben lehessen ezt leállítani, volt már egy ilyen kis taktika, meg az is benne volt, hogy lássa a jellegét ennek, hogy ez egy nem egy ilyen stilizálós, vagy túl stilizálós stílusú képregény, hanem inkább ilyen realista. És végül is jóvá hagyta, de azzal, hogy pontosítja a jeleneteket. És akkor voltak olyan jelentek, amikkel én bizonyos jelenségeket akartam ábrázolni, de nem voltak pontosak, mert nem egy pontos sztorit írtak le, hanem általánosan be akartak mutatni egy működést. A Spisek viszont tudatában volt az összes valóságos történésnek, és meglátta azt is, hogy én miben tévedek, amikor megpróbálok ilyen általános jeleneteket létrehozni, és akkor ott elég sok minden kiesett.
1: Talán érdemes elmondani, hogy kicsoda Jaroszláv Spisek, mert bár ebben a műsorban már elhangzott a neve többször különböző kontextusban, de talán ha két mondatban elmondanátok, hogy ki ő.
0: Hát Jaroszláv Spisek egykori 1998 decemberétől lett a Dunaszerdai járási rendőrkapitányság igazgatója, tehát járási rendőrfőnök volt. Egyébként 88-ban kezdte a rendőri pályafutását Dunaszerdahelyen. Volt közrendőr a kommunizmus utolsó időszakában, hónapjaiban, és aztán rendőrakadémia elvégzése után még a 90-es évek közepén egy évre visszakerült Dunaszerdahelyre, aztán viszont azt hiszem 96-tól 99-ig Pozsonyban hát ilyen akkoriban nem szervezett bűnözési főosztálynak hívták, hanem egy ilyen külön ilyen nyomozó csoportban dolgozott, 98-ban járási rendőrfőnökként tért vissza Dunaszerdahelyre, 2001-től előléptették országos rendőrfőkapitány helyettesé, és a bűnügyi rendőrség munkáját vezette, és aztán 2010-ben pedig országos rendőrfőkapitány lett két évig, és hát ami az ő pályafutását végig kísérte, az, hogy ugye amikor a már említett Smer kormányok hatalomra kerültek, akkor őt mindig elbocsátották, úgyhogy visszatért. Most egyébként szlovák parlamenti képviselőként tevékenykedik.
1: Ezért nem tudtuk őt meghívni, mert én nagyon szerettem volna beszélgetni a rádióban, csak a Tilos Rádióban van egy olyan szabály, hogy aktív pártpolitikus nem hívhatunk be a rádióba beszélgetni, úgyhogy majd nem tudom, mi lesz két év múlva a választás, de te nem kerül be a parlamentbe, akkor én nagyon nagy örömmel fogom őt meghívni, de azt mondjuk tudni róla, hogy nem egy ilyen hebrencs fickó egyébként, nem egy ilyen szószátyár fickó, egy ilyen nagyon szigorú, vagy egy nagyon, hogy mondjam, érevasalt emberről van szó.
0: Igen. Hát ugye Dunaszerdahelyen letartottuk vagyis most november 18-án a könyvbemutatónkat, fönn van egyébként a YouTube-on a Közöd podcast csatornán, találja meg, aki esetleg kíváncsi rá, és kifelejtettem az életrajzából, hogy a 113 lövés című képregény egyetlen ma is élő szereplője. Tehát nyilván ezért, vagy aki nem börtönben van. És hát óvintéz, olyannyira nem szószátyár, hogy még óvintézkedésként egy órával a Dunaszerdahelyi könyvbemutató előtt még leültettük őt, ha fogalmazhatok így, egy kávéra, teára, hogy egy kicsit felszabaduljon és megértse, hogy mit akarunk csinálni. Egyébként nagyon aranyos volt olyan szempontból, hogy később hívtuk fel őt a pódiumra, és hát tehát dicséretként fogadtam azt, hogy amúgy nagyra értékelte, hogy elmondtuk, hogy miért tartjuk fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozunk.
1: Én egyébként most el kell árulnom csak egy ilyen műhely titkot, hogy most, amikor jöttem befelé a műsorba, akkor én ezt a felvételt hallgattam, de nem tudtam, hogy ott van, tehát valószínűleg nem hallgattam elég hosszan, mert még nem volt fönn a színpadon.
0: Igen, a felénél jön. És amúgy ekkor jutott eszembe, hogy mi a Gáborral a pódiumon elmondtuk, hogy miért tartjuk fontosnak, hogy ismerni kell a múlt bűneit, hogy ne ismétlődjenek meg ez ma is aktuális ez a téma, és akkor följött a színpadra, és azt mondta, hogy hát ezt így még nem is hallotta, ezt az indoklást, de hogy így egyetért vele, úgyhogy azt hiszem előbb is elmondhattuk volna neki, közölhettük vele a
1: volna. És milyen volt fel egyébként együtt dolgozni, tehát hogy ő mennyire, hogy mondjam, kritikusan állt bele mondjuk azokba a szempontokba, vagy abba az elképzelésbe, amit így.
0: Hát a Gábornak van erre egy fölborított asztalos sztória, mesélj, szerintem.
1: Mesélj, Gábor!
2: Ja, igen, hát volt, az érdekes, hogy tényleg ilyen nagyon tippontosan emlékszik, tehát visszamond 30 évvel ezelőtti rendszámokat például, meg volt olyan konzultáció, amikor az egyik ilyen első striptizbárban volt, egy szerdai striptizbárban volt egy verekedés, és én azt valahogy megrajzoltam, és akkor én nem volt vele teljesen elégedett, meg nekem is olyan kérdés volt, mert a sztori arról szólt, hogy ott valami 9 mafiózót, két rendőr le tudott nyugtatni, És hogy ilyen, nem tudom, ilyen Bud Spencer filmjelenetek jutottak eszembe, vagy ilyesmi, de hogy ezzel az arányal nagyon nem tudtam mit kezdeni, és akkor megkérdeztem, hogy mesélje már el, hogy ez hogy történt. És akkor ő így az ujjával így a kávézó asztalára felrajzolta annak a helyiségnek az alaprajzát, és hogy merre voltak a boxok, hol táncolt a lány, hol volt a pult, tehát ilyen részletességgel emlékszik vissza a dolgokra. És hát ez a felborult asztal itt pedig az volt, hogy ez az említett jelenet, amikor a kocsmában azt az egyik ilyen visszaeső bűnözőt, aki kicsit így megpróbált az pisekot, azt egy ilyen rendőri kiképzésen tanult húzással fellökte, akkor először én csak úgy rajzoltam, hogy így elterült a padlón, de mondta, hogy ő felborított egy asztalt, és hogy a sör meg minden így ráömlött, és hogy ez így jobban is néz neki, úgyhogy ezt aztán alátettem a fickónak.
1: Ja, jó, én azt hittem, hogy valami annyira befeszült, hogy...
0: Nem, csak trükkösen fogalmaztam.
1: Rádbori, nagyon dramaturgiai felvezetésnek tökéletes. Viszont egy félig meddig lelőttétek a következő kérdésemre a poén, vagy kérdésemre a választ, hogy mert azt akartam volna kérdezni, hogy a rajta kívül, hogy esetleg más a műben valamilyen módon érintett személlyel, aki még esetleg börtönben van, volt alkalmatok, hogy mondjam, az alkotói folyamat részeként konzultálni bárkivel a rossz fiúk közül.
0: A második részben fogunk, vagy fog Gábor erre kényszerülni. Ott vannak olyan kulcsfontosságú szereplők, akik, hogyha meg vannak jelenítve, akkor nyilván az majd konzultációra szorul valamilyen formában. És hát ha konkrétan nem is ebből a célból kifolyólag, de hát én ugye mai napig látogatom a bírósági tárgyalásokat, illetve újságíróként elsősorban igyekszem kommunikálni különböző forrásokkal, és aztán ezeket az információimat viszont hát, tehát igyekszem segíteni apró részletekkel, információknak a megosztásával Gábornak a kreatív munkáját.
1: Volt egyébként valamiféle visszajelzés magára a képregényre, vagy még ez annyira rövid idő, hogy a börtönben még nem jutott el a híre, hogy egy ilyen képregény született?
0: A börtönben még szerintem nem jutott el, de ez csak időkérdése szokott lenni. Tudom, hogy az elásott igazság az elérhető a börtönben is, nem feltétlenül fegyház fokozatban, mert fegyház fokozatban kicsit szigorította. Igen, tehát vannak ilyen tiltott irodalmak, meg tiltott filmek, meg stb., amiket nem engednek be. Középszinten, tehát ez a második fokozatban tolvajok, betörők, csalók fokozatába oda egyébként még dedikáltam is az elásott igazságból olyat, amit be is küldtek aztán egy ilyen drogkártel tagjának, aki bent ül. Börtönből én még nem hallottam visszajelzést, de bízok benne, hogy majd valahogy bekerül, és hallunk majd valamit.
1: Most már többször tettetek rá utalást, úgyhogy akkor veszem a bátorságot rá kérdezni, hogy akkor ezek szerint készül a második rész?
2: Így van, épp rajzolom.
0: Most adás közben.
1: Igazából leszaladtál tusér a boltba.
2: iPad-en rajzolok, úgyhogy bármikor elő lehet venni. Egyébként tegnap ilyen nyugis napom volt, úgyhogy akkor egész nap ezzel foglalkoztam.
1: Na de akkor mesélj egy kicsit a második részről, tehát hogy...
2: Hát az ha már... elején, tehát úgy vagyok az elején, hogy azt érzem, hogy gyorsabban megy, mint az első. Tehát, hogy valami tapasztalat azért tud mozgósolni. Ami a történetet illeti, az ezredfordulót dolgozza fel a közepében a tízes gyilkossággal, és ott veszi fel a történet vonalát, ahol az első leteszi.
1: Tehát akkor ugyanúgy a könyvnek, tehát a könyv adja az alapot a második résznek is. Tehát
2: igen, ez még mind az elásott igazságból, de vannak már olyan pontosítások, amiket már mondott Dávid a mostani tanúvallomásokból, amik kiderültek. De hát ezek nem írják át a sztorit, csak több részletet tudunk róla. Úgyhogy ez lesz benne. Egyelőre most abban a fázisban vagyok, hogy a saját, nem tudom én, megfejtésemet, saját elképzeléseimet rajzolom föl ilyen gyors skiccekben, szövegekkel, És amikor így ez megvan, ez az egység, akkor utána lesznek a konzultáció Dáviddal és Spisiekkal, meg esetleg még más emberekkel is. Tehát, hogy most készül az az alapanyag, amiben aztán fogunk változtatni.
1: Szóval magyarul most készül az egész, amiből utána le lehet menni a részletekbe, ahogy ezt mondtad.
2: Kb. Igen. Tehát például nincsenek, tehát csak figurák vannak, és nagyon egy-két vonallal vannak csak a terek ábrázolva, meg ilyesmi. Úgyhogy mondom, hogy ez most az a valami készül most, amire majd lehet reagálni, és lehet rajta pontosítani. Ez is így...
1: Halló? Elvesztettük Gábort?
0: Úgy néz ki.
1: Szegénynek belekérdeztem a mondatába, és igen. Hát akkor reméljük, hogy sikerül őt hamarosan visszajutatni, de akkor igen.
0: Második részhez egyébként még hozzátenném, hogy lesz benne egy budapesti szál is, tehát a Döcher gyilkosság, ami 99. február 2-án történt Újpalotán, ugye Újpalota, nem mondok hülyeséget.
1: Nem, van, mindig, igen.
0: Meg Rákospalotával szoktam keverni, nem. De ezt talán egymás mellett.
1: Nincs, lett, van, innen nézve majdnem egy
0: helyen. Igen, tehát egy ilyen kicsi presszó nevű helyen, ahol a dunaszerdahelyi mafiához köthető elkövetők végezték ki Döcher Györgyöt és testőrét, majd pedig cserébe a Döcher gyilkosság feltételezett megrendelője, akit Turek becenével lehet ismerni.
1: Ezeknek már sok neve volt, ugye?
0: Háromszor változtatott, vagy hát még kétszer változtatott nevet pályafutása során, az így elhasználta a korábbi neveit, csúnya bűncselekményekkel kötötték össze, és aztán ezzel előzte meg. Na most a rendőrség szerint ő pedig cserében részt vett a dunaszerdahelyi 10-es gyilkosság elkövetésében, tehát ezek a féle ilyen barter bűntények voltak, ahogy a rendőrség fogalmaz, és nagyon sokat zaklatom már Gábort arról, mivel ennek a Döcher gyilkosságnak a büntetőpere jelenleg is zajlik a fővárosi törvényszéken, amit követek, és hát rettenetes részletességgel lehet rekonstruálni azt a bűntényt, úgyhogy ezzel zaklatom Gábort mostanában folyamatosan, hogy hogyan jött be az elkövető, hogy nézett ki, hogyan verte ki a szivart a vendég kezéből, melyen hülye csúkját viselt, és akkor a vendégek felszólaltak, az egyik vendég a pultnál ülve, hogy na mi van, ma farsang van? Tehát amikor bejön egy Scorpio géppisztollyal, egy ilyen csúkjás sállal eltakart arcú gyilkos a helyszínre, úgyhogy ez is egy ilyen rendkívül filmszerű jelenet, és tartalmazni fogja a második rész.
1: Gábor, itt vagy velünk? És itt van velünk, Gábor.
0: Már rajzoltad?
2: Aha. Tegnap.
1: Na, hát akkor ezek szerint most már elmondhatjuk először a médiában, hogy akkor ez mindenképpen benne lesz a második
0: igen,
1: részben.
0: Igen, nagyon örülök.
1: Nekem két rövid, illetve három rövid kérdésem van. Az első az, hogy egyébként ezt még az elején akartam kérdezni, amikor először utaltatok a második részre, de akkor most itt van a hely annak megkérdezni, hogy eredendően egyébként már eleve úgy futottatok neki, vagy Gábor, te úgy indultál neki, hogy ez egy több részes projekt lesz, vagy ez így menet közben, hogy mondjam, hozta meg a kedvet a folytatásra?
2: Hát amikor nekiindultam, akkor azt hittem, hogy az egész könyvet fel tudom dolgozni képregény formában, de hát ez abból adódik, hogy nem volt elég tapasztalatom benne. Tehát egyértelmű, hogy részekre kell szedni, mert a képregény az lassabban halad, mint az írott szöveg. Úgyhogy most ez, hogy két rész, hogy lesz egy második rész, az biztos. Az, hogy lesz a harmadik rész, az anyag van rá, kiadna ez egy trilógiát. Az a kérdés, mert azt még nem nagyon látom magam előtt, hogy azt hogy tudnám megfogalmazni. De a második résznek ugye struktúráját látni vélem magam előtt, meg van tippem a narrátorra is. A harmadik rész az olyan, ami még el kell gondolkodnunk, hogy azt mire fűznénk föl.
1: Az a helyzet, hogy időközben lejár a műsoridőnk, úgyhogy még lenne minimum ez a két kérdésem, de már nem lesz úgy, hogy majd folytatjuk, ha más nem a második rész apropóján. Akkor egy ilyen utolsó utáni kérdés, hogy hol tudja a Tilos Rádió hallgatója megszerezni ezt a képregényt?
0: Hát a képregényhez kapható a Libri és a Lira szinte összes könyvesboltjában.
1: Tehát már kapható.
0: Illetve persze, tehát, október elején jelent meg Magyarországon, tehát Lírában, Libriben, illetve leginkább akkor támogatja a hallgató a kiadót és Gábort, mint szerzőt, hogyha a Cser kiadó weboldaláról rendeli meg a képregényt.
1: Tehát, aminek a honlap címe?
0: Cserkiadó.hu.
1: Cserkiadó.
0: És 113 lövést kell a keresőmezőbe beírni.
1: Hát elértünk a műsornak a végéhez, uraim. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Én nagyon szépen köszönöm Gyenes Gábornak, a 113 lövész című képregény alkotójának, és Barak Dávidnak, aki pedig az Elásott igazság című könyvnek a szerzője, aki ugye, hát mondhatjuk, hogy a társszerzője is a képregénynek.
0: Némi túlzással mondhatjuk.
1: De legalábbis a képregénynek az alapját adó könyvnek a szerzője.
0: Így van. Nagyon szépen köszönjük a
1: meghívást. Én örülök, hogy itt voltatok, és remélem, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést. Mondom, ha más nem, akkor majd a második résznek a megjelenésével kapcsolatban. Sziasztok!
0: Sziasztok, köszi!
2: Sziasztok!
1: Nektek pedig, drága Tilos Rádió hallgatók, ennyi volt a Szlovák kapcsolat. Két hét múlva érkezünk, addig pedig hallgassatok Tilos. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1,5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedésre az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak íve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk, írja a Euronews. A Rajnapfalc tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelező társakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Annie Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rheinzeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palackposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG. Az aszály miatt a víz visszatartására július 25-én szombaton két ponton építettek a mederbe homokzsákos keresztküszöböt a Galga-patak turai szakaszán. Előzőleg a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság, a turai önkormányzat és a Dunai Poly Nemzeti Park igazgatóság szakemberei tisztázták a szóba jöhető helyszíneket és műszaki megoldásokat, a meder elzárások létesítéséhez szükséges hatósági eljárásokat. Szombaton a helyből és távolabbról örvendetesen magas létszámban érkezett önkénteseké, vagyis a kivitelezésé volt a főszerep. Homokzsákokat rakottak, kialakították az ideiglenes műtárgyakat. Este Turaváros polgármestere invitálta pompás bogrács pörköltre a résztvevőket. Szemlézte a vízügyiek Facebook bejegyzését. A sokszínű vidék.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Halló, halló! Mindenkit üdvözöl a Szexuális és Agónia két műsorvezetője, Bolox és Diszmély. Hello!
1: Sziasztok!
0: Mai témánk Eddie Newton lesz, nem egy könnyű téma. És valamennyire kilóg a sorból, mert nem mondhatnám, hogy rá lehetne akasztani a post-punk legenda feliratot, vagy tárbácskát a nyakába. Önnél azért valamivel többnek tűnik nekünk. Méghozzá azért, mert Sheffieldből elindulva de jó nagy utat tett meg ő. És ennek még nincs vége. Egy olyan kísérletező szellemről van szó, aki nem csak, hogy a hang anatómiáját kutatja immár 5. évtizede, nem csak, hogy a hang szellemi tartományait, filozófiai karakterét, hanem annak a politikai gazdaságtanát is, mint hogyha folyamatosan szem előtt tartaná, hogy mi következik abból, hogy egy művész a hangokkal foglalkozik. És ennek ugye nagyon sok arca van, de talán nem túlzás azt állítani vele kapcsolatban, erősíts, hogy cáfolj meg, hogy ő mintha egyszerre érdeklődne a hang fizikai és metafizikai karakterei iránt is. És azért ez egy érdekes hozzáállás, mert hogy mintha több lenne ő, mint művész. És nem tudom, emlékszel rá, viszont lehet, hogy emlékszel rá, hogy 2000-es évek elején Szegeden a Fosszilia folyadon megjelent egy Galénosz szöveg, hogy a jó orvos egyben jó filozófus is. Mint hogyha ő ezt a klasszikus, nem tudom, 200-valahány száz éves szöveget értelmezné ő a zenei kutatásra, a hang, nem is a zene, a hangokkal való foglalkozásra, a hangkarakterének való, vagy a hangkarakterének megismerésére, mint hogyha ő azt gondolná önmagáról, vagy lehetne egy ilyen önmeghatározás vele kapcsolatban, hogy az a fajta művész, aki többnek gondolja magát annál, és nem ragad le csak egyfajta ilyen esztétizáló magatartás formák mentén. Ha ránézel a képére, én akár azt is gondoltam róla, hogy egy fizikus, valamilyen tudós, aki 40 éve különféle műszereket aggat különféle tárgyak köré, és próbálja föltárni azoknak a tulajdonságait, de hát ugye nyilván ezek, hogy mondjam, mivel mégiscsak egy olyan emberről van szó, akit megismerhetünk a különféle művészi produkcióin és a interjúin, meg mit tudom én, könyvek kapcsolódnak hozzá, rengeteg emberrel működött együtt, szóval azért körbejárható ő, és amiképpen sem szeretnénk misztifikálni, de mintha...
1: Szerintem ott tudod megfogni őt, hogy igazából ő képzőművészeknek tekinti magát, nem zenésznek. Egy interjújában el is mondta, hogy hanggal dolgozó vizuális művész, aki a festészet mindig megelőzi nála a zenét, és ez egy kulcsa a munkásságához. És amikor ugye rögtön jönnek az emberek, hogy hát Industriál, meg Robin Grissel, Cabaret Voltaire, Human League, ugye Human League-hez van kapcsolata, de gyakorlatilag ami érdekes az, hogy amit te is mondtál, hogy ő a technológia filozófiáját, a kibernetikát, az ember és gép kapcsolatát próbálta már a korai kísérleti munkásságában taglalni a tudat, információ, pszichológia, az erotika és a technológia kapcsolata, persze megfűszerezve okkultizmussal, jó erős ugye futurizmussal és képzőművészeti dolgokkal, és ugye folyamatosan a hang és kép összekapcsolásán munkálkodott. És hát az az érdekes, hogy a Men Amplifiers korszakában például már megjelent nála a konnekcionizmus és a miszticizmus, ami ugye a számítástechnika és az algoritmikus működést vesézte ki, ami hát gyakorlatilag ez a 80-as években ő már a mesterséges intelligencia mai témájában lévő legfontosabb kérdéseket jósolta meg.

0: azért mégiscsak visszaad valamit az avantgárd vagy a neoavantgárd azon attitűdjéből, hogy fáradhatatlanul kísérletezik. Szóval ezt szerintem nem lehet tőle elvitatni. Bár mondtad ezt a Sheffieldi kezdést, és hogy the future, ez volt, igen, szerintem is, mármint hogy sokszor készítettük el a Sheffieldi elektronikus zenei széna emlékművét, mert hát ez szerintem kiderült az olvasók, vagy a hallgatók számára, hogy mindkettőnk számára ez a helyszín, hát egy etalon. Tehát, hogy ez egy fontos helyszín, valami olyasmi történt, ami más városokban hát korán sem volt ennyire intenzív. És amit mondta, hogy Human League, Cabaret Voltaire, Klagdva, azért ez egy olyan hármas, amelyik Heaven 17, oké. Tehát ez egy olyan művészi közösség, akik azért, hogy mondjam, összevesztek, persze, mert a Future azért nem szépen ért véget.
1: Igen, a Future-t azért is érdemes itt ugye kiemelni, hogy ez 77-ről van szó, Ian Craig Marsh és Martin Verr mellett ugye Eddie Newton, és hát ugye ez egy eléggé avantgárd kísérleti projekt volt. Gyakorlatilag...
0: Nem lógtak ki a sorból.
1: Igen, ő lógott ki a sorba, és gyakorlatilag a Human League prototípusa volt, és hát ugye popzenét akartak elektronikus eszközökkel csinálni 77-ben, ami ugye eléggé radikális elképzelés volt, ha belegondolunk, hogy milyen hangszerek voltak. És ugye Newton ki is lépett, és ugye Philip Oakey bevonásával pedig megszületett a Human League, és ugye, hogyha most megnézzük, hogy a koncertezik a zenekar még most is, illetve a lemezeket, hát akkor az ég és föld, ugye az Eddie Newton, a Clock DVA és a Human League féle megközelítéstől.
0: Na hát vágjunk is bele, és akkor hallgassunk korai Clock, ugye mondod, hogy DVA, vagy Clock 2, mert hogy
1: hát, valószínűleg igen, eljátszott ebben az orosz
0: eljátszott, így van. Ugye szinte biztos, hogy a nevét a Anthony Burgess Clockwork Orange művéből kölcsönözte. A Kubrick verzió ugye nagyon fontos volt a Sheffieldi széna számára, de be volt tiltva, úgyhogy egészen Amsterdamig kellett menni, hogy megnézhessék. Ugye erről volt egy anekdota is, amit már elmeséltünk nektek. Szóval nem volt egy egyszerű a kulturális közeg a korabeli Britannia, de ugye Sheffield egy üde színfolt volt, mert a kísérletező kedvét a helyi potentátok, a fiatalok kísérletező kedvét, a helyi potentátok furcsa módon támogatták. Semmiféle félelmet nem tápláltak azzal kapcsolatban, hogy most a fiatalokhoz hozzávágunk egy intézményt, és oda beengedjük őket, és ott ők kedvükre próbálkozhatnak különféle művészeti projektekkel. Ugye ezt már sokszor elmeséltük nektek. Hát, ha meghallja valaki ezt, ugye? Nem hinném. De hogy ebből a fajta attitűdből, mint ahogy nem adott volna le, hogy ez a fajta igény benne, hogy mindig keresünk, igen, hogy persze ezt említetted, hogy azért akkora az életmű, meg annyi vetülete van, és most már egyedül, vagy hát egy személyes projektnek tekintjük, nyilván vannak alkotói párhuzamok, meg alkalmi társalások, meg ugye volt a Future, utána a Clock 2, az különféle korszakai voltak, össze jött ugye Melinder, Newton, meg még valaki különféle projektekre, tehát a Cabaret Voltaire is volt kapcsolata, aztán ugye említettük a The Anti-Groupot, mert már volt Clock 2 adásunk, de most Eddie Newton a témánk, meg a TAGC, ugye amit arról is beszéltünk, szóval ez sok minden van, és ugye mint hogyha így 70 felé közeledve, mint hogyha útmutatásul szolgálna az utána jövő generációk számára, még akkor is, hogyha nekem úgy tűnik, hogy azért egyenetlen ez az életmű.
1: De hát, mire gondolsz erre az egyenetlenre? Volt egy nagy hiátus különben még a 2012-ben

0: kezdett újra koncertezni. Ott még a 2010 és a 2000-es évek elején elég sokan ugye faképnél hagyták, mert nem jöttek össze ezek a kísérletek, és akkor volt neki még, azt hiszem, hogy a MySpace-en voltak ilyen eléggé elkeseredett írásai jelentek meg, meg ilyen blogok.
1: Hát egyrészt én azt gondolom, hogy maga a kísérletezés, most ez függetlenül attól, hogy milyen szándéka tárad a közönség elé, az nem főleg mindig sikerül. Tehát, hogy mint hogyha ő dokumentálna azt is, hogy ő kísérletezik, és abból lenne valamilyen művészi produktum. Én értem ezt a gesztust, csak mint hogyha az utóbbi 150 évben azért elhasználódott volna ez a fajta öndokumentálás, mint művészeti produktum.
0: Hát figyelj,
1: de lehet, hogy ez csak az én, igen, hogy...
0: Tehát, hogy biztos te is láttad, hogy ugye most Olaszországban a Rizoszféra, illetve ugye az Ed nevezetű zenész, az is ugye egy olasz srác.
1: De ő számukra nagyon fontos.
0: És hogy ő elment egyfajta ilyen kézműves zenei, illetve produktumok kiadásába, ami hát egy kicsit zártabb világ, tehát a streaming médiát nem nagyon kedveli, ha az ember most szeretne föl, hogy is mondjam, keresni néhány albumot, akkor ő a Bandcampen is feltelelhet bizonyos dolgokat, de nagy hiátusok vannak, és a legutolsó anyagai azok nem nagyon vannak fönt, illetve a YouTube-on is egy-egy koncertet talál meg, illetve ami kiadvány van, az ilyen limitált példányszámban viszonylag drágán elérhető, tehát ő elkezdte ugye a régi katalógusokat is kiadni 2025, és most ugye 26 júniusban jelent meg a Thirst, ugye, és voltak ilyen nagy gyűjteményes anyagai, de ezek mind gyakorlatilag ilyen, hogy is mondjam, tehát ilyen limitált, tehát csak azoknak, akik ebben a kísérleti világban utaznak, ami nem jelenti azt, hogy nem működik, hiszen Kazuyuki Kishinóról is beszéltünk, erről a Noise és kísérletéről, hogy azért ezek nagyon jól virágzanak például ezen a minimális Bandcamp és egyéb, mert a célzott közönség van, illetve gyakorlatilag ugye turnézik, és hát gyakorlatilag Magyarország környékén tudjuk, Csehország, Ausztria vagy Németországban lép föl, illetve Olaszországban, tehát elég sokat kell úgymond utazni. Azért volt Magyarországon Clock Dva koncert, még azt hiszem, hogy a 90-es évek végén talán.
1: Igen, én lemaradtam. Én az Advantage albumon keresztül ismertem meg őket, egy egészen más világ ahhoz képest, amiben torkollott az hogy a hangok, ahol a kísérletező művészi...
0: Hát ez a jazzes album, ugye?
1: Igen, igen. Ki. De én egyből megkedveltem őket, úgyhogy hallgassuk is meg erről a Tortured Heroine című számot most.

0: Na hát ez volt az Advantage albumról a Tortured Heroin. És ott tartottunk, hogy próbáltunk adni nektek első körben egy ilyen általános képet arról, hogy hova helyezzük előtt. Tehát Sheffieldből indult, most Olaszország, ha jól tudom, ugye Olaszországban él, vagy legalábbis oda köti az ő közössége, akikkel így...
1: Ez a rizoszféra. Igen, hát ott főképpen ott, illetve hát ők adják ki a kiadványát, de ugye említettem ezt a társszerzőt, a Tez, T-E-Z, vagyis Maurizio Martinucci-t, aki egy olasz elektronikus és vizuális művész, aki a 2011-es, ugye harmadik korszakról beszéltünk Logdiva reaktiválás után állandó tag, őt látjuk ugye a koncerteken legtöbbször vele, és hát gyakorlatilag ő egy rajongóból vált az Antigroup és a Klogdva rajongójával, még a MySpace-en 2000 kapcsolatban csinált egy úgynevezett Ambisonic hangrendszert, és amivel ilyen digitális installációkat kezdték el tervezni Eddie Newtonnal, és ugye a Wave Gothic Treffenen 2011-ben csatlakozott hozzá, azóta producer és társszerző, és hát Amsterdamban is van egy stúdiója, ugye volt ez a Clock 2 2014-es című limitált USB eszközön megjelent anyag, nem tudom, abból hallottál-e
0: nem.
1: Valamit. Azt fönn van, azt hiszem, a YouTube-on, de majd kirakom akkor. Illetve a 23-as Noesis album, ami már stúdió, ez készült Amsterdamba, amit ugye spéci optofónika rendszerben rögzítettek. Itt nem csak az elektronikus sávokért felel a TESZ, hanem fafúos hangszerken is közreműködött, és ilyen elektronikus hangmanipulációkon. És akkor ugye meg is jelenítették ezt az Ambisonic rendszert. Ez egy 360 fokos térbeli hangrendszer, amit ugye hát itt a koncerteken is lehet hallani, tehát ezek azért is egyedi dolgok, mert speciális vetítőrendszer van, egyfajta ilyen cube is, és hát egész másfajta fizikai és kognitív érzékelést jelent. Ez a Meon Cube színpadi rendszer, ami még szintén benne volt a TESZ, ez a Meon kocka, ez gyakorlatilag úgy lehet elképzelni, hogy egy négy oldalú, félig átlátszó vetítővászonból álló kocka, ennek a belsejében vannak Eddie Newtonék, elrejtve a közönség elől, és gyakorlatilag ennek az a cél, hogy elnyomja a zenészek személyes egóját, miközben ez a 3D-s hangrendszer és szinkronizált vetítések egyfajta teljesen immerzív audiovizuális környezetet teremtenek. Szóval itt azért kicsit többről van már szó, mint ahogy a kezdetén is említettünk, hogy csak egy koncertet ugye letolna, mint a hagyományos post-punk zenekarok manapság, hanem ez egyfajta ilyen, hogy is mondjam, egyedi koncepcionális és szinkron és a leg-high-tech-ebb ilyen future zenei megoldásokat is eredményezi. De a legegyszerűbb, hogy is mondjam, koncerteken is, ami föllelhető a YouTube-on, és hát a vetítés, illetve hát egy ilyen nagyon szigorú mérnöki munkát láthatnak a hallgatók, illetve a koncerten résztvevők.
0: Na most mi az én gyanúm vele kapcsolatban? Ugye ezt már itt pedzegettem az elején, hogy a legkülönfélébb megközelítésekkel él akkor, amikor ő kísérletezésbe fog. Mármint a hang kapcsán. És azért mondtam azt, hogy a fizikai és a metafizikai karakterét is próbálja, sőt, ugye a politikai gazdaságtanát a hangnak, amit abban az értelemben, hogy hogyan működik a hang, hogyan működik a zenész, vagy hogyan működik bármiféle dal, dallam, akár egy zenekar, akár egy produkciós közeg hogyan működik a fennáll szolgálatában, hogyan veszi rá a hallgatót arra, hogy úgymond abban a hiszemben ringassa magát, hogy minden rendben van, mert lám-lám ezeken a lágy, kellemes dallamokon keresztül mégiscsak ki tudunk zökkenni a mindennapi monotóniából, az esti mit tudom én, micsoda kikapcsolódásunkba hozza, személyesen megkeverjük a kis playlistünket, véghallgatjuk, és akkor következő nap indulhat. Erről már sokszor beszéltünk.
1: Igen.
0: Na hát most azért... ugye erre a fajta fogyasztói magatartásra az Edin Newton munkássága egyáltalán nem alkalmas. Egyáltalán nem tűnik úgy.
1: Azért egy-két dolgot ezzel kapcsolatban, mert hogy szerintem ugye a legtöbb ember, aki Klogdvánt hallgat, nem a korai, tehát ez a jazz, meg az ilyen hagyományos ugye hangszeres zenét, hanem
0: de később. De azt sem halljuk, szóval nem emlékszek semmilyen zenei műsorra, vagy rádiós, mit tudom én, ahol hallott volna korai. Rajtunk kívül, hát nem tudom, biztos van más is, meg jó, hogyha csináljátok, meg hogy hallgatjátok, de mint ha nem létezne.
1: Igen, mert hogy számára a kísérletezés nem egyszerűen egy zenei stílus vagy módszer, hanem egy ilyen, ahogy említettem, egy multidisziplináris, elméleti, tudományos, ezotérikus és vizuális kutatási program, KNF, ugye, ami elutasítja radikálisan ezeket a popzenei sémákat és a kereskedelmi szórakoztató ipart. Lásd, a streamingbe alig lehet valamit találni róla. És mivel ő alapvetően képzőművésznek és festőnek tartja magát, a hangzásra is egyfajta festői érzékenységgel tekint. A hangot csupán az egyik alkalmazott médiumként használja, koncepcionális ötleteit valósítja meg. És akkor nézzük, mi ez számára. A zene, mint szisztematikus kutatás és fejlesztés, ezzel ugye az Anti Groupnál lehet meghallani, ahol gyakorlatilag az embert a hangkép, emberi tudat és idegrendszer kapcsolatát vizsgálja empirikus módszerekkel, Bernard Stiegler technofilozófiájára támaszkodva, nem fogyasztási cikként kezeli, hanem a szellem technológiájaként, és a tudat kiterjesztésén és a szellem életének megújításán kísérletezik. Aki belehallgat egy Anti Group lemezbe, akkor az gyakorlatilag ilyen, hogy is mondjam, a korai elektronikus zenei stúdiók hangzását fedezi fel benne, de azért nagyon rafináltan meg vannak azok csinálva. Ugye ez még a korai időszakban volt, tehát ezek a 90-es évek közepéig. A második nagyon fontos szerintem az alkotói ego és a hagyományos dalszerzés totális kiiktatása. Gyakorlatilag a hagyományos zenekari struktúra és az alkotói ego meghaladása. Gyakorlatilag a Future projekt idején már kifejlesztettek egy számítógépes programot, 77-ben vagyunk, ez a Cyclic and Random Lyric Organizational System, ami Barrows és Brian Gizin szétvágásos cut-up technikáját alapul véve szavak véletlenszerű ciklikus permutációjával hozott létre dalszövegeket. Hol vagyunk még a mesterséges intelligencia, ugye? Teljesen kiiktatva az egyéni dalszerzői egót és a lead énekes konvencióját. Ide megjegyezném, hogy azért Eddie Newton nem nagyon szereti a mesterséges intelligenciás dalszerző dolgokat, mint a Suno vagy a Udio nyilván. Akkor jön ez a Meon Cube, Meon kocka, ami gyakorlatilag már a TAGC élő fellépésén is megjelent egyfajta installációs, rituális céllal, hogy elrejtse az előadókat a vásznak mögé. Ugye ebből lett ez már ez a high-tech 300 fokos audiovizuális prezentáció. A harmadik talán a legfontosabb, ami szerintem nagyon eltántorítja a hallgatókat, az intuíció, a véletlen és a kezdő elme, ez a beginner's mind használata, amit a szürrealisták által meghirdetett pszichikai automatizmusokból vett. Gyakorlatilag ilyen aleotörikus, véletlenszerű eljárások, és már a korai korszakban is voltak ezek a zentől ellopott kezdő elme, Shoshin koncepció, de gyakorlatilag a járatlan utak felfedezésére kényszeríti a hallgatót, és az előre beprogramozott szekvenciák, merev lépés szekvenszert használva ezt a minimális zenei stílust próbálja elérni ezt az egyfajta pszichológiai flow állapotot. És ugye, amiről nem szabad elfeledkezni, ami nagyon fontos számára, az úgynevezett, hát magyarul hülyén hangzik, ezoterikus mérnökség, ezoterik engineering és meontológia, vagyis hát ez a racionális tudomány határait az ismeretlen felé kitolni, a nem léttanulmányozása szembe az ontológiával és a léttanulmányozásával, tudatunk paranormális kognitív jelenségei, PSI, parapszichológia, ami megjelenik, és az ezoterikus mérnökség, ami hát gyakorlatilag nála azt jelenti, hogy a fény, frekvenciák, fizikai technológiai eszköz használja okkult és transzcendentális tudatállapotok modellezésére, és akkor itt Osman Sper, ugye, akit ismertünk, mert szerintem beszéltünk róla, a voodoo gnoszticizmus, Kenneth Grant Lamb kultusza, és akkor a vége ebbe abba tortolik, hogy egyfajta pszichokasztikus kísérleteke jelennek meg, ez az ambisonic hangzás, ez a reszt és lebegő kabinok, ez a THC-nél egy lebegő kabinokban, izolációs tartályokban, és tudattágító agygépekkel kísérleteztek, hogy hogyan lehet ezeket a hanginkereket, mély neurológiai relaxációt előidézni egy ilyen kognitív bioszámítógépes programhurkokkal. Szóval elég érdekes dolgok felé megy el. A sima klogdívié vagy va, az azért ennyire nem durva, de szerintem a kettő, a THC együtt hozza ki Eddie Newtonnak igazából a munkásságát. És akkor a végén nem szabad elfejteni, hogy ő egy festő, tehát ez a szinesztézia féle látásmód, tehát gyakorlatilag ez a szintetizátor szoftver lefekteti a formát megtölti hangszínekkel, frekvenciákkal, és egyfajta ilyen kísérleti filmhez hasonló, hogy is mondjam, ilyen túlexponált filmhez hasonlít ez az egész elegy, amit ugye készít belőle. Sokan a tudatalattira ható kinetikus Rorschach tesztnek is nevezik a clock-DVA fellépéseket például.
0: Na hát ehhez a leírásodhoz pontosan passzol a Resistance című szám 1983-ból. Nincs más dolga a hallgatónak, mint ellenállni mindannak, ami őt körülveszi, manipulálja, és végső soron fogyasztóvá degradálja. Thank you.

0: Na hát ez volt a Klagva talán legnagyobb slág, a Resistance című szám a 80-as évek elejéről, tehát ez egy több mint 40, 43 és 44 éves szám. Egész jól szól, meg lehet hallgatni azt hiszem az egész lemezt. És hogy ahhoz képest
1: ezt nem a remasztereld?
0: De.
1: Mert hogy azért ez a remaster nem az a fajta remaster itt a Klogdvánál, mint a legtöbb zenekarnál, hanem azért beleraknak még egy-két érdekes dolgot különben.
0: Úgyhogy igen, hogy ezeket érdemes, mennyire körbejárható a munkásság, hát ja. De érdemes meghallgatni több irányból is. Na hát akkor ott tartottunk, hogy készen áll, ki van dolgozva ez a fajta művészi program, vagy művészi program, amit konzekvensen ő visz. De hogy mi a tétje? Ez mindig... Nekem megint csak nem mondom, hogy igaz, de az a gyanúm, hogy egyrészt az a tétje, hogy nagyon fellengzősen hangzik, de aki belép ebbe az univerzumba, ebbe a mondjuk úgy, hogy zenei univerzumban, ugye többről van szó, ezt már az előbb fölvázoltad, nyilván olyan kifejezéseket is használtál, meg mit tudom én, amiknek azért érdemes utánézni, meg sok mindenről van szó, ami így összesűrűsödik egyetlen egy ilyen művészi projektbe. De hogy azért mégiscsak a tétje szerintem az, hogy megmenthető-e az a személy, vagy az a közösség, aki köré épül. Mert ugye a post-punk kapcsán ezt nagyon sokszor hangsúlyoztuk, hogy az alternatív intézményhálózat, ami kiépül a 70-es évek végétől, és úgy nagyjából elműködget 15-20 évig Angliában, az már nagy időnek számít, mondjuk egy klub életében, hogy azok a helyek azért elsősorban azért jöttek létre, hogy ott egy radikálisan másfajta élményben legyen része annak, aki belép. Művészi, emberi, mindenféle értelemben. És hogy ez az erő, ami ebből fakad, ez a kizökkentésnek az ereje, ami ebből fakad, ez esetleg azt a tortured soul, ugye, azt az űzött lelket, aki menekül attól, ami körülveszi, egy olyan közegbe vigye át, vagy egy olyan helyzetbe sodorja, ahol ő úgymond gyógyulásra lel. Most ezek nagyon, nagyon nagy szavak, de én még mindig abban gondolkodom, hogy ezek az emberek valahogy nem a pusztulás felé kell, hogy sodródjanak, meg a meghasonlás, meg a tönkremenetel felé kell sodródjanak, hanem egyfajta átlényegülés felé sodródjanak, ami által mondjuk találhatnak valamilyen új közeget, értelmet, mit tudom én az életüknek. És azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon fontos dolga a művészetnek. Nem árulunk el nagy titkot nektek, hogyha azt állítjuk sokat szor számotokra, hogy mi azért foglalkozunk ezzel a korszakkal, mert azt gondoljuk, hogy ez egy zenei értelemben ez mégiscsak egy ilyen művészeti csúcspont volt. Anélkül, hát, hogy elkerülnénk a sznobéria, tehát hogy most nem arról van szó, hogy mi itt majd osztjuk az észt, meg az, amit nem, ti hallgattok, hát a szar, de majd mi megmondjuk, hogy mi a fasz, ezt azért ilyet nem csináltunk soha, vagy remélem nem érzitek, de azt igenis állítjuk, hogy az, aki igazán komolyan veszi ezt, az mégiscsak gondol arra, hogy kik hallgatják a zenéjét, és ők miért akarnak ilyen zenékkel szembesülni, miért akarnak egyfajta ilyen lehetőséggel élni, hogy ők az életüket valahogy átfordítsák abból, amiben vannak. Uh-huh. És ilyen értelemben én azt gondolom a Klogdvánról, hogy ez mégiscsak egy olyan fajta projekt, ami azt sejteti, hogy a zene eszközével, ezzel a fajta rituális, ami tudjuk a rituáléről, hogy az mindig felerősíti a hatást, ha tényleg komolyan felépített, nem pedig egy ilyen, mit tudom én, maszlag, és van mögötte valami gazdasági érzet, hogy, vagy érdek, hogy gyere közénk, és akkor majd mi megmondjuk neked, hogy hogyan kell, de azért majd a fizutnak a 10%-át leadod, meg a fasz tudja. Nyilván van, ismerjük ezt a dolgot. Jelzem, hogy a misztérium vallások némelyike egyébként a késő római korban hasonló célokkal született, tehát hogy a beavatás az nem volt ingyenes, mint ahogy ma sem az, ugye ezekben a bizniszvallásokban. De hogy az Edwin Newton féle, az, hogy te beavatódsz, és ugye elkezdesz egy pszichés, elkezdesz egy munkát magaddal, és megváltozol, és úgymond meggyógyulsz, tételezzük föl, ugye ezen a legnagyszerűbb. Tehát, hogy voltál egy ilyen tortured soul, egy ilyen fogyasztói státuszba kényszerített, redukált emberi mi voltban killódó valaki, és egyszer csak hopp, felszabadulsz, és azt mondod, hogy picsába másként kell élni, vagy másként akarok élni, és ezt meg is tudom csinálni. Tehát, hogy mint hogyha lenne egy ilyen üzenete, és mondhatjátok, hogy fellengzős, meg mit tudom én, meg ezt nem lehet megvalósítani, meg a művészet ugye lemondott erről, ugye ismerjük a mai vitákat, hogy a művészet munka, és akkor ez csak egy a domináns termelési módnak egy ilyen szegmense, ismerjük el, hogy dolgozó, na most ez azért nagyon veszélyes, ez egy nagyon veszélyes játszma. Én értem, hogy valahogy meg kell élni abból, amit csinálsz, de hogyha feladod az eredeti célt, és csak ez lebeg a szemed előtt, hogy te jól élj abból, amit csinálsz, kétségeim vannak, hogy ott hogy az nem a lényeg elvesztésével jár-e, mármint a művészet lényegének elvesztésével jár-e. Nekem az a jönöm, hogy igen. Nem tudom, te hogy vagy ezzel. Szóval nekem ez a megfejtésem erre, hogy az Edwin Newton féle labor, vagy alkimista hozzáállás, ez a tudós és filozófus és művész hármasa, ami ott benne ott munkál, mint hogyha ezt a célt szolgálná. De az is lehet, hogy én gondolok ebbe túl sokat, és nem erről van szó.
1: Nem. Sőt, hát ugye akkor tegyük fel a kérdést, hogy mi a jelentősége 2026-ban Edwin Newtonnak és zenei munkásságának. Mert ugye rögtön kiderül, hogy sokkal kevésbé tűnik ez a zene egyfajta retro industriának, mint 20 évvel ezelőtt. Nem azért, mint egy mainstream sztár lenne, ugye? Ez kiderült, pedig 78 óta az ember gép technológia, tudat, információ, szimuláció, identitás érzékeléssel foglalkozik, hanem azért, mert ezek ma a kultúránk középpontjába kerültek a mesterséges intelligencia kapcsán is. Tehát leszögezhetjük, hogy Newton nem egyszerűen egy industriális zenész, szerintem ez az egyik legfontosabb, hanem egyszerre ugye művész, festő, hang- és kinetikus mérnök, és ugye ilyen konnektivista, meg meontológikus researcher, ugye ahogy magát nevezi. Tehát gyakorlatilag, ahogy te is mondtad, a Newton munkásságát inkább úgy kellene fölfognunk, mint egy évtizedeken át tartó művészeti kutatást, aminek az egyik médiuma éppen a zene volt. Viszont ugye, amit föltehetünk, hogy ki gondolta ezt már előttünk, és itt lesz érdekes ugye Edwin Newton, hogy a 80-as évek végén és a 90-es évek elején olyan dolgokat csinált, amelyek ma egész más kontextusban is ismerősek, ez az ember, számítógép, információ, szimuláció, a gépi ritmus mesterségesen létrehozott környezet, a Buried Dreams például, vagy a Man Amplifiers, a Digital Soundtracks és a Sign, hogyha most újra hallgatjuk, akkor ez már nem hallgatható úgy, mint egy industriál banda, mondjuk a Skinny Papi egyik lemeze, amikor a korban meghatározó volt, és akkor próbáljuk megtalálni, hogy most mi értelme mégis ezzel foglalkoznunk a retron kívül. Tehát gyakorlatilag ma a Claude Vaillant egyfajta kibernetikus esztétika egyik korai formájaként szokták emlegetni. Gyakorlatilag nem a mesterséges intelligenciát jósolta meg Edwin Newton, hanem azt a kulturális problémát, amelyből később ez a mesterséges intelligencia probléma kinőtt, mit jelent embernek lenni egy technológiai közvetített világban. És akkor ugye hallgassuk majd meg a Buried Dreams-et ezek után, amiben ugye gyakorlatilag az algoritmus, a megfigyelő, az adatvezéreltség, a pszichológiailag bizonytalanság és a gépileg közvetített is megjelenik, És hát így általad említett már gazdasági marketing értelmezés, ami később tovább vitte, és itt jelent meg nagyon fontos a számítógépes sampling, és ez a fajta kibernetikai gondolkodás. És akkor a 26-ban pedig ugye a Noesis, ez a 23-as lemeze, ami gyakorlatilag a görög intellektus, a Noesis a intellektus megragadás és a gondolkodás aktusára utal, ami szerintem az egyik legfontosabb zene, hogy ő honnan, hová jutott, mondjuk a Barry Dreams-től akkor a Noesis. Ez egy sötét ambient, ilyen minimál, nagyon minimális elektronikus pulzusok vannak benne, nem is dalok ezek, hanem inkább ilyen a gondolkodás hangzó modelljei, mondjuk el, és lehet egy gépnek belső reprezentációja, mi a gondolkodás, mi az önazonosság, mi különbözteti meg a szimulált tudatot a tudattól, ezek jelennek meg benne, és Newton ezekre, mint a legtöbb számában, nem ad tudományos választ, hanem ezeket a problématereket kutatja. És akkor itt visszautalhatunk a TAGC-re, ami gyakorlatilag, ha most visszanézzük 26-ból, sokkal fontosabb számomra, mint maga a Clogged-va, hiszen ez nem is egy zenekar volt, hanem ez egy ilyen művészeti kutatócsoport, amiben hang, film, tér, akusztika, technológia találkozott ebben az ambiszonikus térbeli hangzással, kísérleti elektronikával és multimédiával, ami gyakorlatilag nem nevezhető industriális albumnak, tehát ilyen retro industriális bulikon se lehet előhozni egy THGC számot, mert gyakorlatilag elmenekülnek. Ezek hangzó kutatások. Ma, amikor ez a Special Audio Immersive Environments, VR, AR, generatív művészet itt van köztünk, mint kortárs gondolat, akkor ezek sokkal izgalmasabb dolgok, hogy valakik ezt már 30, sőt 40 évvel ezelőtt, és már végig gondolták, és akkor jön egy olyan érzés, hogy ezt most 2026-ban újra felfedezzük, és hát gyakorlatilag újraindult a Clogged-va katalógusának újrakiadásával egyfajta újraértékelése is, ugye ez a Mute the Grey Area, ez a White Soul in Black Suits adta ki, 26. június 5-én jelent meg a Thirst, ez a remastered verzió, és hát ez nem egyszerű újranyomás, ahogy említettem, hanem az eredeti szalagokat remasterelték, és ki is bővítették, tehát a 26-os Thirst-re két új szám is, a Sensorium és a Four Hours számok is fölkerültek. Tehát akkor lehet mondani, hogy 78, 81, 2026, nem egy múzeumi tárgyat kapunk, mint egy hagyományos post-punk vagy industriális számnál, hanem ugyanannak a zenei gondolatnak a három időpillanatát, ami szerintem egy egészen más gesztus, mint az embernek ugye újraértelmezni magát. Tehát mondhatjuk azt, hogy Eddie Newton nem egy nosztalgikus művész, aki ugye a nyugdíjra gyűjt, mint a legtöbb hasonszörű zenekar, hanem egyfajta időn átívelő kontinuitást nyújt. Nézzétek, ilyen zenét csináltunk 81-ben, ugye nem ezt mondja, hanem azt, hogy ugyanazokat a problémákat kutatom továbbra is, csak másfajta zenei kísérletezésbe. Tehát ez egyfajta folyamatos 88-tól 26-ig tartó Newton munka, egy nagyobb gondolati projekt része.
0: Említetted a Barry Dreams című albumot, amelyik a többek szerint is, hát szerintem is az egyik csúcspontja az ő munkásságának, és akkor erről hallgassuk meg a Sound Mirror című számot most. Hear the mirror of dreams of beauty. Hear the looking glass of pride and ruined vanity.

0: Na hát ez volt a Sound Mirror a Bad Dreams című album, hát egy egészen más zenei világ, ugye, mint a Advantage. Na most, tehát mik ezek az eltemetett álmok? Ugye ez megint az Eddie Newtoni világnál egy fontos, hát hogy a művész, ha elfogadjuk ezt a definíciót, hogy a művész egy olyan ember, aki nem hajlandó feladni a gyermekkori álmait. Ugye ez a Werner Herzognál mondatik ki konkrétan, hiszem a Bruno vándorlásaiban, és hogy ez egy fontos mű, így a post-punk történetében, hát mit nézett volna Ian Curtis a halál előtti éjszakán, hanem a Strosseket, Werner Herzog alapművét, ugye a magyarul Bruno vándorlásai. És ugye azt mondja a főszereplő, hogy gyermekként semmi más nem járt az eszemben, mint a felhők, a kék ég, a természet szépségei, és az, hogy feloldódhattam ebben a, úgymond újra és újra feloldódhattam ebben a ős kapcsolatban én is, hogy ebben lehettem. És most mi vagyok én, ugye kérdezi magától, sem máson nem agyalok, csak hogy hogyan teremtem meg a rávalót arra, hogy jövő héten is legyen valami, vagy a jövő hónapban is legyen. Csak a pénzen jelentem folyamatosan, hogy hogyan teremtem meg a rávalót. És ez a fajta önfeladás, vagy ez a gyermeki álmoktól való eltávolodás, ugye ezt szoktuk úgymond nevezni a művészet halálának. És ugye ez a Buried Dreams, most ugye ezzel persze az a baj, és ugye a dalszövegek is itt rájátszanak erre, hogy hát a diktátor is hasonló típus, ugye csak ő olyan gyerek, aki a homokozóban van, és ugye ott ő fenntartja magának a jogot, hogy minden várat szétrugdosson, meg minden lapátot begyűjtsön, megtartsa magát, stb. Tehát a játékszabályokat újra és újra átírja a maga kedve szerint. És ugye ez is egyfajta gyermeki magatartás modell. Tehát, hogy a művész és a diktátor, de ebben azért fontos belemenni, mert ugye mégiscsak egy ilyen, ez egy ilyen utópikus művészi projekt, tehát nem a jelennek szól, hanem inkább a jövőnek. De hogy most akkor ez utópikus vagy disztópikus? Mert ugye két ajánlat van erre, az egyik az Orwell-i, a másik a Huxley-i, és Eddie Newton nekem erős gyanúm, hogy inkább a Huxley-val játszik el a szép új világ disztópiájával, tehát nem azzal a fajta disztópiával, ahol a szabadságról úgy mondatjuk le az embereket, vagy az a szabadság utáni vágyakozásról, vagy a gyermeki énünkhöz való vágyakozásról, tehát hogy teljesen szabadok vagyunk, hogy egyszer rákényszerítjük különféle erőszakos eszközök, és annak nincs egy végső fok, hanem azt mindig lehet fokozni, az Orwell-ihez. Hanem Huxley azt mondja, hogy nem, az is egy disztópia, hogy a szabadság iránti vágyakozás, egyszerűen föladjuk azért az ajánlatért, amit a fennáll, vagy a hatalom kínál nekünk, hogy a szép új világban azt mondja, hogy hát én az ellátási biztonságot nyújtok, cserébe viszont add fel a szabadságodat. Cserébe add fel az összes gyermekkori álmodat, meg mit tudom én. És mint hogyha a Buried Dreams valami hasonló feszegetne maga módján, és ez valahogy passzol ahhoz, amit én itt állítottam, hogy tehát, hogy egy olyan fajta hallgató közönséget gyűjt maga köré a Klagdva folyamatosan, amelyik ki akar szakadni ebből, vagy szeretne kigyógyulni ebből a fajta önmegtagadásból, hogy a szabadság eltaszításától, mert ugye az ellátási biztonság, a személyes biztonság, hát ugye mi mástól szólna az élet, mint hogy azon rettegünk, hogy mi történik, hogyha este a sötétben valaki kupán vág, mert nincs, nem ég az izzó, vagy oda beköltöztek ezek a gonosz emberek, nincs hol lakniuk, és biztos arra vágynak, hogy engem agyonüssenek, vagy pedig, hogy mi történik, hogyha üres lesz a boltban a polc. És ugye, hogyha ez biztosítja számunkra a hatalom, akkor minden fasza. És ezért hajlandó vagyunk lemondani sok. Mint hogyha ez lenne. Na most...
1: Én kicsit másképp gondolom, Tehát most 26-ból nézve, szerintem itt az Eltemetett Álmoknak az album pszichológiai magját érdemes nézni. Igazából 2026-ban, hogy a
0: sok olvasata van. Sok olvasata van, úgyhogy mondjad.
1: Igen, technológiai világunk az nem pusztán információkat tárol, hanem vágyakat, emlékeket, fantáziákat és elfolytásokat is, ahogy mondtad. Az Huxley. Ember pedig lassan elkezdi a saját belső világát és technológiai rendszereken keresztül megélni. Ugye megint a mesterséges intelligencia.
0: A rabságnak egy újabb foka.
1: Igen, nem? Generatív modell. Képet készít a fantáziámról, zenét komponál a hangulatomhoz, szöveget ír a gondolataimból, avatárt készít rólam, és beszélgetés velem, de akkor hol van az emberi képzelet és a gépi képzelet határa, tehetnénk föl Eddie Newtonnal. És ugye hát a Barry Dreams még nem tudhatta ezt 89-ben technikailag, de a kérdés struktúrája morott ott van szerintem. És hát gyakorlatilag, amit Eddie Newton ugye megelőlegezett ezen az albumon, a Sonology of Sex, ugye a szex és a technológia összekapcsolása, ami nála nem egy egyszerű erotikus játék, hanem gyakorlatilag mi történik a vágyjal, ha azt egy gépi rendszer közvetíti. Ma ugye ez a deepfake, virtuális partnerek, digitális avatárok, generatív erotikus tartalom és az algoritmikus párválasztás korában eléggé, hogy is mondjam, aktuális. Igazából egy ugyanabban a problématérben vagyunk. A technológia nem csak kommunikációra való, hanem a vágyat és az identitást is átformálja, és gyakorlatilag a lemez hangzása is ugye ebben él, ez az ember és gép, ez az ismétlődő, hipnotikus, hideg, mégis érzéki, mechanikus, és közben egyfajta ilyen pszichológiai hangulat, amit ugye a szakirodalomban IBM, Industrial Experimental Electronicának vagy Synthpop metszetének hívnak, de nagyon nem az, hanem, hogy is mondjam, olyan zene, ami úgy hangzik, mintha a gépek álmodnának, vagy emberi zene egy álmodó gép hangján.
0: Igen, ez egész jó.
1: És az a fontos, hogy ez nem Nine Inch Nails és Cyber Industrial, 89-ben vagyunk, a Nine Inch Nails még sehol nincs a nagy áttörés elé a Pretty Hate Machine-nel, de gyakorlatilag már ez a sötét, elektronika, mechanikus, pszichológiai és futurista hangzás már elkészült, és érdekes, hogyha megnézzük, hogy milyen zenekarokra ugye hatott például a Klogva, akkor ugye a Coil az nyilván John Balance és Peter Christopherson akkor jön, ők ezt el is mondták, de például akkor van egy ilyen zenekar, nem tudom, te ismered, a Seven Horse of the Apocalypse, akik pont a Buried Dreams-re mondták azt, mintha felkapcsoltak volna számukra egy villanykapcsolót, de Davichi a Bauhausból is igazából gyakorlatilag föl is dolgozta már a 85-ös Blue Moods Turning Tail a saját EP-n a 4 Hours című számot, akkor a Maurizio Tez, Martin Uccit azt már említettük, és gyakorlatilag van ez az E. Gabriel Edvi, aki gyakorlatilag, ő egy vizuális művész és fotós volt, neki az egész esztétikai látásmódját és képiségét átformálta, a DNS-ét, ahogy mondja, és utána később ő lett a koncertvizuál tervezője, és ugye Eddie Newtonnak. Tehát nagyon nem azok jöttek ide, ugye, akikre hatott, mint amire ugye az ember gondolná, tehát az industriális és az IBM nagy ágyuk. Valahogy ezeknek kicsit szerintem túlságosan nehéz volt, illetve zeneileg meg túlságosan minimál. De lehet, hogy tévedek.
0: Hát, szerintem jó a diagnózisod, de hogy nagyon sokakra hatott, és ezek közül nagyon sokan nem vallják be, hát ez... Nem egy egyedi eset, nem egy egyedi eset. Alapjában véve ma már nem is vagyunk abban a korban talán, ahol különösebben érdekelni a hallgatóságot, hogy mi inspirált kit, és hogy ez a visszakutatás, nem tudom.
1: Így van, erre itt van egy ilyen leírás, 89-ban a Buried Dreams még egy jövőbeli rémálomnak tűnt, 2026-ban már részben dokumentumfilmnek hallatszik.
0: Igen, talán a legismertebb szám a The Hacker 89-ből, de nem volt egy alap fogalom a hacker személye, vagy megnevezése, akkoriban talán még, most meg már hát nem tudom, mikor volt az első per hacker ellen, vagy mikor lett ez jogi kategória, a hackkelés, de 89-ben a Clock 2 már írt róla egy számot, és talán ez a legismertebb száma Barry Dreams albumról, legtöbbet idézett. Hallgassuk meg ezt most. Hoppá, hoppá. Véletlenül bekevertem, de nem szerettem volna. Na, most jó lesz.

0: Na, ez volt a Hacker a Buried Dreams albumról. És akkor, ha nem sok időnk van, összegzés, ahogy megszokhattátok. Szóval miért fontos személy Eddie Newton az elektronikus zene történetében szerinted?
1: A legfontosabb szerintem az, hogy a késő

0: lelője Eddie Newton, az erőteljesen képviseli a technonegativitást és a kontroll technológiák disztópiáját, ugye, amiben élünk. Itt én visszafelé kezdeném meghallgatni a kedves hallgatókkal a 23-as Noesis és a Second Sight a 25-ös lemezzel, ami a 21. század digitális társadalmának legsötétebb kihívására reflektál. Gyakorlatilag itt a gépi rendszerek, mesterséges intelligencia, kontrollmechanizmusok és a szónikus paletta is egyfajta ilyen kozmikus sci-fi audioszférával fejlődik, de sokkal sötétebb, de melegebb atmoszférákkal, egyfajta ilyen minimális elektronikus pulzálás, mikrotónusos, mikrotonál drónokból építkezik, tehát szerintem könnyebb befogadni igazából, és visszacsempészi a humanitást és az érzelmeket a rideg elektronikába. És ugye hát vannak szóló munkái, a Sone, ami Jack Dangerous-el, ugye a Meat Beat Manifesto közös projektje, ami hát ilyen gigantikus analóg szintetizátorokat használnak, szerintem ez egy nagyon izgalmas. Van a Matar projektje is, a Sarah Rosalina Bradyvel, itt ugye egy ilyen kísérleti drón, elektroakusztikai zene, tehát inkább egy komoly zene, és ugye újra előkerül az NT Group is, ahol gyakorlatilag folytatják ezeket a kísérleteket, és a késői Clock DV-be sokkal inkább belecsempésződik, vagyis inkább visszatér, beleszivárog ez a Barry Dreams-es, hogy is mondjam, számítógépes digitális sampling, tehát ezért is izgalmas, hogyha valaki azzal kezdené, és hát van szólóanyaga is, a Newtons, ami egy ilyen minimalista zongora elektronikával, ami nagyon-nagyon furcsa, és sokkal inkább ilyen vizuális művészetnek hangzik, illetve készült Eddie Newtonról egy munkásságáról egy könyv is, amit azt hiszem, hogy hát ilyen limitált példányszámban számban lehet a rizoszféránál megtalálni, ami hát eléggé érdekes, illetve akinek hát, hogy is mondjam, nagy türelme van, az rögtön kezdheti az Orology 1 és 2 albumokkal, ami az összes 70-es évekbeli kísérleti demót tartalmazza. Én azt hiszem, hogy 3-3 CD-n adták, illetve 6-6 LP-n, úgyhogy ott aztán lehet hallgatni nagyon sokáig, és hát eléggé nehezen, hogy is mondjam, hallgatható, hogyha valaki még előtte nem hallgatott sok-sok Eddie Newtont és Clogwart.
1: Nagy hármas számomra ugye a Buried Dreams, Man Amplified és a The Sign, ez a Szent Háromság a Clogwarttól, ugye ez a, úgymond a nagy korszakuknak a termése. Erről hallgassuk meg a Man Amplified-ról a Transitional Voices című számot.

0: Na, itt vagyunk újra, és akkor mai témánk Eddie Newton volt, Excess és Agónia, Bollocks és Diszmé. Végül is azt próbáltuk nektek bizonyítani Eddie Newton karakterén keresztül, hogy azért a művészetnek vannak olyan meghatározó alakjai, akiken keresztül átélhető az az élmény, hogy még mindig lehetnek ezek az ellenállás kis szigetei. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy egy ilyen globális termelési láncán degradálódott a művészet, és van a bestseller, meg nem tudom micsoda, és a többi nem számít, hanem hogy vannak olyan művészi projektek, meg közösségek, amelyek úgymond őrzik a lángot, és mutatják az utat, hogy bizony azért lehet egy radikálisan más élmény, vagy akár egy radikálisan más élettapasztalat, egy radikálisan más megoldási kísérlet arra, hogy hogyan éljünk, egy olyan világban, amelyik ugye iszonyatos erővel próbál uniformizálni. És én szerintem, ha elmélyedtek ennek az kiváló embernek a munkásságában, akár ezt az élményt még át is éltitek. Nyilván ez sok minden múlik, de hát, hogy mondjam, ez a műsor azért van, hogy ezeket a lehetőségeket fenntartsa, ha nem tévedek sokat. Hát nem tudom, te hogy vagy ezzel, jó ez zárszónak.
1: Jó, persze. Hát végül is ehhez kell Eddie Newton, aki egyik arca egy zseniális látnok, a másik pedig egy nehéz, kontrolláló és kicsit excentrikus művész, hogyha egy-egy interjúba belolvasunk, de pont ez jó a Clock DV-be, hogy lenyűgözően eredeti, máskor pedig kicsit túlgondoltnak vagy hermetikusnak tűnhet az ember számára.
0: Az első adásunkat, a Clock2 első adásunkat a Return to Blue nagyszerű szerzeménnyel zártuk, a Sign lemezről. Most ugyanerről egy másik szám, The Obsession Intensifies. Hallgassátok szeretettel, 2 hét múlva találkozunk, ez volt az Ecstasy és Agónia, Bollocks és Diszmé, sziasztok!
1: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1,5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedése az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak íve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk, írja a Euronews.
2: A neandervölgyek és a gyenyi szavaiak mellett a mai ember két rejtélyes úgynevezett szellemvonal képviselővel is keveredett az idők során. A University of California, Berkeley kutatói új számítógépes módszert fejlesztette ki, ami a Trace nevet kapta, de az élő emberek százainak genomjában rejlő leszármazási kapcsolatokat rekonstruált. A kutatók azonosították az egyik olyan szellemvonalat, amely több mint 50 ezer évvel ezelőtt még az Európába és Ázsiába irányuló nagyvándorlás előtt keveredett a Homo sapiens-el Afrikában. Ez a vonal nagyjából 8000 évvel ezelőtt vált le az emberi családfáról, nagyjából ugyanakkor, amikor a neandervölgyek és a gyeni szovajok is, és DNS-e ma minden élő ember genomjának mintegy 1%-át teszi. A második szuperarhaikus vonal eredete nagyjából 1,8 millió évre nyúlik vissza, nem is közvetlen a homo sapiensekkel, hanem a gyeni szovajokkal keveredett Ázsiába. A magyar narancsírét hallottátok?
1: Környezetterhelésük kapcsán jogos vádak illetik az adatközpontokat. A Google emiatt a Minnesota-i Palm Islandben nap- és szélenergiát használó központot létesít, amely különleges módon hosszú ideig tárolja az energiát. A Foam Energy Startup kísérleti vaslevegő akkumulátorrendszere 50-70% közötti hatásfokú. Reverzibilis reakció révén raktároz 30 gigawattóra villamos energiát akár 100 órán át. A legtöbb tároló csupán 4-8 óráig bírja, ami áramkimaradáskor korán sem mindegy. Ha energiára van szükség, a levegő oxidálja az apró vaspelleteket, ami elektronokat szabadít fel. Az újratöltés a folyamatot megfordítva eltávolítja az oxigént, miáltal a rozsdásvas fémes formájába alakul vissza. Olvastuk a HVG-ben.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt a Tudás és a Hatalom, én Lőrincz Viktor vagyok, és most az első fél órában leadtuk azokat a zenés szüneteket, amelyeket eddig elmulasztottunk leadni, így most egyben blogban, de már itt van velünk Bemforgács Nóra, a Jogtudományi Intézet kutatója, akivel a kialakult alkotmányos helyzetről fogunk beszélni. Most már egy ideje alkotmányos helyzet van, tehát különböző történések vannak, és hát ugye a legutóbbi az a mai történés, hogy új köztársasági elnököt választottak, akiről egyesek ugye azt mondják, hogy nem tudom én, ez az egész egy illegitim történet. Ezt szerintem egyébként tőlünk nyúlták, mert mi 19-ben, amikor a kutatóhálózat átalakult, akkor ugye azt mondtuk, hogy bárki is vállalja annak a vezetését, vagy hát valami ilyesmit mondtuk, hogy nem tudom én, rendes tudós nem vállalná. Mondtuk ezt előre, mielőtt még nem tudtuk, hogy aztán ki fogja elvállalni, és aztán mégis elvállalta valaki, aztán más is elvállalta, stb. Stb. Tehát itt is ugye a Fidesz az azzal próbálkozott, hogy előre illegitimnek mondja ki ezt a választást, de mit gondolunk erről, hogy ez akkor valóban illegitim volt-e, vagy egészen egyszerűen akkor új elnöke van a köztársaságnak?
1: Sziasztok, köszönöm szépen, Viktor, a meghívást. Valóban az egyik tengely talán az az, hogy a választások mikéntje az, hát ez nem, milyen volt, tehát jogilag hogyan volt megragadható. Ennek egyik aspektus, hogy a Fidesz szerint illegitim volt, de kétségtelen, hogy egypárti jelöltről van szó, akit ugye egy párt választott meg, és arról volt szó, hogy ugye széles társadalmi támogatottsággal választunk köztársasági elnököt, de vannak egyéb aspektusai is ennek a kérdésnek, amelyek ide tartoznak. Ilyen például, hogy bizonytalan nyitva tartotta a miniszterelnök azt a kérdést, hogy a jelenlegi választás az a végső választás, vagy pedig ez felül lesz alkotmányozva, amennyiben ugye változtatunk a köztársasági elnök közjogi státuszán, például nem a parlament választja az új alkotmány szerint, hanem közvetlenül választják, az ugye értelemszerűen a személyére is kihat a köztársasági elnöknek, tehát ezzel ugye a mandátumát elvesztené a köztársasági elnök, a jelenlegi köztársasági elnök, nem tudjuk még, hogy fog kialakulni a tisztség az új alkotmány értelmében. Tehát ez egy másik nagyon jelentős kérdés.
0: Mert hogy ezzel kapcsolatban, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy a Sólyok Tamásnak a maradék mandátumára választották őt meg, hanem ő tulajdonképpen egy teljes mandátumban.
1: Igen, tehát akkor kezdjük a Sólyok Tamás helyzetével. Én attól már kicsit elrugaszkodtam, és a többi problémáról beszéltem, de visszatérhetünk arra, és utána van egy harmadik probléma, de erre akkor külön ki fogok térni. Ami az első kérdésedet illeti, ez a legitimitás, nem legitimitás kérdése. Itt szerintem a Fidesz a saját logikája szerint érthetően jár el, én ezért őket nem kárhoztatom, csak én nem értek velük egyet. Tehát ugye a Fidesz a kezdetektől fogva azt mondta, hogy tessék mondani olyan érvet, amely alapján Sólyok Tamásnak a megválasztását nem tartják önök jogszerűnek, és tessenek mondani egy olyan érvet, ami alapján most őt el tetszik küldeni. Parlament választotta meg azzal a többséggel, amelyet az alkotmányozó hatalomnak ilyenkor gyakorolnia kell, a jelölés szabályos volt, egyébként egy párton kívüli szeméről volt szó, aki korábban az alkotmánybíróság elnöke volt, hát az, hogy nem tetszik a mostani kormánytöbbségnek a személye, az nem ok arra, hogy leváltsák, ilyetén módon, ha ezt megcsinálják, akkor minden további köztársasági elnököt illegitimnek fognak tekinteni, és így is tekintik. Tehát azt hiszem, hogy e tekintet a politikai logika szabályai szerint a Fidesz az azt teszi, amit tud tenni. Én ezért nem kárhoztatnám őket. Más kérdés, hogy ugye ez egy végsőkig megosztó kérdés. Ugye azt szoktam mondani, hogy ennek a kérdésnek van ugye egy politikai, morális és egy jogi pillére, és nem én vagyok az egyetlen ebben az országban, akinek morális aggályai voltak a Fidesz 16 éves hatalomgyakorlásával, azzal, ahogy a köztársasági elnöki tisztséget kiüresítették, azzal, hogy a köztársasági elnök soha nem volt ellensúlya, meg sem próbált ellensúlya lenni. Az akkor regnáló, ugye nevezzük nevén miniszterelnöknek, de Orbán Viktornak, gyakorlatilag hozzájárult a köztársasági elnök folyamatosan egy egyszemélyi hatalom kiépítéséhez, és egyébként személyes döntéseiben, Sülyök Tamásnak pehje van, hogy ő most éppen a köztársasági elnök, ez össze egy korábbiról elmondható, azt hiszem, hogy semmivel nem volt, hogy mondjam, rosszabb a tevékenysége, mint Novák Kataliné, mint Pálé, vagy akár Áder Jánosé, aki még ebből a körből talán jobbnak számított, de hát lássuk be, az áradásról beszélt, amikor közjogi válság volt Magyarországon, a Fidesz második számú embere volt, és soha nem tűnt úgy, hogy tisztsége betöltése kapcsán gyakorlatilag nem a Fideszből érkezett, és oda fog visszatérni egy ponton. Tehát ebben a helyzetben azt hiszem, hogy jogos volt a morális felháborodás a tisztséggel szemben, és a helyzet az az viszont, hogy jogilag egyáltalán nem ilyen egyértelmű a helyzet, sokkal megosztóbb a helyzet a kérdés, és azt tudom mondani, hogy a Fidesznek a maga logikáján megvan a maga igaza abban, hogy azt mondják, hogy ők pedig nem fognak részt venni ebben a köztársasági elnök választásban, nem is vettek részt.
0: Ugye ezzel kapcsolatban azért elég sok forgatókönyv volt napirenden, és akkor végül is egy ilyen viszonylag egyszerű megoldás született a köztársasági elnök leváltása kapcsán. Tehát, hogy ott is ugye volt mindenféle elképzelhető más lehetőség, hogy akkor tényleg valamilyen eljárást indítanak ellene, semmi, stb. Stb. Tehát, hogy te ezt hogyan ítéled meg, ezt a megoldást?
1: Igazából én nekem nagyon tetszik végül is a megoldás. Megmondom miért. Nem akar másnak látszani, mint ami. Ugye a miniszterelnök választási ígérete a választás éjszakáján az volt, hogy a köztársasági elnöki tisztségben változás lesz, nem csak ebben, még néhány tisztségben ezt egyébként ígérte, és tulajdonképpen a választóktól erre kapott felhatalmazást. Ilyen értelemben az ő politikai agendája az nagyon világos, ez a köztársasági elnök leváltásáról szólt. Ami az alaptörvénybe belekerült, nevezetesen, hogy a 17. módosítás hatályba lépésével megszűnik a köztársasági elnök

0: érdekes, ugye az egyik egy múltbéli esemény, én ez ügyben egy kicsit úgy éreztem, hogy gittrágásról van szó, nem tudom hány interjút kellett nekem is adnom arról, rádióban és televízióban is, hogy mi van, ha a köztársasági elnök nem írja alá az alaptörvény módosítást, amely az ő leváltását érinti. Én azt gondolom, hogy akkor utólag mindenki persze könnyen okos, de én azért igyekeztem előre jelezni az álláspontomat, amiben egyébként a későbbiek beigazoltak engem, hogy ez igazából Sólyog Tamás, hogy is mondjam, jogi krédójától teljesen idegen lett volna, ne írja alá. Ennek igazából három oka is van. Az egyik az az, hogy alapvetően egy jogpozitivista jogászról van szó. A jogszabályok betartását azt mindig is számon lehetett rajta kérni. Nem ez a kifogással eszemben, politikai, morális kifogásaim vannak vele, kifogásaink vannak vele szemben. A másik kérdés, hogy nem igazán jellemző a tevékenységére a fennálló hatalommal való szembenállás, ez ilyenkor kicsit késői magára találás lett volna. Ezt ő nem csak a Fidesz alatt nem gyakorolta, de amikor Magyar Péter hatalomra került, nagyon világosan kifejtette a köztársasági elnök, hogy a miniszterelnökkel együttműködésre törekszik az új jogállam kiépítésében, más kérdés, a miniszterelnök ebből nem kért. De ez nagyon erősen a személyiségéből következett. Harmadrészt pedig, ha nem írta volna alá, az viszont jogilag már tényleg aggályos lett volna, mert az viszont valóban megalapozott volna, angol kifejezéssel szólva, egy impeachment eljárást, mert az valóban a szabályosan elfogadott törvény aláírása az kötelezettsége a köztársasági elnöknek. Ha nem teszi meg, akkor viszont az alkotmányos kötelezettségének nem tett volna eleget, és ez ok lett volna arra, hogy egy eljárást indítsanak a felelősségre vonásáról, és ebben se akart belemenni, és ezt is megértem. Tehát én nem tartottam ezt egy reális problémának, hogy nem fogja aláírni a köztársasági elnök az alaptörvénymódosítást, és egyébként alá is írta. Az már más kérdés, és hogy ez egy politikai játszma volt, hogy természetesen nem szaladt alá én az első nap, hanem megvárta a határidő lejártát, és akkor írta alá, elmondta ezt az úgynevezett beszédét, amit mindenki hallott, ugye, és ezzel szűnt meg tulajdonképpen a mandátuma.
1: És akkor azt látjuk, hogy a köztársasági elnök valószínűleg ugye nem akadályozta volna akkor sem, hogyha hivatalban marad az új rendszernek a kiépülését, majd arra visszatérünk, hogy az egyéb közjogi méltóságok tudták volna ezt akadályozni, és hogy velük éppen mi van, mert ugye ez valamennyire el is vonta a figyelmet arról, hogy nem tudom én a legfőbb ügyésszel mi történik, a kúria elnökével mi történik, akik lehet, hogy inkább betarthattak volna az új hatalomnak, de hogy így az első körben azt láttuk, hogy az alkotmánybíróság is abba az irányba megy, hogy ők sem fogják akadályozni az alkotmányos átalakulást, de azért felmerül a kérdés, hogy akkor csütörtökön esetleg. Tehát, hogy egyáltalán akkor miről kell dönteniük, és milyen kimenete lehet annak az ügynek.
0: Egy picit beszélünk az alkotmánybíróságról. Mindegyik közjogi pozíciónak, vagy úgynevezett tisztségnek, vagy intézménynek kicsit más a helyzete, hogyha tulajdonképpen egy nagy játékelméletben gondolkodunk, akkor mindegyik játékosnak kicsit más a szerepe. Az alkotmánybíróság helyzetét én viszonylag egyszerűnek látom. Az alkotmánybírák kiválasztásában az elmúlt 16 évben a nemzeti együttműködés rendszerében igazából két elv érvényesült. Az egyik a szakmai alkalmatlanság, a másik a személyes integritás teljes hiánya. Tehát a mindenkori politikai hatalomnak való megfelelés kényszere az nagyon magas az alkotmánybíróságnak, és ezt erősítette a szakmai alkalmatlanság, amelyet némileg, nagyon ritkán esetleg felülírt a politikai lojalitás magyarán, hogyha nem volt integritása egy alkotmánybírónak, akkor azt is megbocsájtották neki, hogyha esetleg értett a pozíciójához. Kevés ilyen volt, nem ez a tipikus, azt lehet mondani, hogy 90% fölött ez a kettő kéz a kézben járt. Mivel az alkotmánybíróság összetételében jelentős változás nem történt, továbbra is ugye 15 tagú testületről van szó, ahol a változtatások ugye a testületnek egy negyedét érintik csak. Én azt várom, hogy a köztársasági elnök

0: indítványa ilyetén módon sikertelen lesz. Természetesen bármi lehet, jó se egyikünk se, én se vagyok. Azt tudom, hogy volt egy korábbi indítványa a köztársasági elnöknek, absztrakt normakontroll értelmezésben, amelyben tulajdonképpen a testület úgy hátrált ki a döntésből, hogy folyamatosan bejelentették az egyes bírák a személyes érintettségüket addig a pontig, amíg döntésképtelen nem lett a testület, és amikor már döntésképtelen volt a testület, akkor pedig megállapították, hogy ebben a helyzetben az indítvány elbírálására nincsen mód. Ezt túlzottan egy bátor döntésnek nem mondanám, ez egy meglehetősen gyáva megoldás volt, de tény is való, hogy kitért a döntés elől az Alkotmánybíróság. Most ebben a helyzetben, hogy megállapítaná utólag a mostani indítványban a miniszterelnök javára a döntést az Alkotmánybíróság, az nem kizárt, de talán egy kevésbé reális forgatókönyv.
1: De akkor azt úgy újra eljátszhatják, hogy elfogultságot jelentenek be, hiszen itt most ugye ezt nem a köztársasági elnök terjesztette be, de hogy végül is róla van szó. Tehát...
0: Nem gondolom. Azt gondolom, hogy dönteni fognak, és a döntés az kedvező lesz a kormánypártnak, inkább ezt feltételezem. Azt gondolom, hogy nem eljárási jogi kifogásra fognak hivatkozni. Még egyszer mondom, ezt én gondolom. Nem látok jövőbe. Előfordulhat, hogy a testület éppen most talál magára a jogállamiság göröngyös útján, és most kíván hatalmi ellensúlya lenni a fennálló kormánynak. Ezt tartom a kevésbé valószínű forgatókönyvnek.
1: Ugye az új államfő az strasbourgi bíró is volt, és majd lehet, hogy egy kicsit kitérünk az ő ottani tevékenységére, de hogy felmerül az a kérdés, hogy bármilyen ilyen ügyben, ahol ugye azért tényleg azt látjuk, hogy jelentős mértékben az AB-nak a politikai lojalitás alapján születhetnek döntései, vagy a hatalommal kapcsolatos viszonya kapcsán, tehát egy lesz majd lehetőség ennek mondjuk egy strasbourgi felülvizsgálatára, mert ugye az ellenzék mindig ezzel jön, hogy majd nem tudom én majd akkor, ha eddig ugye nem tetszett nekik az, ami Magyarországon történik, akkor majd erre mondják valamit, tehát hogy ilyen közjogi kérdésekben van reális esélye annak, hogy akár Strasbourg, akár más nemzetközi fórum mondjon erre egy újabb ítéletet az Alkotmánybíróság döntése után.
0: Igen, tehát, hogy azt nem tartom kizártnak, a különböző jogérvényesítési mechanizmusok vannak az Európai Unióban, és azért azt nem tartom kizártnak, hogy léteznek olyan eljárások a uniós szinten, amik adott esetben még meg sem indultak, és amelyeknek a jogi kimenetele pillanatnyilag még két esélyes. Ezeknél érdekesebbnek tartom a döntés kimenetelét, mint az Magyar Alkotmánybíróságnál, amely végtelenül átpolitizált. Tehát nevezetesen arról van szó, hogy számos döntés született például a luxemburgi bíróságon is, ugye a közösségi bíróságon, vagy uniós bíróságon azon kérdésekben, hogy elmozdíthatók-e mandátumok közepén a közjogi tisztségviselők. Ugye a válasz mindig nemleges volt. Számos lengyel ügy volt, egyébként magyar ügy, a magyar bírákat érintő ügyek. Egyébként Strasbourghoz fordult pont Baka András. Ugye 2011-ben menesztették a legfelsőbb bíróság elnöki székéből. Strasbourghoz is, és kötelezettségszegési eljárás is indult az akkori adatvédelmi ombudsman indítványára, Júri András indítványára, amely ugye azzal zárult, hogy megállapították Magyarországgal szemben a kötelezettségszegési eljárást. Tehát én azt gondolom, hogy ezektől nem kell félni, én azt gondolom, hogy azért a jogkeresés az mindenkit megillet. én ahhoz a hipotézishez ragaszkodnék, hogy jogállamban élünk, tehát, hogy haza Fidesz beadványa akkor is, ha Sólyog Tamásé akkor is, és én azt gondolom, hogy mindenki álljon elébe annak, hogy az uniós szervek mondjanak egy ponton erről majd véleményt. Ez nem érinti azt, hogy pillanatnyilag mi a közjogi helyzet Magyarországon, meg az sem, hogy az Alkotmánybíróság szerintem ezt a mostani indítványát a köztársasági elnöknek el fogja utasítani.
1: De akkor meg lehetne mondani azt a differencia specifikát, ami a között van, hogy a Fidesz kétharmadot szerzett, majd bevezetett mondjuk egy életkori határt, és ezért kirakott bírókat, aztán a Tisza kétharmadot szerzett, szintén bevezetett életkori határt, és az alapján, hát ugye itt nem rendes bírókat, hanem alkotmánybírókat rakott ki, tehát hogy ők például tudnának valamivel érvelni, hogy a kettő között mi a lényeges különbség, mert ugye itt eddig arról beszéltünk, hogy hát a demokratikus felhatalmazás az megvan, hát végülis a Fidesznek is megvolt 2010-ben.
0: Egyáltalán nem, én ezt mindig hangsúlyozom, hogy jogilag egyáltalán nem egyértelmű a helyzet, bőven el tudom képzelni, hogy a Tisza döntései az Európai Uniós intézményekben végül is nem fogják támogatni. Egész egyszerűen az az érv ilyenkor, hogyha megnézzük, a közjogi érv, akkor az az, hogy hát tulajdonképpen az elmúlt időszak az nem ítélhető meg jogállami keretek között, az volt az úgynevezett evil law, vagy a rossz jog, amely alapján ugye a hatalom egyszemélyi koncentrációjára, az átláthatatlansága, a fékek és egyensúlyok rendszernek felbomlására épülő rendszerben születtek egyébként jogilag is aggályos döntések. Például ilyen volt, hogy a bírák életkori, tehát a nyugdíjazási korát még a hivatalban lévő bírák ideje alatt lecsökkentették. Magyarán a közben kellett elmenniük nyugdíjba. Egyébként nyilván azért, mert a megüresedett helyekre már a Fideszhez sokkal lojálisabb bírákat így ki lehetett nevezni. De a Tiszának ezzel szemben az az érve, hogy ők viszont ezt a jogállam helyreállítása érdekében teszik. Az, hogy ez magában, ez az érv, hogy létezik a gonosz jog és a jó jog, az megállja a helyét egy uniós szerv, vagy egy uniós bíróság eljárásában, ez ügyben vannak kételyeim, és én magam is kíváncsian válom ezeket az eljárásokat.
1: Ugye akkor térjünk vissza a köztársasági elnökhöz, mert mondtad, hogy itt több dologról is szeretnél beszélni, csak aztán kicsit elkanyarodtunk innen.
0: Igen, tehát az egyik valóban ez volt, hogy mi a viszonya tulajdonképpen a volt kormánypártnak ugye a megválasztásához, ezt megbeszéltük, miért tekinti illegitimnek, talán egy kicsit jobban érthető. A másik ugye a személye a jelenlegi köztársasági elnöknek. Én azt gondolom, hogy egy mérsékelten aktivista köztársasági elnökkel állunk szemben. Semmi esetre se fog a miniszterelnök fejére nőni. Ezen tisztségében pedig, vagy ezen szerepében pedig alkalmas arra, hogy interim töltse be csak a tisztségét. Amennyi én ugye jobban átlátom alkotmányjogászként ugye a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság előtt folyó tevékenységét Baka Andrásnak, azért azt mérsékelten alapjogi centrikusnak, mérsékelten aktivistának mondanám, és akkor itt talán meg is említeném azt, amit amúgy nem nagyon szoktam, hogy az ő munkásságáról eddig a legösszefogottabban, vagy a leginkább összefoglaló jelleggel a Fundamentum számában olvashattunk még ugye a második mandátuma lejárta előtt Baka Andrásnak, ahol is meglehetősen sok olyan bírálat jelent meg a szerző tollából, ami arra utalt, hogy Baka András ez a liberális alkotmányjogi elvekhez képest, hát meglehetősen visszafogott, szürke, azt lehet mondani, hogy a többségi véleményt osztó, kevésbé talán kreatív bíró volt. Még egy dolgot meg kell említenünk, és nincs személyes kifogásom a jelöltet szemben, de hát azért beszéljünk magyarul. Tehát kétszer jelölték Baka Andrást strasbourgi bírónak, 91-ben és 99-ben Antal József és Orbán Viktor, tehát ez Baka Andrásnak a háttere tulajdonképpen, és az ő későbbi 2011-ben, ugye 2008-ban Sólyom László a legfelsőbb bíróság elnökének jelölte, amely tisztségét nem tudta kitölteni ugye a 6 éves mandátumát, mert 11-ben ugye a Fidesz ugye megszüntette a mandátumát. Én nem vonnék le Baka András hős tetteiből semmit, de emlékeztetnék, hogy a 10-es években a tisztogatási kedve az akkor győztes Fidesznek nem volt kisebb, mint a most győztes Tiszának. Nem kellett túl sokat ahhoz tenni. Én akkor egyébként az adatvédelmi ombudsmannál dolgoztam, egyébként viszonylag magas beosztásban, tehát ráláttam, ugyanaz lett a sorsa, mint Baka Andrásnak, és viszonylag ráláttam, hogy különlegesen nem kellett tengelyt akasztani ahhoz a kormányzattal, hogy egy tisztséget szöröstől-bőröstől megszüntessenek. Elég volt egy rossz mondat, egy rossz gesztus, esetleg Orbán Viktor személyének vagy közvetlen körének nem tetsző megjegyzés. Ugye elkezdődött egyfajta diktatúra kiépülése. Tehát ebben a régkörben én nem gondolom, hogy Baka Andrásnál nagyobb ellenzéki nem lett volna. Még egyszer mondom, ez biztos nem volna le az ő értékéből, és biztos egy nagyszerű jogász, de hát akkor beszéljünk magyarul, hogy ez az ő háttere.
1: És akkor tulajdonképpen az, hogy egy ilyen, nem tudom, étatistának, vagy mindig az állam pártját fogónak próbálja meg beállítani a Fidesz őt, az végülis az abból ered, hogy azért ugye kevésbé volt ő nyitott az ilyen, nem tudom, ilyen alapelvi szintű emberjogi alapú érvelésekre. Tehát ugye itt jellemzően ugye mondjuk egy egyén és az állam áll egymással szemben, és ahhoz, hogy az egyénnek ezekben a perekben igazat adjunk, ahol ugye gyakorlatilag azért többé-kevésbé pozitivista szempontból ugye az adott államnak a jogszabályai szerint történtek a dolgok, ahhoz végül is valamilyen alapelvnek a sérelmét kell elfogadnunk, tehát ugye ez úgy tud mondjuk inkább nyerni az egyén az állammal szemben, nem? Tehát,
0: igen, de én nem a Fidesz érveihez nyúlnék vissza, most azért az indiferens, tehát most ne a Fideszből induljunk ki, mint az előbb, hogy illegitim volt, de most még megint, hogy mit mond a Fidesz. Általában akkor azt mondom, hogy van egy ilyen kritika a liberális alkotmányjog oldaláról Baka Andrással szemben, hogy a kevésbé az alapjogokra helyezi a hangsúlyt, nem az egyént helyezi a középpontban, nem a személyiséget, döntéseiben szereti osztani az általános többségi véleményt, és nem annyira erőteljesen képviseli adott esetben a kisebbség érdekeit. Ezek tulajdonképpen jogászként vele szemben megfogalmazott mondjuk liberális alkotmányjogi bírálatok. Hogyha ezeket röviden összegezni szeretném, minden összegzés az igazságtalan és sommás, de ez a műsor arra nem alkalmas természetesen, hogy kielemezzük például a kétszer megválasztott strasbourgi bíró egyes határozatait. Egész megdöbbenve láttam például ilyen podcastokban, hogy belemennek egyes határozatokba, de másokban nem. Én nem tudom, hogy ez olyan újságírók, akiknek nem jogi végzettségük van. Én sok szerencsét kívánok nekik, azért ez ennél egy részletesebb elemzést igényel. Egyébként Baka András nagyon megsértődött erre a bizonyos általam idézett Fundamentum cikkre, csak azért mondom, mert most akkor biztos ránk is megfog itt a stúdióban, tehát az ő önképe nyilván az, hogy ő nagyon aktivista. Ez a helyzet.
1: Hát reméljük, hogy a hadsereg főparancsnok nem fog valami.
0: Ha nem ide küldi őket, rendet csinálnak.
1: De egyébként, ha már egy jogi végzettség és a többi, akkor ugye, tehát azt el kell mondani, hogy nekünk ő tulajdonképpen kollégánk, mert hogy ugye volt.
0: Ott kezdte munkásságát.
1: Igen, tehát a Jogtudományi Intézetben kezdte munkásságát. Ahogy a két, ahogy két másik köztársasági elnök is, ugye Sólyom és Mádl, és akkor utána következtek azok a köztársasági elnökök, akiknek hát vagy volt azért jogi végzettségük, de nem igazán éltek vele, tehát hogy akkor itt most azért ezt egy pozitív dolognak tekinthetjük, hogy visszatértek mégis egy jogtudóshoz, vagy nem tudom. Hát.
0: Erről volt szó, hogy mennyire várjuk el a köztársasági elnöktől, hogy jogvégzett legyen. Az én véleményem az, hogy ez nem feltétel. Tehát azért én legsikeresebb köztársasági elnöknek, azért a köztársaság első elnökét, Göncz Árpádot tartom, aki két cikluson át valóban egy nemzetegységesítő szerepet betöltve tulajdonképpen mindenki köztársasági elnöke tudott lenni, szó szerint ugye nemre, fajra, vallási hovatartozásra tekintet nélkül. Ugye, mint tudjuk, szépíró volt.
1: De volt jogi diplomája, tehát.
0: Volt, soha nem. Igen. Tehát nem.
1: Csak nehogy ebbe a hibába esünk, vagy azt mondjuk, hogy igen, de valóban, tehát nem volt jogtudós, és nem
0: praktizmus. Nem, tehát jogászként nem ilyen értelemben. Ugye ez már ugye kialakul gyakorlatilag a két világháború között, hogy jogvégzett emberek, tehát jogot tanul az, aki később ugye egész más bölcsészettudományos egyéb tevékenységet végez a pályáján, tehát egy háttérdiplomának tekintik ilyenkor ugye a jogi végzettséget, ami azért alapvetően más helyzet attól, mint hogyha valaki aktívan mondjuk bíró volt, és utána megválasztják köztársasági elnöknek, strasburgi bíró volt, vagy a kúria elnöke volt, és megválasztják köztársasági elnöknek, tehát azt gondolom, hogy inkább erről van szó, hogy én ha azt mondanám, hogy Göncz Árpádra nem azt jut eszembe az első 5 vagy 10 jelzőnél, hogy jogász.
1: És akkor hát ugye most akkor nem vennénk végig a fideszes köztársasági elnököket, hogy ki mit csinált, meg mihez értett. Tehát elvileg ugye van mögöttük egy stáb, tehát hogy nem tudom én, akár a kegyelmi kérvényről is nem egy személybe kell dönteni, és nem kell ahhoz, nem tudom én, érteni a büntetőjoghoz mondjuk olyan mélységbe, hogy...
0: Tehát nyilvánvalóan a kényes kérdésekben azokban sokkal inkább a morális iránytű és a politikai érzékkel, hogy vezéreljen egy köztársasági elnököt, mint más. Én nem gondolom, hogyha sokat bújja a büntető jogszabályokat, akkor jobb kegyelmi döntéseket tud hozni.
1: Ugye, áttérve más közjogi méltóságokra, illetve az alkotmánybíróságra, tehát pont az alkotmánybíróságnál ugye volt olyan ígéret, vagy nem tudom én, olyan megjegyzés, hogy akkor ott majd paritásosan lesznek kiválasztva a jelöltek. Tehát ugye ez az egész egy ilyen furcsa történet, mert ugye eddig a Fidesz nem bonta be a saját ellenzékét az alkotmánybírók kiválasztásában, most az volt a mondás, hogy majd az ellenzékbe lesz vonva, aki most a Fidesz, most végül is ugye annál az alkotmánybírónál, akit most megválasztottak, ott igazából ugye ez egy kormánypárti jelölt volt, és az is kérdéses, hogy akkor a vége ennek az egésznek mi lesz, tehát hogy akkor mondjuk az ellenzéki részvétel az alkotmánybíróságban az lesz-e, hogy akkor ott megmaradnak olyan emberek, akiket még a Fidesz rakott oda, és akkor a Tisza ezt megpróbálja szép lassan, nem tudom én, legalábbis a többséget átfordítani. Ugye az is felmerült, hogy Zonne Vent Pál azért kerül oda, hogy ő legyen az új elnöke az alkotmánybíróságnak. Nem tudom erről mit gondolsz, hogy ez
0: hát elég sok mindent gondolok róla. Szóval megint az a kérdés, hogy ez a kialakult helyzet, ahol ugye 4 alkotmánybíró veszti el a mandátumát egyébként szukcesszíven, és ez az egy új megválasztás, ez valaminek a kezdete vagy a vége. Nem tudom. Tehát ugye e tekintetben lassan világos beszédre lenne szükség, hogy milyen közjogi architektúrája irányai vannak az új közjogi architektúrának. Ha ez egy lezáró döntés volt, ami a alkotmánybíróságot illeti, akkor azt gondolom, hogy ez egy kicsit kevés így, ahhoz, hogy érdemileg az alkotmánybíráskodás színvonala javuljon. Amennyiben a most kezdődő, ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban ez egy tulajdonképpen egy kezdet csak, Akkor viszont átgondolást igényel az Alkotmánybíróság jelenlegi helyzete, és akkor néhány felvetésem van. Egyáltalán miért van 15 fő, indokolt-e ez? Azt gondolom, hogy át kell gondolni, hogy pontosan hány főre lenne szükség. Én nem tartom ördögtől valónak annak az átgondolását se, hogy az önálló alkotmánybíráskodás, amit mi úgy szoktunk mondani jogászok, hogy kezeni modell, tehát az azt jelenti, hogy az alkotmánybíróság az elválik az egy rendes bírói szervezettől, az tulajdonképpen a hozzáfűzött reményeket beváltotta-e, vagy pedig érdemes lenne abban gondolkodni, hogy integrálható az alkotmánybíráskodási tevékenység a rendes bírói szervezetrendszerbe, hiszen a bírák függetlenek, nem tartoznak pártokhoz, életük végéig szól a kinevezésük, tehát nem kell attól félniük, hogyha nem jó döntést hoznak, akkor később az egzisztenciálisan érinti őket, tehát ennek is lenne számos előnye. Egyébként ennek a felvetésnek vannak komolyan vehető képviselői is, például szintén a Jogtudományi Intézetben híres neves kollégánk, Vörös Imre például ezt a megoldást erősen pártolná, ha megnyílna valóban az alkotmányozási folyamatban az alkotmánybíróság újradefiniálásának egy tér. Ha ez nem nyílik meg, akkor azt kell mondanunk, hogy van ez a 4 fő, amelyik ilyen kicsit ilyen csereszinten, ilyen őrségváltás szintjén megvalósul. A kormányzatnak, ha őszinte akarok lenni politikai szempontból, igazából majd nem mindegy, hiszen, mint elmondtam, a korábbi gárdánál a két kiválasztási szempont, az integritás hiánya és a szakmai alkalmatlanság, tehát ugyanannyira meg fognak felelni most Magyar Péternek, mint amennyire korábban megfeleltek egyébként Orbán Viktornak.
1: Ugye azzal kapcsolatban azért ez mégiscsak egy átmeneti periódus, és hogy nem merül-e az fel, hogy vannak olyan neves jogtudósok, és ezzel most nem azokat akarom minősíteni, akik mondjuk elvállaltak bármilyen pozíciót, de hogy azért itt nem, hogy itt lesznek nem szép megoldások, mint hogy Lengyelországban is voltak nem szép megoldások. Noha ugye az végül is nem következett be, hogy nincsen kétharmad, és akkor még inkább barkácsolni kell, tehát ez a korlát, ez tulajdonképpen megszűnt. De hogy elképzelhető az, hogy nem tudom én, azért sokan kivárnak, és nem akarják ehhez a rendszerhez, ehhez az állapothoz a nevüket adni, és akkor mondjuk nem tudom én, sokan például azért utasítanának vissza egy alkotmánybírósági jelölést, mert hogy azért nem tudom én, most itt születhetnek olyan döntések, amit például más fórumok felülbírálhatnak.
0: Két része van. Az egyik az az, hogy maguk az elmozdítások, tehát ugye itt kinevezett mandátumokról van, szóval az alkotmánybíráknak a folyamatban lévő mandátumát kell ebben az esetben vagy megszüntetni, ugye, vagy olyan szabályokat behozni, például a nyugdíjkorhatár csökkentésével, amely ugye az ő hivatalvesztésükkel járhat. Na most ezzel bőven lehet valakinek elvi aggálja ebben az esetben, én azt gondolom, hogy nem vállalja el a jelölést arra a tisztségre, ahonnan úgy tesznek ki valakit, amivel jogilag ő nem ért egyet. Az utóbbit látom a kisebbik problémának, amit említettél, hogy az Alkotmánybíróság olyan döntésekhez adja a nevét, amellyel nem ért valaki egyet, hiszen egy megválasztott alkotmánybíró az utána már csak a lelkiismerete szerint jár el, és még hogyha a többségi döntés egy-egy kérdésekben olyan, amivel ő nem ért egyet, ő nyugodtan leadhatja a voksát ellenkezőleg, sőt a magyar rendszer e tekintetben nagy vonalú a bírákkal, mindig is teret adott a külön vélemény és a párhuzamos vélemény írásának, ami nyilvánosan megjelenhet, tehát pontosan visszakereshető, hogy melyik alkotmánybíró mikor nem értett egyet, milyen döntése. Ezt látom a kisebbi problémának.
1: És akkor ugye itt vannak más tisztségek, ahol szintén változás állt vagy állhat be, és amit valószínűleg ez azért elhomályosított a Sólyog Tamással kapcsolatos vita. Tehát ugye, ami még egy nagyon fontos kulcspozíciója a magyar jogrendszernek, az a legfőbb ügyésznek a személye, hiszen azért itt nagyon sok esetben ugye az történt, hogy még a NER jogrendje szerint is sok olyan dolog történt, ami még a szerint is jogellenes volt, de ugye az ügyészség nem igazán sietett ezeket kivizsgálni, és hát ugye múltkor beszélgettünk arról, hogy a legfelsőbb bíróság, és mint ugye ennek az egész rendszernek a csúcsa, erről ugye a Bence Mentyessel beszélgetünk, hogy akkor ott is ugye azért, tehát hogy a bírói függetlenség nagy része az fennmaradt, de azért lehet sejteni, hogy térítettek el ügyeket, és azért a fontos politikai kérdésekben azért jellemzően nem születtek olyan döntések, ami szembe ment volna a politikai akarattal. Tehát, hogy ezek inkább kulcspozíciók tekintettel arra, hogy úgy tűnik, hogy se az Alkotmánybíróság, se a volt köztársasági elnök nem igazán állt volna, vagy állna ellent.
0: Én ezzel nem teljesen értek egyet, tehát ugye az egész nemzeti együttműködés rendszere, az tulajdonképpen a politikai nyomáson alapult. Ilyen értelemben a legfőbb ügyész az mindig ahhoz alkalmazkodott, ami vele szemben az elvárás volt. Most alakult, ahogy alakult, és lemondott, de a helyzet az, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy majdnem mindegy neki, hogy milyen rendszert szolgál ki. Ez igaz az alkotmánybírákra, igaz a legfőbb ügyészre, a legtöbb közjogi tisztségnél, állami számvevőszék elnökére, a legtöbb tisztségviselőnél, ha az lenne csak velük a gond, hogy is mondjam, egy ilyen taposóaknaként a Fidesz hátrahagyott egységei, akkor azt mondanám, hogy ettől nem kell a miniszterelnöknek tartania, nagyon boldogan bármilyen rendszert kiszolgálnak, csak mondják meg nekik, hogy pontosan mit kell kiszolgálniuk. Az már más kérdés, hogy egy jogállami, épülő jogállamban, annak a kiépítésében valóban mi a helyes döntés, milyen tisztségekben szeretnénk esetleg olyan embereket látni, akikről feltételezzük, hogy a mindenkori hatalommal szemben is mondjuk a szakmaiságot képviselik.
1: Ugye ez átvezet minket a felelősségre vonásnak a kérdésére, amivel kapcsolatban azért még csak részben körvonalazódnak dolgok, tehát ez a vagyonvisszaszerzési történet, ez mondjuk a gazdasági élet szempontjából ugye releváns lehet, aminek nyilván vannak gyökerei a kormányzati rendszerben is, tehát hogy ott előkerülhetnek olyan kormányzati szereplők, akik hozzájárultak ahhoz, hogy nem tudom én, az államháztartáson kívülre kerüljenek pénzek, de hogy tehát ugye van az a része ennek az egész politikai történetnek, hogy azért általában lehet azt tudni, hogyha egy általános kormányváltás, vagy egy átlagos kormányváltás van, akkor melyik az a szint például a minisztériumban, meddig lecserélik az embereket. De hogy arra nem tudom, hogy körvonalazódik-e valami, hogy nem tudom én, hogy ki az, akivel kapcsolatban valamilyen külön eljárást is a politikai hatalomon belül lefolytatnak, hanem ez egyelőre még nekem ilyen nagyon adhoknak tűnik. Tehát ugye Hankó Balázs, aki a mi nagy kedvencünk, ő most elég nagy csávában van, de hát ez részben azért van így, mert hogy ott felálltak az emberek, és akkor elkezdtek mondani, hogy hát ez is gyanús, az is gyanús. Olyan korábbi ellenzéki közszereplők kezdtek el erről beszélni, akikre azért odafigyelnek, más minisztériumoknál meg ez nem történt meg, ahol adott esetben ugye sokkal súlyosabb mennyiségű pénzt költenek el. Tehát részben a korábbi tapasztalatokra is figyelemmel, ugye korábbi rendszerváltásokra is figyelemmel, tehát hogy nem lenne értelme ennek valamilyen konkrétabb keretet adni.
0: Azt gondolom, hogy ugye ez ügyben végképp nincs egyszerű helyzetben az új kormányzat, ugye, mert a minden ilyen felelősségre vonást nevezzük meg, az egy büntetőjogi ügy. Na most ott ugye egyenné tett felelősség van, tehát amennyiben valamilyen nyomra akadnak, és ott felmerül bármilyen gyanú, a gyanút kell bizonyítani, a bizonyítékok alapján pedig lehet csak bármiféle vádat megfogalmazni, és ilyen értelemben mindig lesz a dolognak egy ilyen precedens ad hoc jellege, másként nem, mert különben meg ugye ilyen kollektív bűnösségi elv lenne, hogy hát akkor főosztályvezetőtől felfelé mindenki biztos, hogy együttműködött olyan politikai döntésekben, amivel mondjuk gazdasági kár is érte mondjuk a társadalmat. Tehát nyilvánvalóan ez ilyen témódon egy kívülről egy katvasznak tűnik, és hát ugye az amiatt sem irigylem a kormányzatot, hogy ez az a terület, ahol ha betartjuk a jogállami játékszabályokat, akkor nagyon elnyújtottak az eljárások. Pontosan azért, mert akit meggyanúsítunk, majd később megvádolunk, annak is ugye teljes teret kell kapni a bizonyítási eljárásban, védekezhet, ha születik is egy ítélet, az ellen fellebbezhet, stb. Tehát azt gondolom, hogy itt egy ilyen elég küszködős éveknek, nem is évnek, hanem éveknek nézünk elébe.
1: Ugye, ha már így a hosszan elnyúló eljárások, például az ügynök aktáknak a nyilvánosságát, és úgy, ami azért mert szintén régebben történt, annak is ugye most, nem tudom én, hát októberre ígérik majd, hogy akkor ott előkerülnek dolgok.
0: Igen, tulajdonképpen én úgy láttam, amennyire követtem, hogy a miniszterelnöknek ez is egy korábbi politikai ígérete, és hogy ő gyakorlatilag ez őt viszonylag a politikai pályájának a korai szakaszától ugye érdekli az ügynökök működésének a nyilvánossága. Ami most az általam ismert tervezeteknek az iránya, az annyi, hogy mennyire lehet, annyira szélesre akarják tárni a meglévő dokumentumok elérhetőségét. Értsd ez alatt, ki volt a hatalom oldaláról ügynök, ki volt ugye azt tartótisztnek hívjuk, ki volt beszervezett a másik oldalról, és ilyen értelemben kik voltak, akikről jelentettek. A helyzet az, hogy itt én kicsit anakronisztikusnak érzem azért a mostani törvényalkotási lázat. Hát, hogyha utána számolunk, akkor a legutolsó ember, aki mondjuk így érintett lehet, hát az is 80-on felül van. Azt akarom ezzel mondani, hogy mind az ügynökök, mind a tartótisztek, mind akikről jelentettek, azoknak 90%-a feltétlenül nem él. Én azt gondolom, hogy most elkezdeni győzelmi mámorral nyilvánosságra hozni az aktákat, hát senkit nem fog ez már annyira megrázni.
1: És hát nyilván ebből már konkrét felelősségre vonási ügyek nem nagyon indulhatnak, nem csak azért, mert hogy nem élnek az illetők, hanem azért ezek jellemzően elévült cságnyik, ha hát egyáltalán van köztem.
0: Hát itt ez még ennél is bonyolultabb, ezen nagyon sokat szoktunk nevetgélni, mert ugye nyilvánvalóan például a besugás, ugye a 89 előtti rendszerben nem volt bűncselekmény, tehát ugye azt ugye jogilag érezzük annak a nonszenszitását, hogy valamit, ami az elkövetéskor nem bűncselekmény, amiatt valakit elítélni. Ideig nem is ment a miniszterelnök, ő csak azt mondta, hogy legalább hat tudjuk meg, tehát ez az úgynevezett információs kárpótlás elmélete, ha jobban belegondolunk, hogy a társadalomnak joga van tudni, hat tudja meg Mari néni, meg Lőrinc Viktor, hogy akkor az ő nagyapjáról, nem tudom, a helyi, nem tudom, plébános jelentette. Én azt gondolom, hogy ez a döntés nem fog hozzájárulni hosszú távon egy demokratikusabb, szabadabb és boldogabb társadalomtól, de hogyha most erre van kapacitása a mostani kormányzatnak az egyéb problémák mellett, akkor én áldásomat adom rá.
1: Még egy olyan 12-13 percünk van, és akkor egy kicsit arról is beszélhetnénk, hogy hát akkor ezek ilyen FMR vagy interim megoldások, amik most történnek, de hogy azért ígéret van arra, hogy egy új alkotmány is szülessen. Hát ugye ez egy akár nemzetközi érdeklődésre is számot tartó esemény lehet, hiszen azért nem minden országban születik minden nap egy új alkotmány, de hogy ebből körvonalozódik-e már valami, hogy ennek mi lesz a eljárásban?
0: Nem, tehát, hogy amit talán tudunk, hogy általában az alkotmányokkal szemben milyen elvárásaink vannak, és azt feltételezzük, hogy ezt a demokratikus minimumot a Tisza kormány is tudja szakmailag is, meg társadalmilag is produkálni. Tehát ugye arról van szó, hogy sokféle módon, már az alkotmányozás módja is egy kérdés, sokféle módon alkotmányozhatunk. Valószínű a magyar alkotmányozás valami olyasmi lesz, amelyet mindenképpen megerősítenek későbbiekben egy népszavazással. Ez se feltétel. Most például a parlament alkotmányoz, van olyan megoldás, hogy alkotmányozó nemzetgyűlést választanak, van olyan megoldás, hogy bevonnak az alkotmányozásba inkorporációkat, társadalmi szervezeteket megfelelő képviselet útján, és ezek hozzájárulnak, mint plusz tényezők a parlamenti választáshoz. Most úgy tűnik, hogy a mostani alkotmánynál a elfogadáshoz népszavazásra lesz szükség. Egyébként nem tisztázott az se, hogyha népszavazásra lesz szükség, akkor ez megerősítő vagy ügydöntő népszavazás lesz-e. Magyarán, hogyha visszautasítják, akkor ez az alkotmány elbukását is jelenti. Szóval ez az egyik kérdés. A másik kérdés, hogy annyit tudunk azért, hogy mi az a demokratikus minimum, amit az alkotmányokkal szemben megfogalmazunk. Ugye az alkotmányoknak alapvetően túl azon, hogy valamilyen módon azért mégiscsak a politikai közösség egészéhez szólnak, tehát azért szerencsés esetben nem megosztanak, hanem egyesítenek. Ilyen emellett a feladatuk, hogy a hatalmat valamilyen módon elosszák, ugye? Tehát a közhatalom szerveit azt meg kell határoznunk az alkotmányban, mit csinál pontosan az államfő, mit csinál egész pontosan a parlament, mit nem csinál például az államfő, mit nem csinál a parlament, mi a bíróságok státusza, mi az alkotmánybíróság helyzete, mi történik a költségvetési szervekkel úgy, mint állami számvevőszék, nemzeti bank, költségvetési tanács, ugye, vagy azt is szoktuk mondani, hogy költségvetési alkotmányosság. Nagyjából ezek, amik mindenképpen az alkotmányban meghatározásra kerülnek, és van egy másik nagy része az alkotmányoknak, amikről mindenképp mindig rendelkeznünk kell, az pedig az emberi jogok, vagy ahogy szoktuk mondani, az alapjogok helyzete. Ugye nyilván azoknak az alkotmányokban van helye azoknak a jogoknak, amelyek mindenkit megilletnek és oszthatatlanok, és hát ez a másik funkciójuk.
1: Merült fel valamilyen új jelenség az alkotmányokban, akár 89, akár a 2010-es évek óta, amit például meg lehetne fontolni. Mert ugye tudjuk, hogy vagy nagyjából, és majd arra kicsit ki is térünk, hogy látjuk azt, hogy ugye az alaptörvénnyel milyen alapvető gondok voltak, bár ott is ugye az egy érdekes kérdés, hogy majd, hogy az eredeti változat, hogyha nem ez a hatalom van, akkor nem tudom én, az elketyegette volna, vagy az mennyire volt jó, de hogy azokon a hibákon felül, amiket tulajdonképpen javítani kell, vannak olyan újítások a nemzetközi gyakorlatban, amiket mondjuk érdemes beépíteni, tehát például bővülhet-e az emberi jogok katalógusa, stb.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, még érdekes kérdés. Az a tapasztalat, hogy az alkotmányokban nagyon ritkák a vegytisztán jó és rossz megoldások. Azt szokták nézni, hogy azok az alkotmányos rendelkezések, amely alapján a politikai közösség megszerveződik, az hosszú távon milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, és e tekintetben ugye nekünk vissza kell nyúlnunk ugye a 89-es kezdetekre, és azt kell megnézni, hogy egyes intézmények, amelyek kilettek alakítva ebben az alkotmányos architektúrában, így működnek jól, vagy pont arról van szó, hogy némi változtatással tudnának jól működni. Például, hogy ne rébuszokban beszéljünk, 89-ben ugye megszületik az MDF-SDS paktum által az a javaslat, hogy a köztársasági elnököt a parlament választja, ilyen értelemben az SDS tudja adni az első köztársasági elnökét, cserében viszont az SDS ugye egyességet köt az MDF-fel számos közjogi kérdésben, kétharmados kérdések esetén. Egy ilyen helyzetben sokáig úgy tűnt, hogy egy erős miniszterelnök gyenge köztársasági elnök struktúrával jól működik a rendszer, utóbb pedig úgy tűnt, hogy pont ezt tudta 2010-ben a Fidesz kihasználni, és ezért tudott a miniszterelnök ilyen kiskakas módjára mindenkinek felé kerekedni, tehát nem tartom ördögtől valónak annak az átgondolását, hogy nem biztosít-e a fékek és ellensúlyok rendszerében több garanciát az, hogyha a köztársasági elnök az közvetlenül van választva, a legitimitását ilyetén módon közvetlenül a néptől kapja, és ezért egy sokkal erősebb köztársasági elnök lenne, aki egy, mondjuk egy személyes hatalomra törő miniszterelnökkel szemben is ellensúlyt tudna képezni. Ez mondjuk egyik aspektusa, de ezt összes intézmény esetében végig lehet vezetni. Amit fontos megértenünk, hogy azért minden intézménynek más a története, minden intézménynek más archetípusai vannak, és más megoldási lehetőségeket kínál. Amit viszont tudnunk kell, hogy az előnyöket és a hátrányokat kell folyamatosan mérlegelni, nem lesz tökéletes megoldás, és nem is kell, hogy legyen, olyan kell, amelyik a jelenlegi rendszerben több garanciát tartalmaz, mint az eddigi tartalmazott.
1: Ugye, ha csak így a legutóbbi hetek történéséből indulunk ki, akkor például a környezetvédelmi jogok, vagy a jövő generációs generációinak a védelme, az például egy fontos kérdésnek tűnik. Nem tudom, hogy ebben esetleg van. Tehát van-e jó gyakorlat, vagy olyan jó példa, amit esetleg...
0: Igen, csak ugye ott egy kicsit az a gondom, hogy ha megnézzük, akkor ugye a kétfajta elmélet van. Az egyik az az, hogy a jogszabályok és az intézmények azok garantálnak egyfajta társadalmi jólétet, vagy egyáltalán bármiféle fejlődést. A másik pedig azt mondja, hogy a jogi gyakorlatok és a bevezetett eljárások tudják ezt megoldani. És pont a környezetvédelem területén az az igazság, hogy én ebben az utóbbiban hiszek. Nevezetesen, hogyha az egész rendszert egyfajta környezettudatosság jobban átfogja, hogyha ennek a szemléletnek az oktatása az valóban része a köznevelési kurrikulumnak, hogyha tulajdonképpen minden egyes döntés hátterében valóban van ennek a környezetvédelmi aspektusnak egy komolyabb konszidereációja, akkor tudunk igazából egyfajta javulást elérni, és e tekintetben én szkeptikus vagyok, hogy mondok egy példát, megerősítjük az ombudsmannál a jövő nemzedék ombudsmanjának a tisztségét, és kap még 50 embert, és nem tudom, 30 fős lesz a stábja, és nem az ombudsman helyettese lesz, hanem önálló ombudsman, és akkor milyen jó lesz a magyar környezetvédelem, nem lesz jó tőle.
1: Még 2-3 percünk van, és akkor egy konkrét kérdésre még rákérdeznek, ami ugye kapcsolódik az alkotmányozás és az alkotmányozó hatalom kérdéséhez, és ez ugye a kétharmadnak a kérdése, aminek eredetileg ugye az volt a funkciója, hogy bizonyos fontos kérdéseket azt olyan törvényekben szabályozzanak, amelyet csak kétharmaddal lehet megváltoztatni. Ugye kétharmaddal Magyarországon jelenleg alkotmányozni is lehet, tehát akár bármit beleírhatnak az alkotmányba is, illetve eddig ugye az elmúlt, nem tudom én, hát most megy akkor mindösszesen 20 évben végül is mindig volt kétharmad, mert hogy egyébként ugye a elmúlt 16 évben viszont annyi mindent raktak bele ilyen kétharmados törvényekbe, hogy anélkül végül is kormányozhatatlan lenne az ország, ami meg ugye nem biztosított az ellenzéki részvételt, tehát az ellenzék nélkül is megvolt a kétharmad, tehát hogy erre körvonalozódik-e valamilyen megoldás, hogy a nem tudom, pusztán egy kétharmados szabálynak a kikötése helyett esetleg mondjuk az ellenzék aktív részvételével, stb. Lehet-e valami?
0: Ez egy nagyon érzékeny kérdés. Itt megint arról van szó, hogy nagyon sok egyformán egymással rivalizáló nem tökéletes megoldás van. Egy komolyabb szakmai vitát és alkotmányozási folyamatot igényel a részletes átgondolása, hogy hogyan tudunk kikecmeregni tulajdonképpen a kétharmad állandó fogságából. Ugye kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy eleve kétharmadot ne lehessen ilyen könnyen szerezni. A kétharmad előnye, és ugye nyilván ezért volt a 89-es rendszer már eleve fejnehéz, hogy ugye stabil kormányzást eredményez, tehát mindig felelősíti a győztes szavazatát. Én itt egy városi legendát szeretnék eloszlatni. Nem a Fidesz találmánya volt a győztes kompenzáció. A győztes kompenzáció ebben a formában igen, az 2010 után kicsit felerősítette a győztes helyzetét, de ez alapvetően a 89-es architektúra eredménye, hogy gyakorlatilag 51-2%-os többséggel, kétharmados többséget lehet szerezni a Magyarország gyűlésben. Nyilván mi volt az előnye, hogy egy stabil rendszer, tehát 30-akárhány százalékkal viszont 50%-ot lehetett szerezni, ami azt eredményezi, hogy nincsenek kisebbségi kormányzás Magyarországon. Olaszországhoz, Izraelhez hasonló ugye, kormányválságok teljesen ismeretlenek. A hátrányát viszont rögtön megéltük, hogy mi történik, bebetonozódik a többséget szerzett párt kétharmaddal, és megszűnik a szükségszerűsége, hogy a parlament többi tagjával, akár a kisebbségi pártokkal egyezkedjen, és ezáltal nyilván sérül a demokrácia.
1: És akkor tehát például az elképzelt, hogy bizonyos törvények elfogadásához akkor előírják mondjuk az ellenzéknek a szavazatát is, tehát hogy...
0: Első lépésben én azt gondolom, hogy a választójogi törvényt lehetne módosítani, ami gyakorlatilag kutya nehézé teszi a kétharmad elérését, és akkor nem kell külön kitalálnunk, hogy hogyan bukfencezzünk a még kettőt ahhoz, hogy a...
1: Mert hogy akkor mindenképpen kell az ellenzék.
0: Mert mindenképpen ahhoz, kell. Hogy... Én azt gondolom, hogy talán ez lenne a legracionálisabb megoldás.
1: Ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönöm szépen Bánforgács Nórának, hogy itt voltál velünk, és mi pedig ugyanígy két hét múlva kedden este 6-tól 7:30-ig találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: A gyémánt krajcár. Egyszer volt egy szegény asszony, s annak egy kakaskája. Egyszer a kakas, amint a szemétdombon kapirgált, kikapar egy gyémánt krajcárt, fölkapja nagy örömmel, s szalad elé az udvaron, hadd adja az asszonyának. De történetesen éppen arra járt a török császár, s megállította a kakast.
1: Állj meg, kakas! Add nekem azt a gyémánt krajcárt!
2: Nehogy adom! Úgyis elég szegény az asszonyom, jó lesz annak!
0: Na bizony, ha nem adta, a török császár megfogta, elvette tőle a gyémánt krajcárt, hazavitte, s betette a kincses kamrájába. Pedig ott annyi volt az arany, ezüst, a gyémánt, hogy elég lett volna az egész világnak. Hely, Istenem, megharagudott a kakaska, szaladott mindenütt a török császár után, török császár udvarában felszállott a kerítésre, s elkezdett kukurikolni nagyhangosan.
2: Török császár, adj vissza gyémánt krajcártámat!
0: A török császár elhessegette a kakast a kerítésről, de a kerítésről a kapura szállt, s onnét is azt kiabálta.
2: Török császár, adj vissza gyémánt krajcártámat!
0: Mikor a kapuról elhessegették, megint a kerítésre, kerítésről a kútágasra szállott, s mind csak azt kiabálta.
2: Török császár, adj vissza gyémánt krajcártámat!
0: Mit volt mit tenni a török császárnak? Nagy mérgesen bement a palotájának legbelső szobájába, ne hallja a kakas kukurikolását. De hiába ment be, mert akkor meg a kis kakas az ablak párkányára szállott, onnét kiabálta.
2: Kukuriku! Török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Nem volt nyugta a török császárnak. Kikiáltott nagy mérgesen a szolgálónak, hogy fogja meg a kakast, s dobja bele a kútba. Szaladt a szolgáló, megfogta a kakaskát, beledobta a kútba. De a kis kakas nem halt belé, mert csak azt mondta.
2: Szídd fel, begyem a vizet, szídd fel, begyem a vizet!
0: S mindegy cseppig felszívta, ami víz a kútban volt. Azzal kirepült a kútból, szállott ismét a török császár ablakába, s kukurikolt nagybegyesen.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
1: Hát ennyi olyan teremtette! Hát mégis él ez a hitvány kakas! Hely, szolgáló, fogd meg és vesd az égő kemencébe!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakaskát, s bedobja az égő kemencébe. Ha nem a kakaskát, a tűz sem égette meg, mert amikor a kemencébe vetették, elkezdett kotyogni.
2: Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet!
0: S hát, csak ugyan kifolyt a begyéből a sok víz, s egyszeriben elaludt a tűz. Bezzeg, hogy repült ismét a török császár ablakába, s kukurikolt, ahogy csak a torkán kifért.
2: Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Hey, uram teremtő, mérgelődött a török császár, dúlt, fúlt, szörnyű nagy haragjában, kiabált, káromkodott, hogy egy ilyen hitvány kakaskát sem tudnak elpusztítani. Volt a kertjében egy nagy darásfészek, s parancsolta a szolgálónak.
1: Hey, szolgáló! Hát dobd a kakast a darásfészekbe, ad csípjék agyon a darazsat!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakast, viszi a kertbe, beledobja a darásfészekbe. De a kakaskát a darazsak nem csípték agyon, mert csak szólt a begyének.
2: Szidd fel, begyem a darást!
0: S amennyi darás volt, mind felszívta. Uccu szállott egyszeriben a török császár ablakába, s kukurikolt, hogy zengett bele a palota.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
1: No, megállj, kakas! Mindjárt nem kukurikulsz, te!
0: Megparancsolta a szolgálónak, hogy hozza be a kakaskát tüstént. Szalad a szolgáló, hozza a kakaskát, megfogja a török császár, s bedugja bugyogójába. Olyan bő volt ez a bugyogó, hogy 9 kutyakölyök jól elfért volna benne, meg sem kottyant neki a kakaska.
1: No, itt most kukurikolhatsz!
0: Hiszen a kakaska nem kukurikolt, csak kotyogott magában.
2: Ereszd ki, begyem a darást! Hadd csípjenek a császárt!
0: Kiszárnak a darazsak, csípik, marják a császárt! Táncol, ordít a császár, nem tudta, hogy mit csináljon nagy kínjában! Mit volt mit tenni? Kieresztette a kakaskát, s mondta a szolgálónak.
1: Erik, vidd a kincses kamrámba! Hadd vegye vissza a gyémánt krajcárkáját, mert különben én pusztítom el!
0: Vitték a kakast a kincses kamrába, s hát ott kádoslag állott a tenger sok ezüst, arany és gyémánt. Ott ragyogott, tündökölt a gyémánt krajcárka is. Na hiszen, jó helyre kerekedett a kakaska, mondta egyszeribe.
2: Szidd fel, begyem a sok pénzt!
1: Szítve begyem a sok pénzt!
0: Felszít egy kád ezüstöt, meg se kottyant neki. Felszít egy kád aranyat. Na, most volt valami a begyében, felszít egy kád gyémántot. Na, ez éppen elég volt. Uccu szaladt a kakaska nagy örömmel, hazáig meg sem állott. Ott azt a sok pénzt az asszonyának mind kieresztette. Bezzeg, azután az asszonynak jó volt dolga. Sóra fára nem volt gondja. Még ma is élne, ha meg nem halt volna.

0: Úgyhogy ahogy eddig is csináltuk az osztályfőnöki órán, gyerekek, remélem jól érzitek magatokat, ma este mesét fogtok hallgatni, helyezkedjetek el, tegyétek oda a rádiót a kiságy mellé, fogjátok meg a macit, és kezdődik a mese.
1: Akkor ma este Csát Gézától fogtok hallani egy történetet, a címe A kék csónak. Chloe miatt már augusztusban le kellett utaznom a fürdőre. Nem volt semmi dolgom, őt vártam. Megígérte, hogy kora őszre eljő. Az egész nyaramat részeggé és álmatanná tette ez az ígéret. Meleg, gyönyörű nyár volt. Friss, édes leányok lézengtek az erdő útjain, a sétatereken reggeltől estig. Néha többen összekapaszkodva, eleven sietéssel, máskor világos ruhás karcsú fiúkkal, vontatott tétova sétálással. Nem néztem az arcukba, csak a nevetésük lehet bele a fülembe, mint valami távoli szellő, és a kíváncsi szemüknek sejmes simogatását éreztem az arcomon, ha elhaladtam mellettük. Pedig az arcom sápat volt és közönyös. Ha hosszú nyári estéken lementem a tóhoz, szivarra gyújtottam és csónakba ültem. Chloe vékony ujjait éreztem a tarkomon. A pezsgő cseppjei, amiatt vacsora után ittam, az agyamba gyűltek, és könnyekkel telt meg a szemem, amikor a nádas meget megláttam felkúszni a vörös teli holdat. Az étteremben messze hegedű szólott, és én megesküdtem ilyenkor, hogy ha Chloe az enyém lesz, nem kívánok azután tovább élni. A kék csónak pedig mindig a kék csónakban ültem, csendesen hintázott velem a túlsó partok felé, mintha érezte volna szívem vágyait. Hogyan múlt az idő? Hogyan múlt az idő, nem tudom elmondani. Chloét vártam. Hogy el kellett jönnie, bizonyosan tudtam,

0: Szomorú voltam, dúltnak, kicsinek éreztem az arcomat. Emiatt nem is néztem rá fel, hanem megvártam, míg karcsú derekát meghajtva letérdel előttem, átöleli a nyakamat, és piros ajkait rátapasztja a szájamra. De ekkor sem öleltem meg. Aztán elindultunk a vasút mellett. A távozó mozdjon füstje ott feketén lett még a látóhatáron. Jó messzire kellett mennünk, amíg megérkeztünk, hogy szemlátásnyira nincsen ember a közelünkben. Ekkor odaléptem Koyéhoz, és sírva fakadva csókolni kezdtem a fehér arcát. Ő kényszeredetten mosolygott, piros, finom rajzú ajkaival és forró kezeivel a nyakamat és a fejemet simogatta. Lekerültünk a mezőre, majd az erdőbe értünk. Szótlanul haladtunk egymás mellett, és a szőlőskerteknél illatos szőlőt vásároltunk. A pripri bogarak százai megszólaltatták szomorú hegedűiket. Ez a dal kísérte utunkat. A kék csónakba vittem Chloét. Lassan neveztem az ibolya színű vizen, szalmakalapom a csónak feketén pihent, és sápat lesoványodott kis arcomba belógott a hajam.
1: Kék csónak.
0: A víz locsogott és muzsikált nekünk, az erdő nagy körvonalait egy barna színfolt töltötte ki, és a túlsó parton a fák között egy parasztházlámpása gyúlt ki.
1: Kék csónak.
0: Greszkető karokkal leveztem, Chloé vállai mermezítelenül derengtek felé.
1: Kék csónak.
0: Vékony nyári ruhája összegyűrve feküdt a csónak fenekén. Fölállott. Rámosolygott. Nem mertem ránézni, csak a víztükörben kerestem meg testének imbolygó fehér foltjait. Azután lehúltam a szemeimet, és megvártam, hogy Chloé az ölembe üljön. A kék csónak csendesen úszott velünk a túlsó partok felé. Az új hold sarlója lassanként teljesen kifényesedett, mintha több és több világosságot gyújtottak volna meg benne. Október, az a hervadó asszony, aki messze az országúton valahol gyászolában ment, elküldte hozzánk legforróbb sóhajtását. Meleg volt a levegő, akár egy májusi estén, és nedvesség nélküli. De a nyári vágyakozás perzselő vágyai messze szállottak tőlem. A nádasban gyulladtak ki talán, mint apró lidértüzek. Múlt szemekkel is láttam őket. Igen, jól láttam a vágyaimat, a nyári várakozás forró, fehér testű leányait, akik messze a nádasban gázoltak hosszú, karcsú bokáikkal, és fáztak a vízben. Meleg őszi hajnal szellője simogatta végig az arcomat. A kék csónak a túlsó partokhoz ért. A fürdőház, a villák, mint apró játéképületek tűntek föl a másik parton. Chloé előttem a csónak fenekén feküdt. Csak néhány pillanatig néztem csodálatos aktját, bőrét, amely mezítelenül is rózsaszínű, vértelt volt, és mellét, amely egészséges szabályossággal pihegett. Megcsókoltam a szemeit, aztán kiléptem a csónakból, és kigázoltam a partra. Ő vigáztatott a hideg víz, de nem fáztam. Míg visszaértem a szobámba, a nap megszárította a ruhámat. Mehettem a vasútra, könnyed és víg voltam, fütyültem. A kék csónakban ekkor nyithatta föl Chloé a szürke szemeit. Amikor a vonat elhagyta a szőlőskerteket, szakaszomba belépett egy sápat, szürke árnyék, a szomorúság, és leült velem szemben. De ekkor már nem tudtam leszállni. A mozdony rohant velem.

és az enyém volt, akkor festettem a pán halálát is, amit az állam vett meg. A legjobb képemet, azt a szomorú, de szomorúságában is szép jelenetet ábrázolja, minden pán az ókori képzelődés művész istene, a nagy kecskelábú és nemes arcú szatír meghal. A művészet vele költözik a földről. A mai mesekor a képzeletek költői országa, a művészetek boldog hazája. Ezt akartam azzal a képpel elmondani, hogy a művészet egyedüli szép valami, ami tökéletes is a földön. Ezt mondták a sirotó nymfák, a növények, a kövek, a halott pán arca, az utolsó legszebb jelenet. A föld ábrán világa távozik innen. Mindent el tudtam mondani.

amit akartam. Ezen a képen, ezen a napon, mikor készen volt, ketten néztük soká. Megvették. Nagy aranyérem, dicsőség. Távozni kell. Egy esztendő, múzsa, szőke múzsa. Távozni kell. Egy hét alatt meghal minden. Nők, mikor ott feküdt a karjaim között a hófehér párnán kibomlott szőke hajával, voltam. Éreztem, hogy itt hagy engem a művészetem mozgatója is. Az ecsetem verőfényes színei elvesznek. De aztán nem halt meg. A színek elvesztek. Akkor emlékszem, bolondnak híreszteltek el.

A kecske és a 8-tagú család. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl volt egy ember. Ennek nem volt egyebe, mint felesége, 3 fia és 3 leánya, meg egy kecskéje. Ezen kecskét ő gondosan ápolgatá, és mindig jól tartotta, hogy az őt tejével szintén táplálja. Mármikor a gyerekek megnőttek, azt mondta az ember magában, hogy most már a fiúkkal fogja őriztetni. Ki is küldte legelőször a legnagyobb fiúval a kecskét, megmondta neki, hogy odahajtsa a kecskét, ahol a legjobb a fű és víz van. A fiú ezt meg is tette. A kecske jól lakott a fűből, és jót ivott rá a vízből. Este, amint hazahajtotta, kérdi az ember a kecskét, mit ettél, mit ittál, édes kecském? Az pedig ravasz volt, és elkezdi. Száraz füvet ettem én, sáros vizet ittam én. Ekkor megfogta az apa a fiút, és elvágta a nyakát, a fejét felakasztotta a kéménybe. Másnap a másikat küldi ki a kecskével, ezt is megölette a kecske. Így történt a harmadik fiúval is, a leányokkal is. Még a feleségének is elvágta a nyakát, és a fejüket a füstre akasztotta. Végre ő maga hajtotta ki a kecskét, és neki is azt mondta a kecske. De már akkor nem vágta el a maga nyakát, hanem elkezdte a kecskét nyúzni egy 2 krajcáros bicskával. De az nem volt elég éles. Bement megfenni, de addig a kecske elszakította a vékony zsineget, amire meg volt kötve, és elfutott. Bement a mezőn egy rókalyukba. Az ember, amint kijött a házból és látta, hogy nincs ott a kecske, akkor a maga nyakát vágta el, és így vetett véget az egész családnak. A kecske fájdalmában igen nyögött, és mikor a róka hazajött, azt hitte, hogy egy ördög van a lyukában, ezért elment a farkashoz, és elhívta azt, hogy segíthetne rajta. A farkas el is ment, de nem fért be a lyukba. A kecske pedig elkezdte a lyukban. Félig nyúzott vagyok én, félig szőrös vagyok én, ördöngen, berdöngen. Erre a farkas és a róka úgy megijedt, hogy elkezdtek szaladni, most is szaladnak, ha még élnek. A kecske pedig a lyukból nem tudott kimenni, és ott éhen pusztult.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Gyakran merül fel, hogy a szokásos légkondicionálásnál nem kedvező be a csőhálózatban a távhűtés alapelvét megfordítva hideg vizet továbbító hűtőmódszer. A távhűtési rendszer üzemeltetése olcsóbb, csökkenti a széndioxid kibocsátást, és több száz épületet is képes ellátni. Érvel Rob Thornton, amerikai szakértő. Ázsia és a Közel-Kelet hőszigetté vált városai óriási távhűtőhálózatok építésébe fogtak, az USA-ban már működik 500. Európában a távfűtést és hűtést egyesítő Ambient Loop technológia terjedhet el, melyben a csőhálózat évszaktól függően keringet 10 és 25 Celsius fok közötti hőmérsékletű vizet, amit az épületben tovább kell melegíteni vagy hűteni, de ez már jóval kevesebb áramot igényel, írja a Qubit. Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétárs Anthropicra rótt $1,5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedésre az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak íve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk, írja a Euronews.
2: A neandervölgyek és a gyenyi szovajak mellett a mai ember két rejtés úgynevezett szellemvonal képviselővel is keveredett az idők során. A University of California, Berkeley kutatói új számítógépes módszert fejlesztette ki, ami a Trace nevet kapta, de az élő emberek százainak genomjában rejlő leszármazási kapcsolatokat rekonstruált. A kutatók azonosították az egyik olyan szellemvonalat, amely több mint 50 ezer évvel ezelőtt még az Európába és Ázsiába irányuló nagyvándorlás előtt keveredett a Homo sapiens-el Afrikában. Ez a vonal nagyjából 8000 évvel ezelőtt vált le az emberi családfáról, nagyjából ugyanakkor, amikor a neandervölgyek és a gyeni szovajok is, és DNS-e ma minden élő ember genomjának mintegy 1%-át teszi. A második szuperarhaikus vonal eredete nagyjából 1,8 millió évre nyúlik vissza, nem is közvetlenül a homo sapiensekkel, hanem a gyeni szovajokkal keveredett Ázsiába. A magyar narancs hírét hallottátok?
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

I'm just trying to catch a vibe, baby.

Yeah.

Hongkongról.

Lazy, yeah. Sweet. Babylon, you have a feel.

But right now, it's star time!